0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat, jó reggelt kívánok! 2026. október 14-én szerdán is kezdjék a napot a reggelivel. Nézzük a mai műsor témáit. A végéhez közeleg a PSZ és a Demokrati Választási Koalíciójának előkészítése, a két párt már a listás helyeken osztozkodik. Sikeresen megműtötték Leó pápát, hogyan változott a Vatikán kommunikációja az egyházfő egészségi állapotát illetően. Mik lesznek a fő prioritásai az Unió 2028-2034-es időszakra vonatkozó költségvetésének? És miről szól a NATO parancsnok Varsóban bemutatott és nagy port kavart haditerve? A mai reggeliben műszaki munkatársam Kovács János lesz a segítségemre. Most a legfrissebb információkat hallják Csenger Ferenctől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Ma szavazhat a parlament a jövő évi állami költségvetésről. Ukrán hőerőművet ért orosz támadás. Változóan felhős idő van, 15 fokig melegszik a levegő. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Az állami jelképek fokozottabb jogi védelméről tárgyalt kedden a szlovák parlament. Az SNS és a Smer javaslata szigorúbban büntetné a nemzeti és állami jelképek megrongálását, meggyalázását vagy sértő ábrázolását. A védett jelképek közé a hármas halom nélküli kettős kereszt is bekerülhetne. A módosítást elsősorban a progresszív Szlovákia képviselői bírálták. A parlament

0: kedden a legtöbb időt a jövő évi állami költségvetés vitájára fordította, amelyről várhatóan ma szavaznak a képviselők. Élesen bírálta Szlovákia 2027-es költségvetési tervezetét Michal Šimečka, progresszív Szlovákia elnöke. A parlamenti vitában kijelentette, hogy az ország államadóssága 2012 óta nem látott ütemben növekedhet, miközben a költségvetési hiány szerinte továbbra is akkora, mint a jelenlegi kormány hivatalba lépésekor. Šimečka arra figyelmeztetett, hogy jövőre 2,4 milliárd eurót kell fordítani az államadóság törlesztésére és kamataira. Az ellenzéki politikus szerint a tervezetből hiányoznak a valódi megtakarítások és a gazdasági növekedést ösztönző intézkedések. Jelentősen átalakul a gondozásra szoruló személyek támogatási rendszere Szlovákiában 2027. januárjától. Az új hozzájárulást közvetlenül az ellátásra szoruló személy kapja, aki eldöntheti, hogy családtag gondozására vagy szociális szolgáltatásokra fordítja. A támogatás összege a rászorultság fokától függően 236 és 1038 euró között alakulhat. Fontos változás, hogy a családi gondozók jövedelmét többé nem vizsgálják, így teljes munkaidőben is dolgozhatnak a támogatás csökkentése nélkül. A reformra összesen több mint 1,7 milliárd eurót különítenek el. Az új jogszabályt Peter Pellegrini köztársasági elnök is aláírta. A családtámogatások csökkentésével vádolja a kormányt az ellenzéki kereszténydemokrata mozgalom. A KDH szerint jövőre 2,7 milliárd eurót fordítanak az államadósság kamataira, miközben a munkaügyi tárca családtámogatási kerete mindössze 1,7 milliárd euró. A párt úgy véli, a megszorítások egyre nagyobb terhet rónak a családokra. A munkaügyi minisztérium visszautasította a bírálatot, hangsúlyozva, hogy a családok más tárcákon keresztül is kapnak támogatást, például adókedvezmények, ingyenes étkeztetés és vasúti utazás formájában. Orosz ballisztikus rakéta csapódott be kedden este egy kijevi hőerőműbe. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna ezúttal sem kapott időben figyelmeztetést nyugati szövetségeseitől a közelgő támadásról. Az ukrán légvédelem csak akkor észlelte a rakétát, amikor az már a fővároshoz közeledett. A támadás annak ellenére történt, hogy Donald Trump amerikai elnök vasárnap az energetikai létesítmények elleni orosz és ukrán csapások azonnali beszüntetéséről beszélt. Újabb két tárgyalási témakört nyitott meg az Európai Unió Ukrajna csatlakozási folyamatában. Ezek a belső piacra, valamint a versenyképességre és a befogadó gazdasági növekedésre vonatkoznak. Az előrelépést azt tette lehetővé, hogy az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről szóló törvényt. Ezzel a hat tárgyalási témakörből már négyet megnyitottak. A fennmaradó területek között szerepel a mezőgazdaság és a közlekedés is, amelyekről várhatóan nehezebb lesz megállapodni. Az új tagállam felvételéhez mind a 27 uniós ország egyhangú támogatása szükséges. Előzetes letartóztatásban maradt Hankó Balázs volt magyar kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga Bajusz Veronika volt államtitkár. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a korábbi bírósági döntést, mivel fennáll a szökés és a tanúk befolyásolásának veszélye. A gyanú szerint több mint 17 milliárd forintnyi kulturális támogatást osztottak szét szabálytalanul, részben a Fidesz választási kampányának finanszírozására. Az ügyben több személy ellen folyik eljárás, egyes támogatott szervezetek pedig már több mint 3 milliárd forintot fizettek vissza az államnak.
1: Időjárás.
0: Jobbára felhős ma az ég, északon és nyugaton elvétve eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Útkarbantartók dolgoznak a D2-es Csehországba vezető szakaszán, Pozsony után az 53. és az 50. kilométer között a jobb sávot lezárták. Ugyancsak a D2-esen Horváth járfalú előtt a Magyarországról vezető oldalon a jobb sávban dolgoznak. A Duna alacsony vízállása miatt nem jár a Párkány, Esztergom, Teherkomp, valamint a Dunaradvány és Neszmély közötti komp sem. Vezessenek óvatosan!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóval.
1: Tegnap este 9 mérkőzést rendeztek a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. Lanz Sporting Lisszabon 0-2, Szabach Azeri csapat Slavia Praha 2-0, Internacionale FC Brüssel 3-4, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Leipzig Eindhoven 1-0, Villarreal Napoli 3-1, Galatasaray Barcelona 1-4 és Stavanger Bayern München 3-3. Ma is 9 BL főtáblás meccset bonyolítanak le. A Slovan az új téglamezei stadionban 21 órakor a Stuttgartot fogadja. Két évvel ezelőtt is Pozsonyban, a Bajnokok Ligája alapszakaszában találkozott egymással a két együttes, és a nagy esélyes németek nyertek 3-1-re. Most is a Stuttgart a favorit, annál is inkább, mert a kékek nagyon gyenge teljesítményt nyújtanak a bajnokságban. Legutóbb csak 1-1-es döntetlent értek el Szakolcán, és a tabellán csupán a negyedik helyen állnak. A további mai műsor 18.45-től Feyenoord, Como, Linz, Liverpool, 21 órától Róma, Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahce, Donetsk, AEK Athén, Bodø/Glimt, Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain és Betis Sevilla, Porto. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter, de a Villarreal labdarúgó csapatának korábbi válogatott kapusa és a családtagjai nem sérültek meg. A labdarúgó szlovák kupa negyedik fordulójában lehotapott Vtácsnyikon Michalovce 0-3. A mai műsor 14.30-tól Povaszká Bystrica Košice, Mijava Ruzsomberok, Kosztolné Krácsani Žilina, Lokomotíva Trenčín 15 órától, Piešťany Trnava és Vranov Banská Bystrica. Egy keddi eredmény a labdarúgó MB2-ből, Diósgyőr Szentlőrinc 1-1. A nagyszombati ukrán-magyar mérkőzésen történt 5 fegyelmi vétség miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket, a labdarúgó válogatott novemberi grúziai nemzetek ligája találkozójára döntött az Európai Szövetség fellebbviteli bizottsága. Annyit rajjak odahaza, 5-1-re legyőzték a svéd Rögle csapatát a jégkorong bajnokok ligája alapszakaszának utolsó 6. fordulójában, és a tabellán feljöttek az utolsó továbbjutást jelentő 16. helyre. Ma este ér véget a zárófelvonás, és kialakul a végső sorrend. A férfi kézilabda Európa Liga csoportkör 3. fordulójában Prešov-Sevehof 25-38. A férfi kézilabda extraligában Modra Povaszká Bystrica 21-31. A női kézilabda szlovák kupa negyed döntőben Zlatná Stupava 31-39. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid lett az év legjobb nyílt vízi úszója a Nemzetközi Szövetség szurkolói szavazásán. Emma Labosová mindkét mérkőzését megnyerte selejtező csoportjában, így főtáblára jutott női egyesben a Ljubljanai Asztali Tenisz Európa bajnokságon. Férfi egyesben András Csaba és Szudi Ádám, valamint a szlovák színekben szereplő kínai Wang Yang is főtáblára került. A szabadkártyás Mia Pohánková 7-6-6-7-6-1-re legyőzte a hazai pályán szereplő kínai Xi Yu Wangot a wuhani tenisztorna második fordulójában és bejutott a 8-döntőbe. Párosban szintén folytathatja a Stollár Fanni Wufang Xien magyar-tajvani kettős. Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es autós gyorsasági világbajnoki sorozat, a helyszín Ruanda lesz valamikor 2030 utántól. És végül egy érdekesség, sajtóinformáció szerint Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke 2024-ben több mint 1,7 millió dollárt kapott az idei Észak-Amerikában rendezett világbajnoksággal összefüggésben.

6 óra 19 perc van, ma a Helének ünneplik névnapjukat. A Helén görög eredetű, a Helena név rövidült, illetve angol és francia alakjából származik. Jelentése fényes, sugárzó nap, illetve egyes források szerint hold, holdtól származó női szépség. A szlovák naptár szerint pedig Boris nevű ismerőseinket köszönhetjük fel. Isten éltessen minden ma ünneplő hallgatónkat!

leesett az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve ha újra győzesek

0: 6 óra 24 perc van. Az elmúlt 50 évben kétharmaddal csökkent a vadon élő állatok száma, megalkották a világ első működő atommagóráit, és a mesterséges intelligencia segítségével fejtettek meg egy titkosított levelet. Színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: Az elmúlt bő 50 évben átlagosan 73%-kal csökkent a megfigyelt vadon élő állatpopulációk mérete, derül ki a WWF 2026-os élő bolygó jelentéséből. A legnagyobb visszaesést az édesvízi élővilágban mérték, itt 85%-kal csökkent a populációk átlagos mérete, míg a szárazföldi állatoknál 69, a tengeri élővilágban pedig 59%-os volt a csökkenés 1970 és 2022 között. A legfőbb veszélyt az élőhelyek pusztulása és romlása jelenti, de az éghajlatváltozás, a szennyezés és az inváziós fajok is hozzájárulnak a hanyatláshoz. A leginkább Afrika, Latin-Amerika, valamint Ázsia és a Csendes-óceáni térség élővilága érintett. A jelentés ugyanakkor természetvédelmi sikereket is bemutat, egyes tigris, tonhal és elefánt populációk már regenerálódnak. A WWF szerint a folyamat megfordításához nem csak a fajokat kell védeni, hanem az élelmiszertermelés és a pénzügyi rendszer működését is fenntarthatóbbá kell tenni. Bécsi és pekingi kutatók egymástól függetlenül alkották meg a világ első működő atommagóráit. Az új technológia a jövőben a jelenlegi atomóráknál is pontosabb időmérést tehet lehetővé, és a fizika alapvető törvényeinek vizsgálatában is segíthet. A hagyományos atomórák az atom elektronjainak energiaváltozásait használják az időmérésére. Az új eszközök viszont közvetlenül az atommagban zajló energiaátmeneteket figyelik lézer segítségével. Mindkét kutatócsoport a tórium-229-es izotópiát alkalmazta. A technológia egyelőre nem múlja felül a legpontosabb atomórákat, de már most hasonló pontosságot ér el. Továbbfejlesztve a műholdas navigációban, az adatátvitel összehangolásában és a földmérésben is hasznos lehet. Emellett új lehetőségeket kínálhat a sötét anyag kutatására is. Mesterséges intelligencia segítségével sikerült megfejteni egy 1809-ben írt titkosított katonai levelet, amelyet Napóleon mostoha fia Eugène de Beauharnais küldött Auguste de Marmont francia marsallnak. Az üzenet a francia és szövetséges csapatok elhelyezkedéséről tájékoztatta a parancsnokot, és arra is figyelmeztette, hogy ne hagyja magát megfélemlíteni. A megfejtéshez egy 1969-ben megjelent rossz minőségű másolatot használtak. Amint egy 1300 jelből álló szövegben 155 különböző szimbólum szerepelt, ami megnehezítette az olvasását. A mesterséges intelligencia egy korábban összeállított részleges kódtáblázat segítségével mindössze 6 óra alatt jutott el a megfejtésig. Bár a levél tartalma egy másik fennmaradt dokumentumból nagyrészt már ismert volt, a kutatók szerint az eredmény jól mutatja, hogy a mesterséges intelligencia felgyorsíthatja a régi titkosított történelmi iratok vizsgálatát.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm adáskezdő műsorunk hallgatóit. A Magyar Szövetség petíciót indít a szlovákiai magyar iskolák megmaradásáért. Ez lesz a témánk a regionális hírek után, most Csenger Ferenc következik.
2: A múlt héten csökkent az influenzások száma Nyitra megyében, tájékoztatotta a Nyitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal. Összesen 4144 akut légúti megbetegedést jelentettek, ebből 529 influenza vagy influenza-szerű megbetegedés volt. Ez 23,3%-os csökkenést jelent. A legtöbb beteg az 5 évnél fiatalabb gyerekek között volt. A lévai járásban be kellett zárni egy óvodát is. A lelki feltöltődés és a mindennapi stressz csökkentése áll a Galántai Honismereti Múzeum őszi program sorozatának középpontjában. Október 15-én és 22-én különleges esti tárlatvezetéseket tartanak, amelyeken a látogatók néhány kiállítási tárgyat hosszabban, elmélyülten figyelhetnek meg. Az idősebb korosztály számára külön nyugodt tempójú múzeumi sétákat is szerveznek. Október 17-én szombaton délután 5 órától pedig 1 órás képernyő mentes közös csendes olvasásra várják az érdeklődőket, amelyet kötetlen beszélgetést követ. 100 éve fedezték fel a bajmóci préposti barlangot, amelyben több mint 49 ezer évvel ezelőtt már emberek éltek. A barlang első feltárását 1926-ban Karol Antal Medvecki prépost kezdte meg helyi diákok segítségével. A kutatók kőkorszaki eszközöket, mamutcsontokat és későbbi korokból származó leleteket is találtak. A modern vizsgálatok igazolták a lelőhely rendkívüli régészeti értékét. A barlang területén 2007 óta őskori múzeum működik, az eredeti leletek egy része pedig a Privigyei Múzeumban látható.
0: Időjárás.
2: Jobbára felhős ma az ég, északon és nyugaton elvétve eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Somodi és Szádalmás között, Kassán a Herlianszkán és Gálszécs előtt Dargó felől. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 36 perc van. Az oktatási tárca vezetője Tomás Drucker a múlt hét végén terjesztette a parlament elé a közoktatás szabályozó törvény módosítását, amiről a nyár folyamán már lezajlott a tárcaközi egyeztetés. A véleményezési eljárásba a magyar szakemberek is bekapcsolódtak, akik több észrevételt is megfogalmaztak. Mivel azonban ezek egyike sem került be a javaslatba, az érintett szervezetek attól tartanak, hogy a változtatások egy része hátrányosan érintheti a nemzetiségi iskolákat. Így petíciót fogalmaztak, amiben arra kérik a kormányt és a minisztert, hogy vizsgálják felül az eredeti terveiket és építsék be a követeléseiket. A friss fejleményekről Tamás Erzsébet, a petíciót jegyző Magyar Szövetség oktatási szakértőjét Tilacsik Dóra kérdezte a tegnapi reggeliben.
1: A petíció tegnapi elindításakor leszögezték, hogy nem utasítják el a teljes reformot, főként azokat az elemeket kifogásolják, amik hátrányosan érinthetik az eleve alacsony diáklétszámmal küzdő nemzetiségi iskolákat. De melyek a tervezet azon elemei, amik nehéz helyzetbe hozhatnák a magyar oktatási intézményeket is?
2: Mielőtt rátérnénk ezekre a konkrét dolgokra, dióhéjban talán összefoglalnám azokat a történéseket, amelyek miatt most ott tartunk, hogy petíciót indítottunk. Tehát immár 2 éve működik az oktatáspolitikai műhely, amely éberen figyeli és véleményezi a minisztérium által javasolt vagy tett változásokat. Tavaly az összes közoktatási törvényt véleményeztük, és évvégével, nagyon rövid idő alatt, azt a kormányrendeletet is, amely, ha nem szólalunk meg, óriási érvágás lett volna iskoláinknak, hiszen a 250-es diáklétszám alatti iskolákat, és de nem csak az állami iskolákat, hanem a nem államiakat is nagy mértékben érintette. Ugyanis a minisztérium csökkentette az 1,495-ös szorzót. Pillanatnyilag a 2026-os évben valami hasonlót élünk meg, újra törvényeket módosít a minisztérium, és számunkra nem igazán kedvezőek azok a javaslatok, amelyeket beterjesztettek a parlament elé. Természetesen idén is véleményeztük ezeket a törvényváltoztatásokat, javaslatokat, de sajnos, ahogy ön is említette, a minisztérium ezt nem fogadta el. 2,5 órás egyeztetési eljárás után meg kell mondanom, hogy nagyon keserű szájízzel hagytuk el az online közeget. Tehát ez vezetett oda, és ezért tartottuk szükségesnek a petíció elindítását, mert szeretnénk elérni, hogy a magyar iskolák jövőjéről szóló döntésekben a gyermekeink érdeke és az anyanyelvi oktatás tényleges elérhetősége meghatározó szempont legyen.
1: Ahogy arra ön is utalt, több olyan eleme is van az előterjesztett módosításnak, ami a létszámokra koncentrál, és ezek kifejezetten hátrányosan érinthetik az alacsonyabb diáklétszámmal működő nemzetiségi intézményeket. De tudunk esetleg némi konkrétumot is mondani arra vonatkozóan, hogy miről is van szó pontosan, hogy a kedves hallgatók értsék, hogy miért tartják fontosnak önök, hogy tiltakozás formájában fellépjenek ezek ellen a tervezett módosítások ellen?
2: Természetesen tudatában vagyunk mi is annak, hogy demográfiailag csökkenünk. Tehát nem születik annyi gyerek, hogy minden iskolánkat olyan szinten tudjuk tartani, amely pillanatnyilag is van. A minisztérium tett egy olyan javaslatot az oktatási törvényben, és úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb érvágása a törvény módosításoknak, amelyben megszabta a minimális létszámokat az alsó tagozat és a felső tagozat számára. Azért kell itt leválasztani külön az alsó tagozatot és felső tagozatot, mivel a jövőben a finanszírozásuk is másképpen lesz elosztva, tehát az alsó tagozat számára valószínűleg nem lesz olyan csomag elkülönítve, mint a felső tagozat számára. Az alsó tagozaton megszabták ezt a minimális átlag diáklétszámot, egy osztályra eső átlag diáklétszámot 15 főben, és a felső tagozaton pedig 18 főben. Számunkra, nemzetiségi iskolák számára ez egy aránylag magas szám, de meg kell említenem azt is, hogy nem csak a nemzetiségi iskolákat érinti ez, hanem érinti nagyon sok többségi iskolát is, hiszen ez a létszám, ez mondhatom azt, hogy számunkra ténylegesen, hiszen mi arányában is kevesebben vagyunk, mint a többségi iskolákban, a diák létszámaink másak, és persze természetesen vannak iskoláink, amelyek ezt el tudják érni, de iskoláink nagy többsége nem. A minisztérium tette egy olyan javaslatot, lépést is irányunkban, hogy kivételt is adott a nemzetiségi iskolák számára -3 főben, amely úgy gondoljuk, hogy az alsó tagozat számára talán elfogadható volna, hiszen ez 12 gyereket jelent. Egy osztályra eső átlag létszám, viszont a felső tagozat számára még mindig aránylag magas, hiszen ha megnézzük a teljes szervezettségű iskoláink létszámait, akkor iskoláink nagy többsége ebbe a kategóriába esik, tehát abba a kategóriába, amely a felső tagozaton ezt a létszámot sem fogja tudni, a 15-ös létszámot. Ezért oktatási műhely belül egy ilyen 12 átlag diák létszámot terveztünk, illetve matematikailag átlagosan körülbelül ilyen számra jutottunk, és mi ezt kérjük a minisztériumtól, ezt a 12-es létszámot. A 12-es létszám az alsó tagozaton elérhető, hiszen a kivétellel ez 12-t jelent, viszont az alsó tagozat esetében van egy olyan probléma, hogy a 6 éves gyereket nem szeretnénk, ha a 6 éves gyereknek több kilométert kellene utaznia egy másik elérhető magyar iskolába. Tehát itt kellene a 12-es létszám esetében esetlegesen valamilyen kivételt tenni, amennyiben, ahogy mondtam, nem elérhető, tehát a távolság miatt probléma eljutni abba a másik iskolába. A felső tagozaton pedig egyértelműen a minisztérium ezekben a számokban nem akar belemenni. A minisztérium javasolt, a miniszter úr javasolt egy olyan megoldást, hogy beleteszik a törvénybe, és beletették, tehát a törvénymódosítási javaslat, ezt tartalmazza, a finanszírozási törvény tartalmazza egy bizonyos különleges bálásmódot, vagy különleges hozzáállást, úgynevezett osobit nézeretjelt, amelyen belül meghatároznák, vagy megszabnák, vagy lehetőséget adnának a nemzetiségi iskoláknak is arra, hogy kivételeket kapjanak. Viszont, ami minket zavar, az az, hogy ez nincs törvénybe téve, tehát csak utalás van a törvényben arra, hogy van egy ilyen lehetőség. És ezt a lehetőséget a továbbiakban majd a kormányrendelet fogja megszabni, amely még nincs beterjesztve. Tehát beszéltünk a tegnapi miniszteri találkozón arról, hogy lesz majd egy ilyen szorzó a kormányrendeleten belül, de pillanatnyilag senki nem tudja azt, hogy mi minden, milyen feltételekhez lesz majd kötve ez a szorzó, illetve a miniszter úr tett bizonyos fajta ígéretet, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy mi nem hiszünk a miniszter úrnak. Ez nem így van. Mi igenis nagyon szívesen fogadunk minden fajta pozitív hozzáállást, viszont úgy gondoljuk, hogy a törvény lehet a garancia arra, hogy a jövőben ez így is maradjon.
1: Röviden összegezve, tehát önök lényegében papíron szeretnék látni azt, amire szóban mondjuk ígéretet kaptak, vagy legalábbis nyitottságot tapasztaltak, ami talán nem is annyira meglepő tekintve, hogy nagyjából egy év múlva a választásokra kerül majd sor, és nem tudni, hogy a voksolást követően kivezetheti majd tovább az oktatási tárcát. És tudom, hogy a ciklusos rendszerre való átállás miatt elég nehéz most pontos számokat mondani, de a Szlovákiában jelenleg működő mintegy 220 magyar, illetve kétnyelvű alapiskola közül hozzávetőlegesen nagyjából hány intézmény kerülhet hátrányos helyzetbe, ha a javaslatokon nem sikerül csiszolni?
2: Amennyiben megmaradnak a minimális átlag osztálylétszámok, van egy felmérésünk, amely azt mutatja, hogy már a közeljövőben körülbelül 59 iskolát érinthet ez a változás, illetve a későbbiekben és nagyon-nagyon hamar érinthet további körülbelül 38 iskolát. Tehát egy ilyen 44%-os veszélyeztetettség jelenhet meg.
1: Ugyanakkor a kvótákon vagy a diák létszámon túl egyéb javaslatokat is megfogalmaztak, amit szintén a minisztériumba vittek magukkal a tegnapi egyeztetésre is, hiszen 6 pontban gyűjtötték össze azokat az intézkedéseket, amelyek kapcsán úgy vélik, hogy kulcsfontosságúak lehetnek a nemzetiségi iskolák megmaradása, illetve a jövőbeni működése szempontjából. De a már említett létszámokra vonatkozó ajánlásokon túl, melyek azok a követelések, amiket a magyar szakemberek szerint még mindenképp be kellene építeni a javaslatba?
2: Mondhatom azt, hogy a petíció további követelése is kapcsolódnak ehhez a ponthoz. Ilyen például a 6 kilométer, amit ugye a minisztérium megszabott, tehát benne van a törvénymódosítási javaslatban, a finanszírozási törvényben, hogy 6 kilométeren kívül, de az sincs természetesen megfogalmazva pontosan, hogy mit is jelent az a 6 kilométer. Tehát ott van a petícióban az, hogy 6 kilométer a térképen még nem jelenti azt, hogy egy iskola valóban elérhető. Számít az utazási idő, a menetrend, az átszállás, a gyermek életkora és a fogadóiskola kapacitása is. Tehát nem elég azt, hogy leülök az asztalhoz és veszek egy vonalzót és a 6 kilométeres körzetet lemérem. Tehát itt fel kell mérni azt, hogy ténylegesen lehetséges-e a távolságot nagyon rövid idő alatt megtenni. A szórványban élő gyermekeknek ingyenes és biztonságos iskolabusz hálózatot kérünk. Azt is szeretnénk, hogy minden összevonás vagy átszervezés előtt, hiszen valószínű, hogy ez vár ránk, kötelező legyen megvizsgálni a nyelvi következményeket. A kihelyezett iskolai részlegek esetében is, hiszen valószínű, hogy ilyen változásokra is sor kerül. Még a döntés előtt látni kell, hogy utána valóban megmarad-e a magyar nyelven tanulás lehetősége. Emellett a nemzetiségi oktatás egészének megerősítését is kérjük, az óvodától az egyetemig. Jó lenne egy önálló nemzetiségi tanügyi hivatal, hiszen nagyon gyakran van, hogy a iskolánk igazgatói, fenntartói nem tudnak kihez fordulni, és nem kapnak megfelelő magyarázatot a kérdéseikre. Megfelelő magyar nyelvű tankönyvellátást szeretnénk, különösen a szakképzésben, valamint az anyanyelven elérhető tanácsadást és szakmai támogatást szeretnénk, hiszen nagyon kevés az ilyen szakember, aki tudna a gyerekeinkkel olyan módon foglalkozni, hiszen a magyar gyereknek magyar nyelvű szakember kell. Külön forrásokra van szükség az iskolai klaszterek működéséhez és a magyar nyelvű mentoráláshoz is. Itt egy globális probléma van, amelyet csak úgy tudunk megoldani a jövőben, hogyha eldöntjük azt, hogy fontos-e nekünk a nemzetiség. És ha fontos, akkor megteszünk mindent azért, hogy a nemzetiségeink itt megkapják a nekik járó jogokat.
1: Azt azonban önök is elismerik, hogy a jogok kérdésén túl tulajdonképpen maguknak, az iskoláknak vagy a szlovákiai magyar térfélnek is el kellene gondolkodnia azon, hogy később hogyan lehet majd ezt folytatni, hiszen a kedvezőtlen demográfiai változások, illetve fejlemények árnyékában elérkezik majd az a pont, amikor a matematika egy idő után nem enged majd. Mindezt figyelembe véve a következő években milyen modell felé kellene mozdulni a magyar iskolákban, hogy ezek a kihívások leküzdhetőek legyenek, vagy ha nem is leküzdhetőek, akkor az érdekében, hogy a közeg képes legyen adaptálódni ezekhez a kihívásokhoz.
2: Elsődlegesnek, fontosnak tartom azt, hogy ahogyan említettem, hogy tudnunk kell azt, hogy mint nemzetiségeket hogyan fogad el minket a többségi állam. A másik dolog, természetesen tisztában vagyunk azzal, amit ön is mondott, hogy lépnünk kell. Lépnünk kell abban, hogy nagyobb összefogás kell a szlovákiai-magyar iskolák vagy iskola fenntartók részéről. Tisztában voltunk azzal is, vagyunk azzal is, hogy idén ez nem igazán megfelelő időszak, hiszen választások előtt vagyunk, és nem biztos, hogy a fenntartók akarnak választások előtt összevonni iskolákat, vagy még hogyha szeretnének is, de úgy gondolják, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy ez az önkormányzati, tehát a képviselők is megszavazzák ezt a lépést, még hogyha a polgármester szeretné is. Tehát igen, nagyobb összefogás kell, az, hogy szembesítsük a fenntartókat azzal, hogy ezek a számok nem maradnak meg, ezek a számok biztosan fognak csökkenni, tehát szükség lesz az összefogásra. Ténylegesen fel kell mérni azt, hogy mennyiben segíthet számunkra az a modell, amit a minisztérium preferál, tehát a klaszter modell. Pillanatnyilag úgy gondoljuk, hogy az a módosítási javaslat, ami benne van a törvényben, tehát ami a parlament elé került, az még nem teljes mértékben elfogadható a fenntartók számára. Viszont lehet, hogy a továbbiakban is kellene gondolkodni a klaszterekről, csak a feltételeken kellene még simítani, és hogyha feltételeken feltételek megfelelőek volnának, és tudunk autóbusz, iskolabuszokat biztosítani hozzá, akkor valahol lehet, hogy ez lenne a jövő.
1: A következő időszakban vagy években tehát népszerűtlen döntéseket is kell majd hozni, ami feltehetően sem a fenntartóknak, sem az iskolaigazgatóknak vagy a pedagógusoknak nem lesz ínyére, de tudatosítják az érintettek a kialakult helyzet súlyosságát, illetve azt, hogy bármennyire kellemetlen vagy nehéz is, kénytelenek lesznek majd ilyen nehéz döntéseket is meghozni?
2: Mivel volt módunkban találkozni iskola fenntartókkal és iskola igazgatókkal, 13 ilyen találkozóra került sor az év folyamán, ezért van egyfajta rálátásunk. Igen, egy picit csalódottak vagyunk mi is, voltunk mi is, hiszen voltak olyan iskola fenntartók is, akik nem tanúsítottak különösebb érdeklődést ez iránt, illetve vannak olyan információink a minisztérium oldaláról, hiszen működik egy olyan munkacsoport, amely optimalizációval foglalkozik. Vannak olyan információink, hogy nagyon sok iskola, nagyon sok fenntartó olyan fejlesztési tervet adott be a minisztérium felé, amelyben diák létszám növekedéssel számol, ami úgy gondoljuk, hogy nem reális. Nem reális, hiszen ha visszamenőleg 6 évre, ami szintén benne volt a fejlesztési tervben, nincs emelkedés, inkább fordítva, tehát csökkenés van, akkor ne várjuk azt, hogy a következő években, ha nem jön befektető, ha nem lesz munka, ha nem lesznek megfelelőek a feltételek, a munkavállalás, illetve családvállalás, gyerekvállalás szempontjából, hogy ezek a számok növekedni fognak. Nem fognak növekedni ezek a számok. Meg kell mondani azt, hogy ez nem igazán van a helyiek kezében, de még mondhatnám azt is, hogy nem igazán van a megyék kezében, hiszen a nagyobb investíciók valahonnét felülről jönnek, ez az, amiben látjuk a hiányosságokat. Tehát nincsenek olyan nagymértékű investíciók, amelyek biztonságot nyújthatnának a családoknak, fiataloknak ahhoz, hogy gyereket vállaljanak, és ezáltal természetesen növekedhessenek majd a gyerek, illetve a diák létszámok óvodában és iskolában.
1: A kompromisszumkeresés tehát a következő évek kulcs szava lesz, akár így is fogalmazhatunk, de hogyan lehetne ezeket a gyakorlati dilemmákat feloldani, és valamilyen közös nevezőre jutni, ami a fenntartónak, a családoknak és az egész közösségnek valamilyen módon megfelel?
2: Össze kell fognunk a társadalmat. Továbbra is abban gondolkodunk, hogy régiókat fogunk meglátogatni, és a régiókban most már valós számokkal fogjuk szembeállítani a fenntartókat. Ezért kértük a minisztériumot, hogy juttassák el hozzánk azokat az eredményeket, amelyeket felmértek a fejlesztési tervek alapján, és szembe kell állítani a fenntartókat és az iskolaigazgatókat is ezekkel a számokkal. Nagy szükség van a kompromisszumra. Ha nem sikerül elérnünk ezt a kompromisszumot, ha nem sikerül megegyeznünk abban, hogy hol legyen az iskolánk, hol tudjuk bebiztosítani a gyerekeinknek azt a minőséget, azokat a lehetőségeket, ahol igazán tovább tudják vinni azt, és magukban tudják továbbra is a magyarságukat meg tudják tartani, akkor nem lesz jövőnk. Viszont én eléggé optimista ember vagyok, én bízok a józanészben, én bízok abban, hogy ezek a reális számok, ezek felébresztenek minket, és fogjuk keresni a közös utat. De ahogy mondtam, ehhez kommunikáció kell, és nyitottság. Nyitottság arra, hogy másképpen oldjuk problémáinkat, nyitottság arra, hogy összefogjunk. Ez lenne a jövőnk, és ez nem csak az oktatásra vonatkozik, hanem általánosan a szlovákiai magyarságra.
1: A nemzetiségi iskolák előtt álló kihívásokról Tamás Erzsébettel, a Magyar Szövetség oktatási szakértőjével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és további szép napot kívánok mindenkinek.

0: 120 éve született Reuter Lajos, a közép-európai zenei élet meghatározó karmestere és zeneszerzője. Fiával, Reuter Adrián muzikológussal, édesapja pályájáról, személyiségéről és zenei örökségéről beszélgetünk. Shirley MacLaine történetét hozta el Pozsonyba Shell Judit, a népszerű színművésszel az Astorka Fesztiválon, pályájáról, szerepeiről és életének fordulópontjairól is beszélgettünk. Arcmás portrésorozatunkban pedig ezúttal Ipolyságra látogatunk. Entót Anikó író, irodalomtörténész, egyetemi tanár és férje Béres Gábor pedagógus karnagy lesznek vendégeink. A szerdai nappaliban Jakubec László számít figyelmükre, 9 óra után a Pátria hullámhosszain.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat 2026. október 14-én szerdán Helena napján. Győzelmi tervet mutatott be a NATO parancsnoka egy kelet felől érkező esetleges támadásra. 4:48-kor ezzel a témával folytatjuk. 7:30 után pedig az egyház szakértőt kérdezzük Leo pápa legutóbbi franciaországi látogatásáról, illetve arról, hogyan változott az utóbbi években a Vatikán kommunikációja az egyházfő egészségi állapotát illetően. Előtte még jöjjenek a legfrissebb információk Csenger Ferenctől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az államfő aláírta a szociális támogatásokról szóló törvényt. Előzetes letartóztatásban marad a volt magyar kulturális miniszter. Változóan felhős idő van, 15 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Jelentősen átalakul a gondozásra szoruló személyek támogatási rendszere Szlovákiában 2027. januárjától. Az új hozzájárulást közvetlenül az ellátásra szoruló személy kapja, aki eldöntheti, hogy családtag gondozására vagy szociális szolgáltatásokra fordítja. A támogatás összege a rászorultság fokától függően 236 és 1038 euró között alakulhat. Fontos változás, hogy a családi gondozók jövedelmét többé nem vizsgálják, így teljes munkaidőben is dolgozhatnak a támogatás csökkentése nélkül. A reformra összesen több mint 1,7 milliárd eurót különítenek el. Az új jogszabályt Peter Pellegrini köztársasági elnök is aláírta. A családtámogatások csökkentésével vádolja a kormányt az ellenzéki kereszténydemokrata mozgalom. A KDH szerint jövőre 2,7 milliárd eurót fordítanak az államadósság kamataira, miközben a munkaügyi tárca családtámogatási kerete mindössze 1,7 milliárd euró. A párt úgy véli, a megszorítások egyre nagyobb terhet rónak a családokra. A munkaügyi minisztérium visszautasította a bírálatot, hangsúlyozva, hogy a családok más tárcákon keresztül is kapnak támogatást, például adókedvezmények, ingyenes étkeztetés és vasúti utazás formájában. Filip Kuffa környezetvédelmi miniszteri jelölésének felülvizsgálatára szólít.

0: Tudta fel az SNS-t az ellenzéki SZSZ. Alois Lina képviselő szerint Kuffon nem alkalmas a tárca vezetésére, és kinevezése nem jelentene valódi változást a leváltott Tomás Taraba után. A jelölést a Progresszív Szlovákia és a parlamenten kívüli demokraták is bírálják. Az SZSZ emellett a minisztériumban kifizetett egyes jutalmak kivizsgálását is követeli. Andrej Danko, SNS elnök ugyanakkor kitart Kuffa jelölése mellett, és a javaslatot a kormányhivatalhoz továbbítja. Új politikai pártot alapít Tomás Taraba volt környezetvédelmi miniszter. A független parlamenti képviselő bejelentette, hogy megkezdték a Taraba Szlovákia fejlődése nevű párt bejegyzéséhez szükséges 10 000 aláírás összegyűjtését. A kezdeményezéshez Peter Sliško, a HLASZ korábbi képviselője is csatlakozott. Taraba szerint az új párt elsősorban a régiók fejlesztésére, a gazdasági növekedésre és az önkormányzatok megerősítésére összpontosítana. A politikust szeptember végén a parlamenti bizalmatlansági szavazást követően váltották le miniszteri tisztségéből. Szlovákia szorosabb együttműködésre törekszik Ausztráliával a békés célú nukleáris kutatás területén. Juraj Blanár külügyminiszter Sydney közelében meglátogatta az Ausztrál Nukleáris Tudományos és Technológiai Központot, ahová szlovák vállalatok és intézmények képviselői is elkísérték. Az együttműködés elsősorban a nukleáris orvostudományra, a radioaktív gyógyszerek előállítására, az anyagkutatásra és a sugárvédelemre terjedhet ki. Planár szerint az Európai Unió Horizont Európa kutatási programja további közös fejlesztések előtt nyithat utat. Előzetes letartóztatásban maradt Hankó Balázs volt magyar kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga Bajusz Veronika volt államtitkár. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a korábbi bírósági döntést, mivel fennáll a szökés és a tanúk befolyásolásának veszélye. A gyanú szerint több mint 17 milliárd forintnyi kulturális támogatást osztottak szét szabálytalanul, részben a Fidesz választási kampányának finanszírozására. Az ügyben több személy ellen folyik eljárás, egyes támogatott szervezetek pedig már több mint 3 milliárd forintot fizettek vissza az államnak. Daganatos elváltozást találtak 14. Leó pápa tüdejében, erősítette meg a Vatikán. A keddi műtét során az orvosok eltávolították a pápa jobb tüdejének alsó lebenyét. A szövettani vizsgálat tüdő adenokarciumát igazolt, amelynek gyanúja már a műtét előtt felmerült. A daganatos elváltozást egy rutin ellenőrzés során korai stádiumban fedezték fel. Jelenleg további vizsgálatok zajlanak annak megállapítására, hogy a betegség átterjedte más területekre. A Vatikán szerint egyelőre nem merült fel kemoterápia vagy más kiegészítő kezelés szükségessége.
1: Időjárás.
0: Jobbára felhős ma az ég, északon és nyugaton elvétve eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A Duna alacsony vízállása miatt nem jár a Párkány, Esztergomb, Teherkomb, valamint a Dunaradvány és Neszmély közötti komp sem. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rádi László.
1: Tegnap este 9 mérkőzést rendeztek a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. Lanz Sporting Lisszabon 0-2, Szavach Azeri csapat Slavia Praha 2-0, Internacionale FC Brűs 3-4, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Leipzig Eindhoven 1-0, Villarreal Napoli 3-1, Galatasaray Barcelona 1-4 és Stavanger Bayern München 3-3. Ma is 9 BL főtáblás meccset bonyolítanak le. A Slovan az új téglamezei stadionban 21 órakor a Stuttgartot fogadja. 2 évvel ezelőtt is Pozsonyban, a Bajnokok Ligája alapszakaszában találkozott egymással a két együttes, és a nagy esélyes németek nyertek 3-1-re. Most is a Stuttgart a favorit, annál is inkább, mert a kékek nagyon gyenge teljesítményt nyújtanak a bajnokságban. Legutóbb csak 1-1-es döntetlent értek el Szakolcán, és a tabellán csupán a negyedik helyen állnak. A további mai műsor 18.45-től Feyenoord, Como, Linz, Liverpool, 21 órától Róma, Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahce, Donetsk, AEK Athén, Bodø/Glimt, Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain és Betis Sevilla, Porto. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter, de a Villarreal labdarúgó csapatának korábbi válogatott kapusa és a családtagjai nem sérültek meg. A labdarúgó szlovák kupa negyedik fordulójában lehotapott Vtácsnyikon Michalovce 0-3. A mai műsor 14.30-tól Povaszká Bystrica Košice, Mijava Ruzsomberok, Kosztolnék Racsani Žilina, Lokomotíva Trencsin 15 órától, Piešťany Trnava és Vranov Banská Bystrica. Egy keddi eredmény a labdarúgó MB2-ből, Diósgyőr Szentlőrinc 1-1. A nagyszombati ukrán-magyar mérkőzésen történt 5 fegyelmi vétség miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket, a labdarúgó válogatott novemberi grúziai nemzetek ligája találkozójára döntött az Európai Szövetség fellebbviteli bizottsága. Annyit rajjak odahaza, 5-1-re legyőzték a svéd Rögle csapatát, a jégkorong bajnokok ligája alapszakaszának utolsó 6. fordulójában, és a tabellán feljöttek az utolsó továbbjutást jelentő 16. helyre. Ma este ér véget a zárófelvonás, és kialakul a végső sorrend. A férfi kézilabda Európa Liga csoportkör 3. fordulójában Prešov-Sevehof 25-38. A férfi kézilabda extraligában Modra Povaszká Bystrica 21-31. A női kézilabda szlovák kupa negyed döntőben Zlatná Stupava 31-39. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid lett az év legjobb nyílt vízi úszója a Nemzetközi Szövetség szurkolói szavazásán. Emma Labosová mindkét mérkőzését megnyerte selejtező csoportjában, így főtáblára jutott női egyesben a Ljubljanai Asztali Tenisz Európa bajnokságon. Férfi egyesben András Csaba és Szudi Ádám, valamint a szlovák színekben szereplő kínai Wang Yang is főtáblára került. A szabadkártyás Mia Pohánková 7-6-6-7-6-1-re legyőzte a hazai pályán szereplő kínai Si Yu Wangot a wuhani tenisztorna második fordulójában és bejutott a 8-döntőbe. Párosban szintén folytathatja a Stollár Fanni Wufang Xien magyar-tajvani kettős. Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es autós gyorsasági világbajnoki sorozat, a helyszín Ruanda lesz valamikor 2030 utántól. És végül egy érdekesség, sajtóinformáció szerint Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke 2024-ben több mint 1,7 millió dollárt kapott az idei Észak-Amerikában rendezett világbajnoksággal összefüggésben.

0: 7 óra 17 perc van. Alexus Grinkevics tábornok, a NATO Európai Szövetséges erőinek legfelső parancsnoka egy haditervet mutatott be arról, hogyan érhetne el a szövetség gyors győzelmet egy esetleges kelet felől érkező támadásnál. A tábornok a három lépcsős haditervet a Varsói Biztonsági Fórumon ismertette. A témáról Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőt kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Nyilván a NATO-nak eddig is volt terve arra az esetre, ha támadás érni Európát. Ez a mostani dokumentum, amely a győzelem elmélete címet viseli, miben más?
1: Magában azt, hogy nyilvánosságra hozták, és hogy nyilvánosságra hozták egy fórumon, és nem egy katonai közegben, ugye ez már egy teljesen más jellegű hozzáállást mutat a NATO részéről, hogy elismerik, fölismerik, használják, hogy a közvélemény mennyire fontos, hogy tájékozott legyen, és hát ugye így üzennek az oroszoknak. Ha titkosak a tervek, akkor is sok mindent megtudnak róla az oroszok, nyilván hírszerzők által, de így sokkal hatásosabb az, hogy elmondják, hogy mit akarnak csinálni. Ez pont az ellenkezője, mint amit korábban szoktak csinálni katonai tervekkel, ugye akkor szigorúan titkos tervek voltak, most pedig éppen azért, hogy az elrettentés működjön, odaadják gyakorlatilag a potenciális ellenségnek. Maga a tervnek a tartalma is új, ugye, hiszen alkalmazkodni kell a világhoz, és a világ az viselés különösen nagyon sokat változott, folyamatosan változik, nagyon sokat változott az elmúlt években, nem kismértékben pontosan az orosz-ukrán háborúnak a tapasztalatait is beépítették ebbe a tervbe, ami az a fontos, hogy két nagyon fontos, azt gondolom, változást kell látni ebben a tervben. Az egyik az, hogy aszimmetrikus választ adnak, tehát nem arról van szó, hogyha az ellenség megtámadja kis lépésekkel a NATO-t, akkor ugyanilyen kis lépésekkel ezek fog válaszolni rá, hanem az, hogy a támadást olyan módon veri vissza, hogy tulajdonképpen ellehetetlenítse, vagy legalábbis elvegye a kedvét az ellenségnek attól, hogy ezt a taktikát folytassa. A másik pedig, hogy ugye ki is mondta a főparancsnok, hogy nem stratégiailag legyőzni akarják az oroszokat, ugye ez nagyon nehéz lenne, hiszen egy nagyon erős országgal, nagyon nagy területű országgal és egy nukleáris hatalommal állunk szemben, hanem amit egyébként az amerikai jelenleg a honvédelmi államtitkár még korábban, mikor még szabad volt neki publikálnia, meg is írt egy könyvében, hogy az a cél, hogy olyan helyzetet teremtsenek, amelyikben az ellenségnek be kell látnia, hogy a céljait nem érheti el katonai eszközökkel. Ehhez nem kell az, hogy nagyon megverjék őket, hogy stratégiailag legyőzzék őket, hanem egyszerűen világosan váljon az, hogy nem érhetik el a céljaikat. Kicsit erre azt tudnám mondani, hogy ez ilyen fordított Clausewitz, ugye Clausewitz azt mondta, hogy a háború a politika folytatása más erőszakos eszközökkel, itt egy kicsit a fordítottja van, hogy a politika lesz a háború folytatása más nem erőszakos eszközökkel.
0: Azért is fontos ez a haditerv, mert az utóbbi időben megszaporodtak azok a vélemények, melyek szerint az Egyesült Államok vezetősége egy esetleges támadásnál hezitálna az 5. cikk alkalmazásával?
1: Hát alapvetően az a probléma, hogy az utóbbi időben egyre több jel mutat arra, és nem csak ilyen nyilatkozatok, mert ugye az nem kell most már sem komolyan venni orosz részről, de tettek is, hát ugye drónokat küldenek Lipcsébe, bolgár vizeken hajókat súlyoztanak el, és így tovább, hogy Oroszország teszteli a NATO-nak az elszántságát és a képességeit is egy kicsit talán, vagy nagyon is, hogy ellen akar-e állni Oroszországnak. Ennek persze része az, hogy hogy az Egyesült Államoknak az elkötelezettségével problémák vannak. Én egy kicsit ezt szárnyalnám, mert az Egyesült Államok azt gondolom, mint állam, mint ország, és az amerikai establishmentnek a nagy része elég erőteljesen nagyon NATO-párti és szorgalmazza az ötödik cikke alkalmazását. Sajnos az elnök és a körülötte lévő tehát azt akartam mondani, hogy szakértők, de nem szakértők, mert körülötte lévő emberek ugye nem ezt szólják, hogy Donald Trump az utóbbi napokban egyértelműen orosz barát politikát folytatott, eddig is támogatta inkább az oroszokat, mert most egyértelműen virágossá vált, hogy az oroszokat támogatja, ilyen nyilatkozata is voltam, bár ugye azt azért hozzá kell tenni, hogy ha Donald Trump mond valamit, akkor várni kell egy-két napot, mert lehet, hogy akkor más fog mondani, de minden esetre vannak ilyen kétségek, hogy az Egyesült Államok mennyire lenne hajlandó beszállni Európa védelmében Oroszország ellen. Éppen ezért van az, hogy az európaiak most elkezdték már hát 2-3 éve legalább nagyon komolyan venni azt, hogy kialakítsanak olyan európai védelmi kapacitásokat, amelyek Oroszországgal szembe tudnak szállni, akkor is, ha az Egyesült Államok csak nagyon korlátozott mértékben segíti ebben Európát.
0: De azért a veszélyek ellenére még mindig vannak olyan tagállamok, amelyek nem akarnak több forrást fordítani a védelemre.
1: Igen, hát mondjuk azt ne vegyük rossz néven a kormányoktól, hogy ilyen népszerűtlen intézkedéseket nehezen hajtanak végre, de persze a szükség azért meggyőzi őket, azért nagy ellenállás volt a 2%-os kötelezettségvállalással szemben is, és azért végül mégiscsak sikerült elérni, gyakorlatilag minden, talán egy kivételével minden tagállam elérte ezt a cél. És hát azért jellemző az, hogy a 2%-os kötelezettségvállalásnak az elfogadása sok évig tartott, amíg a NATO erre képes lett. Az 5%-ot, amit Donald Trump keresztül vett, az jókat is csinál Donald Trump, az hónapok alatt sikerült ezt keresztül vinnie, ugye, mert hogy az államok elkezdték belátni, hogy nem 2%, hogy 2%-ból semmit nem lehet igazából tenni, pedig 5 évvel ezelőtt még úgy tűnt, hogy ez a 2% nagyon magas, ma meg már az 5% is, hát éppen csak, hogy elég itt 5%-os kötelezettségvállalásra is van egy komoly probléma, hogy a kompromisszum elérése érdekében NATO döntés az úgy szól, hogy ezt 10 év alatt kell elérni ezt az 5%-ot. Hát nincs 10 évünk, arra 10 hónapunk van talán, hogy fölkészüljünk, vagy talán még annyi sem, nem tudjuk, hogy mennyi. Minden esetre lényeg az, hogy elkezdtek nagyon komolyan fölkészülni az európai országok arra, hogyha szükség van, akkor szembeszálljanak Oroszországgal, és ezt úgy tegyék, hogy az Egyesült Államoknak a részvétele, hát legalábbis kétséges, hogy milyen mértékben fog ebben Európa mellé állni. Ugye ez nehezíti ugye az a helyzet is, hogy rájöttünk, hogy nem elég, hogy a háború minden valószínűség szerint két szempontból nem olyan lesz, mint amit gondoltunk korábban. Egyrészt nem lesz gyorsan vége, aminek ugye az a következménye, hogy a felhalmozott készletek nagyon gyorsan elfogynak, ha nincsenek olyan készletek, amik hosszú évig elegendőek, vagy olyan gyártókapacitások, amik hosszú évig ki tudják elégíteni a szükségleteket, és ezek jelenleg nincsenek, hogy most kezdik őket kialakítani, ugye Magyarországon is. Mi most kezdtünk el komoly hadifelszerelés gyártás lőszert például gyártást létrehozni. Másik pedig, hogy a háború, ha lesz, akkor minden valószínűség szerint nem ez a tradicionális módon fog szólni, hogy a frontvonalon összecsapnak az erők, hanem sokkal lényegesebb része lesz. Ugye Ukrajnában látjuk, hogy a Donyac-medencében folyó, mondhatni a frontvonal mentén folyó háborúzás katonai műveletet tulajdonképpen majdnem, hogy lényegtelenek a háború kimenetele szempontjából. A lényeg az, hogy ki tudja előbb annyira szétrombolni a másik országnak a civil infrastruktúráját, hogy az nem bírja erővel, és ki tudja előbb annyi katonát megsemmisíteni, hogy ne legyen elég utánpótlás, és erre kell felkészülni. Erre csak megjegyzem, erre a NATO főparancsnoknak a haditerve erre nem adott választ, hogy ezt hogyan gondolja kell megvalósítani, és azt gondolom, hogy ebben jelenleg még sokkal nagyobb feladatok vannak, mert sokkal kevésbé vagyunk erre felkészülve, mint a tradicionális hadviselésre.
0: Alexus Ginkevics tábornok, a NATO Európai Szövetséges Erőinek legfőbb parancsnoka egy haditervet mutatott be arról, hogyan érhetne el a szövetség gyors győzelmet a keleti szárnyát érő esetleges támadás esetén. A tábornok a három lépcsős haditervet a Varsói Biztonsági Fórumon ismertette. A témáról Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőt kérdeztem, köszönöm a beszélgetést.
1: Szívesen, minden jót, viszont!

0: 90 másodperc tudomány Kovács Tücsi Mihállyal.
1: Macska boldogság. Vajon közvetlen összefüggés van-e a macskák jelenléte és az emberek általános elégedettsége között? Ezt vizsgálta egy nemzetközi kutatócsoport 93 ország adatait elemezve. A kutatás célja az volt, hogy kiderítse, az egyfőre jutó macskák magasabb száma együtt jár-e a lakosság magasabb boldogság szintjével. A vizsgálat során a szakértők a World Happiness Report, a világboldogsági jelentés felméréseit hasonlították össze a kedvtelésből tartott állatok globális demográfiai adataival. Az eredmények meglepően összetett képet mutattak. Bár egyéni szinten köztudott, hogy a házi állatok tartása csökkenti a stresszt, mérsékli a magányérzetet és javítja a mentális egészséget, nemzeti szinten a statisztikai mutatók nem igazolták a közvetlen lineáris okokozati kapcsolatot. A tapasztalatok alapján az országok, ahol több a macska, nem feltétlenül végeztek a boldogságlisták élén. A boldogság szintet jobban meghatározza az anyagi biztonság, a társadalmi bizalom, a jó egészségügyi ellátás és a személyes szabadság. A macskatartási szokásokat ugyanakkor a kulturális hagyományok, a lakhatási körülmények és a helyi életmód sokkal erősebben befolyásolják, mint maga az általános közérzet. Tehát a több macska nem jelent automatikusan boldogabb társadalmat, de a doromboló kedvencek továbbra is felbecsülhetetlen örökforrást jelentenek.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak! Sikeres műtétet végeztek el Leó pápán, aki nyíltan kommunikál egészségi állapotáról. Miben más ez a kommunikáció, mint elődei esetében? Erről, valamint a pápa legutóbbi franciaországi útjáról lesz szó a regionális hírek után. Most Csenger Ferencet hallják.
2: A múlt héten csökkent az influenzások száma Nyitra megyében, tájékoztatott a Nyitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal. Összesen 4144 akut légúti megbetegedést jelentettek, ebből 529 influenza vagy influenza-szerű megbetegedés volt. Ez 23,3%-os csökkenést jelent. A legtöbb beteg az 5 évnél fiatalabb gyerekek között volt. A lévai járásban be kellett zárni egy óvodát is. A lelki feltöltődés és a mindennapi stressz csökkentése áll a Galántai Honismereti Múzeum őszi program sorozatának középpontjában. Október 15-én és 22-én különleges esti tárlatvezetéseket tartanak, amelyeken a látogatók néhány kiállítási tárgyat hosszabban, elmélyülten figyelhetnek meg. Az idősebb korosztály számára külön nyugodt tempójú múzeumi sétákat is szerveznek. Október 17-én szombaton délután 5 órától pedig 1 órás képernyő mentes közös csendes olvasásra várják az érdeklődőket, amelyet kötetlen beszélgetést követ. 100 éve fedezték fel a bajmóci préposti barlangot, amelyben több mint 49 ezer évvel ezelőtt már emberek éltek. A barlang első feltárását 1926-ban Karol Antal Medvecki prépost kezdte meg helyi diákok segítségével. A kutatók kőkorszaki eszközöket, mamutcsontokat és későbbi korokból származó leleteket is találtak. A modern vizsgálatok igazolták a lelőhely rendkívüli régészeti értékét. A barlang területén 2007 óta őskori múzeum működik, az eredeti leletek egy része pedig a Privigyei Múzeumban látható.
0: Időjárás.
2: Jobbára felhős ma az ég, északon és nyugaton elvétve eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A Duna alacsony vízállása miatt nem jár a Párkány, Esztergomb, Teherkomb, valamint a Dunaradvány és Neszmély közötti komp sem. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 36 perc van. 14. Leó pápa vasárnap a Szent Péter téren elmondott szokásos heti beszéde során jelentette be, hogy az orvosok egy nemrég elvégzett vizsgálat során csomót fedeztek fel a tüdejében. A pápa kedden feküdt be a római Gemelli klinikára, és már el is végezték rajta a műtétet. Hogyan változott az évek során a vatikáni kommunikáció a pápa egészségét illetően? Erről, illetve a katolikus egyházfő legutóbbi franciaországi útjáról is kérdezem Újházi Lórándot, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallás és Társadalom Kutatóintézetének vezetőjét. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Van-e valamilyen előírás a Vatikánban arról, hogyan kell tájékoztatni a nyilvánosságot ilyen esetekben, vagy ez teljes mértékben az adott pápától függ?
1: Nyilván egy olyan entitásról, egy olyan szervezetről beszélünk, ami erősen hierarchikus. Tehát alapvetően a pápa dönti el azok a kommunikációnak a fő irányát. Hát nyilvánvalóan azért ott vannak mellette olyan személyek, akik segítik azért a kommunikációnak a kialakítását, és hát van a szálasztampa, ami kifejezetten a pápai kommunikációnak, tehát a hírközlésnek a szentszéki orgánum, az a szentszéki hivatala, ami összeállítja és komoly ellenőrzéseken esik keresztül. Hát vannak sajtótájékoztatók természetesen, meg a pápa maga is néha mond a saját állapotáról, akár egészségügyi állapotáról néhány információt, ugye ennek nyilván az a jelentősége, főleg azokkal a hívekkel is megosztja, akik ott vannak, hiszen hát egy vallási szervezetről van szó, és ebben a vallási szervezetben azért alapvetően hisznek a természet feletti erőben, abban, hogy az embernek az élete, az embernek a sorsa, az nem csak az orvosoknak a kezében van, hanem a természet feletti Istenben, aki adott esetben segíti az ő életben maradását, és az imádságokkal közben lehet járni. Nem véletlen, hogy éppen ezt az alkalmat ragadta meg, amikor az ott összegyűlt híveknek közölte, hogy közösen is imádkozzanak érte az ő felépüléséért, tudva az, hogy hát azért az Isten kezében vagyunk, és hát a katolikus egyház, vagy a keresztény hitben hisznek az örök életben, az élet folytatásában is. De azért nagyon érdekes, hogy hogyan változott az évtizedek, vagy mondanak évszázadok során, hát ez párhuzamosan azzal, hogy a pápák sokszor megjelennek. Hát amikor akár a középkori pápákra gondolunk, vagy a pápaságnak a klasszikus korszakaira, akkor eleve az utazás is korlátozott volt, az emberek nem jutottak el, vagy csak ritkán jutottak el, vagy ritkábban, nagy zarándokok alkalmában Rómában, a pápák is ritkábban szerepeltek, na de most napi szinten megjelenik, utazik, kimegy a hívek közé, hát feltűnik adott esetben magának az egészségügyi állapotnak a változása, és ahogy történt II. János Pálnál, az volt egyébként egy nagy vízválasztó, amikor szembe kellett.
0: Halló, halló.

0: Kedves hallgatóink, itt van a vonalban velünk Újházi Lóránt, vallás szakértő. Kiesett a vonal, reméljük most már minden rendben lesz.
1: Igen.
0: Ott fejeztük be a beszélgetést, hogy ugye második János Pál pápa volt úttörő olyan szempontból, hogy ő nyitottabban kezdett kommunikálni az egészségi állapotáról, és nyilván az internet világában nehéz is lenne titkolózni. Azért is fontos a nyílt kommunikáció, hogy ne terjedhessenek féligasságok, álhírek vagy összeesküvés elméletek a pápa egészségi állapotáról?
1: És nyilván valóban egy olyan dimenziója is, hogy azért amellett, hogy az egyház az egy vallási szervezet is, tehát egy keresztény felekezetnek számít, azért egyedülálló jelentősége van a katolikus egyháznak abból a szempontból, hogy a nemzetközi jognak az alanya. Tehát, hogy a Vatikán egy állam, a Szentszék az mondjuk úgy, hogy sui generis alanya, tehát sajátos alanya a nemzetközi jognak, a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatot tart, és nyilván ennek a szervezetnek a feje, tehát nem csak a vallási szervezetnek a feje a pápa, hanem az államnak is, a Vatikán államnak is, illetve a Szentszéknek is, mint morális közösségnek, nyilvánvalóan azok, akik kapcsolatban állnak a Szentszékkel, diplomáciai kapcsolatban, országok, nemzetközi szervezetek, azoknak is fontos tudni, hogy egy ilyen monarchikus szervezet, aminek a feje a római pápa, tehát nem úgy van, mint egy állam esetében, hogy nehezebb megoldani adott esetben, bizonyos döntési fórumok teljesen a pápának vannak rezerválva, teljesen a pápának vannak fenntartva. Ilyen szervezetnél azért fontos, hogy a partnerek is tisztában legyenek azzal, hogy a pápa milyen egészségügyi állapotban van.
0: Az aktuális hírek alapján jól sikerült a műtét, és a katolikus egyház fő körülbelül egy hétig maradt kórházban, ami nem bolygatja fel annyira ugye a terveit. Ennek kapcsán pedig térünk át a másik témánkra, ez pedig a pápa külföldi útja. Nemrég ugyanis Leó pápa Franciaországban látogatott, még szeptember végén is pár napot töltött ott. Utoljára 2008-ban járt a pápa ebben az országban, 16. Benedek volt az. Hogyan értékeli ezt a mostani Franciaország látogatást?
1: Én ugye a pápáknak az utazása mindig több dimenziót ölel fel, és hát ugye jó, hát eltelt már most már lassan két év, másfél év a megválasztása óta, de ahogy egy kormányfőnél, egy miniszterelnöknél, kormány vagy államfőnél is fontos az, hogy hogyan rangsorolja az utazásait, mert a pápánál is ugye az első utazások azok főleg a perifériára, majd ugye a következő utazás is az úgynevezett globális délországaiba vezet, kifejezve azt, hogy folytatja elődeinek a periféria, részben periféria teológiáját, részben pedig a perifériák geopolitikáját, vagy külpolitikáját a Szentszék részéről, de nagyon szorosan az első 10-be, vagy akár első 6-7-be benne volt a franciaországi utazás, ami kifejezte azt, hogy hát azért Franciaországról, és különösen a szekuláris Európáról sem mond le az egyház, és ennek egy nagyon szép kifejeződése volt. Egyébként meg maga az utazás, tényleg azt mondhatnánk, hogy jól sikerült. Hát nyilván ezek az utazások azért összefoglalva, akárhova megy a pápa, azt kell mondani, hogy ezek jól sikerülnek, hiszen készül rá az állami fél is, készül rá az egyházi fél is. Igazából hozta a protokoll formáit, tehát hogyha végignézzük, hogy kikkel, milyen fórumokkal találkozott, akkor igazából teljes mértékben követte azt, ami ilyenkor megszokott. Itt igazából az üzeneteknek a tartalma volt érdekes, amiket mondott. Én két területet kiemelnék, egyrészt a vitás kérdések újra és újra előkerültek. Tehát attól függetlenül, hogy elmegy Franciaországba, a szekuláris államba, ahol tényleg klasszikus az állam egyház, nem csak szétválasztás, hanem nagyon sok vitás kérdés is, és ez nem csak a francia felvilágosodása, vagy a francia forradalom következménye, hanem a gallikanizmus, mint egy sajátos státusza, vagy sajátos helyzete a katolikus egyháznak Franciaországban még a forradalom és a felvilágosodás előtt is, és aztán az 1905-ös szétválasztása, vagy laicitásnak, laikus törvénynek nevezik, ami sokkal több, mint egy törvény, egy filozófia, amire fölépül az egyház-állam kapcsolata Franciaországban, és ami természetesen nagyon komoly hatással volt az egész európai államegyház kapcsolatokra, Magyarországra is többek között, az államegyháznak a viszonyára. Most viszont nagyon sok olyan kérdés kerül elő, különösen ami az emberi élet tisztelete, méltósága, abortusz kérdés bekerül az alkotmányba, amit újra és újra előhoz az az egyház, mint egy sérelmezett morális kérdés, az emberi élet befejezésének döntése, tehát a segített öngyilkosság, illetve az eutanázia, ami már törvényi szinten van, még a végrehajtási határozatok nincsenek meg, de a törvény már elkészült, és a pápa újra és újra előhozta legkülönböző fórumokon ezeket. Nem szokás egyébként, hogy ennyire belpolitikai, vagy morális kérdéseket is érintő belpolitikai kérdésekbe a pápa az utazásai alkalmából belefoljon, ezt meghagyja a helyi egyháznak, meg a más szervezeteknek, hogy ők vitatkozzanak ezekről a kérdésekről, de akár az elnöki köszöntőben nagyon finoman, nagyon diplomatikusan, de előhozta a betegekkel való találkozásnál, megint csak előhozta, hogy hát az élet tisztelete mit jelent. És a másik téma, amit kiemelnék, az a mesterséges intelligencia, ami szintén kapcsolódik az emberi méltósághoz, UNESCO-nál mondott beszédben, de azt, ha jól emlékszem, a püspöki konferencia előtt mondott beszédben is újra előkerült a mesterséges intelligencia és a mesterséges intelligenciával jelentkező veszélyeknek a kérdésköre.
0: Viszont még visszatérnék arra, hogy mennyire volt sikeres ez az út, mert a média arról számolt be, egy ilyen összehasonlítást olvastam, hogy még 2008-ban a szabadtéri nyilvános szentmisén körülbelül 250 ezer ember vett részt, most 800 ezer ember volt kíváncsi Leó pápára, és a hírek szerint maguk a franciák is meglepődtek ezeken a számokon. Franciaországban pedig az utóbbi időben jelentősen nőtt azon emberek száma, akik felnőtt korukban megkeresztelkednek. A francia katolikus egyház valamiféle újjáéledését láthatjuk, és részben ezzel is magyarázható, hogy ennyi sokan voltak kíváncsiak a pápára?
1: A számokkal nagyon óvatosan bánnék, mert nyilván egyrészt jó, fontos, és egyre fontosabb a vallás szociológia, tehát az, hogy mérjük számokban is egy vallási közösségnek a jelenlétét, egy társadalomban, egy országban, egy kontinensen, ugye ennek tipikus példája Afrika, ahol nagyon dinamikusan növekszik a katolikus egyház, na de hát az egy egészen más típusú katolikus egyház. És ténylegesen igaz, pont a püspöki konferenciánál, hogyha elemezzük azt a beszédet, és utána mélyebben megnézzük a püspöki konferenciát, és egy nagy püspöki konferenciáról van szó, nem olyan, mint itt a mi térségünkben lévő néhány tíz emberből, néhány húsz emberből álló kis püspöki konferencia, annyira megosztott, hogy az egészen liberális irányzatoktól a konzervatív, nagyon konzervatív irányzat, akik minden meg, tehát és visszatérve konkrétan a kérdés, hogy van-e újjáéledés, vagy fel, tehát egy reneszánszát éli-e a francia katolikus egyház, én azt mondanám, hogy azért erről nincs szó. Nagyon-nagyon megosztott maga a katolikus egyház, és vannak új mozgalmak, azt mondanám, de azt mondanám, hogy a katolikus egyház liberális ágának, tehát a liberálisabb mozgalmak, amik a II. Vatikáni zsinat után jöttek létre, nagy része Franciaországban jött létre, ezek egy ideig, óráig felfutó ágban voltak. Ma már azt látjuk, hogy igazából ezeknek a lelkiségi mozgalmaknak a nagy része kifulladt, és egy konzervatívabb, ez a Szent Márton közösség például, a papok reverendában járnak, ugye hát azért ez nem megszokott Magyarországon, hogy a papok reverendában járnak, de ott Párizs utcáin ténylegesen demonstrálni akarják a klasszikus keresztény katolikus jelenlétet. Körlevelek jelennek meg, szeretnék, hogyha a társadalomban újra markánsabban jelen lenne a katolikus egyház. Másik oldalról meg mit látunk? Hát templombezárásokat, meg azért a templomoknak az átalakítását, a közösségeknek a visszahúzódását, tehát azért a számokkal én nagyon óvatosan bánnék, és hát az elkövetkező években fogjuk szerintem meglátni, hogy milyen irányba mozdul el a francia katolikus egyház.
0: Leó pápának ez volt az 5. apostoli útja, és novemberben Dél-Amerikába látogat. Ugye itt egy fontos személyes kötődés is van. Mit tudunk erről a novemberi útról?
1: Ugye neki a megválasztásánál óta lehetett tudni azt, hogy ő ezt a régiót, beleértve Afrikát is, ugye az első útjai között ott volt az afrikai utazás. A Dél-Amerika, mint a periféria országai, az neki nagyon fontos kérdés lesz, tehát hogy a pápasága alatt ezekre a régiókra különösen nagy figyelmet fog fordítani. Miért? Hát mert olyan témák jelennek meg, mint az elszegényedés, tehát a nagyon nagy társadalmi különbségek, a szociális szektornak a szinte teljes hiánya, oktatásnak a teljes hiánya az állam részéről, megjelenik az egyház, belép az egyház, mint helyettesítő állam, nagyon nagy intézmény együttese van a katolikus egyháznak ezekben az országokban. Dél-Amerika még külön érdekes, mert ott van egy sajátos megosztottság, ugye Franciaországot említettük az előbb, hogy milyen megosztott a francia katolikus egyház ideológiai szempontból is. Hát ha van megosztott katolikus egyház, az pont Dél-Amerika, ugye a felszabadítási teológia, aminek nagyon sok ága van, és ugye éppen a kiábrándultság, a szegénység miatt csatlakoztak ehhez a, hát a baloldalhoz köthető felszabadítási teológiához papok, mozgalmak, katolikus mozgalmak nagyon sokan, amit II. János Pál 16. Benedek kifejezetten, némelyik ágát, nem az egészet, de némelyik ágát kifejezetten elutasította, elítélte. Tehát, hogy neki nagyon fontos ez a régió, hogy megtalálni egyszerre ezeknek az embereknek minél inkább bekapcsolni az egyház vérkeringésébe a helyi katolikus egyházakat. Sokan vannak azért most is afrikai, illetve dél-amerikai egyházi vezetők, akik a Vatikánban, a Szentszéknél dolgoznak. Másrészt pedig egyszerre kínálni egy szociális, egyfajta humanitárius választ az arra a régióra, ez neki szív, ugye, hosszú ideig dolgozott ott, mint misszionáris, aztán később mint püspök is.
0: Ezek a külföldi utak mennyire vannak szigorúan megtervezve, és mennyire adnak teret arra, hogy megmutatkozzon a pápa személyisége az utak során?
1: Nyilván a tervezésnél megmutatkozik, már eleve a célpontoknak, a destinációknak a kiválasztásánál megmutatkozik, hogy ő hova szeretne, milyen területekre szeretne elmenni. Nyilván vannak meghívások, oda szokott menni általában a pápa, ahol nyilván van egy személyes és szempont is, illetve az egyháznak fontos az, hogy ott megjelenjen. Arról nem említettük, de hát az elsődleges útja, elsődleges célja mindig az utazásnak, amelyet persze elnökökkel találkozik a más vallási vezetőket, tehát előmozdítja a vallásközi párbeszédet más felekezetekkel, tehát az ökumenizmust előmozdítja bizonyos közösségekkel, azért az elsődleges célja az mindig a helyi katolikus egyháznak a megerősítése, tehát ilyen helyekre szokott menni. De maga az út, az utazás az nagyon szigorú. Tehát szinte majdnem azt mondanám, percre pontosan be van osztva, hogy a pápának hova kell menni. Emlékszem, amikor Magyarországon volt, akkor is, tehát a 15-kor el kellett, 8-15-kor el kellett indulni, akkor 8-15-kor el kellett indulni. Ennek több oka van, nyilván, mert nagyon, nagyon szigorú az időbeosztás, tehát hogy odaérjen ténylegesen, akkor kezdődjön, akkor fejeződjön be a program, a hivatalos programok. Másrészt pedig hát van egy biztonsági szempont is, tehát az utakat biztosítani kell, szinte persze pontosan akkor kell ott lenni, tehát hogy van egyfajta az országnak, az fogadó államnak is egyfajta kötelezettség, amit csak úgy tud betartani, hogyha nagyon strikt, nagyon szigorú, ami betartja a pápa is, meg a pápának a segítői ezeket a protokoll szempontokat.
0: A dél-amerikai út előtt a pápa tervek szerint a Vatikánban fogadja még a magyar püspököket is. Miért fontos ez a találkozó?
1: Ez a klasszikus ad limina látogatás. Időnként, hát 5 évente szokás a püspököknek jelentést benyújtani és meglátogatni a pápát. Ennek ugye több dimenziója van. Ez egyrészt a magának a pápának a látogatása. Letudják a tiszteletüket a Péter utódja előtt, ugye ez klasszikus, már az 5. században voltak ilyen utazások, aztán később formalizálják, klienti zsinat volt, mint az egyházfegyelmet meg kellett újítani, meg aztán a 20. század kódex, tehát az egyházi törvénykönyv reformja, akkor formalizálják, hogy milyen jelentéseket kell pontosan beadni. Ez az egyik, tehát a pápával való, ez megint szinte azt mondanám, hogy fordítottja, mint amikor a pápa utazik az adott országba, kifejeződik az egyetemes egyház és a részegyháznak az egymáshoz való viszonya. Ugyanez történik, csak ilyenkor a püspökök mennek a pápához. Na most a másik pedig egy jelentési kötelezettség. Tehát megvannak azok a formanyomtatványok, amiket ki kell tölteni, hogyan történik a hitélet, hogyan történik az oktatás, hogyan történik a katekézis, hogyan történik a szentségkiszolgáltatás, és akkor ugye utalva a francia kérdésre, és így megvannak igazából statisztikailag az adatok, de azok csak statisztikák, hát nyilván a hit az nem csak statisztika, de hogy mennyi a keresztelés, mennyi a bérmás, a házasságok, de adott esetben a házasságok érvénytelenítésének, így a bíróságoknak is éves jelentési kötelezettsége van. És akkor végig látogatják azokat a úgynevezett dikasztériumokat, akik bizonyos kérdésekben hatáskörökkel rendelkeznek, és az adott kérdést, ami az adott dikasztériumnak a hatásköréhez rendelkezik, azokat végig veszik, végig beszélgetik, adott esetben javaslatokat tesznek a dikasztérium részéről is, amit a helyi egyház gyakorlatába, ha tudnak beépíteni. De hát azért legyünk őszintén, hát a helyi egyháznak a helyzetét, a helyi egyháznak a társadalomba való beágyazódottságát, azt az a helyi egyházok látják igazán jól. A kapcsolattartásnak van egyébként más hivatalos fóruma is, nem csak az adlimana látogatása, az időnként visszatérő, általában őt, de ahogy bekerülnek a naptárba, nem mindig 5-10 év, hanem pontosan amikor kapnak időpontot, hanem van más formája is a kapcsolattartásnak, a tipikusan én a pápai követnek az intézménye, de a egyes püspökök is gyakran járnak, főleg azok, akiknek a dikasztériumokban is van feladata, főleg akik jó nyelvismerettel, vagy valamilyen sajátos szaktudással, szakismerettel rendelkeznek, azokat a római dikasztériumok is igénybe szokták venni, azoknak a helyi püspököknek a szolgálatait.
0: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje, akinek egy csomó távolítottak el a tüdejéről. Hogyan változott az évek során a vatikáni kommunikáció a pápa egészségét illetően? Erről, illetve a katolikus egyházfő legutóbbi franciaországi útjáról kérdeztem Újházi Lórándot, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallási és Társadalom Kutatóintézetének vezetőjét. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! 2026. október 14-e szerda van, Helena napja. A soros uniós elnökséget betöltő Írország 8%-kal faragná le a 2028-2034-es időszakra vonatkozó uniós költségvetést. 8:45-kor ezzel folytatjuk. 8:30 után pedig a legerősebb ellenzéki pártról lesz szó. A hírek szerint ugyanis a PS már megegyezett a közös listán való indulásról a Demokratival. Most Csenger Ferenc hozza a legfrissebb információkat.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Új pártot alapít a volt környezetvédelmi miniszter. Újabb csatlakozási témaköröket nyit meg az Európai Unió Ukrajna számára. Változóan felhős idő van, 15 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Az állami jelképek fokozottabb jogi védelméről tárgyalt kedden a szlovák parlament. Az SNS és a Smer javaslata szigorúbban büntetné a nemzeti és állami jelképek megrongálását, meggyalázását vagy sértő ábrázolását. A védett jelképek közé a hármas halom nélküli kettős kereszt is bekerülhetne. A módosítást elsősorban a progresszív Szlovákia képviselői bírálták. A parlament kedden a legtöbb időt a jövő évi állami költségvetés vitájára fordította, amelyről várhatóan ma szavaznak a képviselők. Élesen bírálta Szlovákia 2027-es költségvetési tervezetét Michal Šimečka, progresszív Szlovákia elnöke. A parlamenti vitában kijelentette, hogy az ország államadóssága 2012 óta nem látott ütemben növekedhet, miközben a költségvetési hiány szerinte továbbra is akkora, mint a jelenlegi kormányhivatalba lépésekor. Šimečka arra figyelmeztetett, hogy jövőre 2,4 milliárd eurót kell fordítani az államadóság törlesztésére és kamataira. Az ellenzéki politikus szerint a tervezetből hiányoznak a valódi megtakarítások és a gazdasági növekedést ösztönző intézkedések. Jelentősen átalakul a gondozásra szoruló személyek támogatási rendszere Szlovákiában 2027. januárjától. Az új hozzájárulást közvetlenül az ellátásra szoruló személy kapja, aki eldöntheti, hogy családtag gondozására vagy szociális szolgáltatásokra fordítja. A támogatás összege a rászorultság fokától függően 236 és 1038 euró között alakulhat. Fontos változás, hogy a családi gondozók jövedelmét többé nem vizsgálják, így teljes munkaidőben is dolgozhatnak a támogatás csökkentése nélkül. A reformra összesen több mint 1,7 milliárd eurót különítenek el. Az új jogszabályt Peter Pellegrini köztársasági elnök is aláírta. A családtámogatások csökkentésével vádolja a kormányt az ellenzéki kereszténydemokrata mozgalom. A KDH szerint jövőre 2,7 milliárd eurót fordítanak az államadósság kamataira, miközben a munkaügyi tárcat családtámogatási kerete mind

0: össze 1,7 milliárd euró. A párt úgy véli, a megszorítások egyre nagyobb terhet rónak a családokra. A munkaügyi minisztérium visszautasította a bírálatot, hangsúlyozva, hogy a családok más tárcákon keresztül is kapnak támogatást, például adókedvezmények, ingyenes étkeztetés és vasúti utazás formájában. Új politikai pártot alapít Tomás Taraba volt környezetvédelmi miniszter. A független parlamenti képviselő bejelentette, hogy megkezdték a Taraba Szlovákia fejlődése nevű párt bejegyzéséhez szükséges 10 000 aláírás összegyűjtését. A kezdeményezéshez Peter Sliško, a HLASZ korábbi képviselője is csatlakozott. Taraba szerint az új párt elsősorban a régiók fejlesztésére, a gazdasági növekedésre és az önkormányzatok megerősítésére összpontosítana. A politikust szeptember végén a parlamenti bizalmatlansági szavazást követően váltották le miniszteri tisztségéből. Újabb két tárgyalási témakört nyitott meg az Európai Unió Ukrajna csatlakozási folyamatában. Ezek a belső piacra, valamint a versenyképességre és a befogadó gazdasági növekedésre vonatkoznak. Az előrelépést azt tette lehetővé, hogy az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről szóló törvényt. Ezzel a 6 tárgyalási témakörből már 4-et megnyitottak. A fennmaradó területek között szerepel a mezőgazdaság és a közlekedés is, amelyekről várhatóan nehezebb lesz megállapodni. Az új tagállam felvételéhez mind a 27 uniós ország egyhangú támogatása szükséges. 9 pontban emeltek vádat Lengyelországban egy 66 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint merényletet tervezett Donald Tusk miniszterelnök és a védelmi miniszter ellen. Az ügyészség szerint a férfi robbanó szerkezetekkel készült az állami vezetés erőszakos megdöntésére. Lakásán házilag készített robbanó szerkezetekre emlékeztető tárgyakat foglaltak le. Az interneten szélsőséges, erőszakra buzdító tartalmakat is terjeszthetett. A gyanúsított tagadja a vádakat és megtagadta a vallomástételt. Előzetes letartóztatásáról szerdán dönt a bíróság.
1: Időjárás.
0: Jobbára felhős ma az ég, északon és nyugaton elvétve eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Tömegbaleset történt az R7-esen, Somorja után a Pozsonyba vezető oldalon, a bal sáv nem járható, ajánlatos elkerülni a szakaszt. Torlódik a forgalom Dunatőkésen és Úszoron is az R7-es felé, vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Keresi az önnek való álomautót? Az érsekújvári AAA autóban folyamatosan széles, azonnal elvihető autóválasztékkal várjuk. Minden járművünk Car Vertical ellenőrzéssel, 10 napos cserélhetőséggel, akár 0%-os önrészsel és kedvező személyre szabott finanszírozással várja önt. Látogasson el hozzánk Érsekújvárba, a Komáromi útra, és válasszon még ma a legnagyobb kínálatból. Válassza a biztosat! AAA autó.

0: Rigárdi Lászlóval.
1: Tegnap este 9 mérkőzést rendeztek a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. Lanz Sporting Lisszabon 0-2, Szavach Azeri csapat Slavia Praha 2-0, Internacionale FC Brűs 3-4, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Leipzig Eindhoven 1-0, Villarreal Napoli 3-1, Galatasaray Barcelona 1-4 és Stavanger Bayern München 3-3. Ma is 9 BL főtáblás meccset bonyolítanak le. A Slovan az új téglamezei stadionban 21 órakor a Stuttgartot fogadja. Két évvel ezelőtt is Pozsonyban, a Bajnokok Ligája alapszakaszában találkozott egymással a két együttes, és a nagy esélyes németek nyertek 3-1-re. Most is a Stuttgart a favorit, annál is inkább, mert a kékek nagyon gyenge teljesítményt nyújtanak a bajnokságban. Legutóbb csak 1-1-es döntetlent értek el Szakolcán, és a tabellán csupán a negyedik helyen állnak. A további mai műsor 18.45-től Feyenoord, Como, Linz, Liverpool, 21 órától Róma, Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahce, Donetsk, AEK Athén, Bodø Glimt, Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain és Betis Sevilla, Porto. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter, de a Villarreal labdarúgó csapatának korábbi válogatott kapusa és a családtagjai nem sérültek meg. A labdarúgó szlovák kupa negyedik fordulójában lehotapott Vtácsnyikon Michalovce 0-3. A mai műsor 14.30-tól Povaszká Bystrica Košice, Mijava Ruzsomberok, Kosztolné Krácsani Žilina, Lokomotíva Trenčín 15 órától, Piešťany Trnava és Vranov Banská Bystrica. Egy keddi eredmény a labdarúgó MB2-ből, Diósgyőr Szentlőrinc 1-1. A nagyszombati ukrán-magyar mérkőzésen történt 5 fegyelmi vétség miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket, a labdarúgó válogatott novemberi grúziai nemzetek ligája találkozójára döntött az Európai Szövetség fellebbviteli bizottsága. Annyit rajjak odahaza, 5-1-re legyőzték a svéd Rögle csapatát, a Jégkorong Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó 6. fordulójában, és a tabellán feljöttek az utolsó továbbjutást jelentő 16. helyre. Ma este ér véget a zárófelvonás, és kialakul a végső sorrend. A férfi kézilabda Európa Liga csoportkör 3. fordulójában Prešov-Sevehof 25-38. A férfi kézilabda extraligában Modra Povaszká Bystrica 21-31. A női kézilabda szlovák kupa negyed döntőben Zlatná Stupava 31-39. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid lett az év legjobb nyílt vízi úszója a Nemzetközi Szövetség szurkolói szavazásán. Emma Labosová mindkét mérkőzését megnyerte selejtező csoportjában, így főtáblára jutott női egyesben a Ljubljanai Asztali Tenisz Európa bajnokságon. Férfi egyesben András Csaba és Szudi Ádám, valamint a szlovák színekben szereplő kínai Wang Yang is főtáblára került. A szabadkártyás Mia Pohánková 7-6-6-7-6-1-re legyőzte a hazai pályán szereplő kínai Si Yu Wangot a wuhani tenisztorna második fordulójában és bejutott a 8. döntőbe. Párosban szintén folytathatja a Stollár Fanni Wufang Xien magyar-tajvani kettős. Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es autós gyorsasági világbajnoki sorozat, a helyszín Ruanda lesz valamikor 2030 utántól. És végül egy érdekesség, sajtóinformáció szerint Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke 2024-ben több mint 1,7 millió dollárt kapott az idei Észak-Amerikában rendezett világbajnoksággal összefüggésben.

0: 8 óra 18 perc van. A soros uniós elnökséget betöltő Írország a napokban mutatta be a 2028-2034-es időszakra vonatkozó uniós költségvetés keret dokumentumát, amely több mint 140 milliárd euróval faragná le a kiadásokat. Ez csak egy kiinduló pont, de több tagállam már jelezte, hogy a számokon változtatni kell. A témáról Máté Réka Zsuzsannát, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatárs. Kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A 8%-os csökkentés ellenére mennyire fogná vissza a kiadásokat az ír javaslata a mostani állapotokhoz képest?
1: Ez attól függ, hogy kit kérdezünk. Például, hogyha Németországot és a német kormányt és a német vezetést, akkor ők elégedetlenek ezzel a számmal. Hogyha például Szlovákia kormányát nézzük, akkor az általános új kép és az elrendezés sokkal megfelelőbb, mint a korábbi költségvetési tervezet. Szóval ez így egy olyan alap, ami további tárgyalást fog igényelni, és szerintem még hosszú ideig fognak erről tárgyalni a kormány, illetve államfők.
0: Mert hogy a költségvetés kapcsán mintha két tábort alkotnának a tagállamok, vannak ugye a déli-keleti országok, amelyek például ellenzik a mezőgazdasági támogatások, a regionális kifizetések csökkentését, míg az úgynevezett takarékoskodó országok pedig még tovább faragnának a költségvetésen. Hogy lesz ebből kompromisszum?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem hosszú idő fog kelleni. Tehát Németország, meg az úgynevezett takarékos országok a 2 billiós Európai Uniós költségvetés teljes összegét körülbelül 400 milliárddal szeretnék csökkenteni. Ehhez képest az ír elnökség által javasolt csökkentés nagyon-nagyon kis összeg. És ahogy a szerkesztő asszony is említette, az úgynevezett keleti, illetve déli országok, fogalmazunk úgy, hogy a kohézió barátai, azok azt szeretnék, hogy a hagyományos Európai Uniós politikákra megmaradjanak azok az összegek, amelyek például az idén is rendelkezésre állnak. A korábbi tervek szerint az agrárpolitikára, illetve a kohéziós politikákra jelentősen csökkent volna ez a tervezet. A legújabb ír javaslat mindössze 3%-kal csökkenteni a kohézió, illetve az agrártámogatásokra szánt alapokat, ami már sokkal jobb helyzet a kohézió barátai számára, de itt jön egy csavar. Az európai költségvetés a struktúráját teljesen át szeretnék alakítani, és úgynevezett nemzeti és regionális partnerségi alapot hoznának létre. Ebben az agrártámogatásokat, a kohézió, migráció kezelése, határvédelem, klímacélok és energetikai célokra félretett programokat összevonnák, és a regionális alapok helyett fölött is tulajdonképpen a központi kormányok döntenének. Tehát ezzel tulajdonképpen nagyon erős szubszidiaritási kérdések merülnek fel, ami tovább feszíti ezeket a tárgyalásokat. Tehát nem csak a kérdés merül fel majd 15-én és 16-án, hogy mennyi is legyen az az annyi, hanem az, hogy ezt hogyan osztják el. Tehát még azok a tagállamok is, amelyek mondjuk elégedettek lehetnek a jelenlegi legújabb ír javaslattal, amely csak a 3%-kal csökkentené az agrár, illetve kohézió támogatások alapjai, azok nem elégedettek a finanszírozás módjának javaslataival. Nehezen lesz itt kompromisszum.
0: Említette ezt az október 15-ét és 6-át, és azt, hogy még lesznek tárgyalások. Mennyire kötelező jellegű ez az írországi javaslat, és hogyan zajlik majd maga a folyamat, aminek a végén megszületik a reális költségvetési tervezet?
1: Nem kötelező elfogadni. Tehát ez egy, ahogyan az ír elnökség is javasolta, ez egy tárgyalási alap, amely valóban közelebb hozza a különböző felek álláspontjait. Mint ahogy említettem, rengeteg olyan kérdés van, amely további tárgyalást igényel, úgyhogy én nem hiszem, hogy október 15-én, 16-án sikerül megegyezni. További tárgyalások során novemberben, illetve decemberben várható, hogy még tovább fognak közeledni ezek az álláspontok. És az Európai Tanács elnöke szerint, és az Európai Bizottság törekvései szerint, hát mindent megpróbálnak, hogy még idén, tehát 2026-ban megszülessenek a legfontosabb politikai megállapodások. Nem biztos, hogy ezek sikeresek lesznek ezek a törekvések, de ahogy említettem, úgy a tanács elnöke, mint a bizottság elnöke mindent megtesznek ennek érdekében.
0: A hírek szerint az Európai Parlament sem elégedett a javaslattal, és azt bírálja, hogy nem növelnék az úgynevezett saját forrásokat, vagyis a tagországi hozzájárulásokon túl az EU által beszedett pénzeket. Meg tudnám magyarázni, hogy pontosan mi tartozik ebbe a csoportba?
1: Igen, az Európai Parlamentnek részben jogosak az aggályai, hogy azok a költségvetési tételek, amelyek így létrejöhetnek, kevés mozgásteret biztosítanak. És ami így felmerült korábbi beszélgetések, illetve tárgyalások során, ez az úgynevezett új adók kivetése, amely az európai közös kalapba menne. Mit jelent ez tulajdonképpen? Tehát jelenleg az Európai Uniónak vannak úgynevezett saját forrásai, ezt úgy kell értelmezni, hogy ezt tulajdonképpen a tagállamok szedik be, valamennyi összeget visszatartanak a kezelési költségek, munkaköltségek, stb. Révén, és azt természetesen a szerződések értelmében átutalják egy közös kalapba, amiből aztán majd gazdálkodnak és szétosztják. Most ez az összeg viszonylag és relatív alacsony, ahhoz képest, hogy milyen terveik lennének, például az Európai Parlamentnek, illetve egyes politikai erőknek. És ehhez képest szeretnének új adókat kivetni. Tehát itt ami felmerült, az például, hogy az e-hulladékra vetnének ki bizonyos adókat, azokat az a vállalatokat adóztatnak meg, amelyeknek a nettó bevétele 100 millió felett van, vagy a különböző dohánytermékekre. Csak itt fontos megemlíteni, hogy az Európai Uniónak nem lehetnek már olyan kivetett adói, amelyeket a tagállamok már kivetettek, mert akkor kétszer adóztatnak meg. Tehát itt a dohánytermékeknél, itt első több országban is vannak dohánytermékekre kivetett adók, tehát itt például felmerül olyan cikkekre merülnek fel, mint például a vépek vagy az e-cigaretták, illetve ami még felmerült, mint az Európai Unió saját jövedelme, az a különböző kriptovalutákról nem fizetünk amúgy adót, tehát ezt szednék be a tagállamok az Európai Unió javára. És itt fontos, hogy az Európai Unió javára szednék be. Igen?
0: Nyugodtan mondja tovább.
1: Tehát egy másik fajta adó, ami az Európai Unió számára menne, és így ötletszerűen merült fel, ezek a különböző kibocsátási rendszerek, azok a környezetvédelmi, fenntarthatósági lépések, amelyek ezt segítik elő, csak hogy ennek a hátulütője az, hogy az európai vállalatok kevésbé lennének versenyképesek, úgyhogy nagyon szigorú adókat kell megfizessenek, illetve nagyon szigorú előírásoknak kell megfeleljenek. Szóval ez is igencsak vitatott kérdés. És végül, ami a legvitatottabb, az az, hogy a szerződések szerint jelenleg szabályozva van, hogy az Európai Unió milyen típusú adókat vethet ki. Tehát ehhez képest új adókat kivetni felveti a demokratikus deficit kérdését, és az, hogy ha közvetlenül nem képviselik az Európai Bizottságban az egyéneket, akkor milyen jogon vethetnek ki újabb adókat, hiszen a szerződések ezt nem írják elő. Szóval ez is egy olyan kérdés, ami valószínű, hogy még hosszabb ideig lesz egyeztetés alatt a különböző felek között.
0: Maradt még egy kis időnk, említette, hogy az év végéig szeretnének megegyezni a költségvetésről. Ez összefügg azzal, hogy jövőre több kulcsfontosságú uniós tagországban is választásokra kerül sor?
1: Pontosan. Tehát elsősorban ugye a franciaországi választások miatt van ez a hatalmas nagy sietség, de amúgy szokás, hogy tehát a következő költségvetés 2028-ban, január 1-én lépne a hatályba. Tehát szokás amúgy is, hogy tehát az előtte lévő egy évben már csak a részleteket kelljen pontosítani és elfogadni, megszavazni a jogszabályokat, és szokás amúgy két évvel előtte, úgy decemberig a nagy körvonalakat meghúzni és a nagy politikai egyezményeket megkötni. De ez most a szokásjogon felül azért is sürgős, mert Franciaországban lehet, hogy igencsak erős politikai változások lesznek. És hát a Marine Le Pen pártja az nagyon éles változtatásokat szeretne ehhez a költségvetési tervhez képest, és az Európai Unió működéséhez képest. Ráadásul a most aktuálissá vált előrehozott spanyol választások is lényegesen megváltoztathatják az Európai Unió prioritásait, úgyhogy a jelenlegi vezetésnek az az érdeke, hogy mielőbb megszülessenek a nagy politikai megállapodások.
0: A soros uniós elnökséget betöltő Írország a napokban mutatta be a 2028-2034-es időszakra vonatkozó költségvetés keret dokumentumát, amely több mint 140 milliárd euróval faragná le a kiadásokat. Ez csak egy kiinduló pont, de több tagállam már jelezte, hogy a számokon változtatni kell. A témáról Máté Réka Zsuzsannát, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársát kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést!

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Egyre szorosabb együttműködés formálódik a PSZ és a Demokrati között. A hírek szerint a végéhez közeleg a két párt választási koalíciójának megkötése. Ez lesz a mai reggeli utolsó témája, előtte még a regionális hírek jönnek Csenger Ferenctől.
2: A múlt héten csökkent az influenzások száma Nyitra megyében, tájékoztatott a Nyitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal. Összesen 4144 akut légúti megbetegedést jelentettek, ebből 529 influenza vagy influenza-szerű megbetegedés volt. Ez 23,3%-os csökkenést jelent. A legtöbb beteg az 5 évnél fiatalabb gyerekek között volt. A lévai járásban be kellett zárni egy óvodát is. A lelki feltöltődés és a mindennapi stressz csökkentése áll a Galántai Honismereti Múzeum őszi program sorozatának középpontjában. Október 15-én és 22-én különleges esti tárlatvezetéseket tartanak, amelyeken a látogatók néhány kiállítási tárgyat hosszabban, elmélyülten figyelhetnek meg. Az idősebb korosztály számára külön nyugodt tempójú múzeumi sétákat is szerveznek. Október 17-én szombaton délután 5 órától pedig 1 órás képernyő mentes közös csendes olvasásra várják az érdeklődőket, amelyet kötetlen beszélgetést követ. 100 éve fedezték fel a bajmóci préposti barlangot, amelyben több mint 49 ezer évvel ezelőtt már emberek éltek. A barlang első feltárását 1926-ban Karol Antal Medvecki prépost kezdte meg helyi diákok segítségével. A kutatók kőkorszaki eszközöket, mamutcsontokat és későbbi korokból származó leleteket is találtak. A modern vizsgálatok igazolták a lelőhely rendkívüli régészeti értékét. A barlang területén 2007 óta őskori múzeum működik, az eredeti leletek egy része pedig a Privigyei Múzeumban látható.
0: Időjárás.
2: Jobbára felhős ma az ég, északon és nyugaton elvétve eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Tömegbaleset történt az R7-esen, Somorja után a Pozsonyba vezető oldalon, a bal sáv nem járható, ajánlatos elkerülni a szakaszt. Torlódik a forgalom Dunatőkésen és Úszoron is az R7-es felé, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 37 perc van. Egyre szorosabb együttműködés formálódik a PSZ és a Demokrati között. A hírek szerint a végéhez közeleg a két párt választási koalíciójának előkészítése, és már a listás helyeken osztozkodnak. Közben az SZSZ, a KDH és az Igor Matovics vezette Szlovensko mozgalom saját listával indulna a jövő évi parlamenti választáson. Hol a helye az ellenzéki együttműködésben a Magyar Szövetségnek, amelyet az SZSZ még mindig nem lát szívesen? Erről is kérdezem Tokár Géza politikai elemzőt. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Úgy tűnik, a Progresszív Szlovákia felveszi a listájára a Demokrati pártot. A hírek szerint minden ötödik helyet a listán megkaphat a kisebbik párt, és a második helyen lenne a pártelnök Jaroszláv Nágy. Ezek egyelőre nem megerősített információk. A közös választási koalíció és lista egy felelősségteljes és szükségszerű lépés a PSZ részéről?
1: Hát abból a szempontból felelősségteljesnek mondható, bár inkább én racionálisnak vagy praktikusnak mondanám ahelyett, hogy a Demokraták pártja az ugye, hát mondjuk úgy, hogy az elmúlt időszakban a közvéleménykutatások tanulsága szerint nagyon ott mozog az 5%-os határon. És abban az esetben, hogyha a következő választáson ez a formáció nem jutna be a parlamentbe, akkor kulcsfontosságú ellenzéki szavazatok veszhetnének el a kormányalakításhoz, és egy ilyen közös koalíció, egy ilyen közös lista, annak az esélyét, hogy ezek a szavazatok elvesztenek, egészen biztosan kizárja. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy praktikus lépés volt a Progresszív Szlovákia részéről, illetve hát ugye nem múlt időben fogalmazunk, hiszen még nem teljesen biztos az, hogy ezt a folyamatot sikerül elvinni a végéhez is, de mindenféleképpen egy racionális döntés megpróbálkozni egyfajta közös választási koalícióval. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy itt az egymással versengő ellenzéki környezetben ahány kérdést megoldhat egy ilyen szövetség, legalább annyi új problémát kinyit és új kérdéseket vet fel. Ezek közül a legfontosabb mindenképpen az, hogy a PSZ-nek és a demokratáknak a szavazói, azok miként viszonyulnak ehhez a koalícióhoz, és nem-e tartják azt az elveknek, az elárulásának, vagy a pártok egyéniségének a feladásának, hiszen azért nem arról van szó, hogy ez a két párt ezt teljesen kompatibilis programmal indulna, vannak köztük nézetkülönbségek, van köztük egyébként egy eléggé komoly módszertani különbség is. Ugye Jaroszláv Nagynak a pártja az sokkal inkább szereti a bombasztikus bejelentéseket, egy kicsit ilyen Szlovákia mozgalom jellegű politizálást folytat, míg a PSZ-nél sokkal szelídebb. Szóval vannak itt azért potenciális aknák, amik az egyesülés után elriaszthatnak szavazókat, vagy az álláspontjuk átgondolására késztethetik őket.
0: Mert általában, ha egy nagyobb párt felvesz a listájára egy kisebbet, akkor ugye olyan pártokról beszélünk, amelyeknek a programja, elképzelése, értékrendje azonos, vagy legalább hasonló, és ahogy ön is jelezte, ez a PSZ is a Demokrati esetében nincs teljesen így hát a PSZ automatikusan nem is számolhat a Demokrati választóinak minden szavazatával?
1: Hát ebben a pillanatban, hogy az egyesülés végbe megy, egészen biztosan lesz egy olyan csoport, ami azt fogja mondani, hogy ő erre a listára nem szavaz, legyen az akár PSZ-es, akár demokrati szimpatizáns is. Ugyanakkor ugye egy ilyen koalíciókötés idő előtti bejelentésének az az előnye, hogy ennek a formációnak lesz még nagyjából egy éve, hogyha ugye a választásokat nem tartják idő előtt, de nagyjából egy éve lehet arra, hogy meggyőzze a tétovázó választókat arról, hogy ez mégiscsak egy jó ötlet, és mégiscsak érdemes erre az együttműködésre szavazni. Ez igazából egy nagyon turbulens környezet, és itt ugye látni kell azt, hogy az ellenzéki pártok azért legalább annyira küzdenek egymással, és boxolnak gyakorlatilag abban a kis pocsolyában, ami az ellenzéki választókat szólítja meg, tehát legalább annyira küzdenek egymással, mint a jelenlegi kormánypártokkal és Robert Ficóval, és ebben a pillanatban az ő közös platformjuk, beleértve egyébként a PSZ és a Demokrati közös platformját is, az elsősorban az, hogy mind a két párt egyetlen dologban biztosan meg tud egyezni, az, hogy abban, hogy Robert Ficó kormányfőnek mennie kell, és jelenlegi kormányt le kell váltani. És vannak olyan szavazók, akiknek ez pont elég.
0: Az SZSZ, a KDH és a Szlovensko mozgalom azt deklarálja, hogy külön listán szeretnének indulni, viszont nem csak a Demokrati van veszélyben, hanem a KDH is, amely a felmérések alapján szintén az 5%-os határ körül mozog. Miben bízik a KDH?
1: Hát a KDH-nak a helyzete ez egy kicsit más a demokratákhoz képest. Elsősorban azért, mert a demokratia egy viszonylag új párt, és meglehetősen nagy a fluktuáció a Jaroszláv nagypártjára szavazók és az ingadozók között. Nagyon könnyen elképzelhető az, hogy ez a párt ez akár 3%-ot fogna önállóan a választáson, mint ahogy az is, hogy simán bejutna a parlamentbe. A KDH az Szlovákiának az egyik legrégebbi és legkomolyabb tradíciókkal rendelkező pártja. Hát idézőjelben egy hagyományos kereszténydemokrata pártról beszélünk, amelynek nagyon sok a törzsszavazója. Ezek a törzsszavazók, ezek jellemzően hát Észak-Kelet-Szlovákiában élnek, ugye fontosnak tartják a keresztény-konzervatív értékeket, viszont az egyetlen óriási probléma velük, hogy nincsenek azért annyira sokan. És most a KDH szempontjából valóban egy kulcsfontosságú kérdés az, hogy sikerül-e mozgósítani az ő törzsszavazóikat, mert hogy az ingadozó szavazók közül túlságosan sokat nem tudnak megszólítani, és ezzel együtt vannak külső tényezők, amiket egyébként a magyar érdekképviselet is jól ismerhet, például az, hogy mennyire magas a választási részvétel, mennyien mennek el az urnákhoz szavazni, és hogy egyébként mik az alternatívák, tehát hogy lesznek-e kisebb kereszténydemokrata pártok, akik megpróbálják elhalászni ezeket a választókat. És viszont ebből kifolyólag ugye a KDH sokkal óvatosabb a koalíciókkal. A párton belül lehet egy olyan általános vélemény, hogy az 5-6%-os mag az továbbra is mozgósítható, az megvan, és ebből kifolyólag érezhetik azt a párton belül, hogy itt nem a koalíciókötést várja el tőlük az ő saját szavazói rétegük, hanem azt, hogy ők konzekvensen képviseljék a kereszténydemokrata értékeket, ezzel lökhetik át magukat ezen a képzeletbeli 5%-os határon. Én személy szerint arra számítok, hogy ez nem is fog változni, egyetlen kivétel lehetséges, ami a KDH-t a koalíciókötésre késztetheti, hogyha a közvéleménykutatások konzisztensen, tehát kivétel nélkül 5% alá kezdik őket mérni, nagyjából a 4%-os határ közelébe, de ennek egyelőre nincs jele.
0: Az ellenzéki összefogásnak a Magyar Szövetség is szeretne a részese lenni, viszont az SZSZ ezt eléggé ellenzi. Ugye a napokban Branislav Gröning pártelnöknek voltak olyan kijelentései a november 17-i ellenzéki rendezvény kapcsán, hogy ő nem szeretne egy színpadon állni Gobik Lászlóval. Mivel magyarázza az SZSZ-nek ezt az ellenszenvét a Magyar Szövetség irányába?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ezeken a kijelentéseken túl elsősorban ilyen stratégiai helyezkedésről, meg mozgolódásról van szó az ellenzéki pártok között. Mindegyik pártnak van a puszta kormányváltáson túl egy másik agendája, vagy egy ilyen célkitűzés csomagja is, és ebben a pillanatban az SZSZ-nek nem csak és kizárólag az a célja, hogy leváltsa a kormányt, hanem az, hogy egy saját önálló, ilyen nagyon értelmezhető profilt kialakítson. Az nyilván egy másik kérdés, hogy ennek milyen járul károi vannak. Tehát az egy nagyon érdekes probléma, hogy a Magyar Szövetségnek a 3-4-5%-nyi szavazója az mennyire kell most jelenleg az ellenzéki pártoknak. Az én személyes véleményem szerint egyébként meglehetősen nagy szükség lenne rájuk. Viszont az SZSZ és Branislav Gröning szempontjából Gubik Lászlónak a bírálata, a Magyar Szövetségnek a bírálata, ami ugye formálisan még nem az ellenzéki együttműködés része, mert hogy hivatalosan nem vették be ebbe a csoportba, miközben azért látszik az, hogy a Magyar Szövetség vezetése erre ambicionálja magát, de hogy ez a fajta kritika, ez abból a szempontból ártalmatlan az SZSZ szempontjából, hogy vannak olyan ellenzéki szavazók, akik tényleg rossz szemmel nézik a Magyar Szövetséget. Ugye az Orbán Viktoros búroknak a pengetése, ez megint csak meg tud szólítani pár szavazót, és az SZSZ az egy sokkal határozottabb vagy karakteresebb pártnak tűnhet az ő szemükben, mint mondjuk a Progresszív Szlovákia, ahol ezeknek a szavazóknak egy része van. Tehát ez egyfajta belső vetélkedésnek a része, ez a kijelentés csomag, és ezek a kijelentések, amiket még fogunk nagyon sokszor is hallani, és elsősorban arról van szó, hogy az SZSZ a tétovázó, illetve a más pártoknál levő ellenzéki szavazók egy részét szeretné magához édesgetni vagy csábítani ezekkel a merev elhatárolódásokkal.
0: És mennyire próbálja az SZSZ megszólítani a magyar választókat, például Hamran Istvánon keresztül?
1: Hát igyekszik, próbálkozik vele, de itt ugye van egy alapvető probléma, ami folyamatosan felmerül, hogyha a magyar választók megszólításáról beszélünk. Az ugye az, hogy a magyar választóknak valamit konkrétan ígérni kell. És Hamran Istvánnak a személye úgy önmagában nem túlságosan nagy ígéret, hogyha nem párosul valamiféle konkrétabb célkitűzéssel, tehát akár déli régiófejlesztési célkitűzésekkel, akár kisebbségi okkal, aminek ugye nyomát sem lehet megtalálni, sem az SZSZ, sem pedig más magyar képviselőket magukból olvasztó szlovák pártok tekintetében. Egész egyszerűen hiányoznak a magyar témák a szlovák pártoknak a felhozatalából, és ebben a pillanatban az SZSZ arra számít, hogy néhány mondjuk úgy, hogy magyar nemzetiségű politikusnak a listára vételével és az Orbán kormánynak a bírálatával teljesíti a szükséges minimumot ahhoz, hogy szerezzenek maguknak magyar választókat. Én azért nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire működhet, vagy nem. Erre ugye például a Magyar Fórumnak a tevékenysége az elmúlt időszakban, ami egyébként szintén az SZSZ-nek egy ilyen partneri pártja, vagy társult pártja, és minden egyes választáson láthatjuk, hogy ennek a pártnak a választói bázisa ezzel a mondani valóval néhány ezer főre tehető, és ez nagyon nem sok.
0: Említsük meg Igor Matovicsot is, aki szintén szerepelt a hírekben a napokban. Ugye ő nyár óta járja az országot, lakossági fórumokat tart, és arra biztatja az embereket, hogy jöjjenek vele vitázni. Legutóbb pedig Nagybicsin történt egy incidens, amikor egy idős ember, aki szintén részt vett ezen a vitán, ellen ilyen mindenféle, hát nem verekedésbe, de volt valamiféle dulakodás a rendőrökkel. Matovics azt állítja, hogy ez a férfi alkoholos befolyás alatt volt, és rátámadta rendőrökre. A ellenzék és koalíciós képviselők szerint azonban Matovics provokálta a férfit. Mit gondol erről a fajta politizálásáról Matovicsnak, ezekről a lakossági fórumokról, és ezek az incidensek nem csak inkább így reklámnak szolgálnak neki, hogy még láthatóbbá tegye a pártját?
1: Hát de ez egyértelműen reklám, meg láthatóság, meg ugye az idézőjelben a politikai show-nak a része még akkor is, hogyha nem túlságosan sok köze van a történteknek a jó érzéshez, meg a politikai kultúrához. Ugye az előző választások előtt is történt, meg konkrétan az, hogy Matovicsnak valamelyik képviselőjelöltje keveredett verekedésbe egy ellenszimpatizánssal, és az egészet lefotózták, levideózták. Mondhatjuk azt, hogy ez a fajta idézőjelben ilyen cirkuszi látványosság, ez hozzátartozik az egyszerű embereknek a választási stratégiájához és a taktikájához, és van egy bizonyos választói réteg, amit ezt egyáltalán nem riaszt el Matovicsnak a választásától, vagy úgy gondolja, hogy itt szembesül a való világgal, és nem a parlamentben, meg a parlamenti padsorokban. Most nyilván lehet arról moralizálni, hogy ez mennyire jó vagy nem, de attól még az szomorú tény, hogy Matovics azért csinálja ezt, mert ez hatékony, és mert úgy gondolja, hogy ő saját maga ezzel szavazókat fog nyerni. És hát az ő megnövekedett aktivitásából meg ugye látjuk azt, hogy az egykori miniszterelnök az visszatért az elemébe. Matovicsnak volt egy ilyen kicsit passzívabb időszak a 2023-24 között, amikor úgy tűnhetett a külső szemlélőknek, hogy egy kicsit belefáradt a politizálásba, hogy már nem tud nem tud újat mondani a saját választóinak sem, meg kifelé sem képes megújulni, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakoknak az eseményei azok egyértelműen bizonyítják, hogy már pedig de, hogy Matovics továbbra is úgy érzi, hogy van politikai jövője, és egyáltalán nem szándékozik távozni a politikából.
0: Erre az említett incidensre a belügyminiszter is reagált, ez azzal függ össze, hogy a Robert Fico ellen elkövetett merénylet óta a törvény értelmében ilyen rendezvényeken kötelező a rendőri jelenlét. Matos Utály Estok pedig jelezte, hogy amennyiben az adott politikus, tehát itt például Igor Matovics, direkt provokálja az embereket, megváltoztathatják a törvényt, és a miniszter megvonhatja a rendőri védelmet az adott politikustól. Erről mit gondol?
1: Hát ez egy politikai üzengetés sorozatnak a része. Én úgy gondolom, hogy az a kormánykoalíció számára is nagyon-nagyon súlyos következményekkel járna, hogyha ezt a rendőri védelmet szándékosan megvonnák, és aztán történne valami komoly egy ellenzéki politikussal egy ilyen összetűzésen, mert ugye nagyon vékony sokszor a határa a bajkeverő meg a mártír között. Ezt akár maga Robert Fico is elmondhatja magáról, aki ellen ugye merényletet követtek el konkrétan. Én azt gondolom az elmúlt időszakok eseményei alapján, hogy az az utolsó dolog, amit akár Robert Fico, akár a jelenlegi kormánykoalíció szeretne, hogy látványosan a kamerák előtt terrorizáljanak ellenzéki politikusokat, mert akkor rögtön jönnek azok a hangok, hogy Szlovákiában valójában diktatúra van, hogy a jogállam levette a kezét az ellenzékről, szóval rengeteg rizikó van abban, hogyha a rendőrség valóban nem vesz részt az ilyen események biztosításában.
0: Térjünk még vissza az ellenzéki együttműködésre. Ugye említettük, hogy az SZSZ nem szeretné ebbe az együttműködésbe a Magyar Szövetséget, és a Igor Matovics mozgalma kapcsán is más az álláspontja az SZSZ-nek, mint például a PS-nek, mert Grölingék elfogadhatónak tartják Matovicsot, és szeretnék, ha ő is részese lenne ennek az ellenzéki együttműködésnek. Ezt mivel magyarázza az SZSZ-nek ezt a véleményét, vagy hozzáállását Matovicsékhoz?
1: Hát ez az eltérő politikai stratégiáknak a megnyilvánulása, ugye, hogy melyik párt, melyik partnerével szeretne szövetkezni. Azért ugye, hogyha belegondolunk, hogy miről szólnak a választási kampányok, és hogy mit ígér egy-egy politikai párt a saját szimpatizásainak, akkor végeredményben mindig oda juttatunk ki, hogy kell egy hiteles kormány, vagy kell egy kormánytöbbség, és az a kormánytöbbséghez pártok meg számok kellenek. És most nagyon leegyszerűsítve a két egymásnak egy kicsit ellentmondó ellenzéki ígéretet, vagy az SZSZ-nek meg a PS-nek a vízióját. A PS ugye azt mondja, hogy hát mi nekünk sikerülhet a parlamenti többség összehozása Igor Matovics bevonása nélkül is, jobb őket ignorálni egészen addig, amíg nem lesz rájuk feltétlenül szükségünk, és más különféle erőknek a becsatlakoztatásával, például ugye a demokratákkal kötött koalícióval, például a Magyar Szövetség bevonásával és beemelésével elegendő ellenzéki szavazat összegyűlhet ahhoz, hogy kormányt tudjunk alakítani Matovics nélkül is. Teszem hozzá, hogy ennek a közvéleménykutatások szerint azért nincs túlságosan nagy valószínűsége. És erre jön ugye az SZSZ-nek az ellenajánlata, amelyik azt mondja, hogy itt érdemes letisztítani a politikai palettát, hogy nem foglalkozni a Magyar Szövetséggel, keményen odamondani a Fico rendszernek, és ebben Igor Matovics is partner lesz a számunkra, így alakulhat ki a koalíció. Amit teszem hozzá, hogy matematikailag egy kicsit könnyebben megvalósítható, de aztán az SZSZ is keveset beszél arról a fontos dologról, ami minden Matovicssal kötött koalíció esetén ott lóg a levegőben kérdésként, hogy meddig bírja ki egy együttműködés a volt miniszterelnökkel. Nagyon jól látszik azt, hogy neki milyen módszerei vannak, és hogy mennyire lehet, vagy pontosabban nem lehet vele együtt kormányozni. És egy átlagos ellenzéki választónak a két vízió közül kell majd választania. A Matovicssal való nyílt közösködéssel és az instabilitással vegyített SZSZ víziót kell választaniuk, vagy pedig a PS-nek ezt az idézőjelben illedelmesebb elképzelését, ami lehet, hogy légvárakra épül.
0: Egyre szorosabb együttműködés formálódik a PS és a demokrati között. A hírek szerint a végéhez közeleg a két párt választási koalíciójának előkészítése, és már a listás helyeken osztozkodnak. Közben az SZSZ, a KDH és az Igor Matovics vezette Szlovensko mozgalom saját listával indulna a jövő évi parlamenti választáson. Hol a helye az ellenzéki együttműködésben a Magyar Szövetségnek, amelyet az SZSZ továbbra sem lát szívesen? Erről is kérdeztem Tokár Géza politikai elemzőt. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm, további kellemes napot kívánok.

Kedves hallgatóink, ennyi fért adás kezdő műsorunkba. Ajánlom figyelmükbe weboldalunkat, a patria24.stvr.sk-t, ahol többek között a reggeli interjúkat is megtalálják. Ha tehetik, maradjanak velünk, perceken belül kezdődik a nappali Jakubecz Lászlóval. A reggeli hangmérnöke Kovács János nevében is köszönjük.

0: 9 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat október 14-én, szerdán, Helén napján. Rajter Lajos karmester és zeneszerző örökségéről, Ser Judit pályájának és életének fordulópontjairól, valamint két irodalmár, Csehi Zoltán és Polgár Anikó közös világáról lesz szó a mai nappaliban. További részletekkel a hírek után jelentkezünk, ha tehetik, tartsanak velünk. Most a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei. Ma szavazhat a parlament a jövő évi állami költségvetésről. Ukrán hőerőművet ért orosz támadás. Változóan felhős idő van, 15 fokig melegszik a levegő. Mondom a részleteket. Az állami jelképek fokozottabb jogi védelméről tárgyalt kedden a szlovák parlament. Az SNS és a Smer javaslata szigorúbban büntetné a nemzeti és állami jelképek megrongálását, meggyalázását vagy sértő ábrázolását. A védett jelképek közé a hármas halom nélküli kettős kereszt is bekerülhetne. A módosítást elsősorban a progresszív Szlovákia képviselői bírálták. A parlament kedden a legtöbb időt a jövő évi állami költségvetés vitájára fordította, amelyről várhatóan ma szavaznak a képviselők. Élesen bírálta Szlovákia 2027-es költségvetési tervezetét Michal Šimečka, progresszív Szlovákia elnöke. A parlamenti vitában kijelentette, hogy az ország államadóssága 2012 óta nem látott ütemben növekedhet, miközben a költségvetési hiány szerinte továbbra is akkora, mint a jelenlegi kormány hivatalba lépésekor. Šimečka arra figyelmeztetett, hogy jövőre 2,4 milliárd eurót kell fordítani az államadóság törlesztésére és kamataira. Az ellenzéki politikus szerint a tervezetből hiányoznak a valódi megtakarítások és a gazdasági növekedést ösztönző intézkedések. Orosz ballisztikus rakéta csapódott be kedden este egy kijevi hőerőműbe. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna ezúttal sem kapott időben figyelmeztetést nyugati szövetségeseitől a közelgő támadásról. Az ukrán légvédelem csak akkor észlelte a rakétát, amikor az már a fővároshoz közeledett. A támadás annak ellenére történt, hogy Donald Trump amerikai elnök vasárnap az energetikai létesítmények elleni orosz és ukrán csapások azonnali beszüntetéséről beszélt. Újabb két tárgyalási témakört nyitott meg az Európai Unió Ukrajna csatlakozási folyamatában. Ezek a belső piacra, valamint a versenyképességre és a befogadó gazdasági növekedésre vonatkoznak. Az előrelépést azt tette lehetővé, hogy az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről szóló törvényt. Ezzel a hat tárgyalási témakörből már négyet megnyitottak. A fennmaradó területek között szerepel a mezőgazdaság és a közlekedés is, amelyekről várhatóan nehezebb lesz megállapodni. Az új tagállam felvételéhez mind a 27 uniós ország egyhangú támogatása szükséges. Előzetes letartóztatásban maradt Hankó Balázs volt magyar kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga Bajusz Veronika volt államtitkár. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a korábbi bírósági döntést, mivel fennáll a szökés és a tanúk befolyásolásának veszélye. A gyanú szerint több mint 17 milliárd forintnyi kulturális támogatást osztottak szét szabálytalanul, részben a Fidesz választási kampányának finanszírozására. Az ügyben több személy ellen folyik eljárás, egyes támogatott szervezetek pedig már több mint 3 milliárd forintot fizettek vissza az államnak. Izraeli mintára hozna létre új rendszert a gyermekek online védelmére a cseh kormány. Andrej Babis miniszterelnök szerint 2028-tól éjjel-nappal hívható segélyvonal segítené az interneten veszélybe kerülő fiatalokat.

0: magunkat. A rendszer összekapcsolná a rendőrség, az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem munkáját, hogy a bejelentések gyorsan a megfelelő szakemberekhez kerüljenek. A kezdeményezés elsősorban az internetes zaklatás, a zsarolás, a szexuális visszaélések és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó új veszélyek megelőzését szolgálná. Az emberi jogok és a szabadságjogok védelmében betöltött korábbi vezető szerepének visszaállítására szólította fel az Egyesült Államokat Navi Pillay, Nobel békedíjas jogász. Pillay élesen bírálta a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen bevezetett új amerikai szankciókat, amelyeket példátlan támadásnak nevezett a Nemzetközi Igazságszolgáltatás ellen. Washington szerint a bíróságnak nincs joga amerikai állampolgárok felelősségre vonására. Pillay ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra és támogatja a háborús és más súlyos nemzetközi bűncselekmények kivizsgálását. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: Ma 21 órától játsszák a Slovan Stuttgart mérkőzést a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. A nyitraiak odahaza 5-1-re legyőzték a svéd Rögle csapatát a jégkorong bajnokok ligája alapszakaszának utolsó, 6. felvonásában. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid lett az év legjobb nyílt vízi úszója a Nemzetközi Szövetség szurkolói szavazásán.
2: Időjárás.
0: Jobbára felhős ma az ég, északon és nyugaton elvétve eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Tömegbaleset történt az R7-esen Somorja után a Pozsonyba vezető oldalon. A bal sáv nem járható, ajánlatos elkerülni a szakaszt. Torlódik a forgalom Dunatőkésen és Úszoron is az R7-es felé. Egy sötét Superb cirkál Perbete és Köbölkút között, és sebességet mérnek Kassán a Vatszonován. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

Halljuk, miről lesz szó a mai nappaliban. Idén lenne 120 éves Reuter Lajos karmesterész zeneszerző, aki Budapestől Bécsen át Pozsonyig a 20. századi közép-európai zenei élet meghatározó alakja volt, és még 90 éves kora fölött is vezényelt. Életéről, személyiségéről és zenei örökségéről, valamint az idei Konvergencia Fesztiválról is fiával, Reuter Adrián muzikológussal beszélgetünk. Shirley MacLaine történetét hozta el a pozsonyi közönségnek Shelley Judit, akivel az Astorga Fesztiválon beszélgettünk. A Jászai Mari díjas színművészt első önálló esélyéről, pályájának emlékezetes szerepeiről, spanyolországi éveiről és a szabadúszó színészi lét kihívásairól is kérdeztük. És Csehi Zoltán és Polgár Anikó számára az irodalom nem csak hivatás, hanem közös élettér is. Arcmás portré sorozatunkban a költő, műfordító és irodalomtörténész házaspárral a kapcsolatuk kezdetéről, az alkotás és a családi élet összefonódásáról, az egymásnak adott szabadságról és a tartós házasság titkáról beszélgettünk. Kovács János hangmérnök kollégám nevében is kellemes és tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok, rádiózzanak velünk!

Október 14-e van, az év 287. napja. Névnapjukat a Helének és a Líviák ünneplik. Ma van a szabványosítás világnapja, amely a nemzetközi szabványok kidolgozásában résztvevő szakemberek munkájára hívja fel a figyelmet. Halljuk, milyen jeles események, kerek és félkerek évfordulók fűződnek a mai naphoz. ban ezen a napon zajlott a Hastingsi csata, amelyben Hódító Vilmos normann serege legyőzte II. Harold angol király hadát, megnyitva az utat Anglia normann meghódítása előtt. 1235-ben Székesfehérváron magyar királlyá koronázták IV. Bélát. 1529-ben első Szulejmán oszmán szultán felhagyott Bécs ostromával. 1918-ban a Csehszlovák Nemzeti Tanács ideiglenes csehszlovák kormányá alakult, amelyben Milan Rastislav Štefánik a hadügyi tárcát kapta. 1920-ban Pozsonyban Martin Micsura teljhatalmú miniszter fogadta a magyar szülők küldöttségét, amely egy pozsonyi magyar gimnázium újraindítását kérte. 1923-ban Pécset ünnepélyesen megnyitották az eredetileg Pozsonyban alapított Erzsébet Tudományegyetemet. 1926-ban megjelent a Mici Mackó című könyv első kiadása. 1944-ben brit és amerikai légitámadás érte Érsekújvár és Komárom vasúti létesítményeit. 1947-ben Chuck Yeager, amerikai pilóta, Bell X-1 kísérleti repülőgépével elsőként lépte át a hangsebességet. 1962-ben egy amerikai U-2 felderítő repülőgép lefényképezte a Kubában telepített szovjet rakétákat, és ezzel kezdetét vette a kubai rakétaválság. 1964-ben Martin Luther King megkapta a Nobel békedíjat, 1986-ban pedig Elie Wieselnek ítélték oda ugyanezt az elismerést. Október 14-éhez számos ismert személyiség neve kötődik. Ezen a napon született többek között Dwight D. Eisenhower, az Egyesült Államok későbbi elnöke, Roger Moore, brit színész, Nádas Péter Kossuth Díjas író, Cliff Richard énekes és Usher amerikai popstár. Ezen a napon hunyt el Bing Crosby amerikai énekes és színész, valamint Leonard Bernstein, világhírű karmester és zeneszerző is. Most a kerek és félkerek évfordulókkal folytatjuk. Száznyolcvan éve 1846-ban ezen a napon született Sikedanc Albert, magyar műépítész és festő. Gyermekkorának egy részét Késmárkon töltötte, később pedig nevéhez kötődött Budapest egyik legismertebb építészeti együttese, a Hősök tere, a Műcsarnok, a Milléniumi Emlékmű és a Szépművészeti Múzeum kialakítása. A magyarországi eklektikus építészet egyik legjelentősebb képviselője volt. Százhúsz éve 1906-ban ezen a napon született Hannah Arendt, német származású amerikai filozófus és politikai gondolkodó. A 20. századi politikai filozófia egyik legnagyobb hatású alakja, aki többek között a totalitarizmus természetét, a hatalom és az egyéni felelősség kérdését vizsgálta. Legismertebb művei közé tartozik a totalitarizmus gyökerei és az Eichmann Jeruzsálemben. Száz éve 1926-ban ezen a napon született Pozsonyban Éber Tibor, szlovákiai magyar költő, író, drámaíró, esztéta és zeneművész. Szülővárosában érettségizett és kezdte meg egyetemi tanulmányait, majd 1945-ben Budapestre került, ahol zenei, később filozófiai és esztétikai tanulmányokat folytatott. Sokoldalú életművében Pozsony és a felvidéki magyar történelem élményei is újra és újra megjelentek. Nyolc
80 éve, 1946-ban, ezen a napon született Justin Hayward, brit énekes, gitáros és dalszerző, a Moody Blues meghatározó tagja. Hangja és szerzeményei alapvetően formálták a zenekar hangzását, ő írta többek között a Nights in White Satin című világslágert is. Több mint fél évszázados pályafutása során a brit rock zene egyik jellegzetes hangjává vált. Éve, 1981-ben ezen a napon hunyt el Huszári Zoltán, posztumusz Kossuth Díjas filmrendező és grafikus, költői képi világával a magyar filmtörténet egyik legeredetibb alkotója lett. Legismertebb filmje a Krúdy Gyula művei nyomán készült Szimbád, Latinovits Zoltán főszereplésével. Életművéhez olyan különleges alkotások is tartoznak, mint az Elégia és a Csontvári. További kerek és félkerek évfordulók is jutnak mára. 115 éve született Lê Duc Tho, vietnámi politikus. 50 éve ezen a napon hunyt el Borbás Gáspár, magyar válogatott labdarúgó, 40 éve pedig Zdeněk Pöl, cseh autóversenyző. Végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 57. születésnapját Péterfi Bori színésznő és énekesnő. Színészként több jelentős független társulatban, köztük a Kréta Körben dolgozott. Zenei pályája pedig az Amorf Ördögöktől vezetett, a 2007-ben alakult Péterfi Bori and Love Bandig. A színház és az alternatív rockzene azóta is párhuzamosan van jelen pályáján. Eseménynaptárunk mai zárásaként most Péterfi Bori és a Love Band egyik felvétele szól.

0: Kedves hallgatóink, most színes híreinket hallják a nagyvilágból.
1: Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója egy hosszabb X bejegyzésben fejtette ki a véleményét a rendkívül fejlett mesterséges intelligencia modellek veszélyeiről, valamint arról, hogy miként kellene szembenézni ezekkel a kockázatokkal. Nadella szerint a mesterséges intelligencia rendszerek mára összetettebbé és képzettebbé váltak a hagyományos szoftvereknél, ám működésüket nem tudjuk pontosan lekövetni, ami komoly biztonsági kihívásokat jelent. Ezért nem bízhatunk vakon a fejlesztők ígéreteiben, hanem új bizalmi architektúra kiépítésére van szükség. A Microsoft vezérigazgatója szerint a kiszámíthatatlan mesterséges intelligenciát erős, determinisztikus külső korlátokkal, emberi ellenőrzéssel és független auditálási mechanizmusokkal kell körülvenni a rosszindulatú támadások vagy hibák megelőzése érdekében. Nadella javaslatainak jelentős része egybevág az iparág más szereplőinek véleményével, miszerint a különböző incidenseket időben nyilvánosságra kell hozni, független auditokra van szükség, továbbá ellenőrizhető adatokra, valamint a mesterséges intelligencia kordában tartására. A Sony ECM AX10 új fejlesztésű gömbalakú mikrofonmodulja 4 gömb karakterisztikájú mikrofonkapszulát használ, így minden irányból rögzíteni tudja a környezet hangjait. A térbeli hangfeldolgozás segítségével a tartalomgyártók a helyszín atmoszféráját, a hangok irányát és távolságát is érzékelhetik. A tartalomkészítők 3 felvételi mód közül választhatnak attól függően, milyen tartalmat készítenek, melyik platformon szeretnék közzétenni, és hogyan fogják azt lejátszani. A mindössze körülbelül 24 grammos újdonság az USB-C csatlakozásával külön hangrögzítő eszköz vagy bonyolult beállítás nélkül is gyorsan használható. Az eszközzel jól együttműködő Spatial Audio Video Tool alkalmazással a felhasználók közvetlenül az okostelefonjukon rögzíthetnek videót, visszanézhetik a klippeket, gyors szerkesztési műveleteket végezhetnek, majd térbeli hangzással exportálhatják az elkészült tartalmat, így a felvételtől a megosztásig a teljes munkafolyamat egyetlen eszközön gyorsan és egyszerűen elvégezhető. Böngész és közben tisztítsd meg az óceánt, valahogy így köti össze a hétköznapi internetezést a környezetvédelmi vállalásokkal a Wave Browser nevű Chromium alapú böngésző. Ezt persze nem úgy kell elképzelni, hogy ha valaki felkeres egy oldalt, akkor már is 1 gram műanyagtól megszabadul az óceán. Az üzleti modell másképp, jóval prózaibb módon működik. A Wave Browser felvételt szerez kereső motorokon és partnerségeken keresztül, majd ezt használja fel a takarítás finanszírozására. A cég oldala nem hozta nyilvánosságra, hogy a bevétel mekkora része megy takarításra, illetve hogy mennyit adnak keresésenként, felhasználónként vagy böngészési munkamenetenként. Éppen ezért sem lehetne egy keresést úgy meghatározni, hogy az egy adott mennyiségű szemét eltávolításával egyenlő. A felhasználó nem pénzt fizet az áruért, hanem a böngésző használata révén termel értéket a Wave számára, amely azután ebből finanszírozza a programot.

0: Astorka Fesztivál felkérésére Pozsonyban járt a napokban Shell Judit, aki ezúttal egészen különleges előadással érkezett. Első önálló estjén a legendás amerikai színésznő Shirley MacLaine életét és személyiségét idézte meg. A Jászai Mari díjas színművésszel a fellépés kapcsán beszélgettünk, de természetesen szóba kerültek pályájának emlékezetes szerepei, spanyolországi évei és az életében bekövetkezett változások is. Arról is kérdeztem, mit jelent számára ma a színészi szabadság, és hogyan választja meg a feladatait. Következzen a beszélgetés Shell Judittal. Shell Judittal beszélgetünk, Pozsonyban az Astorka Fesztiválon az Utitársam Shirley MacLaine című előadás pozsonyi bemutatója előtt. Nem először jár Pozsonyban, júniusban Szűcs Gabival léptek fel itt a Feleségek és Szeretők című zenésestel. Milyen emlékeket őriz arról az estéről, mennyire volt ideje körbenézni itt a városban, és hogy érzi itt magát?
1: Akkor sajnos nem sok időnk volt körbenézni, de nagyon jól éreztük magunkat az este folyamán, mert nagyon jó kis előadás volt, meg nagyon jó volt a közönség is. Igazán örültünk, hogy meghívást kaptunk, és hát szintén nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a fesztiválon most a mai napon, és a Szabó G. Laci barátom szólt is, hogy jöjjek hamarabb, mert akkor azért végig szaladtunk azért Pozsony óvárosán, és fantasztikusan szép, gyönyörű város. Voltam már korábban, még 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt egy film, egy gyönyörű animációs felnőtteknek szóló animációs film, a Műanyag ég volt, ami ilyen szlovák-magyar koprodukcióban készült, és itt volt az első bemutatója, úgyhogy akkor is voltam Pozsonyban, akkor egy picit tudtunk sétálgatni, de igazából a legtöbbet most láttam Pozsonyból.
0: Ezúttal Shirley MacLaine történetét hozta el a pozsonyi közönségnek. Hogyan talált egymásra Shell Judit és a legendás amerikai színésznő, és mi volt az ő életében, személyiségében, ami annyira megragadta, hogy önálló estet szeretett volna készíteni róla?
1: Igen, hát ez oda nyúlik vissza ez a történet, hogy amikor megfogalmazódott bennem, hogy egy önálló estet szeretnék csinálni, korábban ez eszembe se jutott, mert azért én tartottam attól, hogy egyedül állni a színpadon, és mindenki csak engem néz, és nincs ott egy kollega, akiben kapaszkodhatok, vagy akivel párbeszédet folytatok. De mégis megszületett ez az igény bennem, hogy legyen egy ilyen önálló estem, és sokáig keresgéltem színdarabokat, már meglévő színdarabokat, és igazából egy monodrámát, ami esetleg működhetne, de nem találtam olyat, ami mögé igazából, mert egy monodrámában igazából nagyon hozzákötik az emberhez azt a történetet, és ezért szerettem volna valami olyasmiről beszélni, ami hozzám is közel áll. És akkor lett ez, hogy akkor nézek valamilyen nagy divánt, vagy énekesnőt, vagy színésznőt, vagy bárkit, akinek az életéből lehet esetleg csinálni valamilyen színdarabot, és akkor így a sok szűrőn átment, és a végén kiemelkedett a Shirley MacLaine, akinek a Találd meg önmagad című könyvéből szerkesztettem ezt az előadást, ezt a monodrámát, és hát én magam ilyen teljesen hanyattestem, hogy mennyi azonos dolog történt a mi életünkben, tehát hogy ő egy olyan maximálisan, hát egy csodálatos színésznő, de hogy olyan sok érdekesség, olyan sok párhuzam van az életünkben a táncimádatától kezdve, egyrészt mind a ketten 3 évesen kezdtünk el balettozni, és akkor utána az ének, a színművészet, a filmezés, a szerelem, az utazás szerelme, vagy szeretete, és aztán így a 40-es évek végén pedig ez az belső út, amin elindult ő, és aztán nagyon sok könyvet írt a El Camino-ról és magáról a spiritualitásról, vagy a belső útkeresésről. Ez is érintőlegesen, de benne van ebben az előadásban, úgyhogy nagyon sok párhuzam mutatta meg magát, és aztán ezért döntöttem így, hogy akkor az ő szavaival, de magamról beszélhetek.
0: Említette, hogy az Utitársam Shirley MacLaine az első önálló estje, korábban évtizedeken át társulatokban partnerekkel együtt dolgozott. Milyen kihívást jelentett ez, és változott-e a viszonya ehhez az előadáshoz a tavalyi bemutató óta?
1: Talán még jobban megszerettem, meg még otthonosabban érzem már magam benne, és mindig, ha van is bennem egy kicsi druk előtte, ami most éppen nincsen, mert most pár napja ment az előadás, nyilván, hogyha nagyobb időszak történik két előadás között, akkor egy kicsit erősebb a druk, de most még bennem van minden hangzó. Én nagyon szeretem játszani, és mindig alig várom, hogy elkezdjem, és elinduljon ez a folyamat, és az, hogy egyedül vagyok, tulajdonképpen aztán rájöttem, hogy nem vagyok egyedül, mert most a partnerem a közönség. Tehát ők, az ő reakciójuk, az ugyanolyan, mint hogyha állna valaki mellettem a színpadon.
0: Hallgatóink jelentős része alig, hanem a Csak szex és más semmi című filmből ismeri, amelynek immár több mint 20 éve volt a bemutatója. Hogy milyen fordulópontot jelentett a film a pályáján, és hogyan viszonyul ma ahhoz, hogy sokan még mindig az ott megformált Dórával azonosítják?
1: Hát ez a film volt az, ami gyakorlatilag egy ilyen közismertséget hozott az én életembe. Előtte is forgattam filmeket, játszottam televíziós sorozatokban, már színházi szakmai elismeréseim voltak, színházi berkekben már azért ismertek a nézők, de ez volt egy olyan, tulajdonképpen egy ilyen nagyobb országos ismertséget hozott számomra ez a szerep, és én a mai napig nagyon hálás vagyok, hogy ez megtörténhetett velem, és kifejezetten örülök, hogyha még ehhez is csatolnak engem, vagy emiatt ismernek föl, mert szerintem azért ez minden színész álma, hogy legalább egy olyan dolog történjen a pályafutása alatt, ami megmarad az utókornak, és ami emlékezteti az embereket rá.
0: Sokan követték a Király című sorozatot is, itt Zsámbó Jimmy feleségét, Editet alakította, akivel, ahogy olvastam, személyesen is találkozott a forgatás előtt. Ami érdekelne, hogy mennyiben más színészi feladat egy valós, ráadásul ma is élő embert megformálni, mint egy kitalált figurát, hiszen bizonyos értelemben Shirley MacLaine esetében is hasonló a helyzet.
1: Bizonyos, igen, tulajdonképpen Shirley MacLaine esetében is, csak azért itt nem fenyeget annyira az a veszély, hogy itt lesz most majd a nézők sorai közt, tehát tulajdonképpen ilyen kapcsolatom nincsen sajnos vele, bár örülnék neki, hogy egyszer látna ezt az előadást. A Zsámbó Edit szereppel kapcsolatban pedig azt hiszem, hogy nagyon, sokkal nagyobb a felelősség, mert ugye vele előtte is találkoztam, tudtam, hogy ő látni fogja a filmet, hogy mit szól hozzá, tetszik-e neki, nem tetszik. Nyilván nem neki akartam megfelelni azért itt a szerep megformálásánál, hanem a rendezőnek és önmagamnak és a forgatókönyvnek. Annyi kibúvónk gyakorlatilag volt, hogy azért ez egy, így keveredik a realitás és a fikció magában a sorozatban. Tehát minden olyan rész, amire ő azt mondta, hogy ez nem így volt, vagy ez nem így emlékszik rá, vagy nem örül neki esetleg, hogy így lett bemutatva, az mind fikciós volt.
0: Az elmúlt években nem csak a szerepei változtak, hanem az élete is jelentős fordulatot vett. 2020-ban két gyermekével Spanyolországba, Marbellára költözött. Egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy ott életében először volt igazán ideje önmagára, a saját gondolataira, és én arra lennék kíváncsi, hogy más emberként tért-e haza, és hogyha igen, akkor miben változott meg leginkább?
1: Hát igen, így igaz, hogy ott volt először úgy időm önmagamra, amire korábban talán nem volt igényem, és így belekényszerített az ott létem, az, hogy nem dolgoztam, gyakorlatilag az volt a feladatom, hogy a gyerekeket vigyem az iskolába, meg főzzek, meg bevásároljak, meg tengerparton sétáljak, kiránduljunk a gyerekeimmel, tehát ez az életforma, és az a napközbeni egyedüllét hajtott, vagy kényszerített, hál' Istennek, így utólagosan mondom, bele egy olyan belső utazásba, ami azóta is így benne vagyok, és próbálok ezen az úton tovább haladni, hogy így egy kicsit tudatosabban éljem az életemet, ne úgy, mint előtte, tehát ilyen szempontból is már kvázi más emberként jöttem haza, az utazásról, vagy illetve erről az egyéves kintartózkodásból, de a másik, hogy szakmailag is váltottam, hogy nem mentem vissza társulatba, hanem a szabadúszást választottam, úgyhogy most már egészen más, hogy élem a szakmai életemet, jobban a saját kezemben tartom a mindennapjaimat és a úgymond a jövőmet és a döntéseimet.
0: Azt is nyilatkozta, hogy a hazatérés nehezebb volt, mint maga az elindulás. Miért, és mi jelentette a legnagyobb nehézséget abban, hogy újra megtalálja a helyét az itthoni életében?
1: Elég hosszú idő volt, még így visszarázódtam az itthoni életbe. Hát nem tudom, azt hiszem, hogy azért az elindulás, amikor az ember, hogyha csak egy rövidebb nyaralásra indul az ember, akkor mindig izgalmasabb az odafele út, mint a visszafele, mert olyan gyönyörű emlékeket hoz visszafele magával az ember, és ott meg megtapasztalni az nagyon jó. Hát nem volt könnyű visszanázódni, mert egy egészen másfajta életet éltünk ott, és tudtam, hogy azért most majd vissza kell állnom valamilyen szinten a munkába, és még volt bennem ez a változás, meg ez a, hogy meghozom azt a döntést gyakorlatilag, hogy én ugyanazt az életet akarom élni, ugyanúgy, ahogy eddig éltem, vagy egy újat elkezdeni, aminek meg nincsenek kapaszkodói, mert nem tudok előre semmit. És gyakorlatilag az ismeretlenbe kellett beugranom, amit, hát szóval azért az nagy bátorság, hogy az ember így elengedjen mindent, és menjen, és kövesse a, nem is tudom mit, a vezércsillagát. Még azt se tudtam, hogy az micsoda, csak hogy azt már nem akarom, ami volt. Tehát azt már el tudtam, majd meg tudtam fogalmazni, hogy mi az, amit nem szeretnék. Hogy mi az, amit szeretnék, azt még nem tudtam. És ez úgy szépen lassan kialakult, hogy mi az, amit igazából szeretnék, hogy olyan dolgokat, olyan munkákat vállaljak el, ahol valóban jól érzem magam, valóban ami érdekel engem, és legyen szabadidőm és szabadságom eldönteni, vagy ilyen ráhatásom a saját életemre.
0: Ezzel a bizonyos szabadúszással mondhatni ezt a döntés szabadságát nyerte el, és van-e olyan, amit hiányol abból a korábbi életéből, ami talán bizonyos értelemben biztosabb volt, kiszámíthatóbb?
1: Azért a biztonságot szeretem, de ezt a mostani állapotot meg még inkább szeretem, mert itt ez egy bizonytalanabb létforma, a szabadúszás, de mégis én nem cserélném már vissza arra a régi életemre, és igazából azt hiszem, hogy nem hiányzik nekem semmi a mostaniból. Hogyha hiányozna valami, akkor azt megpróbálnám megteremteni.
0: Különböző produkcióban vesz részt, ugye a Shirley MacLaine este, úgy olvastam, Ragyog Shirley címmel bekerült a Centrál Színház repertoáriába, de például a Szeretett Kert című improvizációs előadásban is játszik. Mi alapján dönt ma arról, hogy egy felkérést elvállal-e? Más szempontok vezélik, mint 10 évvel ezelőtt?
1: 10-20 évvel ezelőtt szakmai szempontok vezéreltek, már amennyire én dönthettem, hogy mit játszom, mert igazából az ember társulatban van, akkor nem dönthet arról, hogy ő mit fog játszani, és mit szeretne játszani, vagy mit nem szeretne játszani. Ez esetben a szabadúszás erre kitűnő választás, hogy én tudjak dönteni, hogy mi az, amit szeretnék játszani, vagy nem szeretnék. Nagyon nagy szempont az idő, hogy mi az, ami mennyi időre köt le, mennyi ideig tart, hol egyáltalán, melyik színházban, kikkel, milyen rendezővel, mi a maga az anyag. Tehát ezek már olyan szempontok, amikben én tudok dönteni egy személyben.
0: Beszéltünk a spanyolországi időszakról, az újrakezdésről, szabadságról. Shirley MacLaine életében is fontos szerepet kapott az önkeresés. Amióta foglalkozik a történetével, mi az, amit tanult belőle? Volt olyan felismerése, amelyet a saját életébe is magával tudott vinni?
1: Hál' Istennek, amikor én már idáig eljutottam, hogy a Shirley MacLaine-ről szeretnék egy önálló estet, akkor én már azokról a kérdésekről, amit én boncolgatok az előadásban is, vagy amiket így érintek, azokat én már föltettem magamnak, meg már átrágtam magam rajta. Úgyhogy ilyen értelemben azért újat nem mondott, a Shirley MacLaine. Bizonyos dolgokról igen, de azt meg nem raktam bele az előadásba. Tehát ő a könyvében sokat beszél az UFO-król, a channelingről, entitásokról, idegen entitásokról. Én ezzel nem akartam még az előadást megterhelni, mert ehhez nem érzem magam közel, de a spiritualitáshoz, a pozitív gondolkodáshoz az mind közel áll hozzám. Úgyhogy én inkább ezekről beszélek.
0: Én meg is köszönöm a beszélgetést, hogy most már 4 óra múlt, 7 órakor kezdődik az előadás, hogy mit szeretne, hogy a pozsonyi nézők magukkal vigyenek ebből az előadásból, mi az a gondolat vagy érzés, amit itt szívesen átadna nekik?
1: Hát én kívánom, hogy jó érzést vigyenek haza ebből az előadásból, és talán, hogyha egy picit átengedik magukon ezt az érzést, hogy biztos, hogy azt az életet élem-e, meg úgy kommunikálok-e a környezetemmel, meg azt várom el az élettől, amit én akarok, vagy azt, amit ugye a világ megenged számomra. Szóval ilyen érdekes kérdések, meg mi az, hogy szerelem, mi az, hogy ragaszkodás, mi az, hogy elengedés. Tehát vannak ilyen nagy szavak, amiket így át lehet kicsit engedni magunkon, és egy kicsit belegondolni, hogy ki hogy van ezekkel a szavakkal.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Scher Jurit, Jászai Mari díjas színművésszel beszélgettünk, aki az Astorka Fesztivál vendégeként járt Pozsonyban.

0: Következzen most a vasárnap családi magazin előzetese Kuklis Katalintól.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Csóka Bálint. A fiatal bősi játékos hamar a DAC szurkolók kedvence lett, de mi a kék-sárgák jelenlegi sikeres szereplésének titka? Elek Zoltán összefoglalójából kiderül. Szlovákia egy újabb iskolai támadás áldozatait gyászolja. De hogy jutottunk oda, hogy tizenéves gyerekek késsel és baltával járnak iskolába? A témának Vrabec Mária járt utána. Básti Julénak és Udvaros Dorottyának ír dalokat Dés László Bereményi Géza közreműködésével. A zeneszerző a legendás albumokról Szabó G. Lászlónak mesélt. Nem akarok trendeknek megfelelni, mondja magáról Szűcs Luca, akit a magyar közönség a Megasztár versenyzőjeként ismerhetett meg. A fiatal búcsi tehetséggel Szászi Fanni készített interjút. Ezeken kívül találnak még alapban állatkert és kastélyriportot, recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal. Hey!

0: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. A folytatásban kulturális ajánlóval jelentkezünk, majd Rajter Lajos karmester és zeneszerző örökségéről lesz szó. További részletek a hírek után, most a mikrofonnál Csenger Ferenc.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Az államfő aláírta a szociális támogatásokról szóló törvényt. Előzetes letartóztatásban marad a volt magyar kulturális miniszter. Változóan felhős idő van, 15 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Jelentősen átalakul a gondozásra szoruló személyek támogatási rendszere Szlovákiában 2027. januárjától. Az új hozzájárulást közvetlenül az ellátásra szoruló személy kapja, aki eldöntheti, hogy családtag gondozására vagy szociális szolgáltatásokra fordítja. A támogatás összege a rászorultság fokától függően 236 és 1038 euró között alakulhat. Fontos változás, hogy a családi gondozók jövedelmét többé nem vizsgálják, így teljes munkaidőben is dolgozhatnak a támogatás csökkentése nélkül. A reformra összesen több mint 1,7 milliárd eurót különítenek el. Az új jogszabályt Peter Pellegrini köztársasági elnök is aláírta. A családtámogatások csökkentésével vádolja a kormányt az ellenzéki kereszténydemokrata mozgalom. A KDH szerint jövőre 2,7 milliárd eurót fordítanak az államadósság kamataira, miközben a munkaügyi tárca családtámogatási kerete mindössze 1,7 milliárd euró. A párt úgy véli, a megszorítások egyre nagyobb terhet rónak a családokra. A munkaügyi minisztérium visszautasította a bírálatot, hangsúlyozva, hogy a családok más tárcákon keresztül is kapnak támogatást, például adókedvezmények, ingyenes étkeztetés és vasúti utazás formájában. Új politikai pártot alapít Tomás Taraba volt környezetvédelmi miniszter. A független parlamenti képviselő bejelentette, hogy megkezdték a Taraba Szlovákia fejlődése nevű párt bejegyzéséhez szükséges 10 000 aláírás összegyűjtését. A kezdeményezéshez Peter Sliško, a HLASZ korábbi képviselője is csatlakozott. Taraba szerint az új párt elsősorban a régiók fejlesztésére, a gazdasági növekedésre és az önkormányzatok megerősítésére összpontosítana. A politikust szeptember végén a parlamenti bizalmatlansági szavazást követően váltották le miniszteri tisztségéből. Szlovákia szorosabb együttműködésre törekszik Ausztráliával a békés célú nukleáris kutatás területén. Juraj Blanár külügyminiszter Sydney közelében meglátogatta az Ausztrál Nukleáris Tudományos és Technológiai Központot, ahová szlovák vállalatok és intézmények képviselői is elkísérték. Az együttműködés elsősorban a nukleáris orvostudományra, a radioaktív gyógyszerek előállítására, az anyagkutatásra és a sugárvédelemre terjedhet ki. Planár szerint az Európai Unió Horizont Európa kutatási programja további közös fejlesztések előtt nyithat utat. Előzetes letartóztatásban marad Hankó Balázs volt magyar kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga Bajusz Veronika volt államtitkár. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a korábbi bírósági döntést, mivel fennáll a szökés és a tanúk befolyásolásának veszélye. A gyanú szerint több mint 17 milliárd forintnyi kulturális támogatást osztottak szét szabálytalanul, részben a Fidesz választási kampányának finanszírozására. Az ügyben több személy ellen folyik eljárás, egyes támogatott szervezetek pedig már több mint 3 milliárd forintot fizettek vissza az államnak. Daganatos elváltozást találtak 14. Leó pápa tüdejében, erősítette meg a Vatikán. A keddi műtét során az orvosok eltávolították a pápa jobb tüdejének alsó lebenyét. A szövettani vizsgálat tüdő adenokarciumát igazolta, amelynek gyanúja már a műtét előtt felmerült. A daganatos elváltozást egy rutin ellenőrzés során korai stádiumban fedezték fel. Jelenleg további vizsgálatok zajlanak annak megállapítására, hogy a betegség átterjedte más területekre. A Vatikán szerint egyelőre nem merült fel kemoterápia vagy más kiegészítő kezelés szükségessége. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: Ma 21 órától játsszák a Slovan-Stuttgart mérkőzést a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. A nyitraiak odahaza 5-1-re legyőzték a svéd Rögle csapatát a jégkorong bajnokok ligája alapszakaszának utolsó, hatodik felvonásában. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid lett az év legjobb

0: nyílt vízi úszója a Nemzetközi Szövetség szurkolói szavazásán.
1: Időjárás. Jobbára felhős ma az ég, északon és nyugaton elvétve eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom Pozsonyban a Racsianszkán, a Vajnorszkán és a D1-esen a kikötői híd előtt a repülőtér irányából. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Keresi az önnek való álomautót? Az érsekújvári AAA autóban folyamatosan széles, azonnal elvihető autóválasztékkal várjuk. Minden járművünk Car Vertical ellenőrzéssel, 10 napos cserélhetőséggel, akár 0%-os önrészsel és kedvező személyre szabott finanszírozással várja önt. Látogasson el hozzánk Érsekújvárba, a Komáromi útra, és válasszon még ma a legnagyobb kínálatból. Válassza a biztosat! AAA autó.
4: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Kedves hallgatóink, hamarosan Kultúrpercek rovatunkkal jelentkezünk, majd a következő témákkal várom Önöket. Idén lenne 120 éves Rajter Lajos karmesterész zeneszerző, aki Budapestől Bécsen át Pozsonyig a 20. századi közép-európai zenei élet meghatározó alakja volt, és még 90 éves kora fölött is vezényelt. Életéről, személyiségéről és zenei örökségéről, valamint az idei Konvergencia Fesztiválról is fiával, Rajter Adrián muzikológussal beszélgetünk. És Csehi Zoltán és Polgár Anikó számára az irodalom nem csak hivatás, hanem közös élettér is. Arcmás portré sorozatunkban a költő, műfordító és irodalomtörténész házaspárral a kapcsolatuk kezdetéről, az alkotás és a családi élet összefonódásáról, az egymásnak adott szabadságról és a tartós házasság titkáról beszélgetünk. Kovács János hangmérnök kollégám nevében is kellemes és tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok, rádiózzanak velünk!

Kultúrpercek rovatunkban ma is kulturális hírek és rendezvényajánló. Tartsanak velünk! Ma kezdődik Pozsonyban a Konvergencia Fesztivál, amelynek egyik fő témája a 120 éve született Rajter Lajos életműve. A nyitó esten az Albrecht házban Rajter Adriánnal és Anton Popovicssal beszélget Michal Hvorecký, és Rajter egyik kamaradarabja is elhangzik. Október 17-én két koncerten Rajter művei Kodály, Bartók, Schmidt, Albrecht és Dohnányi kompozíciói mellett szólalnak meg. A fesztivál 18-án családi koncerttel, majd Rajter, Dohnányi és Brahms műveiből összeállított záróhangversennyel fejeződik be. A hétvégén lezajlott 6. bázisfesztivál díjátadóján köszöntötték az idei Madács díjasokat és átadták a 2026-os bázisdíjat is. A Madács Imre díjat eredeti irodalom kategóriában Szalai Zoltán, műfordítás kategóriában György Norbert kapta. Nívó díjban részesült Forgács Miklós, Nagyhajnal Csilla, Böszörményi Péter és Mészáros Tünde. A bázisdíjat Csutok Gabi nyerte el Kutyák az asztal alatt című novellájával. Tegnap Prágában elindult a Pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház Pupek minden kelet és nyugat között című előadásának közép-európai turnéja, amely az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódik. Ma este 19 órakor Somorján látható a produkció, október 22-én pedig a Szlovák Nemzeti Színházban játsszák. A Milan Kundera gondolataiból is építkező előadás táncon, zenén és történeteken keresztül vizsgálja közép-európa közös történelmi tapasztalatait. A turné később Budapesten, Varsóban és Kolozsváron folytatódik. Nagymácsédon felavatták a Szólásszabadság emlékművét azon a helyen, ahol 2018-ban meggyilkolták Ján Kuciak oknyomozó újságírót és menyasszonyát Martina Kusnyirovát. Az emlékhely a két fiatal emlékét őrzi, egyben a szólásszabadság, az igazság és az igazságosság fontosságára figyelmeztet. Október 15-én csütörtökön 17 órakor Sztresnyá Gábor történész, a Szenci Városi Múzeum vezetője tart előadást Galántán az Eszterházi család galántai kötődéseiről és birtokviszonyairól. Az esten bemutatják az Eszterháziak Fraknói Ifjabb Ága című kötetet is. Közreműködik Bertók István, Liszt és Harmónia díjas zongora művész. A helyszín az Eszterházi Wine & Coffee, a belépés díjtalan. Ferdics Béla kapta idén az Andrej Inotai külön díjat Percepció című munkájáért. Az elismerést immár 10. alkalommal ítélik oda az In Situ Művész Szimpózium azon alkotójának, aki a zsűri szerint a leginvenciózusabb, legösszetettebb munkát hozza létre. Ferdics díjazott műve egy tükörperiszkópra épülő konceptuális alkotás. A Galántai Honismereti Múzeum ősszel a lassulás jegyében indít programsorozatot. Október 15-én magyar nyelvű Slow Looking tárlatvezetést tartanak, október 17-én pedig Silent Book Club várja azokat, akik egy órát közösen csendben olvasnának. A hónap folyamán az idősebb korosztály számára is szerveznek nyugodt tempójú, előzetes bejelentkezéshez kötött tárlatvezetéseket. Október 17-én szombaton 17 órakor nyílik meg a Somorjai At Home Gallery-ben Szőke Erika és Pézman Andrea Envelope, ipari alkímia és kémiai emlékezet című kiállítása. A projekt a komáromi Envelope területének történeti rétegeiből indul ki, és azt vizsgálja, miként alakítható át a háborús, ipari múlt, anyagi öröksége, a megtisztulás és az emlékezés gesztusává. A Somorjai zsinagóga terében installációk, kémiai kísérletek és fotográfiai munkák kapcsolódnak egymáshoz. A tárlat november 29-ig látogatható. Kurátora Martina Ivi.
Ivicsics. Tíz éves fennállását ünnepelte a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat, amelynek önkéntesei évente mintegy 1500 szívást fogadnak. A jubileum alkalmából október 9-én és 10-én Rimaszombatban szakmai konferenciát rendeztek, ahol az anyanyelven elérhető lelki segítség jelentőségéről és az önkéntesek munkájáról is szó esett. A szolgálat továbbra is vár új önkénteseket a segítő közösségbe. Október 17-én egésznapos programsorozattal rendezik meg Komáromban a 4. Lehár-fesztet. Délután Liszt Ferenc életét idézik meg a Lisztománia Szerelmi Álmok című zenés előadásban, majd Dérinétől a Rockoperáig címmel a Magyar Zenés Színház történetét járják végig. 5 órától a Bezzeg az én időmben című zenés vígjáték következik Kállai Bori, Kék Kovács Mara, Bálint Ádám és Faragó András szereplésével. A napot 19 órakor opera, operett, musical és filmzenei gála koncert zárja a Dunakeszi Szimfonikus Zenekarral, Fisun Mónikával, Boncsér Gergellyel és Klein Otokárral. Vezényel Farkas Pál. Október végéig több programmal várja az érdeklődőket az Ipolysági Bartók Béla Kulturális Központ. Holnap, október 15-én Tóth György régiség gyűjteményeiből nyílik kiállítás a Simonyi Lajos galériában. Október 22-én pedig Nagy Csilla, a Keletkezés formái című tárlata a Menora Szág Centrum Artisban. Október 23-án a Városi Könyvtárban Tanis Lajos 1956-os naplóját mutatják be, Zord időben is lehet tenni valamit címmel. Október 18-án vasárnap az 1956-os forradalom 70. valamint a kényszerű lakosságcsere és deportálások 79. évfordulójára emlékeznek. A program 10 órakor Kismácsédon a Hősök terén, majd délután 13:30-kor Zsigárdon a Kultúrház előtt folytatódik. Közreműködnek a Felvidéki Rock Színház énekesei. Október 19-én hétfőn 19 órakor Nátszegen a Kultúrházban vendégszerepel a csíkszeredai Hargita Székely Néptánc Színház Szomszédolás című előadása. A produkció Erdély különböző tájainak tánc és zenei hagyományait idézi meg a bukovinai székelyektől a mezőségi és sóvidéki táncokig. Jegyek elővételben a Galántai Népművelési Központban és a Nátszegi Kultúrházban, valamint az előadás előtt a helyszínen kapható. Ősszel több városban is látható a Lennék valakié, a Diszimfonikusokkal című produkció. Október 19-én Margittán, november 9-én Léván, 16-án pedig Rozsnyón. A Dunamenti Szimfonikus Zenekar mellett Horváth Loretta, Moroc Virág, Tóth Károly és Szebelai Dániel működik közre, vezényel Cseh Tamás. A koncert Adi költészetét és Pető Zoltán zenei örökségét kapcsolja össze. A Rodostó a Rákóczi Kultusz Zarándokvárosa című tanulmánykötet bemutatójára várja az érdeklődőket a Csemadok Kassai Városi Választmánya október 20-án kedden 17 órakor a Kassai Csemadok Székházba. Az országgyűlés hivatala gondozásában megjelent kötet a rákóczi emigráció mindennapjait, épített örökségét, valamint Rodostó magyar zarándok helyé válásának történetét mutatja be. Az 58. Kazinci napok keretében II. Rákóczi Ferenc és Bujdosó társai újratemetésének 120. évfordulója alkalmából rendezett könyvemutatón a kötet 5 történész szerzőjével Czábocki Szabolcs beszélget.

0: A 120 éve született Rajter Lajos karmester és zeneszerző életműve az idei Konvergencia Fesztivál egyik központi témája. Rajter a 20. századi közép-európai zenei élet meghatározó alakja volt, aki Budapesttől Bécsen át Pozsonyig gazdag és sokszínű pályát futott be, és még 90 éves kora fölött is vezényelt. De milyen ember volt a karmesteri pálca mögött, milyen emlékeket őriz róla a családja, és mit érdemes tudnunk zeneszerzői munkásságáról, amelyre most a fesztivál is ráirányítja a figyelmet. Mindenről fiával, Rajter Adrián muzikológussal beszélgettünk.
1: Édesapja nagyon hosszú életet élt, és még időskorában is aktív maradt. Hogyha visszagondol a saját gyermek és fiatal korára, akkor milyen emlékek, milyen képek maradtak meg önben róla a legerősebben?
2: Hát persze rengeteg személyes emlékem van róla. 62 éves volt, amikor megszülettem, de ezt a korkülönbséget nagyon sokáig nem érzékeltem. Édesapám egészséges volt és dolgozott. Magam előtt láttam a zongoránál, karácsonykor, de máskor is szabadon játszott, egyik hangnemből a másikba, a szimfóniából, operába kalandozva, életet rögtönözésekkel kötve össze a részleteket. Egyszer-kétszer a csellóját is megszólaltotta, fiatal korában nagyszerű csellista volt. Emlékszem rá, hogy ahogy az ebéd és vacsora előtt imádkozik, látom, ahogyan délelőtt az asztalnál komponál, vagy együtt játszunk a modellvasúttal.
1: Gyerekként gyakran elvitte magával koncertjeire, vagy akár próbáira? Mikor kezdte őt már nem csak apaként, hanem muzsikusként is figyelni?
2: Én azt hiszem, hogy nagyon korán tudatosult bennem, hogy édesapám muzsikus és karmester. Borzasztóan imponált nekem, hogy a kezem mozdulatára megszólal a zene. Már óvodásként és kisiskolásként is többször eljutottam a rádiózenekar és a Szlovák Filharmónia próbájára. Azonban az első hangverseny, amelyre világosan emlékszem, 1976 májusának végén volt, én akkor 8 éves voltam. Anda Géza, magyar zongoraművész, aki Svájcban élt, felejthetetlenül játszotta Beethoven 3. zongoraversenyét. Apám a budapesti éveik óta jó barátságban volt Andával, és Anda 2 héttel később meghalt, ez volt élete utolsó zenekari hangversenye.
1: Ugye Rajter Lajos zenész családban nőtt fel, ahogy ön is. Az első tanára is az édesapja volt, tehát az ön nagyapja, és már 11 évesen, ahogy olvastam, diákzenekart alapított és vezényelt. De hogyan vagy honnan jött nála ilyen korán ez a zenei érdeklődés, és mikor vált egyértelművé, hogy ez lesz az ő útja?
2: Hát a nagyapám, édesapám apja, akit nem ismerhettem meg, mivel 1945-ben halt meg, egyházi muzsikus volt, zeneszerző is, saját maga tanulta meg a zeneszerzést, autodidakta volt, és ő fedezte föl, hogy fia, az én édesapám már 4-5 éves korában, hogy abszolút hallása van, és kezdett foglalkozni vele, és ennek során édesapám korábban ismerte a kottaírást, mint az írott írást. Persze aztán később édesapjával és húgával is együtt négykezesezve ismerte meg az egész szimfonikus, az egész opera repertoárt, és aztán később Pozsonyban Albrechtnél és Kaffendánál tanult, zongorázott, csellózott, és aztán Bécsben zeneszerzést és karmesterséget tanult, és persze csellózni is.
1: Édesapja egyszer Pannónia lakójának nevezte magát. Van egy nagyon szép történet is arról, hogy a bécsi tanulmányai után a térképen húzott egy nagyjából 200 kilométeres kört Pozsony köré, és igen, hosszabb távon nem igazán akart ezen kívül munkát vállalni. Igen. Mit jelentett neki ez a Pannónia, ez a közép-európai otthon? Mennyire formálta a gondolkodását a korabeli Pozsony többnyelvű sok nemzetiségű világa, ahol felnőtt?
2: Édesapám, a monarchia utolsó éveiben volt a pozsonyi evangélikus líceum diákja. Otthon a nemzeti identitás nem játszott különösebb szerepet, magyarul és németül beszéltek otthon. Azonban a kulturális identitás annál inkább volt fontos. A nagy osztrák és magyar művészek, zeneszerzők, írók világa. Pozsony, Bécs és Budapest zenei kultúrája egyaránt formálta. Mesterei is szorosan kötöttek Pozsonyhoz, ami nagyon érdekes. Franz Schmidt, Donányi Ernő mindketten Pozsonyban születtek, és ugyanabba iskolába jártak, a Clarissa utcában, a katolikus gimnáziumba. A pannóniai ember meghatározás a tájhoz, a monarchia városainak rokon karakteréhez és hangulatához, valamint ahhoz a gazdag kultúrához való kötődését fejezte ki, amely a politikai határok ellenére is összeköti ezt a térséget.
1: Ehhez kapcsolódik egy másik nagyon beszédes történet. Magyarországon a Rajkai nevet ajánlották neki, ahogy olvastam, később pedig Pozsonyban, ez már 45 után történt, egyszer a tudta nélkül Ludovít Rajánként konferálták fel, de az egyiket sem fogadta el. Mit mond el ez róla, hogyan gondolkodott ő a nemzeti hovatartozásról, nyitottságról, a különböző kultúrák együttéléséről?
2: Igen, ahogy mondja, amikor a Magyar Rádió karmestere volt, állítólag a Rajkai Lajos nevet javasolták neki, a háború után pedig Pozsonyban a Ryan család nevet. Nem tudom, mennyire voltak komolyak ezek a javaslatok. Keresztnevét viszont általában az adott nyelvhez igazította. Szlovákiában már 1933-ban Ludovitként szerepelt, Ausztriában és Németországban a Ludvikként, Magyarországon természetesen Lajosként, és Párizsban Louisként, Louis de Reuter még hozzá. Különben mesterénél is hasonló volt a gyakorlat, Dohnányi Ernő, Ernst von Dohnányi. Édesapám azonban elsősorban lokálpatrióta volt, Pozsonyhoz és Bazinhoz kötődött. Kulturális otthona az egykori 19. századbeli Ausztria, Magyarország volt, amelybe ő, a szülei és valamennyi tanára is beleszületett. Hangsúlyozom, a kulturális identitásról beszélünk, ebben a politikai határok nem játszanak szerepet.
1: Uh-huh. Fiatalon Bécsben tanult, aztán Budapestre szeretett volna kerülni, és ahogy olvastam, fel is kereste Bartók Bélát Pozsonyban, hogy megmutassa neki a szimfoniettáját. Bartók végül Dohnányi Ernőhöz irányította. Mennyire volt sorsfordító ez a találkozás, és mit adott neki később ez a bécsi-budapesti zenei közeg?
2: Bécsben nagyon alapos alapokat kapott zeneszerzésben. Ő először karmester akart lenni, azonban a zeneszerzői alapok, amelyeket Bécsben kapott, olyan szilárdak voltak, hogy később inkább, mint zeneszerzőt képzelte magát a jövőben, mint karmestert. Bécsben úgy volt, hogy aki karmester akart lenni, 2 évig csak zeneszerzést tanulhatott, csak aztán mehetett át karmesterségre. A bécsi zeneszerzői tradíció abban az időben, a 20. század 20-as évei második felében aránylag konzervatív volt, azért akart azután még Budapesten tovább művelkedni, egy modernebb irányzatokba nézni, és ezért kereste föl Bartók Bélát, gondolván, hogy talán ő fogja őt tanítani. Nem tudta édesapám, hogy Bartók Béla zeneszerzést nem tanít, azonban adott neki egy ajánlólevelet Kodályhoz, aki aztán tovább ajánlotta Dohnányihoz, és Dohnányi aztán egy meghatározó személyiség lett édesapám részére, mert nem csak nála fejezte be a zeneszerzői mesteriskolát, hanem Dohnányi Ernő az első nagy karmesteri vezénylésekhez is hívta meg a Magyar Rádióba.
1: Valóban a 30-as, 40-es években már a Magyar Rádió karmestere volt, és hogyha ezt az időszakot nézzük, akkor melyik lenne az a néhány igazán fontos állomás, amelyeket érdemes lenne kiemelni, melyiket emelnék ki ön?
2: Nagyon sok volt abból, de hát próbálok egy párat kiemelni. 1932. január 2-án vezényelt először a Magyar Rádióban. 1934-től annak alkalmazott karmestere volt. 1936-ban megszerezte Dohnányinál a zeneszerzői diplomáját. 1939-től a Zeneakadémián tanított. Több mint 130 magyar szerzőművet dirigálta. Dohnányival 20 Mozart zongora versenyt adott elő, vezette a Dunakeszi Máv Magyarság 120 tagú férfi karát. Pozsonyi Majális című balettjét 1938-ban Harangozó Gyula koreográfiájával nagy sikerrel mutatta be a Magyar Királyi Operaház. A Budai Zeneakadémia igazgatója volt 1941-től, Berlinben, Bécsben, Párizsban és Stockholmban is sikeresen vendégszerepelt.
1: 1945 aztán szinte ketté vágta az életét, ugye budapesti otthonát bombatalálat érte. Úgy olvastam, elvesztek a kottái, a könyvei, a hangszere, különféle személyes tárgyai, megszűnt a rádiós munkája is. Hogyan tudott mindezek után újrakezdeni, és miért éppen Pozsonyban akarta folytatni?
2: Rövid kérdés, de nehéz rá röviden válaszolni. A Magyar Rádió karmestereként megszerezte a magyar állampolgárságot a 30-as évek felében, a csehszlovákot pedig nem újította meg. Édesapja, idősebb Reuter Lajos, akit már említettem, 1945. szeptemberében meghalt. Hogy édesanyjából maradhasson Pozsonyban, a Csehszlovák Rádió Pozsonyi Zenekarának új karmestereként nagy nehézségek árán megkapta a csehszlovák állampolgárságot. Budapesti pályája politikai okokból megszakadt, elveszítette állásait, és Dohnányival is megszűnt a kapcsolata. A háború utáni politikai vádak és a lejáratás után Pozsonyba építette újra pályáját.
1: Reuter Adrián muzikológussal beszélgetünk, édesapjáról, a 120 éve született Reuter Lajos karmesterről és zeneszerzőről, valamint az idei Konvergencia Fesztiválról is. A háború után fontos szerepe volt a szlovák zenei élet újjászervezésében és a szlovák filharmónia létrejöttében. A muzikológusként hogyan látja ennek az időszaknak a jelentőségét és azon belül Reuter Lajos szerepét?
2: Hát ez a korszak a szlovák hivatásos zenei intézményrendszer megerősödését hozta. Édesapám újjá szervezte a pozsonyi rádiózenekart a háború után, részt vett a Szlovák Filharmónia és a Pozsonyi Zeneművészeti Főiskola, a VSMU megalapításában. Ő vezényelte a Filharmónia első koncertjét 1949. október 27-én, és számos szlovák mű ősbemutatója fűződik a nevéhez.
1: 1951-ben egy időre eltiltották a nyilvános szereplésről, ugyanakkor a Filharmónia munkatársai, ami ebben az időben egyáltalán nem volt magától értetődő, nyíltan kiálltak mellette. Hogyan élte meg ezt az időszakot? Beszélte róla később otthon, akár a családban?
2: Nem sokat, burzsoá nacionalizmussal vádolták akkor, ez a Szlánszki per időszaka volt. Édesapám fiatalkori barátját, Vladimir Klementiszt is kivégezték. Bár politikai okokból eltiltották a nyilvános szerepléstől, a Szlovák Filharmónia, ahogy említette, nem bocsátotta el, hanem a Kottatárában foglalkoztatta. Ezért nagyon hálás volt apám a zenekarnak. Szerencsére 1953-ban megszűnt az eltiltás. Gondolom azért, mert a legrossz indulatúbb demagógusok sem tudtak mást felmutatni ellene, mint egy művészetének és családjának szentelt életet.
1: A pályája aztán még, hát, hogy mondtuk is, már évtizedeken át folytatódott. Mely pillanatokra, mely koncertekre volt különösen büszke maga az édesapja, és ön zenetudósként mely állomásokat tartja igazán meghatározónak?
2: A Szlovák Filharmóniát kétségtelenül életművének tekintette. Ő vezényelte első hazai és külföldi fellépéseit, büszke volt a Brahms szimfóniák felvételeire, valamint a rádiózenekarral megvalósított Beethoven szimfóniaciklusra, a Franz Schmidt felvételeire. Én meghatározónak tartom a rádiózenekar élén töltött második időszakát 1968 és 77 között, valamint a késői magyarországi elismeréseket, köztük az 1994-es Bartók Pásztori díjat.
1: Mit jelentett édesapja számára a 89-es fordulat? Hogyan élte meg ezt az időszakot? Változott-e utána valami az életében, szakmailag vagy emberileg? Hogy olvastam, 1991-ben például a rehabilitációs eljárás keretében ugye professzorra nevezték ki, ez számára valamiféle elégtételt jelentett?
2: Főleg nagyon boldog volt, hogy megnyíltak a határok, hogy megszűnt a kommunista ideológia diktátuma, és szabad emberként járhattunk operába, hangversenyre, Bécsbe, Eisenstadtba, Salzburgba. A rendszerváltás utáni szakmai rehabilitáció részeként, ahogy említette, 1991-ben a VSMU karmester professzorává nevezték ki, és magyarországi és főleg budapesti fellépéseit és elismeréseit korábbi sérelmei jelképes jóvátételeként élte meg.
1: Az utolsó koncertjét ugye 1999-ben 93 évesen vezényelte, és Haydn 104. szimfóniája is szerepelt a műsoron. Ugyanaz a mű, amelyet 70 évvel korábban a bécsi diplomahangversenyen is dirigált. Mondhatni, keretbe foglalta szinte a karmesteri pályáját.
2: Ez nem volt akart, ez így alakult.
1: Így alakult?
2: Igen.
1: Ön hogyan emlékszik erre az utolsó koncertre? Ott volt személyesen?
2: Persze, ott voltam személyesen, és még szerepeltem is ezen a koncerten. Az ütős szekcióban volt egy kis szerepem, Felix Mendelssohn Nász indulójában. Teljesen felejthetetlen hangverseny részemre. Persze akkor nem volt tudatos részemre, hogy az utolsó hangverseny lesz.
1: Ahogy olvastam, sokan kiemelték ezt, hogy valóban még idős korában is nagyon vitális volt a színpadon az édesapja.
2: Természetesen kívülről dirigált, és hát utolsó koncertjét ülve, de az egész matéria teljesen kontrollálta.
1: Próbáljuk ezt még kibontani valóban, hogy milyen karmester volt Reiter Lajos, mi jellemezte a próbáit, a zenekarral való munkáját, mit várt el önmagától és a muzsikusoktól?
2: Hát először is saját magánál kezdődött, alapos partitúra ismeret, világos hangzás elképzelés és takarékos pontos gesztusok jellemezték. Nagyon fontosnak tartotta a frazeálást, az egymásra figyelést és a kamarazenei tapasztalatot nagy zenekarban is. Önmagától gondos felkészülést, a muzsikusoktól igényes, figyelmes, közös munkát várt. A zenekari muzsikusokat mindig kollégáknak tekintette.
1: A közönség Reiter Lajost elsősorban karmesterként ismeri, az idei Konvergencia Fesztivál viszont nagy hangsúly fektet a zeneszerzői életművére. Hogyan jellemezné őt zeneszerzőként? Mit tart ebből az életműből különösen fontosnak?
2: Az az érzésem, hogy ma 26 évvel a halála után talán már inkább zeneszerzőnek ismerik, mint karmesternek. Nagyon örülök, hogy műveit zenekarok, kamaraegyüttesek és szólisták játsszák. A hagyomány továbbfejlesztését, az eredetiséget, az érthetőséget és a biztos mesterségbeli tudást tartotta édesapám alapvetőnek. A korabeli kritikát, líráját, ritmikai lendületét és hangszerelést emelték ki. Én különösen fontosnak tartom kamarazenei művét, valamint a divertimentot, a suite szimfonikot és a késői szimfonitát nagy zenekarra. Talán legnagyobb sikere azonban a pozsonyi Majális című balett volt, amelyet a Magyar Királyi Operaház mutatott be 1938. decemberében.
1: Van a művei között nagyon személyes darab is, az 1968-ban az ön születési évében született bölcsődal Adriánnak. Mit tud ennek a keletkezéséről, és mit jelent önnek személyesen ez a mű?
2: Nem emlékszem, amikor komponálta édesapám ezt a bölcsődalt, de hát annyit mondhatok, hogy egy egyszerű, bájos kis dal zongora kísérettel nem sokkal a születésnem után keletkezett. Néha el is játszom magamnak a zongorán. Arra nem emlékszem, hogy édesapám ezt a dalt játszotta volna nekem saját maga, azonban Brahms bölcsődalára előadásában nagyon jól emlékszem.
1: Reiter Adrián muzikológussal beszélgetünk továbbra is, édesapjáról, a 120 éve született Reiter Lajos karmesterről és zeneszerzőről, valamint az idei Konvergencia Fesztiválról. Ugye az idei Konvergencia egyik központi témája Reiter Lajos születésének 120. évfordulója. Milyen gondolat köré épül ez az idei fesztivál, és maga a Reiter programok mit szeret nének, vagy hát a szervezők mit szerettek volna az ő alakján keresztül megmutatni a mai közönségnek?
2: A konvergencia keretében elhangzik Reiter Lajos mindkét vonósnyílese, egy fúvós triója, valamint szólóhegedűre és szólócsellóra írt darabja is. Dohnányi, Bartók, Albrecht, Kodály Schmidt és Brahms, tehát tanára és példaképei művei mellett hangzanak el. És ennek különösen örülök, így alakja gazdag összefüggéseiben eleven árnyalt portréként jelenik meg.
1: Azt olvastam, hogy a fesztivál idén nem kapott támogatást a Fonna Potporú mennyi, tehát a művészeti alap részéről. Ön ezt személyesen hogyan élte meg, és mit hallott a szervezők részéről, hogy hogyan sikerült mégis megvalósítaniuk az idei programokat?
2: Hát nem könnyű időket él a jelenlegi szlovák kultúra. Ez a fesztivál 1999-ben vagy 2000-ben alakult, azóta minden évben fantasztikus kamarazenei koncerteket hoz Szlovákia szerte, nem csak Pozsonyban. És nagyon sajnálom, hogy idén állami támogatás nem érkezett. Annál szebb, és nagyon hálásak persze a szervezők is, hogy a privát partnerek nagyon segítettek, hogy idén is a fesztiválra sorra kerülsen.
1: Csak bízunk benne, hogy a jövőben majd ismét támogatást is kap az államtól. Úgy tudom, hogy jelenleg könyvön dolgozik az édesapjáról, és még gyűjti hozzá az anyagokat. Mit szeretne ezzel a könyvvel megőrizni, illetve hozzátenni ahhoz a képhez, amely ma Reiter Lajosról él?
2: Hát főleg szeretném bemutatni hosszú életének gazdag munkásságát, megőrizni életútjának érdekességeit és fordulatait, nehézségeit és sikereit, valamint azt, amit a magyar és a szlovák zenéért tett. Mindezt sok képpel, dokumentummal és érdekes archívanyaggal.
1: A kutatás közben került elő olyan történet, dokumentum, vagy valami olyan részlet, amely önt is meglepte, és amelyet esetleg már a hallgatókkal is megoszthat?
2: Igazán meghökkenő meglepetés nem volt. A sok érdekesség közül talán Dohnányi Ernő 1941-42-es Mozart zongora verseny sorozatát említeném. 20 versenyművet édesapám vezényelt. Úgy emlékezett, hogy Dohnányi az élő rádióközvetítésekben is rögtönözte a kadenciákat, váratlan fordulatokkal tartva feszültségben a karmestert és a zenekart.
1: Muzikológusként, zenetudósként mit tart Reuter Lajos legfontosabb örökségének?
2: Talán azt, hogy a munkásságával összekötötte a jelent a 19. századdal, a magyar zenét a szlovákkal. Örökségehez tartozik a számos általa vezényelt bemutató, maga a szlovák filharmónia is, természetesen a zeneszerzői életműve is.
1: És most nem muzikológusként, nem zenetudósként, hanem egyszerűen Lajos bácsi fiaként, hiszen sokan így hívták édesapját, fiaként kérdezem, mi az a kép vagy emlék, amely a legerősebben megmaradt önben az édesapjáról, és amely egész életében elkíséri?
2: Ez egy nehéz kérdés, a róla őrzött kép annyira eleven és összetett, hogy nem tudok egyetlen részletet kiemelni belőle, de elsősorban egy érzés maradt meg bennem, az apai szeretete.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és további szép napot kívánok.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Reuter Adrián muzikológussal beszélgettünk édesapjáról, a 120 éve született Reuter Lajos karmesterről és zeneszerzőről, valamint az idei Konvergencia Fesztiválról.

0: értékelését és aktualizálását. A Munkaügyi Minisztérium előterjesztése a 2025-ben végrehajtott feladatokat összegzi, és új intézkedéseket is tartalmaz. A dokumentum kidolgozásában állami és önkormányzati szervek, valamint fogyatékkal élő személyeket képviselő szervezetek is részt vettek. A program 2030 végéig határozza meg a feladatokat, teljesítését pedig évente felülvizsgálják. A most elfogadott módosítások nem igényelnek többletforrást az állami költségvetésből. Újabb uniós támogatási pályázatot nyújt be Szlovákia a Dobrai kombinált fuvarozási terminál és a Tisza-Csernyői vasúti átrakóállomás korszerűsítésére. A kormány szerdán jóváhagyta a két beruházás finanszírozására vonatkozó terveket. A projektek korábban nem kaptak támogatást, de kedvező szakmai értékelést értek el. A fejlesztések célja az Ukrajna és Közép-Európa közötti vasútjáró szállítás hatékonyabbá tétele. Emellett előkészítik a Kassa és az ukrán határ közötti vasútvonal korszerűsítését is. Országos válságkezelési tervet fogadott el a kormány a súlyos kibertámadások kezelésére. A dokumentum meghatározza az állami intézmények feladatait, valamint a különböző súlyosságú kiberbiztonsági incidensekre adandó válaszlépéseket. A legsúlyosabb esetekben automatikusan életbe lép a válságkezelési rendszer, amelyet a Nemzetbiztonsági Hivatal irányít. A terv szakértői válságstáb létrehozásával és összehangolt lakossági tájékoztatással is számolnak. A cél a gyorsabb reagálás és az állami szolgáltatások működésének védelme. Átalakítják a szlovák kormány pandémia bizottságának működését. A szerdán elfogadott módosítások értelmében csökken az állandó tagok száma, az üléseket pedig ezentúl online is megtarthatják. A bizottságnak nem kell rendszeresen összeülnie, elegendő lesz szükség esetén tanácskoznia. Az adott témától függően további szakértőket is bevonhatnak a munkába. Az Egészségügyi Minisztérium szerint az új szabályok csökkentik az adminisztratív terheket és lehetővé teszik a gyorsabb, rugalmasabb döntés előkészítést. Új politikai pártot alapít Tomás Taraba volt környezetvédelmi miniszter. A független parlamenti képviselő bejelentette, hogy megkezdték a Taraba Szlovákia fejlődése nevű párt bejegyzéséhez szükséges 10 000 aláírás összegyűjtését. A kezdeményezéshez Peter Sliško a Halasz korábbi képviselője is csatlakozott. Taraba szerint az új párt elsősorban a régiók fejlesztésére, a gazdasági növekedésre és az önkormányzatok megerősítésére összpontosítana. A politikust szeptember végén a parlamenti bizalmatlansági szavazást követően váltották le miniszteri tisztségéből. Újabb 5 évre meghosszabbították együttműködésüket a Visegrádi négyek felsőoktatási akkreditációs ügynökségei. A szlovák, magyar, cseh és lengyel szervezetek képviselői kedden Pozsonyban írták alá az erről szóló megállapodást. Az együttműködés célja az egyetemi képzések minőségének javítása, a tapasztalatcsere és a közös képzési programok akkreditációjának elősegítése. A találkozón az európai felsőoktatási minőségbiztosítási szabályok várható módosításairól is egyeztettek. A következő közös tanácskozás jövőre Csehországban lesz. Újabb 2 tárgyalási témakört nyitott meg az Európai Unió Ukrajna csatlakozási folyamatában. Ezek a belső piacra, valamint a versenyképességre és a befogadó gazdasági növekedésre vonatkoznak. Az előrelépést azt tette lehetővé, hogy az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről szóló törvényt. Ezzel a 6 tárgyalási témakörből már 4-et megnyitottak. A fennmaradó területek között szerepel a mezőgazdaság és a közlekedés is, amelyekről várhatóan nehezebb lesz megállapodni. Az új tagállam felvételéhez mind a 27 uniós ország egyhangú támogatása szükséges. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: Ma 21 órától játsszák a Slovan Stuttgart mérkőzést a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. A nyitraiak odahaza 5-1-re legyőzték a svéd Rögle csapatát a jégkorong bajnokok ligája alapszakaszának utolsó, 6. felvonásában. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid lett az év legjobb nyílt vízi úszója a Nemzetközi Szövetség szurkolói szavazásán.
2: Időjárás.
0: Jobbára felhős ma az ég, északon és nyugaton elvétve eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.

0: Sebességet mérnek a D4-esen horvát járfalu után az Ausztriába vezető oldalon, Félen mindkét irányban és Kassán a Prešovszkán a központ felé. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, hamarosan Csehi Zoltán és Polgár Anikó közös világáról lesz szó a mai Arcmás portré sorozatban. Előtte még azonban a mai névnaposokat köszöntjük fel, ma Helén napja van. A Helén a Helena angol és francia formájából származik, illetve magyar becézőjéből. Ne feledjék el felköszönteni Boris nevű szlovák ismerőseiket sem. Boldog névnapot kívánunk!

0: A következő percekben egy ismert művész házaspárral beszélgetünk, két alkotó emberrel, akik nem csak az életben, hanem a hivatásukban is társai egymásnak. Beszélgetésünk azonban nem a szakmai sikereikről, nem a díjakról és publikációkról szól majd, hanem arról, ami a reflektorfényen túl van, a mindennapokról, az együttélés örömeiről és kihívásairól, és arról is, hogyan fér meg egymás mellett az alkotás és a családi élet. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm stúdiónkban Polgár Anikó költőt, műfordítót és irodalomtörténészt, a Komáromi Sej János Egyetem oktatóját, valamint Csehi Zoltán költőt, műfordítót, irodalomtörténészt és kritikust, a Pozsonyi Comenius Egyetem oktatóját. Abban maradtunk, hogy tegeződni fogunk, úgyhogy sziasztok, köszönöm szépen, hogy befáradtatok mi hozzánk.
1: Köszönjük a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
0: Meséljetek akkor előbb, kérlek, a ti megismerkedésetekről, hogy mikor történt, hogyan emlékeztek rá vissza?
1: Ó, olyan szépen mondtad, hogy, nem, hogy most nem a szakmáról lesz szó, de azért nálunk ez mindig összefonódik, tehát nagyon nehéz úgy szétválasztani, tehát ha meséljük azokat az emlékeinket, hogy hogyan találkoztunk, vagy ha valaki megkérdez az irodalmi emlékeinkről, hogy legkorábban mikor kerültünk be az irodalmi életbe, ez valahol találkozik, mert úgy találkoztunk egy irodalmi táborban, akkor még tizenévesek voltunk, középiskolások, volt egy Pegazus találkozó, és hát nem is egy, hanem évente voltak ezek a Pegazus találkozó Komáromba, Miskó Ildikó, aki most is aktív újságíró Komáromban, azóta a lányunk is Komáromban diák, úgyhogy összeérnek a végén a szálok. Hát Miskó Ildikó szervezte, és hát sokan egyébként rajtunk kívül is ma is ismert személyiségei a szlovákiai magyar kultúrának. Például Pénzes Tíme ott volt, aki most műfordító, író, és Korpás Árpád, kik voltak még? Hát Mizser Attila, aki meghalt 50 évesen nemrégiben.
0: Szóval itt láttátok.
1: Úgyhogy itt találkoztunk először, igen.
0: Először. Hogyan emlékszel, Zoli, vissza erre a pillanatra, amikor először láttad Anikót? Nem tudom, ez ilyen szerelem volt az első látása, vagy ez csak folyamatosan később alakult?
2: Hát nem tudom, valahogy olyan természetességgel alakult az egész, mintha nem is tudom. Hát nyilvánvalóan valamiféle szimpátia kialakult, és nyilvánvalóan tetszett, ahogy ír, és egyáltalán a jelenség maga, mert ugye hát ezek az író emberek azért ilyen egyéniséggyanús lények, tehát hogy nagyon, nagyon erőteljes az önmegmutatási vágy, az önkifejezési vágy, és ugye ez az a korszak, amikor ezek nagyon szenvedélyesen jelennek meg, és ez is egy ilyen izgalmas periódus volt, és tényleg most nagyon furcsa az, hogy mondjuk ugyanabban a kollégiumban laktunk, ahol a lányunk ugye gimnazistaként lakik, tehát hogy nagyon furcsán összeérnek ezek a helyek és ezek a történetek.
1: De először talán barátság volt, tehát szerintem, mert először mi beszélgettünk irodalmi kérdésekről, és hát két gimnazista találkozik, ugye én Galántai gimnazista voltam akkor, Zoli először még Somorján, aztán ő ugye az irodalmi szemle szerkesztőjeként is volt ezeken a Pegazus találkozókon, úgyhogy ez úgy nehéz volna megmondani, hogy mikortól lett több annál, hogy barátkozunk és beszélgetünk és ismerjük egymást, és hát voltak rögtön ilyen közös szálak azon fölül is, hogy írunk, mert ott mindenki írt, tehát azon belül is még aztán alakultak ott ugye csoportok. Zoli például olaszul tanult, én meg latinul, és akkor ez is, én arra emlékszem, hogy nagyon imponált nekem, hogy Dantét idézett olaszul, szóval tehát ilyeneket akkor már azért úgy, tehát azért én csodáltam Csehi Zoltánt, aki minden kategóriában nyert, és tényleg én úgy érzékeltem, hogy valahogy egy kicsit fölöttünk van, tehát hogy sokkal többet képezte már magát irodalomból. Van is köztünk 2 év egyébként, tehát valamivel fiatalabb is vagyok, úgyhogy én azért így néztem rá.
2: Igen, így a latin-olasz komparatisztika után látszik, hogy más irányba is elmélyültek a dolgok. Hát Anikó az katulusokat tudott, emlékszem, az a versekre máig. Aztán egyszer lemásoltam neki az egész teljes katulusz kötetet latinul, mert ugye akkor még nem így volt, hogy internet meg ilyesmi, hanem viszonylag nehéz volt mondjuk latin nyelvű könyvekhez jutni, vagy legalábbis mi ügyetlenek volt. voltunk akkor még ebben, ilyesmik jutnak eszembe.
1: És aztán leveleztünk, tehát akkor nem volt ez, hogy na most megnézem a Facebook profilját, tehát nyilván egyrészt leveleztünk, hát Zoli élésházállakot, én meg Farkasdon, és akkor valahogy meg kellett azt is oldani, és ugye Galántán voltam gimnazista. Akkor se autó, se Facebook, se mobiltelefon, tehát egy kicsit nehézkesebbek, viszont van idő kivárni a dolgokat, és akkor levélen el lehet gondolkodni, még mielőtt az ember bedobja.
2: Viszont volt egy jó biciklim, és bármikor, bárhová simán eltekertem, akkor...
0: De
2: hát Galántára mondjuk simán, tehát ez
1: Farkasra
2: nem volt.
1: Farkasra is jöttél, igen, volt olyan, hogy én is házára,
2: hát
1: Farkasra.
2: Még több igen. energiám volt ilyesmire.
1: Aztán egy bicikliztünk, olyan is
0: az volt. Az első randevúk, azok ilyen bicajos találkozások voltak,
1: igen.
0: Inkább igen. lehet mondani. De az mindenképp akkor nagyon fontos volt a számotokra, hogy szakmai értelemmel is megértettétek egymást, tehát hogy volt egy közös érdeklődési kör.
1: Igen, aztán a latin szakra is együtt jelentkeztünk, tehát én a Galante gimnáziumban tanultam latint, ott volt lehetőség erre, és aztán érettségiztem, és ötödik tantárgyként lehetett ezt, és mivel olasz szak nem nyílt, Zoli is aztán a latinra jött, és akkor én voltam mégis a fölkészítő tanára, mert kellett akkor latinból 15 leckét, meg volt szabva egy szlovák könyv, amiből meg kellett tanulni valamit, és akkor ez végül is ürügyet is teremtett arra, hogy járjunk Galántára, ahol latinoztunk együtt, és hát nem csak latinoztunk.
0: Milyen volt Csehi Zoltán és Polgár Anikó fiatal szerelmesként? Tehát miről álmodoztatok? Voltak-e közös tervek már a jövőt illetően?
1: Hát utazásokról biztos, tehát ugye ez így adódott ebből a görög-latin kultúrából. Az, hogy lesznek-e gyerekeink, nem tudom, volt, van olyan fényképen, hogy ráírtad, hogy a fiad jövendő anyjának valami ilyesmi, tehát lett is fiunk aztán később, tehát hogy azért mégiscsak volt. Lányunk is lett szerencsére, tehát először lányunk, aztán fiunk, úgyhogy azóta úgy nagyon szépen kikerekedett a világ, és valahogy nehéz is elképzelnünk, nehéz is visszagondolnunk azokra az időkre, amikor úgy voltunk ketten együtt, hogy az úgy elég volt, mert most már nem elég, most már jó, hogy vannak a gyerekeink is, és így kikerekedett a család.
0: Talán buta kérdés, és lehet, hogy nem is rám vagy a hallgatókra tartozik, de hogy arról már lehet tudni, hogy közös idézeteket írtatok egymásnak, meg voltak ilyen levelekre és nem tudom, fényképek hátsó oldalára írt szövegek, de hogy voltak-e szerelmes versek, amiket egymásnak írtatok kimondottan.
1: Nem vagyunk egy érzelmes költők, tehát vannak, igen, Zolinak vannak olyan versei, hogy úgy én fölismerem benne, meg akkor is fölismertem, de egyébként biztos, hogy nem az a tipikus, amit így a rádióhallgató elképzel, mint szerelmes verset. Zolinak az volt szerintem az avantgárd korszaka. Nagyon sok humorral, érdekes, hogy ezt is meg lehet humorral az érzelmeket is ragadni.
2: Vagy? Egész más költői habitusunk van, Anikó nagyon analitikus lélek rát szokott művelni, én inkább a szerepet és az iróniát és az állítást is rögtön annak az árójelbetételét szeretem megjeleníteni, és hát ez sem egy ilyen tipikus szerelmi költészet, ha lehet egyáltalán annak nevezni, tehát nem ilyen Anna ciklus vagy Léda versek, meg ilyesmiben kell gondolkodni.
1: De nekem van egy Orfeusz és Euridiké ciklusom, ami a házas élet, ott már gyerekeik is vannak Orfeusznak és Euridikének, és ebből így sok mindent bele tudtam vinni a hétköznapjainkból ebbe. Van olyan, hogy a konyhában mosogat Euridiké, van olyan, hogy a gyerekekre kell vigyázni, tehát ott vannak ilyen hétköznapi jelenetek, persze belekódolva ebbe a mitológiai kódrendszerbe.
0: Mennyi idő után merült fel bennetek először annak a gondolata, hogy egymással szeretnétek leélni az életeteket?
1: Valahogy ez is olyan nem lehet úgy meghatározni, hogy egyszer csak na itt ezen a ponton eldöntöttük. Tehát egyszer csak volt ez az érzés, hogy együtt akarunk maradni. Tehát nem is volt kérdés, hogy esetleg külön legyünk. Tehát ahogy most.
2: Igen, ez egy ilyen folyamat, és ennek ez a hát olyan, mint a tudom én, jó opera, ugye, hogyha a nyitánya jó, akkor várjuk, hogy ezek a dallamok így kifejtődjenek, és 2-3 órán át élvezzük azt, amiből ízelítőt kaptunk, és ennek nagyon jó nyitánya volt, nagyon reméljük, hogy tartalmas lesz az egész darab.
0: Muszáj ezt a kérdést is feltennem, mert szerintem a hallgatókat ez is érdekli, hogy az a pillanat az hogyan él bennetek, amikor hát kimondtátok egymásnak ezt a bizonyos boldogító igent, vagy ez is egy része volt egy folyamatnak, amit úgy vettetek, hogy ennek meg kell történnie, és megyünk tovább.
1: Igen, ez is. Én úgy érzékelem, hogy sokkal nagyobb váltás volt az életünk, mert gyerekeink lettek. Uh-huh. Tehát az, hogy kimondtuk, úgy éreztük, hogy tehát mintha mindig is kimondtuk volna már korábban is, tehát nekünk ez nem akkora nagy váltás. Nyilván onnantól együtt laktunk, tehát hogy van egy ilyen váltás, de azért még nagyobb váltás lett, amikor már Flóra lányunk is megszületett. De előtte 7 évig úgy voltunk házasok, hogy még nem volt gyerekünk. Akkor úgy nem éreztük persze azt a hiányt annyira, de most úgy utólag visszatekintve erre a korszakra, hogy valami úgy hiányzott mégis belőle, még ha minden olyan jól működött is.
0: Mivel járt lányotok megszületése? Mennyiben változtatta ez meg a ti kapcsolatotokat? Azt, ahogy egymásról gondolkoztok, ahogyan a világról gondolkoztok, adott esetben, ahogy költészetről gondolkodtok?
2: Hát alapjaiban megváltoztatta, mert ugye az ember nem magával foglalkozik, hanem valamiféle, hát mint a Lázár Ervin mesékben, ugye a felelős szeretet, ugye megjelenik ez a nagyon, nagyon izgalmas érzés azzal, hogy felelősek vagyunk valakiért, hogy azt föl kell nevelni, formálni kell, alakítani kell, legalábbis lehetőségeket adni neki, hogy formálódjon, és hát most is látjuk, ugye, hogy növekszik, és hát a felnőtt nő, és hát nagyon tanulságos nekünk is, hogy néha fölismerjük saját hibáinkat, saját gesztusainkat, szófordulatainkat, gondolkodásmódunkat a gyerekeinkben, vagy mondjuk a nagyszülőkét, tehát hogy hirtelen ezek a mintázatok megjelennek, és akkor elgondolkodunk magunkon is ennek kapcsán. Meg hát ugye a gyerekek, hát nem lehet megúszni, úgy látszik irodalmilag, hogy gyerekvers kötetet ne írjon az ember, és hát ezek a kötetek mindig ilyen interaktív módon jönnek létre. Tehát ugye azok az élmények, amelyeket ők megélnek, meg a közös élmények, ezek ott lecsapódnak, azok a nyelvi formák, az a szemléletmód, ez megjelenik egyszerűen ezekben a gyerekvers kötetekben, az Anikóékban is, meg az enyémben is, kicsit más tónusban, de tulajdonképpen felismerjük ezeket a közös tapasztalatokat, élményeket. Nagyon izgalmas látni ezt a folytonosságot, ugye a Szent Hildegárd mondta, hogy az örökkévalóság ereje az ebben nyilvánul meg, ugye, hogy az ember ugye halandó, de tovább örökíti magát, és tulajdonképpen ez a tovább örökítés egy ilyen furcsa folyamat, hogy belőlünk is ott van nagyon sok, és mi is nagyon sokat kapunk önismeretből is. Vissza.
0: Nem csak a felnőtt formája a gyermeket, hanem a gyermek is a felnőttet, a szülőt.
1: Mi is ugye tanulunk is tőlük, meg nagyon sok öröm is. Tehát, és közben inspiratív valahogy a kreatív energiákat is föl tudja tölteni, nem mintha azelőtt teljesen hiányzott volna belőlünk a kreativitás, én valahogy úgy érzem, hogy tehát a gyerekvesekről már volt szó, de a felnőtt költészetemnek is ez egy új lendületet adott. Tehát a Régésznő körömcipőben kötetemben, ugye ott egy nagyon nagy ilyen alapélmény ez az anyaság. Még ha vannak benne olyan versek is, amelyek még a lányom megszületése előtt íródtak, de valahogy aztán az egésznek egy alaphangot tudott ez adni.
2: Nagyon furcsa, hogy például visszatértünk most egy szám, hát visszagondolok a családi kirándulásokra, egy csomó kirándulás tulajdonképpen ismétlése annak, amit mi kettesben tettünk meg, és akkor most hadd lássák Atént, hadd lássák azokat a helyeket, hadd lássák ugye azokat a városokat, azokat a, hát az antikvitás nagyon nagy szerepet játszik az életünkben, egyáltalán mitológia, mint ilyen ugye prototípusokat és alaptörténeteket összegző, azt lehet mondani, ilyen költői lélektan, ugye ez ott van, és akkor valahogy a gyerekeinknek is, amikor meséltük ezeket a mítoszokat, akkor kaptak egy ilyen otthonos világot, és mondjuk a világ múzeumaiban is ugye el tudtak tájékozódni, tehát ugye a képeken ábrázolt jelenetek hirtelen valóságos tartalmat kaptak, tehát hogy most érdekes az, hogy ezeket a helyeket újra fölkeresünk. Most is van ilyen terv, hogy Rómába elmegyünk velük, vagy a gyerekeinkkel. Ez is érdekes, hogy ugye a lányuk már 20 éves lesz, de ki nem hagyná a családi kirándulást, tehát hogy nem történt meg az a nagy kamaszlázadás, hogy na most, hát menjetek, ahova akartok, és én is megyek a magam útján, hanem nagyon, nagyon szeretne velünk jönni.
0: Tehát. Ez minek köszönhető, hogy érzitek? Tehát, hogy milyen formában, milyen úton, módon próbáltátok nevelni gyerekeiteket, hogy sikerült elérni ezt, hogy akár pubertáskorban is arra vártak, hogy a szülőkkel elmenjenek egy utazásra ide-oda-oda, és nem arra, hogy külön járjanak valamerre, és külön járják, éljék a saját életüket.
1: Sokat beszélgetünk, tehát mi egymással is kezdetektől mindig nagyon szeretjük megtárgyalni a dolgokat, ahogy Zoli mondja, hogy milyen analitikus elme vagyok, tehát ez is nyilván benne van, hogy szeretem analizálni, és így a hétköznapi jelenségeket is, de a gyerekek ügyeit is, tehát ők is, hát mondjuk a lányuk beszédesebb vele úgy könnyebb, de igyekszünk így családilag néha négyen is megbeszélni dolgokat, néha külön-külön, hogyha arra van igény. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel nagyon sokat alakítottunk is rajtuk, meg hát úgy kölcsönösen, ugye ez így egy olyan kölcsönviszony, hogy nyilván az ő véleményük is így főleg
2: egyre nagyon fontos ez, hogy mindenki különböző, és hát egy kiránduláson, hát ilyen családi titok, hát így szoktuk csinálni, hogy na most mindenki mondja el azt a három dolgot, amit mindenképp meg akar nézni, meg akar csinálni a kirándulás alatt. És akkor az a három dolog mindenkinek kötelező. Tehát, hogyha ott, mit tudom én, autómúzeum van, akkor autómúzeumot nézünk, vagy puzzle múzeumot, de ugye ennek fejében, ha én azt fogom kívánni, hogy a nem tudom, milyen képtárat tekintsük meg, akkor ők ugyanúgy ezt megtekintik. Tehát, hogy van egy ilyen, hát kialakítottunk egy ilyen kommunikatív mechanizmust, és így még jobban, tehát mi is tényleg, én se gondoltam, hogy annyira izgalmas egy frankfurti autómúzeum, és a végén kiderült, hogy mégiscsak nagyon izgalmas.
0: Tehát, hogy megadjátok számukra is a szabadságot, hogy ők is válasszanak?
2: Igen.
0: És közben a saját vágyunkat.
2: Mindenki választ, és ha azt választják, hogy mit tudom én, a Mekiben akarnak enni, akkor az van. Tehát az egy programpont.
0: Amikor még lányotok, fiatok kicsi volt, akkor itt hogyan tudtátok összeegyeztetni azt, hogy ti alkotó emberek vagytok, kutató emberek vagytok, oktatók, egyetemi oktatók vagytok, és mindezt összeegyeztetni a családi teendőkkel? Mennyire volt segítségetek otthon? Tehát, hogy voltak esetlegesen valamifajta súrlódások? Ha voltak, akkor ezeket hogyan tudtátok megoldani? Ebből, hogyha kicsit beavatnátok bennünket is a hallgatókat.
1: Érdekes, hogy akkor is nagyon sokat utaztunk, tehát hogy így mondod, hogy ezt már felnőtt, vagy nagyobb gyerekekkel lehet a múzeumokat, eszembe jutott rögtön a stuttgarti időszakunk, mert ott voltunk azért hosszabbat. Zolinak volt egy 3 hónapos ösztöndíja, és abból 1 hónapot mi is a gyerekekkel ott voltunk. Akkor a kisebbik gyerek 8 hónapos volt, a nagyobbik meg 4-5 éves, 5 éves lehetett a Flóra. És akkor is mentünk múzeumba is, tehát nyilván máshogy kellett beosztani. Mi, amikor ketten kirándultunk még diáként, vagy doktorandusként, nyilván akkor reggeltől estig múzeumokat néztünk, meg mindent átolvastunk részletesen, akkor a gyerek napi rendjéhez kellett igazítani, alszik télben. Délelőtt valamit megnézünk, délután valamit, a babakocsiba is aludhat néha a galériába. Voltunk úgy a Stuttgarti galériát, azt úgy néztük végig, végig toltam a Kornélt a babakocsiba, Flóra pedig szeretett rajzolni, tehát ő neki mindig kellett rajzeszközöket vinni, konferencián is volt velünk. Leültettük, hogy mondták is, hogy viccelődve a kollégák, hogy mit adtatok ennek a gyereknek, hogy így el volt, mert ő még akkor csak elsős volt, tehát tudta már a betűket írni is, nagyon szeretett, tehát szeretett gyakorolni, betűket írni, meg ő kifestőzött. Elfogytak a kifestők, hosszabb konferencia, 2-3 nap, akkor már kellett venni, szerezni újabbakat, és akkor azzal úgy el volt.
0: Szóval a számukra is egy kaland volt.
1: Ez is egy kaland.
2: Te például a németországi múzeumokban mindig, vagy Bécsben mindig megengedték, hogy leüljön egy Picasso kép elé, és rajzoljon. Pesten ezt mondjuk nem.
1: Igen, ott egyszer ránk szóltak, hogy a gyerekek itt tegyék el innen a zsírkőzákat, mert befestik a padlót, pedig...
2: Igen.
1: És nagyon ügyeltünk rá, de azért most már a legtöbb múzeumban van ilyen gyereksorok.
2: Ugye tilos volt lefotózni, azt hiszem a Nofretitit, ugye Berlinben, igen, és akkor igen. A Flóra leült, és lerajzolta.
1: Neki azon mosolygott, és a Flórát fotózták, hogy ő lerajzolja. Tehát, hogy 5 éves gyerek.
2: Igen, tehát hogy valahogy sikerült bevonni, de persze van az az időszak, amikor még ugye nincs meg ez a tudatosság bennük, vagy nem lehet nehéz kommunikálni, nagyon kicsik, ugye keveset tud a szülő aludni, ugye a napi minden nem alakul ki. Emlékszem ezekre az időszakokra is, ez egész, hát néha hosszú időt vett igénybe, míg a Flórát elaltattuk, vagy mi magunk elaludtunk, vagy felolvastam az Alánfutás egész énekét, elkántáltam valami régi magyar irodalmi Tinódit, a lehető legunalmasabb melódiával, de semmi hatása nem volt. Tehát ugye ezeket minden, végignéztem a neorealista olasz filmművészet remekeit, de akkor se aludt el. Ugye voltak ilyen korszakok is, meg olyankor valahogy ráállt a ritmus arra, hogy igen, most alszik, most kell, most van az az idő, amikor meg tudsz írni valamit, vagy egy cikket, vagy egy szöveget, vagy egy tanulmányt, vagy egy verset, és akkor kialakult ez a furcsa bioritmus, hogy egyszerűen most lehet, és koncentráltan az egész napot úgy állította be az ember, hogy ez az az időszak, amikor létre lehet hozni valamilyen szöveget. De ez is kialakul, de aztán elmúlik ez az idő is, és mindig ilyen folyamatos átváltozásban vannak.
1: Meg valamit lehet közben is, például verset kigondoltam szoptatás közben, aztán amikor már sikerült letennem Flórát, akkor leírtam, tehát sok vers a régésznőből ilyen témában, szoptatás, gyereknevelés, így született. Ezek rövid versek, és néha egy ötleten alapszanak. Tanulmány nyilván így nem lehet írni, de ha volt olyan hosszabb munkánk, akkor sokszor beosztottuk úgy, hogy mondjuk Zoli elvitte játszóházba a két gyereket, én az alatt otthon tudtam, hogy na most itt van egy órám, vagy kettő, és az alatt ezt kihasználom, és akkor csinálom a dolgokat. Hát szülőktől is kaptunk segítséget, de azért nem ugyanott laktunk, tehát hogy ennyire nem lehetett így a hétköznapokban mindig bevonni őket.
2: Nagyon különbözőek a gyerekek. Tehát a Kornél például nem szerette, ha túl sokat foglalkoznak vele. Tehát ő egy ilyen nyugis típus volt. Tehát a Flóra az energikusabb, igen, ő igényelte, hogy törődjünk vele.
0: Nagyon sok ilyen emlékfoszlányt megosztottatok. Van egy olyan közös családi emlék, akár egy kirándulásról, egy családi látogatásról, egy valamilyen ünnepnapról, ami mind nagyon erősen él bennetek, amit sokszor újból és újból felidéztek magatokban?
1: Hát sok van, például a svájci kirándulás, tehát ott is Zolinak egy ösztöndíja volt, ő ott fél évig ott volt, de akkor már nagyobbak voltak a gyerekek, már iskolások mind a kettő. Kornél volt elsős, Flóra volt ötödikes, és akkor ott húsvétkor is voltunk egy időszakot meg nyári szünetben. Ez például nekem, amikor ott hajóztunk a Rajnán, és Kornél haza akarta hozni a halakat, fogjunk ki egyet, és vigyük haza, és magyaráztuk neki, hogy azt a repülőt mégse tudjuk elvinni, mert ő akváriumba akarja tenni.
2: Vagy ilyen hatalmas hattyúk között csak olyan szuverén módon járt, és én mindig féltem, hogy ezek a madarak lehet, hogy egyszer oda csap neki, vagy...
1: Nagyobb
2: volt a hattyú, mint a gyermek, tehát ugye ez a kép nagyon élénken előttem van, főleg a színek miatt is, ugye nagyon erős kék, meg a kabátjának a kék színe, meg az égnek, a víznek a kék színe, és ez a hihetetlen fehérségű, hatalmas madár, nagyon érdekes volt az a spontaneitása, hogy a gyerek a világa találkozik, hogy ezt így látjuk, hogy olyan természetességgel, előítéletek nélkül közeledik a dolgokhoz, amit aztán később valahogy a neveltetés meg a nevelés átalakít. Csak így utólag gondolom, hogy egy kicsit szülői felelőtlenség is volt.
0: Vannak olyan alkotók, akik kimondottan óckodnak attól, hogy közös munkáik legyenek. Ti viszont nem csak alkotó társként vettetek részt projektekben, hanem egymás szerkesztői is vattok adott esetben, hogy nálatok ez hogyan működik ilyen jól, vagy ha vannak konfliktusok, akkor azt hogyan oldjátok meg egymás között?
1: Műfajtól is függ, mert mondjuk verskötetet szerintem nem tudnánk közösen írni, vagy hát nagyon furcsa verskötet jön neki abból, hogy összekombinálnánk a kettőnk verseit, de mondjuk közös fordításkötetet, tehát hogy ugyanazokat a nyelveket tanultuk, ugye latin, görög, és akkor van is egy ilyen középkori versválogatás, amit közösen csináltunk. Szerintem abban is elkülönül azért a stílusunk, mert nem ugyanolyan verseket szeretünk a középkorból. Aztán a szakmai dolgok dolgokat meg igazán tudjuk közösen, például van egy közös tankönyvünk, vers tankönyv, tehát azokat igazán meg lehet beszélni, és meg lehet osztani a munkát, és az meg, hogy egymás műveit szerkesztjük, az valahogy hozzátartozik ahhoz, hogy megbeszéljük a minket érintő, vagy közösen érdeklő dolgokat, és akkor az egy másik rész, hogy hát el is olvasom, akkor persze, ha észreveszek benne valamit, akkor esetleg mint szerkesztő is tudom javasolni, lehet, hogy nyilván elfogult szerkesztő vagyok, mert mondjuk tetszik, amit csinál, de általában megnéz egy kiadói szerkesztő is ilyenkor, de van olyan munka is, most például az Ovidius átváltozásait fordított az Zoli, és akkor én voltam a szerkesztő, és meg én vetettem össze a latin eredetivel. Úgyhogy akkor nyilván könnyebb ezt otthon oldani. Mert...
0: Tehát nálatok az, hogy ne hozzátok haza a munkát, ilyen nem létezik.
1: Ilyen nincs, akkor nem győznénk a munkát, tehát mindig hazajön a munka, meg hétvégén is van munka, meg szünetekben is, meg igazából ez a fordítás, vagy ami még így költői munka azon fölül, ami az egyetemen van, az nem férne egyáltalán a hétköznapokba, de néha az egyetemi munka is átcsúszik a szünetekre.
0: El tudnátok képzelni, hogy valami teljesen más területen dolgoztok, hogy akkor ez hogy működne, vagy működhetne?
2: Hát persze, hát miért ne? Tehát, hogy én el tudom ezt képzelni, de hát nagyon jó, hogy ez így van, és nincs máshogy. Meg nagyon jó az is, hogy hát itt ez az Ovidius eset is, ugye, hogy tényleg végig tudjuk beszélni a szöveget, de nem csak erről van szó, hanem hogy ez a latin szak, vagy egyáltalán az antik világ, az egy világlátást is jelent szerintem. Tehát, hogy ez mind a kettőnket áthat, és néha egészen vicces például, amikor Anikó várandós volt, akkor mit tudom én, a Soránosz nevű antik szerző terhességről írt traktátusát is elolvastam. Fontos tanácsok voltak, hogy mondjuk Szamára ne üljön, vagy valami ilyesmi, de mégis valahogy mindig úgy éreztük, hogy az antik világ az egy kicsit útmutatás is, vagy egy kicsit egy ilyen alapmintázata annak, hogy hogyan kell a dolgokat megoldani, vagy hogyan kell retorikailag kezelni a helyzeteket. Tehát, hogy ez egy gondolkodásmód is, és ez is közös, és ez nagyon, nagyon, nagyon jó.
1: Jó, nem teljesen ugyanazt csináljuk, mert ugye én mondjuk finnül is tanultam, nekem is volt egy fél éves finnországi ösztöndíjam, még ez is belefért a házas életünk sok-sok évébe, hogy voltunk külön is, és megoldott úgy, hogy a kommunikáció is nehezebb volt akkor, és még már e-mailt már lehetett írni, még mobiltelefonom nem volt otthon, meg számítógép is csak a könyvtárban, de valahogy az is megoldható volt, meg akkor, tehát vannak ilyen külön ajtók, amik nyílnak, meg külön világok, amikben azért külön-külön is vagyunk, tehát nem is ugyanazokat tanítjuk teljesen, tehát attól, hogy ez így össze is mosódik, hogy én katulusszal, ő meg mondjuk humanizmussal foglalkozott, amikor a doktorinkat írtuk, de egészen más doktoriskolákban voltunk egyébként, tehát én a 20. században vizsgáltam az antik irodalom hatástörténetét, Zoli meg a reneszánsz irodalmat, úgyhogy nekünk ez azért különböző, a szakterület hasonló rokon, de mégis különböző, tehát van valami egzotikum abban, amiről tehát tudunk így is nézni egymás munkájára.
0: Mik azok a tulajdonságok vagy belső értékek, amiket így a kapcsolatotok későbbi szakaszában fedeztetek fel egymásban, tehát amit még a kezdetekkor nem láttatok, ami még közelebb hozott egymáshoz benneteket?
1: Nem is könnyű ezt így megfogalmazni.
2: Hát Anikónak a fanyar humora, meg ironikus humora, az kisebb bontakozott ki, vagy én nagyon szeretem azt is, hogy tényleg van egy ilyen speciális érzékenysége, ami nagyon nyitottá teszi. Például, hogy próbálja, tehát mondjuk én nagyon szeretem a kortárs klasszikus zenét, és próbálja ő is, ha nem is mindig teljes lelkesedéssel, de próbálja megérteni ezt a szenvedét, vagy bizonyos dolgokra odafigyelni. Tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, hogy ez így alakul.
1: Ez az, hogy nagyon kitartóan tud egy dologgal foglalkozni, tehát hogyha ő neki valami olyan ötlete jön, akkor egész bele tudja teljesen élni magát, és akkor a beleéléssel tud csinálni nem csak szakmai dolgokat, hanem ugyanígy szerintem a gyereknevelésbe is ennyire bele tudta élni magát. Nagyon ez nyilván sejthető volt abból, ahogy más dolgokhoz viszonyul, de azért nyilván ezt úgy menet közben látja az ember.
0: Van olyan közös apró rituálétok, amihez mindig visszatértek?
1: Hát ugye elég változatos az életünk, mert az egyetemi munka, mind a ketten egyetemen tanítunk, az olyan, hogy soha nem ugyanolyan az órarend, a hetek sem egyformák, vannak konferenciák, vannak rendezvények, úgyhogy nem lehet azért ezt így beiktatni, hogy minden reggel ugyanúgy, közös reggelizés. Amikor van, akkor azért szeretünk ilyesmiket.
2: Igen, szeretünk, vannak közös olyan filmek, amelyeket szeretünk, vagy zeneművek, vagy amiket tulajdonképpen rituálisan újra nézünk, vagy szeretnénk újra nézni, vagy mindig elképzeljük, hogy na most megint elmegyünk a Wagner napokra, vagy valamilyen módon fölelevenítünk valami kellemes korábbi élményt, utat, kirándulást, egyáltalán valamilyen ételnek az elfogyasztását, vagy ilyen közös családi ünneplés, de valóban nagyon változatos önmagába véve ez a pálya. Tehát ez egy kicsit más jellegű, mert ugye nem csak oktatói feladatok vannak, hanem kutatói feladatok is, és ez állandó könyvtári, levéltári, vagy archívumokban való munkát is jelent, és ez tényleg annyira változatos, de ennek az örömeit is meg tudjuk osztani egymással. És akkor halatlanul érdekes, hogy mit tudom én, Anikó mit talál Devecseri Gábor hagyatékában most éppen, és akkor mi várható, ami majd megjelenik egy tudományos közleményben újdonságként, tehát ezek is nagyon, nagyon inspiratívak tudnak lenni.
0: Bármennyire is közhelyes a kérdés, de azért így zárásként hadd tegyen fel, hogy Csehi Zoltán és Polgár Anikó véleménye szerint mi a jó házasság, mi a jó és a tartós házasság titka?
1: Hát szoktuk emlegetni, ezt csak most így, hogy humorra üssem el a kérdést. Az Agatha Christie-től ezt a mondást, hogy legjobb, hogyha a férj régész, mert minél idősebb a felesége, annál jobban érdekli. Ezt szoktuk mi így a mi helyzetünkre átérni, hogy az is jó, hogyha a férj klasszika filológus vagy irodalomtörténész, mert ez annál érdekesebb. Tehát ez mondjuk például, hogy megmaradjon ez az állandó érdeklődés egymás iránt.
2: Igen, és azt gondolom, hogy ez a nyitottság és lendület, tehát, hogy mindig legyen fölfedezni való, és hát mivel szóba került Ovidius és az átváltozások, ugye, és az átváltozások nem csak arról szól, hogy a mítoszokban tudom én, milyen alakok mivé változtak, hanem arról szól, hogy az egész élet nem más, mint átváltozás, hogy minden pillanatban átváltozunk. És hát remélhetőleg egy kapcsolat is ezek szerint minden pillanatban átváltozik, és új alakot, új formát nyer. És hát ez az átváltozás, azt gondolom, hogy szükséges is ahhoz, hogy valami ne kövüljön meg, vagy ne váljon mozdulatlanná. Tehát, hogy ez a dinamika, az egy fontos elem. Tudomásul venni a változást, igazodni hozzá, és elősegíteni a pozitív irányú változásokat.
0: Csehi Zoltán és Polgár Anikó költő, műfordító és irodalomtörténész házaspárral a közös élet örömeiről és kihívásairól, az alkotás és a családi élet összefonódásáról, valamint a tartós házasság titkáról beszélgettünk. Az interjú a Házasság hete alkalmából 2026. február 14-én hangzott el.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Munkatársaim, Kovács János hangmérnök és Csenger Ferenc hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Jakobec László köszön el önöktől, és kíván további szép napot és kellemes hetet. Viszont hallásra!

Hogyan kezdődött és mikor ért véget a Komáromi Jókai Színház örökös tagjának, Turner Zsigmondnak a pályája? Erről beszélgetett a 80 éves művésszel 2005-ben egykori kollégánk, Molnár László. Mindkettőjükre haláluk évfordulóján emlékezünk a Szalagtárban. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Az államfő aláírta a szociális támogatásokról szóló törvényt. Ukrán hőerőművet ért orosz támadás. Változóan felhős idő van, 15 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részt.

kihívásokra adandó válaszlépéseket. A legsúlyosabb esetekben automatikusan életbe lép a válságkezelési rendszer, amelyet a Nemzetbiztonsági Hivatal irányít. A terv szakértői válságstáb létrehozásával és összehangolt lakossági tájékoztatással is számolnak. A cél a gyorsabb reagálás és az állami szolgáltatások működésének védelme. Átalakítják a szlovák kormány pandémia bizottságának működését. A szerdán elfogadott módosítások értelmében csökken az állandó tagok száma, az üléseket pedig ezentúl online is megtarthatják. A bizottságnak nem kell rendszeresen összeülnie, elegendő lesz szükség esetén tanácskoznia. Az adott témától függően további szakértőket is bevonhatnak a munkába. Az egészségügyi minisztérium szerint az új szabályok csökkentik az adminisztratív terheket és lehetővé teszik a gyorsabb, rugalmasabb döntés előkészítést. Jóváhagyta a szlovák kormány a fogyatékkal élő személyek életkörülményeinek javítását célzó intézkedések éves értékelését és aktualizálását. A munkaügyi minisztérium előterjesztése a 2025-ben végrehajtott feladatokat összegzi, és új intézkedéseket is tartalmaz. A dokumentum kidolgozásában állami és önkormányzati szervek, valamint fogyatékkal élő személyeket képviselő szervezetek is részt vettek. A program 2030 végéig határozza meg a feladatokat, teljesítését pedig évente felülvizsgálják. A most elfogadott módosítások nem igényelnek többletforrást az állami költségvetésből. Újabb 5 évre meghosszabbították együttműködésüket a Visegrádi négyek felsőoktatási akkreditációs ügynökségei. A szlovák, magyar, cseh és lengyel szervezetek képviselői kedden Pozsonyban írták alá az erről szóló megállapodást. Az együttműködés célja az egyetemi képzések minőségének javítása, a tapasztalatcsere és a közös képzési programok akkreditációjának elősegítése. A találkozón az európai felsőoktatási minőségbiztosítási szabályok várható módosításairól is egyeztettek. A következő közös tanácskozás jövőre Csehországban lesz. Jelentősen átalakul a gondozásra szoruló személyek támogatási rendszere Szlovákiában 2027. januárjától. Az új hozzájárulást közvetlenül az ellátásra szoruló személy kapja, aki eldöntheti, hogy családtag gondozására vagy szociális szolgáltatásokra fordítja. A támogatás összege a rászorultság fokától függően 236 és 1038 euró között alakulhat. Fontos változás, hogy a családi gondozók jövedelmét többé nem vizsgálják, így teljes munkaidőben is dolgozhatnak a támogatás csökkentése nélkül. A reformra összesen több mint 1,7 milliárd eurót különítenek el. Az új jogszabályt Peter Pellegrini köztársasági elnök is aláírta. A családtámogatások csökkentésével vádolja a kormányt az ellenzéki kereszténydemokrata mozgalom. A KDH szerint jövőre 2,7 milliárd eurót fordítanak az államadósság kamataira, miközben a munkaügyi tárcat családtámogatási kerete mindössze 1,7 milliárd euró. A párt úgy véli, a megszorítások egyre nagyobb terhet rónak a családokra. A munkaügyi minisztérium visszautasította a bírálatot, hangsúlyozva, hogy a családok más tárcákon keresztül is kapnak támogatást, például adókedvezmények, ingyenes étkeztetés és vasúti utazás formájában. Filip Kuffa környezetvédelmi miniszteri jelölésének felülvizsgálatára szólította fel az SNS-t az ellenzéki SZSZ. Alois Lina képviselő szerint Kuffa nem alkalmas a tárca vezetésére, és kinevezése nem jelentene valódi változást a leváltott Tomás Taraba után. A jelölést a Progresszív Szlovákia és a parlamenten kívüli demokraták is bírálják. Az SZSZ emellett a minisztériumban kifizetett egyes jutalmak kivizsgálását is követeli. Andrej Danko, SNS elnök ugyanakkor kitart Kuffa jelölése mellett, és a javaslatot a kormányhivatalhoz továbbítja. Új politikai pártot alapít Tomás Taraba volt környezetvédelmi miniszter. A független parlamenti képviselő bejelentette, hogy megkezdték a Taraba Szlovákia fejlődése nevű párt bejegyzéséhez szükséges 10 000 aláírás összegyűjtését. A kezdeményezéshez Peter Sliško, a HLASZ korábbi képviselője is csatlakozott. Taraba szerint az új párt elsősorban a régiók fejlesztésére, a gazdasági növekedésre és az önkormányzatok megerősítésére összpontosítana. A politikust szeptember végén a parlamenti bizalmatlansági szavazást követően váltották le miniszteri tisztségéből. Szlovákia szorosabb együttműködésre törekszik Ausztráliával a békés célú nukleáris kutatás területén. Juraj Blanár külügyminiszter

0: miniszter Sydney közelében meglátogatta az Ausztrál Nukleáris Tudományos és Technológiai Központot, ahová szlovák vállalatok és intézmények képviselői is elkísérték. Az együttműködés elsősorban a nukleáris orvostudományra, a radioaktív gyógyszerek előállítására, az anyagkutatásra és a sugárvédelemre terjedhet ki. Planár szerint az Európai Unió Horizont Európa kutatási programja további közös fejlesztések előtt nyithat utat. Orosz ballisztikus rakéta csapódott be kedden este egy kijevi hőerőműbe. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna ezúttal sem kapott időben figyelmeztetést nyugati szövetségeseitől a közelgő támadásról. Az ukrán légvédelem csak akkor észlelte a rakétát, amikor az már a fővároshoz közeledett. A támadás annak ellenére történt, hogy Donald Trump amerikai elnök vasárnap az energetikai létesítmények elleni orosz és ukrán csapások azonnali beszüntetéséről beszélt. Újabb két tárgyalási témakört nyitott meg az Európai Unió Ukrajna csatlakozási folyamatában. Ezek a belső piacra, valamint a versenyképességre és a befogadó gazdasági növekedésre vonatkoznak. Az előrelépést azt tette lehetővé, hogy az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről szóló törvényt. Ezzel a hat tárgyalási témakörből már négyet megnyitottak. A fennmaradó területek között szerepel a mezőgazdaság és a közlekedés is, amelyekről várhatóan nehezebb lesz megállapodni. Az új tagállam felvételéhez mind a 27 uniós ország egyhangú támogatása szükséges. Előzetes letartóztatásban maradt Hankó Balázs volt magyar kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga Bajusz Veronika volt államtitkár. A kecskeméti törvényszék helyben hagyta a korábbi bírósági döntést, mivel fennáll a szökés és a tanúk befolyásolásának veszélye. A gyanú szerint több mint 17 milliárd forintnyi kulturális támogatást osztottak szét szabálytalanul, részben a Fidesz választási kampányának finanszírozására. Az ügyben több személy ellen folyik eljárás, egyes támogatott szervezetek pedig már több mint 3 milliárd forintot fizettek vissza az államnak. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízszintje Paks térségében, az atomerőmű működése azonban továbbra is biztosított. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az augusztusban megépített fenékküszöb 61 cm-rel emeli meg a vízszintet, így elegendő hűtővíz jut a reaktorokhoz. Amint egy 16,5 millió eurós beruházáshoz 150 ezer köbméter követ használtak fel. A kormányfő szerint az intézkedéssel sikerült elkerülni az erőmű esetleges leállását és az abból eredő jelentős gazdasági veszteségeket.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Tegnap este 9 mérkőzést rendeztek a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. Lanz Sporting Lisszabon 0-2, Szabach Azeri csapat Slavia Praha 2-0, Internacionale FC Brűs 3-4, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Leipzig Eindhoven 1-0, Villarreal Napoli 3-1, Galatasaray Barcelona 1-4 és Stavanger Bayern 3-3. Ma is 9 BL főtáblás meccset bonyolítanak le. A Szlovan az új téglamezei stadionban 21 órakor a Stuttgartot fogadja. A további műsor 18.45-től Feyenoord, Como, Linz, Liverpool, 21 órától Róma, Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahce, Donetsk, AEK Athén, Bodø/Glimt, Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain és Betis Sevilla, Porto. Az 5. ligás egyházkarcsaiak 14.30-kor a zsolnaiakat fogadják a labdarúgó szlovák kupa 4. fordulójában. A nyitraiak odahaza 5-1-re legyőzték a svéd Rögle csapatát a jégkorong bajnokok ligája alapszakaszának utolsó 6. fordulójában.
1: Időjárás.
0: Jobbára felhős ma az ég, északon és nyugaton elvétve eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsonyban a Spitálszkán mindkét irányban 10-10 perces a várakozás. Sebességet mérnek Komáromból Nagymegyer irányában és az R4-esen Kassa után Magyarország felé. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3.
3: Pentaton. Puha Józseffel.
4: Október 14. napján is itt vagyunk, és szerda lévén jelenleg hódító slágerekkel, valamint slágeresélyes újdonságokkal töltjük meg műsorunkat. Felcsendülnek olyan szerzemények is, amelyeket adásunkban most hallanak először. Ha tehetik, kérem, barangoljanak velünk a könnyű zenében. Szép délutánt, kellemes zenehallgatást kívánok! Egy újdonsággal indítunk, játsszuk a hamarosan Dunaszerdahelyen is koncertező Zaporozsec zeneszámát. Ez a Fekete Felhő.

Fekete felhő, a Zaporozsec kezdte könnyűzenei szállításunkat. Az együttes frontembere, Varga Bence, az egyik októberi beszélgetős pentaton vendége lesz. Itt a Pátria Rádió, műsorunkban a hétközépső munkanapján maradtunk napjainkban. Tavaly novemberben jelent meg Szikora Róbert Verhetetlen 11 című nagylemeze, amelyen egy szólódala és 11 duett felvétele hallható. Közülük a Charlie-val készült Merre visz az út szól. Utána érkezik Barkóczi Noémi, a Szia Fényfolt, Szabó Benedek zenekara a Galaxisok, az Oroszlán, az erdélyi származású Csinszka, a Fata Morgana, a Borsodból indult cigány testvérpár Irlanda Áron és Irlanda Kristóf együttese a Pavilon, az Enged, a Magyarul Szeretjük zenekar nálunk a tegnapi nappaliban bemutatott Lélekhíd, valamint a Mayberian Sanskulots a Superhold című szerzeménnyel. További jó szórakozást kívánok!

0: azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével.
1: Legyen meg ma az én akaratom. Rajtunk lovagoljatok, most ne a szavakon. Honnan van már benned, mondd ekkora gátlás, hogyha felvállalod magad, az mert provokálás. Aki gyűlölködik, ahhoz ne legyen közöm, mert a farka masni lesz, és az orrára kötöm. Milyen kicsinyesek is ezek a nagy magyarok, az utálkozás úgy a jó, ha apa hagyod. Szabad préda, szabad szerelem, látni se akarom, el szalad a szemem. Mert nem hazudozok én, tényleg azt láttam, hogy ott a torockai táncol a tangámban. Ez tilos! Fú, de kiborít a szó, még jó, hogy a homofóbia régóta gyógyítható. Kicsit kemény a dió, picskán beletöröme. Apja, anyja legyen a gyereknek, és ne örül.

0: Bentaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: Szikora Robert és Charlie, Barkóczi Noémi, a Galaxisok, Csinszka, a Pavilon, a Magyarul Szeretjük zenekar, valamint a Mayberrien Sans Clots egy-egy száma forgott. A Pátria Rádiócs benekönyű zenei összeállításunkat hallgatják, szerdánként a napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal. A folytatásban három hip-hop előadó jön, Filó az Azt a kutya mindenit, Mova az Egyszer még, és Audiopoéta az Egyre nagyobb című dallal. Utána Szalai Anna és Dorozsmai Gergő dója az Elé Szuzi lesz velünk a Baba című felvétellel. Hölgyeim és uraim, folytatódik a zenefolyam Rádiónk hullámhosszain.

nap. Dolgozok, még így lesz a romokból ház. Csak suttognak tátongva az apa sebek. De nyugodt lehetsz, kisfiam, én hazamegyek.

0: Az elmúlt percekben Filó, Mova, Audiopoéta és az Elé Szuzi egyedzene száma csendült fel. Könnyűzenei műsorunkban napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból válogattunk. Holnap a régmúltba vesszük az irányt. És ma is találkozhatunk még 2 és 4 óra között a hétfői nappali ismétlő sávjában. A 4 órai hírek után pedig a beszélgetős pentatomban, amelyben az 5 tagú balassagyarmati Frantic Metal együttes 3 zenészét faggatom. Számítok a figyelmükre!
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Elfogadta a parlament a jövő évi költségvetést. Több mint 600 ezeren maradtak áram nélkül Ukrajnában az orosz támadások után. Túlnyomóan felhős, borult marad az idő, 10-15 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Elfogadta a parlament a 2027-es állami költségvetést, a javaslatra 76 képviselő szavazott igennel, ketten tartózkodtak. Az ellenzéki képviselők nem vettek részt a szavazáson, tiltakozásuknak azonban hangot adtak. A teljes közszféra bevételei jövőre várhatóan 63 milliárd eurót tesznek ki, a kiadások pedig elérik a 71 milliárd eurót. Jövőre a GDP 4,9%-ára emelkedhet az államháztartási hiány. A költségvetés júliustól 8,4%-os béremeléssel számol a közszférában, az államadósság növekedésének megfékezéséhez azonban további konszolidációs intézkedésekre lesz szükség. A kormány elfogadta az ország 2027 és 2032 közötti időszakra szóló nemzeti határigazgatási stratégiáját, Matúz Sutay-Estok belügyminiszter javaslatára. A dokumentum a külső határok ellenőrzését, a migráció kezelését, a határokon átnyúló bűnözés elleni fellépést, valamint az illegálisan tartózkodó külföldiek hatékonyabb visszaküldését jelöli meg fő feladatként. Kiemelt szerepet kap a biztonság erősítése, a korszerű

0: 600 ezer ember maradt áram nélkül Ukrajnában, miután az orosz erők éjszaka 30 energetikai létesítményt támadtak meg, köztük a Kijevben működő mindhárom hőerőművet. A támadások vasúti létesítményeket is értek. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint 26 villamos energiaipari, valamint 4 olaj- és gázipari létesítmény rongálódott meg. Kijev korábban arról is beszámolt, hogy az Elon Musk vállalatához tartozó SpaceX korlátozta az ukrajnai Starlink internet kapcsolatot, ami hátráltatja az ukrán katonai műveleteket. Nyugodtan telt 14. Leó pápa első éjszakája a római Gemelli klinikán, miután kedden sikeres műtéten esett át. Az orvosok a beavatkozás során eltávolították tüdejéből a rosszindulatú daganatot. A másfél órás műtétet a szakorvosi csapat sikeresen hajtotta végre, és a Szent Atya az éjszakát saját betegszobájában töltötte. A Szentszék sajtóirodája közölte, hogy a pápa állapotáról a nap folyamán újabb tájékoztatást adnak.
1: Időjárás.
0: Túlnyomóan felhős, borult az idő, helyenként átmenetileg csökkenhet a felhőzet. Elszórtan gyenge csapadék is előfordulhat, főként az ország nyugati és északi részén. 10 és 15 a délnyugati ország részben, 18 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap általában változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 2 és plusz 8, napközben 12 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Sopornya és Vághosszú falu között baleset történt, nagyobb fennakadásra, várakozási időre azonban nem kell számítani. A D2-es autópályán Stomfa előtt Pozsony felül haladva útmunkálatok miatt torlódnak a járművek, a menetidő növekedés 5-10 perc. A D1-es autópályán Trencsén után Pöstjén felé mérik a sebességet a rendőrök. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Nyugaton a helyzet Fica Jánossal.
2: Köszöntöm Önöket! Mai beszélgető partnereim egy házas pár, Török Bianka és Hanusz Dániel, akik közösen készítették a Mesél a tenger című kötetet, melyet Dani, tengeri hajós kapitány édesapja történetei által inspirálva írt, Bianka pedig képzőművészként illusztrált. Szó lesz a hajósok kalandos életéről, varázslatos tengeri történetekről, utazásokról, művészetről és szabadságról. Az ő inspiráló, nem mindennapi történetükről. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Török Bianca és Hanusz Dániel otthonában ülünk a konyhában, ami egyben nappali is, itt beszélgetünk. Három gyönyörű szép kutyus ül itt körülöttünk. Mióta éltek itt ebben a házban?
1: Sziasztok! Én pont ma gondolkodtam ezen, hogy 3 vagy 4 éve. Talán én 3,5 éve költöztem Somorjára, Erzsébújvárból, úgyhogy én nem olyan régen.
0: Te újvári vagy, Dani, viszont te somorjai, született somorjai?
2: Igen. Én 40 éve élek ebben a házban. Közben éltem külföldön is, utazgattam sokat, úgyhogy de most így stabilan 40 éve vagyok ide bejelentve, így mondhatom.
0: És a kutyákat sem véletlenül említettem, hiszen Bianca, a munkásságodban elég gyakran jelennek meg állatok. Ezek szerint szereted az állatokat?
1: Igen, nagyon. Egyébként szerencsére most már ilyen tematikájú munkák is találnak meg, úgyhogy általában így is keresnek már fel, hogy látják a profilom, hogy nagyon sok állatot rajzolok, vagy pedig ezekkel a kapcsolatos, vagy fenntarthatósággal kapcsolatos, vagy a állatjogokkal kapcsolatos tematikákkal, és igen, ezzel is foglalkozom, és ezt nagyon szeretem is rajzolni.
0: Az illusztrációidra, meg a rajzaidra meg majd később rátérünk, és a Daninak az utazásaira is majd később rátérünk, de először beszélgessünk a könyvről, a Mesél a tenger című kötetről, amelyet közösen készítettetek. Ez egy szerelemprojekt volt?
2: Szerintem szerelemprojekt volt, legalábbis így szoktuk mi is mindig mondani, hogy ez az.
1: Igen.
2: Csak a szerelemprojektek addig szerelemprojektek, amíg meg nem valósulnak, tehát ez meg kellett valósulnia, és sikerült összehoznunk, és nem váltunk el közben, úgyhogy ez egy jó jel jövőben nézve. Én magam nem jutottam volna így el a írásig, tehát nem tudom, a 20-as éveimben úgy volt egy ilyen hullám, amikor csak úgy írogattam magamnak, és egyszer megírtam egy olyan sztorit, amit a apu mesélt. És azt úgy beraktam a fiókba, és évekig ott állt. És mivel a Bianca az minden évben kultminoron keresztül pályáz, ilyen kiállításokra főleg, ezért az egyik évben úgy gondolkoztunk, hogy akkor mi legyen, mert most már én is aktívan részt veszek ezekbe a kiállításokba, mint segéd és segédmunkás, és akkor kitaláltuk, hogy mi volna, hogyha lenne egy ilyen tengeres tematika, mert hát én is hajózok, édesapám is hajózik, és most már a Bianca is hajózik, úgyhogy akkor így előkapartam ezt a régi egyik írásomat, és megpályáztuk, és megnyertük a pályázatot, és ebből lett egy kiállítás.
0: No, de az írás el volt téve a fiókba, de végig azért ott motoszkált a fejedben az írás gondolata, tehát kacérkodtál vele, vagy ez így most hosszú idő után a semmiből jött elő ismét?
2: Én nekem ilyen időszakaim vannak az életben, és ez egy időszakban így előjött, akkor én volt több ilyen írás, inkább irogattam, tehát semmi komoly. Én ezt se veszem komoly irodalmi műnek olyan szempontból, hogy tényleg egy intuitívan megírt dolog az egész, tehát összes sztorit nem jártam utána, hogyan kell írni, csak ahogy jött, úgy leírtam. Nem voltak ezzel különösebb ambícióim, még most se tudom, hogy vannak-e. Hát majd megpróbáljuk, hát ha valamit még össze tudunk hozni.
0: Műfajilag hová lehetne sorolni ezt a könyvet?
2: Kiadónak a szerkesztője ezt nagyon jól megírta, én nem tudnám ezt így utánozni, de novellának még talán rövid is, vagy nem tudom, lehet egy rövid novella, vagy egy sztori, inkább így mondanám, hogy egy sztori, amit egy társaságban elmesélsz valakinek.
0: Hogyan zajlott a munkafolyamat? Először, Dani, te megírtad a történetet, és Bianca, te utólag készítettél hozzájuk illusztrációt, vagy esetleg közösen, vagy teljesen más módszerrel dolgoztatok?
1: Szerintem azt mondanám, hogy úgy volt, hogy Dani megírta, és utána én illusztráltam, szóval általában ez a folyamat, de azért hozzá kell tennem, hogy mivel a családban azért nagyon sokszor előjönnek ezek a történetek ugye a ebédeknél, vacsoráknál, akkor már azért én is ezeket hallom, és már azért valamennyire ismertem őket. Szóval azért innen is jött ez, hogy az egy dolog, hogy megtaláltuk a Daninak a régi írását, és így elolvastam, és mondtam, hogy figyú, ez szerintem nagyon jó. és hogy amúgy milyen sok ilyen van még, ami szinte nekem, mint külsős, mert hát ők gyerekkoruk óta hallották, nekem, mint külsős van volt, hogy hát wow, hát ez ilyen, ez megtörtént, hát ez tényleg így van, hogy ez mennyire izgalmas lehet, és hogy ez másnak is izgalmas lehet. Szóval körülbelül tudtam, hogy mik lesznek azok a történetek, és próbáltam már vizuálisan elképzelni, de azért általában mindig az volt, hogy kaptam a Danitól meg egy szöveget, hogy ő azt úgy, hogy képzelte el, és aztán én ahhoz rajzoltam.
0: És neked gyerekként megélni, vagy hallani ezeket a történeteket milyen volt? Tehát, hogy te hogy tekintettél? Akár az édesapádra, akár az általa elmondott történetre, vagy arra az életre, amit ő élt hajós kapitányként?
2: Igazából én ebbe úgy beleszülettem, úgyhogy én nekem ez volt a standard, én nekem ez volt a normális, hogy a apu az fél évig nincsen otthon, hajón van, nem tudjuk, vagy hogy tudjuk, hogy hol, de így elején még nagyon sokáig, mivel nem tudtunk úgy kommunikálni, mint ma, ahogy kommunikálsz, akkor volt, hogy csak kazettára följátszottunk üzenetet, és azt küldözgettük postán, nem is postán, hanem váltó legénységekkel küldtük el a mi kazettánkat, amit ő ott meghallgatott. Ezek a fölvételek mai napig meg is vannak. Mivel mi is többször voltunk vele így gyerekként hajón, amikor még csak Európa körül hajózott, akkor én megéltem azt is, hogy milyen tényleg egy teherszállító hajón létezni, élni. Úgyhogy konkrét tapasztalataim vannak, sőt a könyvben az egyik sztori az rólam szól.
0: Ezek szerinted többször is jártál ezeken az európai hajóutakon az apukáddal, és ilyen kiskorodban már? Tehát ilyen 4-5 éves korodban már mentél, mehettél vele?
2: A testvéreim még korábban jártak, tehát mindig az volt, hogy a anyu, tehát egész család, vagy beültünk az autóba és lementünk Riekába, az volt ilyen anyakikötő, úgyhogy oda mindig jártak vissza, és akkor elmentünk Riekába, ott felszálltunk hajóra és mentünk. Aztán később már a rendszerváltás után akkor egész Európán, tehát Franciaország, nem tudom, Németország, Dánia, Finnország, ezekből a országokból is baj is volt, hogy felszálltunk hozzá. Mindig nyáron ez ilyen program volt, amikor nekünk nyári szünet volt, akkor hogyha kiadta, akkor elmentünk az apu után.
0: Neked ez már egy olyan nyári program volt, amit szívesen csináltál?
2: Ja, persze, hát én ezt imádtam, meg mai napig is nagyon szeretek utazni, és akkor is ez már bennem volt. Így ebbe valószínűleg az apura ütöttem. Mindegyik helyszín, ahol voltunk, az mind ilyen nagyon meghatározó volt számomra. Tehát a észak-norvégiai fjordokban is voltunk kikötőben, de a finn tavakon föl, a zsiliprendszeren keresztül fönt, Finnország szívébe is voltunk kikötőbe.
0: Mi a kedvenc helyed a világon?
2: Olaszországba járunk sokat, de úgy, hogy beülünk az autóba a három kutyával, és akkor elmegyünk több hétre sátrazni, tehát inkább ilyen punkosan. De talán az óceán közepe volt ilyen meghatározó helyszín számomra, ahova nem tudom, hogy még el fogok jutni, de az egy nagyon felszabadító, főleg egy kis vitorláshajón, amikor ülsz a tényleg 3000 kilométerre a parttól, és éjszaka holdfényben vitorlázol. Tehát ez leírhatatlan élmény, és az egyik kedvenc helyem, azt tudom mondani. Minden évben megrendezett vitorlás verseny keretén belül egy 40 lábas vitorlással 8-an áthajóztunk az Atlanti-óceánon, a Kanári-szigetekről indulva Szent Lucia szigetére, tehát ezek a külső Karib-szigetek, ezek a kicsik, aprók. Szerencsém volt, mert odafele is és visszafele is sikerült áthajózni az óceánt.
0: És amikor ott vagy az óceán közepén éjszaka, amikor csak a holdfényt látod, akkor ott olyankor milyen érzések kavarognak az emberben? Milyen érzés az ott?
2: Az ember azt hiszi, hogy ez olyan, hogy akkor így felszabadul az elméje, és akkor jönnek a gondolatok. Nem. Pont, hogy letisztul az elme, és úgy semmi. A semmi közepén vagy, és nincsen olyan külső inger, tehát minimális külső ingert kap az ember, és jó, a kialvatlanság az sokat tesz, mert hát ilyen rotációban folyton cserélődünk, és akkor 4 órát szolgálatban vagy, 4 órát alszol, és teljesen fölbomlik ez a alvás ciklusa az embernek, úgyhogy nagyon vadakat álmodik az ember. Szerencsém volt, mert jó volt a legénység, úgyhogy a többiekkel énekeltünk például nagyon sokat. Jó hangulat volt, úgyhogy nem voltak semmi ilyen nagy feltárások az elmében, hanem pont, hogy lecsendesedett minden, és ilyen végtelen nyugalom.
0: Vágyad volt, hogy átvitorláz az Atlanti óceánon, vagy ez a lehetőség így időközben jött?
2: Sokáig nem, mármint, hogy így a vitorlázással már fiatal korom óta foglalkoztam, de ez úgy nagyon sokáig nem merült fel bennem, csak aztán volt az életemben egy ilyen krízis időszak, amikor úgy éreztem, hogy most valamit muszáj csinálnom, és akkor ezt valahol néztem, nem tudom, láttam valahol egy YouTube videót, vagy olvastam valami cikket arról, hogy ezt most lehet, hogy nagyon sokan lestoppolnak egy vitorláshajót már mind a kikötőben.
0: Te is így mentél?
2: Így terveztem, de aztán végül nem így jött össze, mert már be volt nekem tervezve, hogy megvan a időszak, amin belül lehet menni, és ahhoz akartam tartani magam, és jött egy olyan lehetőség, ahol igaz, hogy be kellett fizetnem, de viszont egy versenyhajóval verseny keretein belül tudtam menni, és úgy voltam, hogy ez még izgalmasabb. Pár év alatt jött, fogalmazódott meg ez a gondolat, és pont olyan életszakaszomban voltam szerencsére, ami nem mindenkinek adatik meg, hogy megtehettem ezt.
0: És ilyenkor mi vezérelt, a kalandvágy?
2: Kalandvágy szerintem, igen. Meg a világot akartam látni, és ki akartam úgy szakadni Európából is, mert eredetileg az volt a terv, hogy én majd áthajózok, és aztán onnan átjutok valahogy Dél-Amerikába, és ott majd hátizsákkal. Tehát én úgy is mentem, hogy hátizsákos túrára indultam el, aztán úgy ott ragadtam a Karib-szigeteken, mert annyira beszippantott ez a vitorlázós, versenyzős közeg, hogy én aztán ott jártam különféle regattákra.
0: Milyen az a közeg, hogyha így röviden össze lehetne foglalni, milyen ez a vitorlázós közeg, ami téged beszippantott? Mert hogy a Karib-szigetek beszippantanak, azt azért, hogy az ember érti, talál azt az oldalát, de a vitorlázós közeg az milyen?
2: Nagyon vegyes. A legnagyobb sznoptól a legnagyobb csövesig, így talán így mondanám, hogy így nagyon-nagyon extrém. Mert vannak ezek, akik minimális igényű emberek, akik csak úgy ott élnek évekig a hajón, és tényleg fillérekből élnek ott túl, és aztán vannak ezek a nagyon büszke brit, több száz éves történelemmel rendelkező, nem tudom hányadik generációs vitorlás tengerészek, akik nagyon büszkén brittek, és akkor ők ott, tehát ott meg volt ez a, mert olyan helyen is voltunk, ami régen brit gyarmat volt, úgyhogy ez a két, a nagyon gazdagok és a nagyon nem gazdagok között osztódik ez meg, és aztán én ott úgy, abban úgy mozogtam.
0: De ott is ragadtál, ugye? Jól tudom?
2: Minimum fél évre terveztem ezt az egész utat, tehát a 3 hét az odaút, aztán ott voltam hónapokig, és ez közben, de így inkább a vége felé jött a Covid, tehát akkor itt már rég le voltak zárva a dolgok, ott még azért nem vették olyan komolyan, csak aztán egyszer csak egyik, nem tudom, egyik hétről a másikra lezárták az összes szigetet, és akkor se kisebbe. És ott sikerült aztán egy olyan vitorlás, egy ilyen nagyon profi versenyvitorlásra feljutnom, akik úgy voltak, hogy ő nekik muszáj egyszerűen visszamenniük Angliába, és kerestek embereket, és akkor oda feljutottam, de Antigván ilyen 3 hétig voltam bezárva, hát nem bezárva, de 5 kijárási tilalom volt, úgyhogy béreltem ott egy kis házikót, és ott 3 hétig ültem és néztem, ahogy érik a mangó.
0: És te, Bianca, hogyan éled meg? Említetted már, hogy most már te is vitorlázol. Mielőtt találkoztál volna Danival, volt bármiféle közöd a hajókhoz, vitorlázáshoz?
1: Nem, semmi. De még csak gondolatba sem. Úgyhogy ezt teljesen a Dani hozta a világomba.
0: Kívülről nézve milyen a vitorlás közeg, amit Dani leírt?
1: Amikor megkérdezte tőle nekem egy dolog, vagy hát az jutott eszembe, hogy hát ilyen papucsos, tricskos, slapkis leélt figurák, most elnézést, de én nekem ez, tehát hogy amúgy ez a valós kép, mert még ami eszembe jutott arról a kérdésedre a Dani felé, hogy most amikor ott volt óceánon, meg hogy mit gondolt, vagy mi ment keresztül, nekem még az jutott eszembe, és amit szokott is mondani, hogy ez a rendben az ember, hogy milyen kevés elég, és hogy nagyon leminimizálja a dolgait, és ugyanez látszódik amúgy, igen, ezeken az emberek gyerekeken is, hogy most itt jó nevetünk ezen most ilyen tréfásan, hogy papucsos pólós, de hogy amúgy ennyi elég. És amúgy ott vagy a hajón, és elég. És hogy, és szerintem ez még amit szokott mondani is a Dani, és ez az, amit látszik is rajtuk, és hogy ők ezzel így boldogok, és ez így nem is kell több.
0: Merre jártál már a hajón vagy vitorlással?
1: Elég sok helyen most már mondhatom, ugye? Most szerintem voltunk Észak-Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban, többször ezeken a helyeken, és ha ki kell elmennem egyet, akkor az egyértelműen a spanyol út volt, az Észak-Spanyolország volt az, ami számomra a legmeghatározóbb volt.
0: Miért?
1: Mert az inkább tényleg egy kaland volt, mint kirándulás, mert azért, hogyha ilyen helyre megyünk, akkor ez végül is egy kirándulás, ez pedig olyan volt, hogy Danynek egy ismerősének kellett levinni egy komolyabb vitorlás hajóját A pontból B pontba, és az egy, hogy már óceán volt, és ez szerintem teljesen más, vagy így sokkal izgalmasabb, és ez tényleg egy kalandos út volt. Az olyan volt, hogy mentünk sokszor 24 órán keresztül éjszaka, nem volt mindegy, hogy mikor indulunk, hogyan. Ráadásul pont akkor voltak azok a orkatámadások, akkor indultak, szóval, hogy ez volt benne ilyen kis izgalom is.
0: És akkor tudsz már te is vitorlázni? Tehát aktívan részt veszel ott a folyamatokban? Megtanultad már, vagy tanulgatod a dolgokat?
1: Nem, azért ezt nem merném mondani, de be tudok segíteni azért a Dani keze alá, hogyha kell, de azért nyilván mindig az van, hogyha megyünk egy hajóra, akkor azért át kell nekem és újra mindent venni, mert most az a egy évben az a 10 nap, amit ott vagyunk, azt újra fel kell frissíteni, hogy jaj, tényleg ezt így vagy úgy. Szeretem, amúgy élvezem, de általában az van, hogy jönnek velünk sokkal erősebb, vagy tapasztaltabb férfiak is, akik ugye nyilván jobban tudják, úgyhogy ilyenkor azért nem az van, hogy odatolakodok én, aki lehet, hogy nem bírom el annyira, mert fizikailag is amúgy néha ezek nehéz dolgok. Én élvezem, meg amúgy szeretnék többet megtanulni róla, és szerintem majd csak időkérdése.
0: Akkor visszatérve a könyvhöz, a Mesél a tengerhez, ugye? Ebből is látszik, hogy mindkettőtöknek van most már kötődése a vízhez, a tengerhez, a hajókhoz. Mesél a tenger a könyv címe. Mit mesél a tenger, és mit mesél ez a könyv?
2: Nem ez volt az eredeti cím, mert a kiállításunknak angol volt a címe, Tales of the Sea. Ez igazából hajazott a Biancának egy előző kiállítására, a Paper Tales-re, úgyhogy ezért gyakran használunk ilyen angol címeket. És aztán, hogy magyar verzióba, akkor ki kellett találnunk, hogy mi legyen a címe. Úgyhogy aztán ennél maradtunk, mit mesél a tenger? Igazából nem a tenger mesél, hanem egy képzeletbeli tengerész. Tehát ezek az édesapám sztoriai, de nem az ő hangja. Többször volt, hogy áthívtuk a aput, leültettük viszkivel, és akkor följátszottuk, hogy mondtuk, hogy meséljen, és akkor dőlt belőle. Ezek a fölvételek megvannak, és én eleinte úgy voltam, hogy no, ezeket a fölvételeket majd én szépen leírom, és akkor majd, hogy milyen jó lesz, hogy még beleviszem ő neki a szavajárását, és akkor, mert nagyon, nagyon, nagyon ízesen meséli ezeket a sztorikat, de nem konzisztens. És megpróbáltam ebből valahogy összerakni a szöveget, de aztán rá kellett jönnöm, hogy nem mesélhetem el ő helyette, azt ő neki kell elmesélnie, úgyhogy a saját hangomat kellett megtalálni, úgyhogy van egy képzeletbeli narrátor, aki elmeséli, nem mindig ugyanaz az ember. A sztorik többsége az így 70-es, 80-as évekből merít, mert nekem az volt úgy a izgalom, azt én nem éltem meg, azt csak képeken láttam, de nekem mindig az volt, hogy ez egy ilyen rejtőjenő világ. Tehát ezek a tengerészek, nem tudom, ez a közel-keleti kikötővárosok, a észak-afrikai Casablancától kezdve, Alexandria, tehát ezek ilyen nagyon izgalmas helyek, és hát a rejtőkönyvek is sokszor ilyen helyen játszódnak, persze teljesen más kontextusban, de édes nosztalgia van ezekben a sztorikban, és nagyon sokszor nagyon abszurdak. És ezt a mai világban már nem, ezt édesapám is mindig gyakran mondja, hogy most már az a hajózás, ami akkor volt, az teljesen eltűnt. Tehát most abszolút kontrollált az egész, minden pontosan megvan. Ez a közösségi aspektus nincsen meg, mert azelőtt, főleg a szociban, ezeken a csehszlovák hajókon hát nem tudom, egy 90 méteres hajón 25-en voltak legénység, tehát mindenkinek kellett munkát adni, úgyhogy mindenki ott volt összesűrítve a hajón, fele annyi, sőt, még kevesebb emberrel is el lehet működtetni egy ilyen hajót. Amit később aztán Európában, amikor a hajózott, akkor 7 voltak például, sőt, nagyobb hajón. Összezártak 25 embert, és kirakták őket a vízre. És a másik dolog, hogyha te hónapokig ki vagy véve a itthoni környezetből, be vagy oda téve, ami igazából ez egy két laki élet. Tehát a hajós élet az egy külön szakasz, és az otthoni élet ez is teljesen. Tehát ezek az emberek mind két életet élnek, de ha túl sokáig éli ezt a másik életet, akkor nagyon könnyen belezavarodnak. Tehát nagyon, nagyon, nagyon sokszor történik az meg, hogy egyszerűen belezakkannak az emberek. Na mindegy, tehát ez szélsőséges, nagyon szélsőséges helyzetbe raknak be sok embert, és ezekből jönnek ki olyan sztorik, amik engem inspiráltak.
0: Te tapasztaltál az édesapádon, az apukádon olyat, hogy ezt a két laki életet éli, és hogy gyakorlatilag két élete van, amikor például hazajött, hogy volt-e bármi ráhatása rád gyerekként ennek?
2: Hát ráhatása biztos volt, de igen, például amikor túl sokáig volt otthon, akkor már lehetett rajta érezni, hogy már menne vissza, hogy már ideges, már vissza kell menni a hajóra. De a hajón, amikor már a utolsó hónapokat nyomta, akkor meg már ugyanúgy mondta, hogy fú, már igen, jönne haza, mert már tényleg sok. Úgyhogy azért ez megerőltető, főleg, hogyha ilyen magas pozícióban vagy, mint kapitány, ott azért óriási nagy a felelősség, és ez nagyon kimerítő tud lenni.
0: Bianca, hogyan ragadtad meg illusztrátor oldaláról ezeket a történeteket? Hogyan láttál neki a munkának?
1: Nekem a legelső, ami inspirált, az azt mondanám, hogy a fényképek voltak, amiket, tehát egy rengeteg fényképalbum van, ami megmaradt, és hát ennek valami hihetetlen hangulatuk van, szóval tényleg, hogy így rendesen érzi a illatát, ami ott volt az ember azon a fényképen, vagy a színek, vannak ilyen nagyon öreg analóg fényképek is, és annyira gyönyörűk rajta a színek, hogy szerintem olyan volt, hogyha most én ezt így, hogy van, csak megfesteném, akkor ez így már kép. De hát nyilván ugye a szöveghez kellett ezt illesztenem, szóval nekem az első az volt a hangulat, hogy akkor fogjunk meg egy hangulatot, hogy akkor az mikor játszódott, vagy hogy mégis akkor milyen a vízen, van ennek egyfajta komorsága is annak ellenére, hogy azért van benne vicces történetek, vagy hogy tényleg, hogy ilyen hihetetlen történetek, és talán így, én ezt így kezdtem, hogy így fogtam meg, hogy én is akartam kipróbálni egy új stílust is, mert eddig gyerekkönyveket illusztráltam, szóval ez egy új volt nekem, úgyhogy ennek örültem, és hogy ezzel így játszhattam.
0: Miben volt más ezt a könyvet illusztrálni, mint egy gyerekkönyvet?
1: Nem kellett olyan kedvesnek lennie, szóval, hogy szerintem ez egy jó szó, mert általában a gyerekkönyv ez kedves, aranyos, színes, hanem hogy lehetett itt akár durva, elvont, absztrakt, szóval, hogy ilyen kicsit ilyen lírai képek. Én talán mondom el ezt, hogy ilyen líraiak a képek, és nem szükségszerűen, most egy gyerekkönyvet rajzolok, akkor általában az van, hogy nagyon leíróan, tehát amit olvasott a gyerek, akkor azt ő is ott látja mellette a képen. Itt pedig elvonatkoztathattam az egésztől, és inkább azt nem egy konkrét eseményt fogtam meg, hanem így az egészben valami, nem tudom, tényleg azt mondanám, hogy egy hangulatot.
0: Számtalan gyerekkönyvet illusztráltál már az elmúlt időszakban. Hogyan jött az, hogy gyerekkönyveket kezdjél illusztrálni?
1: Igazából véletlenül is, meg szerencsém is volt, mert már a egyetemen én ugye tervező grafika mesterszakon végeztem Budapesten, és ott már voltak olyan feladataink, amikbe én beleszőttem attól, hogy jó, de akkor mi lenne, ha ehhez rajzolnék valamit? Mi lenne, hogyha ezt kiegészíteném egy rajzzal? Szóval, hogy nem csak csupa a grafika, mert azért más a grafika teljesen, egy grafikai szakma, mint az illusztrációs, hanem én ezt ötvöztem. És láttam, hogy ez működik, és hogy én ezt szeretem. És a diplomamunkám egy társas játék volt, hát meglepő módon egy állatos környezetvédő társas játék. Utána én haza is jöttem, mikor lediplomáztam, visszajöttem Budapestről, És akkor egy kiadó megszólított, a Monokel kiadó, hogy illusztráljak, és hát én ezt el sem hittem, hogy wow, én úgy voltam vele, hogy majd ha egyszer az életemben legalább egy könyvet illusztrálok, milyen boldog leszek, és akkor onnan el is indult, úgyhogy ennek lassan majd 9 éve lesz, lassan igen, és igazából akkor már megismertek a szlovák illusztrációs közegben, vagy a kiadó által, és akkor így szépen lassan egyre több megrendelés érkezett.
0: Ezeknél a könyveknél központi szerepe van az állatoknak?
1: Igen, nagyon soknak szerintem, nem tudom megmondani mennyinek, de nagyon soknak igen, vagy például most egy kártyajátékon dolgoztam tavaly a Biodion, a lepomedvegy gyál, és most is azon dolgozok, csak most például óceán a téma. Úgyhogy azért igen, általában ezek állatos történetek, vagy állatmesék, vagy ritkábban szól gyerekekről, vagy ha igen, akkor is van kutyájuk, macskájuk, mindegy, bármilyen állatuk.
0: Ráadásul ugye itt már a Dani említette a Paper Tales kiállítást, ugye az is állatokról szól, és az Újvárban volt kiállítva a Berekben.
1: Nem mondanám, hogy központi témája, mert inkább az arról szólt, hogy én nekem a gyerekkori emlékeim, amiket például Berekben éltem meg gyerekként, de hát igen sokhoz tartozott az állat, tehát hogy a kutyáimtól kezdve a békagyűjtésig, nem tudom, tehát hogy inkább sok állat szerepelt ott benne, igen, de azok a emlékeimből fakadóan voltak, és a Berekben az is szintén Covid alatt volt, és most már mondom, hogy talán szerencsére nem kaptam sehol se helyet, meg nem is lehetett sehol se kiállítani a Covid idején, és akkor jött az ötlet, hogy jó, akkor viszont, de természetben ki lehet menni, és akkor milyen jó lenne, ha valaki ezt így csak találkozna egy ilyen dologgal kint a erdőbe. Úgyhogy így alakult, így innen jött az ötlet.
0: Nagy sikere is volt annak a kiállításnak, hosszú ideig ott volt az erdőben, Berekben.
1: Igen, elég sokáig utána jött egy nagyobb árvíz, el is vitt egy-kettőt, és utána össze kellett szedni, mert hát nem akartam, hogy most az úgy ott szemetem, vagy elviszi a víz az erdőbe. Egy elveszett, úgyhogy egyet nem találtunk meg, és én nem is tudom, egy hány év, 2 évre rá, vagy valahogy írt egy ismerősöm, hogy nézd, itt sétáltam a Berekbe, és mit találtam, úgyhogy mégis meglett az is. De elég sokáigként volt, igen, a árvízig, úgyhogy nem tudom, 1 fél évig szerintem legalább kint voltak.
0: És neked hogy jött a rajzolás? Egyszer egy interjúban azt említetted, hogy szerettél rajzolni gyerekként, de nem tűntél ki. Mi kell ahhoz, hogy valaki mégis művésszé váljon úgy, hogy nem tűnik ki abban a művészeti ágban még gyerekként?
1: Szerintem sokat dolgoztam rajta. Mármint, hogy akkor az, hogy nekem ez összejöjjön, nekem annyi, hogy sokkal több energiát kellett belőlnöm, lehet, hogy annak, aki sokkal tehetségesebb volt. Szóval, hogy nem tudom, plusz órákra gondolok, vagy több időre, vagy hogy többször kellett jelentkeznem az egyetemre, vagy ilyesmi. Szóval, hogy azt mondanám, hogy sokkal többet kellett beleölnöm időt, energiát, és gyakorolni kell. Igazából ennyi gyakorlás kérdése.
0: Mikor dőlt el nálad, hogy ezzel szeretnél foglalkozni?
1: Hát szerintem biztosra az a középiskola után volt. Én Gútára jártam ugye a magánszak középiskola grafikára, de akkor még nagyon-nagyon új volt a grafika. Szerintem második osztály, ha lehettünk, szóval még szerintem és még mi se tudtuk, mi az a grafika, arra jártunk, arra a szakra. De amikor már végeztem, akkor tudtam, hogy jó, hát én ugye nem tudok elképzelni mást, mint egy kreatív szakmát.
0: És ennél a könyvnél más volt dolgozni, mint például már megrendelésre egy mesekönyvhez illusztrálni dolgokat. Ezzel szemben ugye ez saját szerelemprojekt, amiről beszéltünk, a férjeddel közösen készítettétek, így más volt ezen dolgozni?
1: Most így visszagondolva voltak nyilván nehezebb a részek, amikor a határidőről beszélek, de hogy az mindig egy nehéz téma nálam, viszont sokkal szabadabb volt olyan szempontból, hogy saját magamnak kellett megfelelni, hogy én választom ki akár, hogy most milyen stílus, milyen szín, de mit teszek, és hogy magamnak kellett megfelelni, hogy én mikor mondom azt, hogy jó, ez most így jó, de nyugodtan, hogyha én úgy döntök, akkor ezt meg azt magam azt változtathatok. Szóval ez az érzés, ez nagyon jó volt, és más volt. Szóval, hogy a másik, ami, hogy annak ellenére, hogy tényleg nagyon szűkös volt az idő, az annak ellenére voltak olyan dolgok, amiket megrajzoltam, és például nem voltam vele elégedett, és még akkor is kijavítottam, és ennek nagyon örülök, És szerintem Daninak mondtam, hogy első olyan könyv, amiben úgy érzem, hogy amúgy nem javítanék ki semmit. Mm. És ez amúgy nagyon nagy szó, mert bármilyen könyvem megjön, és megnézem, és csak a hibát látom benne, hogy ú, még ezt még ki lehetett volna, még ú, akkor ezt átrajzoltam volna, és sose érzem tökéletesnek egyiket sem. És ezt nagyon vártam, tehát más volt, más volt, nagyon-nagyon vártam, nagyon izgultam, hogy nyilván a nyomdában minden rendben legyen, hogy azért ez sok múlik rajta, és hogy igen, hogy nem változtatnék rajta semmit.
0: És adtatok egymásnak bármiféle tanácsot, például te, Dani, a rajzokkal kapcsolatban, a Biankának, vagy a szöveggel kapcsolatban, te, Bianka, a Daninak? Tehát ez egy ilyen közös munka volt, vagy mindenki ráhatta a másikra a saját területét?
2: Talán az elején egyszer-kétszer bepróbálkoztunk egymásnál, de aztán nagyon hamar rájöttünk, hogy nem szabad beleszólni. Tehát így megmutattuk egymásnak, mind a ketten megnéztük, elolvastuk. Voltak azért, néha mondtuk, hogy hát ezt lehet, hogy így lehetne, ezt lehet, hogy úgy, de igazából szabad kezet adtunk egymásnak, úgyhogy rájöttünk, hogy nincs annak értelme, hogy én nem értek a illusztrációhoz, és pont, hogy például a illusztrációknál az volt a lényeg, hogy a Bianca legyen benne. A szövegeknél meg én nekem volt egy elképzelésem, amit próbáltunk úgy, igen, többen elolvasták, próbáltak tippeket adni, de aztán végül mindig az lett a vége, hogy ahogy én elképzelem, az volt aztán az igazi. Persze volt Gráf Dorkával is konzultáltunk, és ő sokat segített ebben, mert ő író is, és vannak tapasztalatai rövidebb sztorikkal. Mentorprogramja is van, úgyhogy ő így átolvasta, segített tippeket adni, vagy azt, hogy hogyan, mert hát én teljesen nullából kezdtem. Úgyhogy ez nagyon nagy segítség volt, de igazából próbáltam úgy intuitívan tényleg megírni, és nem szólt nagyon bele a Bianca se végül.
1: Te teljesen más hallottál meg a aputtó talán, mint amit én, mert ugye pont amiről beszéltünk, hogy én ilyen külsőleg hallom meg, és neked meg már természetesek voltak ezek a történetek, és én talán egy-két dolgot mondtam neked, hogy figyú, ez nekem külsőleg ilyen nagyon izgalmasan hangzott, hogy hát mi az, hogy hát ilyet mond, vagy olyat mond, és akkor, hogy így talán ezt fog meg, vagy nem tudom, vagy nekem az nagyon megcsupta a fülem, vagy hogy az olyan volt apukát, amikor azt mondta egyszer, hogy hát igen, a halálnak szaga van, mikor voltak egyszer egy olyan szituációban, hogy nem volt mindegy, és én nekem az a mai napig az annyira megmaradt, hogy mondtam, figyelni, ezzel a mondatával kezd valamit, hogy hát a halálnak szaga van, és hogy ez hihetetlen.
0: Mi a kedvenc történeted neked, Bianca, a könyvből?
1: Nekem nagyon tetszik, ahogy a Dani megírta, és hogy úgy kedvenc, ha így nézem, akkor nagyon szeretem a Stefant, az nagyon jó. Volt egy tengerészkadét nő, aki hát úgy lett megáldva, hogy nem a legszebb nő volt a világon, és szerintem nagyon frappánsan van így körbeírva, és mégis sikerült valakit az ujja köré csavarni, és hogy igazából tényleg ennyi a történet, de érdemes elolvasni.
0: Neked, Dani, melyik a kedvenc rajzod, illusztrációd a könyvben?
2: Számunkra két része van a illusztrációknak, van egy, ami a kiállításon volt, és aztán van a másik fele az, amiket a könyvhöz csinált a Bianca, és van ott egy olyan sztori, ami Hondurasról szól, és ott az egy Honduras éjszakai utca, és annak a hangulata, meg a színvilága nagyon tetszik, és talán még van egy ilyen nagyon Gauguinra hajazó, nem tudatosan Gauguinra hajazó kép, ami pedig egy Fülöp-szigeteki hajón megszervezett fesztiválról, egy spontán fesztiválról szól.
0: Meséld el, hogy volt akkor a története a kiállításnak, és akkor abból hogyan lett könyv?
2: Fele a könyvnek, az már a kiállításon volt, de a sztorik és a képek is egyben. Tehát a kiállítás az egy pályázaton keresztül lett. Ott nem csak illusztrációk voltak kiállítva, hanem 10 illusztráció, ilyen nagy formátumú illusztráció volt, és mindegyikhez volt szöveg. Tehát már a kiállításon is volt a szöveg, a plusz a kép, de ez mellett volt egy pop-up, ilyen papír pop-up, voltak ilyen 3D-s elemek, hasonlóak, mint a Paper Tales-es formátum, tehát ilyen nagy lapra kinyomtatott ilyen 3D-s elemek, és aztán csináltunk egy ilyen sarkat, ahova édesapámnak eredeti dolgaitból csináltunk egy ilyen kvázi hajós, kabinos dolgozó. Hát ez ilyen, összegyűjtöttünk minden ilyen érdekes dolgot, és abból csináltunk egy ilyen kis miniskanzent, meg a fotóalbumot is kiraktuk ezekkel eredeti fotókkal, és nem tudom, tengerészkönyvecskék, térképek, tehát nagyon sok ilyen dolgot összeraktunk, és még volt vetítés is, egy tengerész keresztelő, 97-ből egy tengerész keresztelőnek.
0: Mesélj el, hogy milyen egy tengerész keresztelő.
2: Nagyon durva. Röviden annyira arról szól, hogy van egy ilyen a tengerészek körében, nem tudom, mai nap még talán a mai nap is csinálják, de van egy ilyen, hogyha átmegy a hajó az egyenlítőn, akkor a legénységnek azon tagjai, akik még ezt nem abszolválták, azokat meg kell, fel kell avatni. Na már most ez, hát ez mindig a tengerészeknek a elvetemültségétől függ, hogy mi mennyire brutálisra sikeredik. Tehát van egy fölvétel, ahol egy szlovák, már még a Szlovákiának maradt pár hajója, tengerjáró hajója a szétválás után, és egy szlovák hajó, szlovák legénységgel, ahogy 97-ben átment az egyenlítőn, akkor ott fölavatták a legénység szűz tagjait. Hát is ilyen nagyon nagyon alpári módon, kéthetes záptojástól kezdve olajjal bekenés és sós vízivás. Tehát ilyen tényleg nagyon-nagyon-nagyon kemény dolgokon kell végigmennünk, és erről van egy videófölvétel. Ahol itt konkrétan édesapám, ő volt a kapitány, úgyhogy ő mindenki be volt kenve olajjal, és ő hófehér. Nem is egy ilyen ruhában, de ilyen hófehér ruhában ott is részt vesz. És a szenior tengerészek azok, tehát nagyon komolyan készülnek rá, mindenki be van öltözve, van ott varázsló, van ott sellő, vannak benszülöttek, sorolhatnám, tehát saját kosztümöket gyártanak, van egy Neptún, és akkor rendesen ceremónia van, tehát megvan, elmondják a szöveget, engedélyt kérnek a kapitánytól, tehát van ennek egy bizonyos módja, és én így utána olvastam ezt, a brit tengerészek kezdték el ezt csinálni, és aztán ez így megmaradt. És ez benne van a könyvben is, ez az egyik illusztráció, igen.
0: A kiállításból aztán hogy lett könyv végül?
1: Nekünk eleve nem volt, tehát hogy ez nem volt titok, hogy mi könyvet szeretnénk, csak így szeretnénk bemutatni a kiállításban, hogy mi is az, amit mi elképzeltünk, és hát, ha valaki megszólít, és ez így is történt. Igazából minket beajánlott az Abacus Plus-ba Jenes Gábor, jó barátunk, és onnan pedig ismertük már a Juhász Eri Józsefot, a Rokkót, és akkor vele kezdtünk el erről kommunikálni, és akkor azt mondta, hogy figyelj, hát akkor ez nagyon jó, neki nagyon tetszik, és hogy ők is támogatást kérnek rá, és akkor így jött az, hogy akkor ők megírták a Kult Minorral nyilván a pályázatot, és akkor akkor kaptunk egy zöld lámpát, hogy jó, akkor legyen, és utána egészítettük ki még plusz történetekkel, és akkor lett ilyen fele-fele, tehát amiről Dani előbb említett, hogy kiállítás rész és utólag kaptunk még dotációt a Kukkónia társulástól, úgyhogy azzal sikerült végülis kifednünk azt, hogy mi ezen tudtunk dolgozni nyugodtan, nyugalommal otthon. És szerintem azt se titok, hogy szeretnénk egy második részt, illetve hogy egy szlovák verziót is, úgyhogy még várunk még a fejleményekre, hogy ez szóban van, ez most egy történő dolog, és meglátjuk, hogy ez, reméljük, hogy összejön még idén.
0: Hol kapható a könyv?
1: Jelenleg az Abacus Plus online weboldalukon kapható, illetve most már Magyarországon is a Líránál.
0: És a könyvön kívül, Bianca, milyen projekten, milyen művészeti projekten dolgozol mostanában? Újabb mesekönyv, kiállítás, bármi van el a láthatáron a Mesél a tenger mellett?
1: Amit említettem már, ez a Biodio óceános kártyajáték van most jelenleg. Ez már igazából így lassan most már fog finiselni. Utána nincs úgy konkrét, ami még ilyen nem volt, de talán nem is bánom, mert szeretnék kipróbálni valami más, most például ilyen a textil felé kacsingatok, úgyhogy textil és varrás, tehát hogy most nem egy blúzra kell gondolni, hanem inkább ilyen illusztrációkra ugyanúgy, csak valahogy valamilyen más formában. De ezt ki kell gyakorolnom, ki kell próbálnom, és talán erre szeretnék egy kis időt szánni. Lesz egy kiállításunk is, Danival szintén ilyen közös projekt megint, valamikor esett ősszel szeptemberben. Az pedig a mi kirándulásaink, kalandjainkról fog szólni, és azt fogom illusztrálni, mert ugye szeretünk szintén, a Daniel említette már ilyen hátizsákosan, sátrosan menni, és esetleg heteket, vagy egy hónapot, vagy valahol eltölteni, és azokat szeretnénk, én ott szoktam sokat fényképezni, és esetleg valamit utólag meg is rajzolok, vagy illusztrálok, és ezt szeretnénk így bemutatni, ezt a életmódot végül, hogy mondjam, hogy lehetséges három kutyával összeszedni magunkat, és elmenni, és akkor ott egy kultúrát, meg idegen embereket, más művészeket megismerni, és hogy ez milyen is ez. És ezt szeretnénk így bemutatni majd egy kiállítás keretén belül szeptemberben.
0: Melyik volt a kedvenc kirándulásotok, amit együtt a három kutyussal akár közösen csináltatok?
1: Nem tudom, válaszoltunk mind a ketten, de amúgy nagyon nehéz választani, de lehet, hogy a meghatározóbb, az a legelső volt, ott Trastanellóban voltunk, Észak-Olaszországban, de közel a francia határhoz. Az volt az első ilyen vörkövéjünk, tehát ami azt jelenti, hogy ilyen mi saját munkánkért vagy segítségénkért cserébe, akkor ott lehetünk, és akkor kapunk élelmet, mégis szállást, ami ebben az esetben a sátor volt, és nagyon jó volt, hogy egy, amit ugye említettem, ez a mikor embernek a kevés is elég, ez szerintem itt is úgy szembe jön, olyan szempontból, hogy igen, hogy egy hónapig sátraztunk, a másik, hogy olyan helyen voltunk, ahol még például nem volt fürdőszoba sem, meg semmi ilyesmi, szóval akkor egy hideg patakban fürödtünk hetekig, és nagyon meghatározó volt az élmény, és nagyon-nagyon kedves embereket ismertünk meg, teljesen véletlenül, mert amúgy ez egy nemzetközi oldal, viszont teljesen véletlenül egy szlovák párt találtunk, akik Olaszországban élnek, de közben amúgy a hölgy magyarul is tudott, és jó barátság is alakult ki közöttünk, és talán nekem ez volt a legelső és a legmeghatározóbb. Voltunk utána még ilyenem, de ez nagyon-nagyon meghatározó volt. Mai napig ebből amúgy szerintem merítünk.
0: Hova lesz a következőben? Van már tervezve?
2: Igen, ez nagyon friss, ez most hétvégén derült ki. Hát ezen a vörkövelyen keresztül lehet keresgélni egész világon igazából, de hát mi Európára vagyunk így limitálva a kutyákkal. Úgyhogy nekünk ez nagyon sok lehetőséget kizár az, hogy mindenképp akarjuk magunkkal vinni a kutyákat. Most Szlovéniában megyünk a Triglav Nemzeti Parkban, ott találtunk egy nagyon szimpatikus házaspárt, akiknél leszünk. Az is egy ilyen nemzetközi közeg lesz, ahol több nem csak mi ketten leszünk, hanem még rajtunk kívül x ember. Ugyanúgy sátrazunk, ott a fickó, én úgy tudom, hogy restaurátor, vagyis hogy hát bútorokat restaurál, ami engem is nagyon érdekel. És aztán onnan valószínűleg, vagy majd meglátjuk, hogyan jön ki, de hogy ezekhez, akiket most említett, ezeket a jó barátainkat Olaszországba, őzájuk is elugrunk.
0: Építészmérnök a foglalkozásod, tehát már kacérkodsz azzal, hogy a művészi vonal akkor már egyre fontosabb szerepet töltsön be az életedben, vagy maradsz az építészetnél is?
2: Nem, hát ugye a művészet az mindig érdekelt engem, de talán nem érzem magamban azt a tehetséget, vagy azt nem tudom, vagy túl tervező vagyok ahhoz, hogy elszállt művész legyek. Persze nem kell, hogy elszállt legyen egy művész. Persze kacsingatok felé. Most ez a írás van, én szeretem kipróbálni magam több dologban. Most épp jelenleg itthon egy ilyen fa művelő műhelyt építek magamnak, ahol szeretnék mondjuk öreg bútorokat felújítani, vagy most egy kis polcot csinálni. Úgyhogy ez is érdekel. Mindezek mellett a építészettel is foglalkozok, de mivel ilyen próbálunk ilyen kötetlenebb életmódot élni, ezért nem 100%-osan foglalkozok az építészettel, hanem úgy, hogy megcsinálok pár projektet, amikor ezek lemennek, akkor kivesszük kvázi a szabadságot, akkor utazunk, aztán vissza, úgyhogy ez is ilyen nem egy konstans dolog, vagy egy konstans dolog, de kisebb-nagyobb szünetekkel foglalkozok az építészettel, természetesen az a fő szakmám. Meg a hajózással is foglalkozok, igen. Tehát úgy is, hogy valakiket elviszek hajózni, tehát ezzel is még mellette foglalkozok. A tengeren, igen. De ezek olyan, hogy kibérlünk egy hajót, és akkor szombattól szombatig megyünk.
0: Ilyen kicsit filozofikusabb kérdés a végére, hogy Mi a szabadság szerintetek?
2: Ez van, hogy mivel saját tervezőirodánk van, ezért a saját magam főnöke vagyok. Így megvan ez a szabadságom, hogy én azt mondom, hogy én akkor nem tudom, júniusban elmegyünk egy hónapra, akkor el tudunk menni. Ez egy szabadság. Persze ennek megvan aztán a hátulütője, tehát valamit valamiért kell. Tehát, hogyha nem dolgozol egyfolytában, akkor megint az máshol előjön. Valamilyen áldozatokkal jár. Ez szabadság. Én nekem a legnagyobb szabadság az tényleg a tengeren van. Tehát attól függetlenül, hogy ott ki vagy szolgáltatva a tengernek, a szélnek, az időjárásnak, de ott, amikor nincsen, nem látod a horizontot, az nagyon közhelyesen hangzik, de tényleg az igazi szabadság bizonyos limitekkel.
1: Talán azt én is kiemelném, hogy az a része, hogy mind a ketten tényleg olyan munkánk van, ami távolból is végezhető, otthonról is végezhető, tehát hogy mivel vállalkozók vagyunk mindketten, aminek megvan a szabadság része, és megvan a hátulütője, tehát hogy néha tényleg ezt elég nehéz ezt így menedzselni, de az a része, amiről itt mesélünk, hogy mi megtehetjük ezt a hátizsákos és elutazunk részt, amit nagyon sokszor az emberek, akikkel, vagy barát, vagy bárki, akivel erről beszélgetünk, azt mondja, hogy fűha, hogy ti ennyit utaztok, és megtehetitek, és nem tudom mi. Na hát ez biztos, hogy a szabadság rész, hogy ezt mi megtehetjük, de nagyon kis low budgetba megy, szervezés alatt megy, tehát hogy ezt így nagyon átbeszéljük előtte, és de amikor már ott van az ember, akkor igen, akkor az a része az, amit előbb is mondtam, hogy amikor a patakba fürdik az ember, és nincs úgy másra szüksége, csak hogy úgy ott legyen, nekem úgy az a szabadság, és hogy ezt meg, nem is, hogy megtegyük, hogy megmerjük tenni, mert amúgy, ha azt vesszük, akkor nem azt mondom, hogy ezt mindenki teheti, mert nem, mert tényleg kell hozzá az a rugalmas munkaidő, de ki lehet próbálni rövidebb időre is, és hogy belemerünk állni, és ez a szemléletmód talán, ami az ad egyfajta szabadságot, hogy hát belemerünk menni, kimerünk lépni a komfortzónából, és mivel ezt megmerjük tenni, nekem ezt tudnám leírni a szabadságnak, hogy ezt megmerjük lépni.
0: Mi a jobb, elmenni vagy hazajönni?
1: Elmenni. Bocsi.
2: Egyértelműen elmenni, igen, igen. Nem, tényleg az van, hogy olyan gyorsan elmegy az idő olyankor, hogy mire fölveszed a ritmust, addigra haza kell menni, és aztán vissza a mókuskerékbe. De hát ezt majd alakul.

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Török Biankával és Hanusz Dániellel beszélgettem. Nem csak a házaspár által közösen készített Mesél a tenger című könyvről, hanem hajózásról, kalandokról, utazásról, szabadságról és művészetről. A beszélgetést hamarosan meghallgathatják a Pátria Rádió honlapján és Spotify csatornáján is. Zsapka Levente és Kubányi Péter hangmérnökök, valamint Puha József zenei szerkesztő nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

hogyan kezdődött és mikor ért véget a Komáromi Jókai Színház örökös tagjának, Turner Zsigmondnak a pályája. Erről beszélgetett a 80 éves művésszel 2005-ben egykori kollégánk, Molnár László. Mindkettőjükre haláluk évfordulóján emlékezünk a Szalagtárban. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Elfogadta a parlament a jövő évi költségvetést. Brüsszelben tanácskoznak ma este a visegrádi négyek miniszterelnökei. Többnyire borult, felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet 10 és 15 fok közé emelkedik. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Elfogadta a parlament a 2027-es állami költségvetést, a javaslatra 76 képviselő szavazott igennel, ketten tartózkodtak. Az ellenzéki képviselők nem vettek részt a szavazáson, tiltakozásuknak azonban hangot adtak. A teljes közszféra bevételei jövőre várhatóan 63 milliárd eurót tesznek ki, a kiadások pedig elérik a 71 milliárd eurót. Jövőre a GDP 4,9%-ára emelkedhet az államháztartási hiány. A költségvetés júliustól 8,4%-os béremeléssel számol a közszférában, az államadósság növekedésének megfékezéséhez azonban további konszolidációs intézkedésekre lesz szükség. Ha ivóvízhiány lépne fel, vagy kimerülnének a rendelkezésre álló kapacitások és veszélyhelyzet állna elő, az év végéig a hadsereg segíti a lakosság ellátását. A hivatásos katonák és a szükséges logisztikai támogatás alkalmazására vonatkozó javaslatot megszavazta a kormány. A javaslatot a Védelmi Minisztérium terjesztette be. Az anyagban az áll, hogy az állami szervek, az önkormányzatok vagy a megyék szükség esetén segítséget és logisztikai támogatást kérhetnek a hadseregtől. A belügyminisztérium 21 millió euróért vásárolna Beretta gépkarabélyokat és géppisztolyokat Olaszországtól a rendőrség számára. A beszerzésről szóló kormányzati előterjesztés tárgyalását a kabinet azonban megszakította. A dokumentum szerint az olasz ajánlat áfával együtt 21 millió euró, míg a cseh Ceska Zbrojovka áfa nélkül 17,5 millió eurós ajánlatot tett. Az amerikai Colt, amely a cseh fegyvergyártó csoporthoz tartozik, 21,8 millió eurót kért. A minisztérium összesen 3300 gépkarabélyt

0: összehangolják álláspontjukat az Európai Unió holnap kezdődő csúcs találkozója előtt. A visegrádi négyek közös érdeke, hogy a 2028 és 34 közötti uniós költségvetésben megmaradjon a kohéziós és az agrárpolitika finanszírozása. Emellett bírálják az uniós kibocsátás kereskedelmi rendszert, az ATS-t is. Ukrajna kérdésében azonban eltérő álláspontot képviselnek.
1: Időjárás.
0: Túlnyomóan felhős, borult az idő, helyenként átmenetileg csökkenhet a felhőzet, elszórtan gyenge csapadék is előfordulhat. Holnap általában változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 2 és plusz 8, napközben 12 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Alsószerdahely és Galánta között az R1-es gyorsforgalmi út feletti felüljárón baleset történt. Az R1-esen a Nyitra dél csomópont után Aranyosmarót felé mérnek a rendőrök. Szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: A Pátria Rádió. Köszöntöm hallgatóinkat újra, ezúttal a nappali ismétlő sávjában. Latinovits Zoltán. Ha nevének betűit összekeverjük, megkapjuk a találó szóvillantó titán anagrammát. A színész óriás 50 éve 1976. június 4-én hunyt el. Ebben az órában a balhés zseniről, a mások bűnei miatt is vezeklő túlvállalóról beszélgetünk, az Aki az életével játszott című könyv szerzőjével, Kelecsényi Lászlóval, Latinovitsról, az emberről, aki Kassák Lajos szerint naponta átlépte a jó és rossz határát, de rendre tarka virágcsokrokkal érkezett meg onnan.
3: 1981-ben és 89-ben egy szerzői kötetet írtam Latinovitsról, természetesen a második bővítve lett. A 2000-es évek elején jött az ötlet, hogy egy radikálisan más könyvet csináljak róla, egy olyan összeállítást, amelyben mások, a róla író, szerzők többet beszélnek, szólalnak meg, mint én. Én összekötő szöveget írtam, és ez úgy harmadik kiadás, ami bele van nyomtatva, hogy ennek 2011-ben jelent meg az első verzióban, 16-ban egy javított utánnyomás, és most kibővítve és újra szerkesztve.
2: Miért éppen Latinovits Zoltán?
3: A 70-es években a Magyar Filmtudomány Intézetben dolgoztam, és ott szerkesztettek egy ilyen kis népszerű könyvsorozatot rendezőkről, színészekről, főként magyarokról. És 78-ban írtam egy színészportrét Zbigniew Cibulszkiról, amely elég sikeres volt. És utána fölkért a sorozatnak a gondozója, gazdája, a tudományos osztályvezető elvtárs, mert elvtárs volt javában, hogy írjak másikat, és akkor elkezdtem gondolkozni, és Pécsi Sándor meg Latinovits neve maradt fönn a rostán, akkor már egyikük sem ért. És azt mondta nekem ez a drága elvtárs, hogy Latinovits igen, az elég népszerű, mert kellőképpen üres személyiség volt ahhoz, hogy mindent el tudjon játszani. Ezen én úgy felháborodtam ezen a mondaton, hogy akkor Latinovitsról írok. Így kezdődött, megírtam a könyvet, és 3 évig várt a kiadásra körülbelül.
2: Amikor nekifogott, akkor tudta, hogy kemény fába vágja a fejszéjét. Nemrég elolvastam Bérces László Törőcsik Marival készült beszélgetéseit, egy vastag könyvben jelentek ezek meg, és Törőcsik Mari szinte mindenkiről csak jót mondott. Ugye Törőcsik Marit mindenki szerette, valószínűleg azért, mert ő is szeretett mindenkit, tehát ugyanúgy csak jókat nyilatkozik ebben a könyvben Major Tamásról, mint Gobbi Hildánról, viszont két emberről nem. Két emberről mond negatívumot, ha nem is sokat, Sós Imréről és Latinovits Zoltánról. Ha jól emlékszem, úgy fogalmaz, hogy ezeknek az embereknek beteg volt a lelkük.
3: Először a kérdés elejére térjünk vissza, hogy halált megvető bátorsággal fogtam bele. Először könnyű dolgom volt, mert két tény támogatott. Az egyik az, hogy én ott dolgoztam a filmintézetben, és ott minden filmje megvolt. Beültem a vetítőbe, végignéztem az összeset, és elhatároztam, hogy akkor csak színészportrét írok róla, színházi szerepléséről és versmondásáról, amit ismerek, arról írok. A másik volt egy elvem, hogy akárkiről írtam színészportrét, akár kis könyvet, elhatároztam és be is tartottam, hogy ha él, nem keresem meg, ha már nem él,

0: Nem keresem meg a hozzátartozóit. Elfogulatlanság biztosítva. Na most, amit a Töröcsik Marilóval mond, az nagyon érdekes. Egy történetem van ehhez. Most fog megjelenni októberben a filmvilágban egy posztumusz interjúm Töröcsik Marival. Kérdezgettem őt Latinovicsról is, és elmesélte egy történetet. 1970 San Sebastián Nemzetközi Filmfesztivál, ahol Latinovics Zoltán megkapta a legjobb férfi alakítás díját, megosztva ugyan Smoktunovszkijjal, de hát akkor is ő volt az egyik díjazott, és mesélje a Töröcsik, hogy reggel, mikor Latinovics megtudta, bekopogott hozzá a szállodai szobába, és mondta, hogy Mari, nyertünk, és Töröcsik, Zoli, gyere be, várjál, menj be a fürdőszobába, fölöltözöm. Megtette, és egész nap Latinovicssal volt, még Bikaviadalra is elmentek állítólag, következők miatt, hogy a Zoli a díj átveléséig ne igyon egy kortyot sem. Na hát itt lehet egy magyarázat Latinovics lelkére, természetére, hogy bizonyos életszakaszokban nem vetette meg az alkoholt. Másrészt meg egy ilyen esemény, mint az, hogy díjat kap egy nemzetközi fesztivál egyik legelismertebb, egy magyar filmet elismerő díját, hát ez is befolyásolhatta volna. Na hát ennyi Töröcsikhez és Latinovics kapcsolatához.
1: Erről a történetről szó van Bérces László könyvében is, hát neki is elmondja ugyanezt a történetet. Miben rejlett Latinovics Zoltán varázsa, hogy rátérjünk most már magára a színész óriásra? Bajor Gizi fedezte fel őt, egy kis darabban egy jelentéktelen szerepet játszott, és nem is volt jó ebben a darabban, viszont Bajor Gizi meglátott benne valamit, és azt mondta neki, hogy maga pedig menjen el színművésznek, legyen színész, nem tudom pontosan, hogyan fogalmazott, tehát mit látott meg Bajor Gizi Latinovicsban?
0: Hát valószínűleg a kamasz zseni tehetségét láthatta meg. Hiába végezte el ő némi késéssel az építés szakot is, mert rögtön nem jelentkezett egyetemre, előbb elment fizikai munkára, így végzett, ugye diplomázott 56-ban, de Bajor Gizi valószínűleg a tehetséget láthatta meg, és a vágyat, hogy ez a gyerek, ez a kamasz gyerek mindenáron színész akar lenni. Ami abban is megnyilvánult, egy roppant érdekes epizód, amit sokáig nem tudtunk, amíg a Lilion Fitzsimi Makkároly film DVD-n meg nem jelent, mert meg lehet állítani a képet, moziban nem. És ott a film legelső képsorában, balatonfüledi jelenetben, egy piros zekében, zsokésapkában a kép előterébe hasar egy bajuszos fiatalember, az Latinovics Zoltán, aki állítólag szemesről vitorlással ment át, és az ismeretségi kapcsán megkérte a gyártásvezetőt, aki tolmácsolta a kérését a rendezőnek, hogy ugyan már fényképezzék bele a filmben. Ez egy néma statiszta szerep, még csak nem is csoportos szereplő, de 1900, ha jól számolok, 54-nek a nyara, amikor forgatják a Lilion Fit. Akkor ő még egyetemista volt javában, és a színészettel csak később lépett szoros kapcsolatba. Hát valahol itt lappang a titok, hogy a vágy arra, hogy megmutassa magát, a tehetségét, megnyilvánuljon, más bőrébe bújjon, hogy szeressék más embernek, mint aki ő.
1: Ugye mondta, hogy statisztaként szerepelt a Lilion Fit című filmben, viszont a filmvásznon mégis viszonylag későn mutatkozott be, 1959-ben a Gyalog a Mennyországba című filmben, és akkor már 29 éves volt. Mi az oka annak, hogy ilyen későn fedezte fel őt a filmszakma?
0: Hát ez nem olyan késő, egyrészt az 50-es években vagyunk, amikor vidéki színész nem nagyon kerül még, nemhogy képernyőre, mozivászonra sem. Általában a rendezők a Budapesten elérhető, megszerezhető színészekkel dolgoztak. Ő ugye 56 őszén lett a debreceni színház tagja, aztán jött Miskolc, aztán újra Debrecen, tehát hogy 59-ben forgatott először, az nem akkora késés. 3 éve volt a pályán, akkor nem volt divat az, hogy már a főiskoláról, kivéve volt ugye a Töröcsik Mari, akit másodévesként is belerángattak a körhintába, úgy szólván. Ez egy normális, rendes pályakezdés volt, hogy 29 évesen Budapesten a kamera előtt szerepelhetett. Egyébként nagyon érdekes filmben, mert a film jó is, meg rossz is, de ami élteti, hogy tele van budapesti város, külső városképekkel, Vörösmarty tér, Nemzeti Színház, Dunaparti lépcsők, és így tovább.
1: Már az első filmnél botrányba keveredett, ugye?
0: Igen, ez a mai napig tisztázatlan, és már tisztázhatatlan. Amikor írtam a könyvet, akkor próbáltam tudakozódni. Ezt azt nem mondanék neveket, fölhívtam, meg megkérdeztem, de senki nem akart erről beszélni, még az sem, aki tudhatott volna róla. Annyi történt, hogy nem a forgatáson, hanem egy éjszakai bárban az ő társaságában lévő hölgyre valaki megjegyzést tett. amire ő, mint lovagias, gentri gesztusú fiatalember megvédte a hölgyet, ebből egy állítólag egy ütésváltás lett. Na hát ez nem maradt ugye titokban, ez állítólag a Pipacs bárban zajlott. Nem maradt titokban a filmgyár vezetői elől, és ugyan a filmet befejezték, de utána büntetésül több mint 2 évig nem hívták forgatni. Legközelebb 62-ben jelent meg Krisztián Tódorként az Aranyemberben, egyébként zseniálisan.
1: Gyakran emlegetik azt, mondják színészek is, és hogy úgy mondjam, amatőr versmondók, hogy senki sem tudott úgy, vagy tud úgy verset mondani, mint ő. Ő azt nyilatkozta, hogy aki verset mond, annak költővé kell növekednie, tehát annak József Attilának kell lenni, Petőfi Sándornak kell lenni, és valóban nagy-nagy zsenialitással mondta, szavalta el ezeket a verseket, miközben én is hallom azt, amit gyakran a személyre vetnek, vagy felhoznak negatívumként az ő pályája kapcsán, hogy ott az a bizonyos modorosság a versekben.
0: Hát ebben sok igazság van, de volt neki egy, le is írta tanulmányszerű dolgozatában, hogy a költőket versen érni, hogy ez mit jelent. Legjobban azokat szavalta, akiknek az életrajzában volt valami hasonlóság az övéhez. 2 magyar nevet mondok, egyébként rengeteg felvétel van vele, nem csak magyar költők, de 2 költő kifejezetten: Ady Endre, ugye a lemez, a híres lemez, ami halála után rögtön megjelent, és József Attila. Nem kell magyarázni a 2 költőnek a sorsát, az esetleges válteszi szerepét. Sokan mondták, olvastam én is, egy ilyen buta kritika volt, hogy a versmondás közben eltorzul az arca. Ezt még a rádiófénykorában írta valaki, amikor senki nagyon nem látta a Törvics arcát, hogy mit csinál. Számára hatás volt az érdekes, hogy hogyan tud valakit, egy másik embert közvetíteni. Ezek az állítólagos túlzások olyan erősek, hogy a közönséget, az átlag közönséget, és talán remélem, hogy a diákokat is jobban megragadja. Egy gondolatom, amit többször leírtam, hogy az a magyar tanár, aki beviszi a magyar órára latinusnak valamelyik versfelvételét, annak nyert ugye van. Mert meghallgattatja a diákokkal, és lehetetlen, hogy az ne jusson el a kamasz gyerekek, hát középiskolásokról lévén szó, szívéhez, hogy mit tudom, hogyan mondja a verszibárdokat, amiből többféle rádiófelvétel is van, legalább 3 vagy 4 felvétel, és mindig más egy picit. Tehát ő erre dolgozott, erre gyúrt, hogy úgy mondjam, népszerű kifejezéssel, de nem soha nem rossz szándékkal, vagy valami demagóg hatás érdekében, hanem ő annyira átélte ezeket a vers szövegeket, hogy magára húzta ezt a ruhát, és ha ez modoros, akkor hát kérem szépen modoros.
1: Mi az oka annak ön szerint, hogy manapság már nem tudnak a színészek így verset mondani, de lehet, hogy megcáfol ebben. Vagy ma már másképpen kell verset szavalni?
0: Húha, hát nem tudom, hogy ezt hogyan tanítják a főiskolán, rengetegen mondanak verset tehetségkutatókon, de volt akkor a 60-as, 70-es években volt 2 iskola, az egyik az övé volt, a másik a Mensáros Lászlóé, akinek volt egy nagyon híres előadó estje, az egyetemi színpadról indult útjára 1965-ben, körülbelül ugyanakban az időszakban, amikor a Latinus is mondott verseket különböző helyszíneken, egyetemi színpadon, ő is, irodalmi színpadon, televíziós stúdióban, Kossuth klubban, és így tovább. Mensáros teljesen másként, egy ilyen rezignált, gondolkodó, bölcs ember állt ki a színpadra, én nagyon sokszor megnéztem az előadó estjét, szerencsére volt ebben az élményben részen, Latinov is másképpen, ő letérdelt, ha kellett, őrjöngött, imádkozott, tombolt is a színpadon, így fogta fel ezt a... Na most ez ő utánozhatatlan. Mensáros talán többen jobban lehet utánozni, de a kérdés lényege, amit föltett, az talán az, hogy ma a verseknek nincs akkora hatása. Emlékezzen vissza arra, vagy az idősebb hallgatók emlékezzenek vissza, hogy Nagy Lászlónak mekkora népszerűsége volt, amíg élt, meg a halála után is. Ez a fajta lángoló, kicsit szürreális, népies ihletésű költészet, táncházakban mondták, televízióban sokat szere, elsősorban Berek Kati révén, teljesen kiment a divatból, majdnem el is felejtették, 1-2 verse még él. Tehát nem olvasunk verseket, nem szeretik a verseket, nem tudom mit olvasni, jó, hát Harry Pottert olvasnak, de hogy egy ma élő magyar költő, vagy már a latinus utáni nemzedék, hogy teszem föl mondjuk Kántor Péter, aki nemrég halt meg, és hát kedves ismerősöm is volt, hogy őt hányan olvassák, és milyen hatása van. Nem tudom. Én nekem van egy olyan érzésem, hogy kicsit veszendőbe van a versolvasás, a verstudás, és éppen azért kellenének ilyen elemi szinten lelkesedő versmondók, mint amilyen ő volt.
1: Kelecsényi úr, az a könyvéből is kiderül, hogy Latinovit Zoltán, ugye tisztázok azt, hogy ő nem végezte el a színművészetét, viszont gyorsan beilleszkedett a színházi világba. Az törvényszerű volt, hogy aztán így, hogy úgy fogalmazzak, félrecsúszott az élete, hogy jöttek ezek a sorozatos botrányok?
0: Én azt mondanám, hogy az élete nem csúszott félre. Így élt teljes életet, mert aki megnézi az utolsó életévében készült fényképeket, egy őszülő öregembert lát. És talán úgy is viselkedett a halála előtti évben. Játszott egy magyar filmben, az volt a cím, hogy Öreg, amelyben 74 éves volt, és 74-ben forgatták a filmet, nem nagyon kellett maszkírozni, szakált ugyan kapott, de miután két végén nagyon csúnya népszerű kifejezéssel, két végén égette a gyertyát, tehát ahogy Mozart a, jól tudom, 36 évet élt, abban benne volt minden, a tökéletesség, úgy ebben is benne volt. Na most a botrányokkal következő lehetett a helyzet, hogy egyrészt rengeteget megkapta az arcába azt, hogy te beszélsz, hát neked nincsen diplomád, de rendezni akarsz, hát még színész diplomád sincsen, holott a rendezései, akik látták, sajnos én Veszprémben nem láttam, azok kiválóak voltak. Szerették a színészek. Szerettek a színészek vele dolgozni. Tehát a szakmai botrányok meg abból voltak, hogy például megírta a Kötszurkálót, ami egy olyan óriási botrány volt, amikor megjelent a kötet 73-ban, a kritika is nehezen viselte el, és a könyvtárakból ellopták. Én is úgy jutottam hozzá a Filmintézet könyvtárából, mert az emberek a szocializmusnak egy ilyen hiánylistáját olvashatták el benne, csak a kultúrára vonatkoztatott, de aztán az átlag olvasó átette a külső világra, a gazdaság és egyéb életre. Tehát ő mindig szembe ment azokkal, akik megkérdőjelezték a tehetségét, és látta azt, hogy ki dolgozik fél szívvel. Ki nincs ott a próbán, vagy az előadásban, és ezt ő nagyon gyűlölte, a tehetségtelenséget, vagy a középszert. És ezt nem tartotta magában, hanem ezt ki is mondta, nyíltan, az emberek szemébe. Összeveszett Jancsó Miklóssal, a már akkor világhírű magyar filmrendezővel, mert ő másként gondolta a filmszínészi játékot. És játszott három Jancsó filmbe, és utána éppen hogy köszöntek egymásnak a harmadik film után.
1: Említettük, hogy 1973-ban megjelent a Kötszurkáló című könyve. Ez mitől, hogy így fogalmazzak, robbantotta fel a könyvpiacot?
0: Hát egyrészt sejtései lehettek az olvasóknak, mert egy-két fejezet már korábban megjelent folyóiratban. Hogy pontosan hol lehet, hogy a Vigiliában, ezt nem tudom, mert én könyvalakban találkoztam először. A másik, hogy papírinség volt, nem tudom, lehet, hogy ez mesterséges volt, de könyveknek meg volt szabva, hogy az élet és irodalom meg volt szabva a példányszám, és sorba álltunk érte péntek reggel, hogy kapjunk annak idején belőle. Alacsony példányszámban jelent meg, és híre volt, hogy jön, és órák alatt elfogyott. Hát most egy másik példát mondok, hogy Csád Géza, akitől nem adtak ki semmit, az elmebeteg nő naplója órák alatt elfogyott az írókboltjában, és aki este jött, ért be, zárás előtt már nem kapott belőle. A Kötszurkálóval is így lehetett. De mi volt a tartalma? A tartalma az volt, hogy egyrészt, hogy lehetett tudni, hogy ő megírta benne a saját szempontjából a Vígszínházi botrányát, fegyelmi tárgyalás, elbocsátás, jegyzőkönyv, meg azt, ami őt sértette, hogy megfogalmazás, hogy a színész köteles a ráosztott szerepet így meg úgy eljátszani, ez őt nagyon dühítette. Hát ilyen szövegek voltak benne, meg az ő eszészerű vallomásai, versmondásról, szerepformálásról, és a harmadik, amit nem tudhattak előre, hogy nagyon, mint minden nem hivatásos író, nagyon eredeti módon írt. Olyan jelzői voltak, olyan mondat szerkezetei, ami nem mindenkinek jut eszébe, még egy profi írónak sem. Tehát van színesen írt. Hát ez is egy vékony ragasztókötésű könyv volt, szétesett érdes borítója volt, és egy fekete-fehér fotója van a címlapon. Hát ez lehetett az összetevője annak a sikernek, és hogy utána sokáig nem adták ki újra. Elegük volt belőle az elvtársaknak.
1: Értsem úgy, visszatérve még az előző gondolatmenetére, hogy neki kellettek ezek a kilengések, kellett az, hogy két végén égesse a gyertyát ahhoz, hogy kiteljesedjen?
0: Hát a két végén égetés, az sokféleképpen lehet érteni, először szakmailag, hogy játszik, rendez, szaval, ír, néha még énekel is, nem túl jól, de hát rábírták, hogy sanzonokat, vers feldolgozásokat énekeljen. Itt van a Gyertyának a szakmai része. A másik része az, hogy ő azzal nincs egyedül, hogy ezt a egyetlen szóval a stresszt, amit egy színész átél, hogy minden este, lehet, hogy a 30-ból 30 este színpadon kell állni, szeretni, meghalni, vívni, lázadni, szenvedni, bármit, amit a szerep kíván, és különösen ezzel a puttonnyal háttérrel, amit ő hordozott magában. Tehát nyilván, hogy szükség volt a lazításra, a lazítás akkor ugye még nem tudom, hogy hány színész játszik ma a színpadon, bocsánat, senkit nem akarok megbántani, esetleg drogos befolyásolás alatt, de a zenészeknél biztos ott van ez a lendítő erő. A színészeknek akkor csak az alkohol volt, mint ahogy a vicc mondta, hogy a magyar értelmiségnek a Kádár korszakra vonatkoztatva két útja van, az egyik járhatatlan, a másik az alkoholizmus.
1: Az alkoholizmusnál maradva, most idézem őt, azt nyilatkozta, hogy félek a színpadtól, egész életemben féltem, azért ittam, pedig sohasem szerettem az italt, a málnaszörpöt és a tejet szeretem.
0: Hát itt akkor menjünk bele egy picit mélyebben a családi háttérbe.
1: Igen, mert ugye arról nem beszéltünk, bocsánat, hogy a szavába vágok. Említette, hogy több szakmabeli nem ismerte el az ő tehetségét, vagy megkapta tőlük gyakran, hogy nem végezte el a színművészeti főiskolát. Viszont ami fontos, az édesanyja sem ismerte el a tehetségét.
0: Az édesanyja féltette ettől a világtól okkalok nélkül. Alaphelyzete, az ezt mondjuk el a hallgatóknak, hát ha valaki még nem tudná, hogy az ő édesapja, Latinics Oszkár, mikor megtudta, hogy a fia, illetve hát akkor még nem tudta, hogy fiú vagy lány erre a szép világra igyekszik, elhagyta Gundel Katalint. Gundel Katalin nagyasszony jóval 10 évvel később ment férhez egy tündéri belgyógyász orvos professzorhoz, Frenyes Istvánhoz, akitől két hasonló, majdnem hasonló tehetségű gyerek született, ugye a színész és a zenész. Na most az anyja, megjelentek a leveleik, drága mamikák címem egy kötetbe rendezve, aki ezt végigolvassa, döbbenetes tanulságot szűrhet le, mert az anyai finom, nem is finom, nyílt, brutális anyai elnyomás, hogy megszédje a fiát azért, hogy 50-es években vagyunk levélben, hogy egy 70 forintos éttermi számlát csinált Debrecenben vagy Miskolcon. Könyörgöm, hát hol vagyunk? Nagykorú, diplomás, építész, szerzőtetett színész, miért? És végig ez az anyai háttér ott volt, szerette volna, a fiam egy mérnök ember lesz, aki egy gyönyörű karriert futhatott volna be valószínűleg. Ezzel a háttérrel kellett küzdenie. Nagyon érdekes, most ugrunk egyet időbe, állítólag ez a mondat elhangzott, hogy amikor arra a tragikus estére elindult otthonról, azt mondta a mamának, hogy elmegyek egy kicsit sétálni, de nem a Balaton part felé ment, mert a házuk, egyszer megnéztem, az a vasútállomás és a tó között volt. Nem a tó felé ment sétálni, hanem a vasút felé. És még visszaszólt az anyjának valami olyasmit, hogy hát érdemes volt. Ha így volt, nem tudom, nincs rá tanú, csak az édesanyja, de az ő emlékezete így őrizte meg, aztán csak a halálhírrel jöttek hozzá. A kérdés, hogy érdemes volt a 44 és fél évesen, 76. június 4-én este mondja ezt a mondatot. Hát gondoljon bele abba, hogy milyen kétségek gyötörhették végig az ő pályájának az értelme, igazsága fölött, és még az is lehet, hogy kételkedett a saját tehetségében.
1: Erről szó van az ön könyvében is, hogy nem mindig volt tisztában az ő tehetségével, vagy sokszor megkérdőjelezte ezt a benne rejlő tehetséget.
0: Hát mert mások is megkérdőjelezték. Színész kollégák, akikkel együtt játszott, akik a színpadon jó kollégák voltak, mert ugye más a játék, ott a halálos ellenségemmel is jóban vagyok a darab érdekében és a játék érdekében, de voltak olyanok, akik maguk közé keveredett műkedvelőnek, hogy ezt a szörnyű szót használjam vele kapcsolatban, próbálták föltüntetni.
1: Darvas Iván, milyen filmszínész volt Latinovics Zoltán?
2: Különös kérdés. Mintha azt kérdezné tőlem valaki, föltéve, hogy személyesen ismerhettem volna, vajon tudott-e fütyülni Bartók Béla? Igen, tudott. Fütyülni is tudott. Hát aztán kuglizni is tudott, sakkozni is tudott, túrós csúszát tepertővel készíteni is tudott. Sok minden mást is tudott. De hát elsősorban ő volt Bartók Béla. És úgy tűnik, mégiscsak ez a lényeg. Vagy legalábbis ez kéne, hogy legyen. Igen, csak ugyan ragyogó filmszínész volt Latinovics Zoltán. A legjobb magyar filmszínész volt Latinovics Zoltán. Valószínűleg egész Európa legnagyobb filmszínésze is volt, hanem az egész világé. Nem tudom, Hát aztán. Tudom, jól tudom, kikerülhetetlenül közeledik az idő, amidőn Latinovics Zoltánra már csak a filmjei révén emlékszik majd a nagy közönség, és előre vérzik már a szívem emiatt. Mert hisz, mi a filmszínész? Többé-kevésbé képlékeny, akarat nélküli, mert akaratától, képzeletétől eleve megfosztott nyersanyag csupán a film egyedüli alkotójának, a rendezőnek a kezében. Gyakran alig fontosabb, mint egy befényképezett inzerte, díszletelem vagy egy kellék. A rendező mindenható akaratának kiszolgáltatva, többnyire ismeretlen koncepciójának csupán szerény függvényeként, ő a létrehozandó mű egyik, nem is legfontosabb építőköve. Szakmai tolvajnyelven némi rossz indulattal ezt úgy fogalmazzák, idomított fóka. Ha csak... Hát igen, ha csak nem Orson Wellesről, ha csak nem Jean Gabinről, ha csak nem Marlon Brandóról, ha csak nem Zbigniew Csibulszkiról, ha csak nem Latinovics Zoltánról van szó. Ha csak nem ilyen szuverén művész egyéniséggel hozza össze bal sorsa a rendezőt. Mert akkor csak ugyan felborulhat a szokott képlet, csak ugyan bekövetkezhet a tehuva behu, mert akkor csak ugyan megtörténhet, hogy az idomított fóka akkorát is olyat füttyent, hogy a cirkuszszolga, a bohóc, az artista, sőt, uram bocsán, még a cirkuszigazgató is annyira berezel, hogy aztán úgy táncol, ahogy a fóka fütyül. Erős a gyanúm, hogy ez lehet a titka annak a 6-8 magyar filmnek is, amelyet Latinovics Zoltán neve filmjelez, és amely szerény megítélésem szerint magasan kiemelkedik, talán még Európa, vagy felőlem akár az egész világ filmtermésének szürke átlagából. Mert a filmek vetítésekor nézői lehetünk egy jelenségnek, amely úgy szólván páratlan a maga nemében. Szemtanúi lehetünk a transzszubstanciációnak, az átlényegülésnek, vagy ha úgy tetszik, az ige testté válásának. Amikor már nem a téma a fontos többé, nem az ami a lényeges, hanem az ahogyan, a mennyire, és amikor már csak dadog a lélek, a csak ugyan honnan tudja ezt így, a hogyan ismerheti ezt ennyire, az Istenem ments meg ettől a kísértéstől, az igen, igen, tudom, tudom, mindig is tudtam, tól egészen, az Isten irgalmaz bűnös lelkem nekik. Pedig nem történt más, mint hogy egy Isten áldotta komédiás pofákat vágott a képernyőn vagy a mozivásznon, tehát nem is tehetett egyebet, mint hogy igen szűkre szabott korlátok között, rendkívül kedvezőtlen körülmények között, rendkívül rövid idő alatt, többnyire igen talmi szövegre rögtönözni volt kénytelen, más szóval tehát onnan meríthetett csak, ami ilyen körülmények között egyedül rendelkezésére állott a géniuszából. Ez pedig igen ritka jelenség, 100 évben egyszer, ha megnyilvánul. Latinovics Zoltán filmjeit nézve csak ugyan tanúi lehetünk a szokott egyensúly felborulásának és egy új, magasabb rendű egyensúly létrejöttének. Mert hisz jó hiszeműen csak is ebből indulhatunk ki, a mi szakmánkban végül is mégse azt táncoltatja a többieket, akit erre hivatalból kijelölnek, hanem az, aki a legszebb nótát tudja fújni. Márpedig, aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni. És talán már nem is vérzik annyira a szívem, ha arra gondolok, hogy Latinovics Zoltánból ennyi mégiscsak megmarad az utókorra. Bizony, nincs ebben a mai szakmánkban úgynevezett örök, maradandó érték. Hóembereket gyúrunk éjszakáról éjszakára, de reggel remére megvirrad, mindelolvad. Marad hát a konzerv, a film. Úgy látszik, vállalni kell ezt is. Latinovics Zoltán példája bizonyítja, hogy még ebben is lehet maradandót alkotni. Persze az az öröklét is csak addig tart, amíg végül is rendeltetésnek megfelelően körömlakkot nem gyártanak a film celluloid szalagjából. De Latinovics Zoltán mégis megmutatta, hogy a zseni egyetlen mosolyával, egy grimaszával, egy hangsúlyával, egy gesztusával is többet közöl, mint az egész könyv, az egész rendezői koncepció, mert legbelülről egész lényével mutatja fel az igazságot. Igen, azt hiszem ez a titok. Korunkban Latinovics Zoltán volt ama pokolbéli dudás, ő volt a hamelni patkányfogó, akinek varázsfúvolájára egyaránt hallgattak állatok és gyerekek, ő volt a varázsló, aki helyettünk is vállalta és teljesítette a sötét szerződést az alvilágiakkal, a démonnal. Csak ugyan ő volt Dr. Faustus személyesen. Milyen filmszínész volt hát Latinovics Zoltán, vagy másképpen tudott-e fütyülni Bartók Béla? Igen, tudott. Olyannyira, hogy bizony máig is úgy táncolnak az egerek, ahogy ő fütyült.
1: Kelecsényi László írót kérdezem Latinovics Zoltánról. érintette már a rendezéseit. Ugye őt nem engedték rendezni. Koltai Tamás említi is az ön könyvében, hogy Latinovics nem rendezhetett, kivétel két alkalommal. Ez a két előadás önmagában is színház történet. Most itt fölmerül a kérdés, ugye sokszor önmagát rendezte a színpadon, tehát nem hagyott beleszólást az igazi rendezőknek. Sok vita volt közte is a rendezők között. Miért nem engedték akkor őt rendezni?
0: Úgy gondolták, hogy elég tehertétel az, hogy egy diploma nélküli színész játszik, és színészből sok volt, a rendezőből is sok, de le voltak osztva a kártyák. Hát az akkori magyar színházi élet, a budapesti, a fővárosi színházi élet, megint nem mondjuk neveket, 3-4 alapjába véve kitűnő, jól indulós, jó rendező kezébe volt, és akkor nem kellett még egy rendező. Ez volt a dolog egyik oldala. A másik, hogy tudni kellett vele bánni. Volt egy ember, igaz, hogy ez filmrendező volt, nem színházi. Nagyon sokan panaszkodtak rá. Leállás, nem úgy jelent meg a forgatáson, hogy kellett volna. Révész György, mondjuk ki a nevét, több filmjében játszott. Az emlegetett 74 éves öregembert is egy Révész György filmben játszott. Aki a következőt csinálta vele, ezt ő mesélte később, hogy első nap megjött a forgatásra, gyere Zolikám, beszélgessünk, ülj le, kérsz egy kávét, mit kérsz valamit, hogy vagy, mit csinálsz, föltérképezte, milyen a kedved. Egy jó pszichológus rejtőzött a Révész Györgyben, és innentől kezdve kezes bárány volt ez az ember számára az ő filmjeiben. Valahogy itt lappangatott titok, hogy Latinovicshoz, ha neki alkalmazkodnia kellett egy szerephez, és nem magát rendezte, hogy mond egy adiverset, mert ott tényleg magát rendezte, ha neki alkalmazkodnia kellett valakihez, akkor annak a valakinek ilyen kontaktusba kellett volna vele lépnie.
1: Rutkai Éva mennyire volt jó pszichológus mellette?
0: Hát nagyon jó pszichológus lehetett, mert ő volt a közvetítő közte és a külvilág között. Szinte attól a pillanattól kezdve, hogy ők megismerkedtek és összekerültek, hát ez egy hosszú, bonyolult érzelmi történet, mert akkor még Rutkai Éva Gábor Miklós felesége volt jogilag, és közben ez már dolog pikantérje, egy másik beszélgetés tárgya lehet, a Gábor Miklós, mert akkor, amikor Rutkai megismerkedik Latinovicssal, már szerelmes egy színházi kolléganő, Vas Évával, akivel majdnem minden este együtt van a Madár Színház színpadán. De később, amikor jöttek az úgynevezett balhék, akkor valóban az Éva az volt egy ilyen testi, szellemi, lelki mentője a számára, aki közvetítő volt a közte és a külvilág között. Rengeteget dolgoztak együtt, anyagi okokból is, mert azokból a butasuta magyar játékfilmekből építették föl, illetve alakították át azt az Endrődi Sándor utcai villai épületet, amit maga Latinovics tervezett át, és ami jó ideig az otthonuk volt. És hát voltak nehéz percek, mert utólag jelentkeztek ilyen Adival kapcsolatban, mondják ezt a kifejezést, kis női csukák, de hát Latinovics mellett is föltűntek nők, akik együtt szerepeltek vele, még a Rutkainál is fiatalabbak voltak, és hát szerettek volna vele esetleg kapcsolatba lépni. És hát Latinovics sem lehetett, egy férfi ember nem szent 40 éves korában, tehát lehetett valamit, de Rutkai Éva volt az a szilárd betonalap, amin a életük állt és működött.
1: Mennyire volt ez sebelet, se nélkület kapcsolat?
0: Pontosan, ez elitlálat. Itt az erősebb az, hogy csak veled. Lehetnek kilengések, de a házastárs függetlenül attól, hogy van-e róla papír, vagy nincsen papír, mellette állt egész életében, és ami hát, hogy gyászolta meg, az egy külön dolog, de mesélték, meg tudható, hogy volt egy hatalmas üvegkehely, egy üveggömb, és ő minden este a Zoliért, a hazaért, a színházból gyújtott egy mécsest. És a gyufát, amit használt, azt ebbe gyűjtötte. És hát számoljuk össze, hogy több mint 10 évvel érte túl Zoltánt, az 365-ször, hogy az hány szem, hány fej gyufa lehet. Egy emlékmű. Nem tudom, mi lett a sorsa ezzel, hogy kidobták, vagy elvitte valaki, amikor Rutka Éva meghalt, de ez egy fantasztikus dolog, nem?
1: Bizony az, viszont most megint térjünk vissza az ő rendezéseihez. Melyik az a két darab, amit rendezett Latinovics Zoltán, és mit tudunk ezekről?
0: És sajnos nem láttam. Veszprémben rendezett is, és játszott is. Az egyik Németh László Győzelem, a másik Gorki kispolgárok. A Német László Győzelem című darabjáról Szigeti Gábor, színháztörténész, ki is adott egy albumszerű kötetet, 90-es évek elején jelent meg, ha jól emlékszem, amelyben faksimilében benne van a rendezői példány, benne vannak műhelyfotók, benne van a akkor még élő kollégáknak a véleménye, rajongásig szerették őt, mert úgy gyúlt hozzájuk a kollégákhoz, a színészekhez, hogy ő egy csapatot szervezett belőlük, akikkel előadás előtt is és előadás után is együtt voltak. Állítólag zarándokoltak, mondom, én sajnos ebből kimaradtam, zarándokoltak le autóval, hát Veszprém nincs messze Budapesttől, megnézni ezt az előadást, ez egy vagy két évig szerepelt műsoron, ez körülbelül két év volt az ő veszprémi jelenléte, játszott, például Willy Lumont játszott a Ügynök halálában, Arthur Miller darabjában. Erről ennyit tudok mondani, kimaradt, mint ahogy nagyon sok, láttam néhányszor színpadon, de nem mindent láttam. Láttam Csipollaként, láttam Őrült Őrnagyként, a legfontosabbakat, és hát már akkor lenyűgözött, de akkor még nem tudtam, hogy egy könyvet fogok írni róla.
1: Egyébként beszélgetett is vele?
0: Nem, én kerültem a ilyen találkozásokat, kétszer, ezt elmeséltem már, kétszer kerültem ilyen közeli kapcsolatba, mint most magával. Az egyik az egyetemi színpadon megnéztem, eljött a Balassi Bálint szavazókörbe, amatőrök közt verset mondott, rendezte is az estet, és nem tűnt el a hátsó művész bejáró kijáról, hanem kijött arra, hát most piarista kápolna van, a folyosról, amin végig lehet menni. Ott kijött, kiosztott néhány autogramot, körülnézett és szépen elment. Másodszor meg a Rádió Pénztárnál láttam mögötte sorba, Polák Mihály téren, amikor ugye álltunk a kezünkben azzal a sajtpapírral és a kifizetés nézték, hogy na, utalták-e már a pénzt, vagy nem, de egyébként nem találkoztam, nem, hogy nem beszélgettem, de nem is találkoztam úgy vele szemtől szembe.
1: Beszéljünk a film szerepeiről, hogyha egyet kell kiemelni, akkor az emberek túlnyomó többsége, vagy szinte mindenki a Szindbádot említi meg, az 1971-ben bemutatott filmet, pedig úgy tudom, hogy Huszárik Zoltán nem is őt szemelte ki főszereplőnek, hanem egy olasz színművészt.
0: Hát ez egy rossz történet, mert Isten mentett meg minket attól, hogy Vittorio de Sica lett volna Szindbád, nem lett volna, na maradjunk ennyiben, nem lett volna ez a remek mű belőle, de hagyjuk most a Szindbádot, mert ha azt kérdezi tőlem, hogy melyik az a szerep, vagy melyik az a kedvenc filmszerep, nem az övé, hanem az enyém, 71-et említette, ugyanebben az évben játszott Simó Sándor a Legszebb férfikor című filmjében, amely egy olyan szerep, nem így volt, mintha ráírtak volna, mint egy életrajzi vagy önéletrajzi szerep lett volna, egy költő, félrecsúszott költő, egy üzemi laphoz lecsúszott, jobb sorsra érdemes újságíró, legszebb férfi korában, 40 éves tájak körül, már őszen, de még mindig hódítóan. A Legszebb férfi kor a film címe, ezt már mondtam, és egy ragyogó film annyira kifejezi azt a kort, ami a Kádár korszak 71-ben, amikor, hát most ebben nem menjünk bele, hogy miben éltünk, meg hogyan éltünk, milyen puhuló vagy felpuhult diktatúrában, és a végé az a filmnek, hogy hiába szerzi meg az áhított lakást, ahol élhetne a szerelmével, a hölgy lelép, ő egyedül marad, adóssággal terhelten, és fejreáll, szabályosan fejreáll, mint egy jóga fejreállásban, és azt hiszem valamilyen verset mond egy Villon, François Villon parafrázista, jól emlékszem. Egy igazi latinovi szerep, nem kosztümös szerep, és ha majd megnézi valaki, részben egy történelmi filmet lát, részben nagyon át tudja élni az egészet, annyira élő és eleven, nem csak miatta, játszik benne a bújtor is, tehát a kor fölidézése miatt is egy izgalmas film a Legszebb férfikor.
1: Mondta, hogy ezt a szerepet ugyan nem neki írták, de olyan, mintha neki íródott volna. Ez azt jelenti, hogy minden szerepével tudott azonosulni, viszont ilyen testhez álló szerepekben aztán igazán tarolt, ugye?
0: Hogyne, hát itt lényegében önmagát kellett adnia, sokszor viselt egyenruhát. Történelmi filmekben játszott, kis buta vígjátékokban játszott, egészen az utolsó filmszerepig, ami szintén egy mondhattam volna ezt is, de hát sokan látták, ismerhetik az 5. Pecsét című Fábri filmet, ahol ezt a szörnyűséges civil ruhás nyilas figurát játsza, tenyérben mászó, olyan, mint egy egyetemi tanár, és úgy oktatja ki az erőszak természetéről, az emberek megalázásának a pszichológiáról azt a kis fiatal bölcsész nyilas növendéket, a fantasztikus szerepformálás az is.
1: Játszott ő rosszul filmvásznon, vagy színházban?
0: Jó kérdés, minden filmjét láttam, rosszul talán nem játszott. Olyan volt, hogy az látszott rajta, hogy egy kicsit mellette van a figurának, de hát tudta, hogy a szakmai becsülete múlik azon, hogy ő a diploma nélküli színész ezt jól megoldja. Színházról nem tudok. Olyasmi volt, amit nem játszott, ez is egy híres botrány, amit Luzsnyánszki alias Molnár Gál Péter megírt az ügynöki jelentésében, hogy hogyan adott vissza egy szovjet darabnak a szerepét, és a fegyelmi tárgyaláson azzal mentegette magát, hogy ez egy olyan rossz darab, hogy ez rossz fényt vetne a szovjet íróra, a szovjet elvtársakra és a Vix Színházra is, és azért adta vissza a szerepet. Na, azt a darabot bemutatták, véletlen láttam, és a Bicskei Tibor vette át a szerepet, és tényleg egy rossz akármi volt, de hát szovjet darabokat még a 60-as évek elején is, közepén is muszáj volt játszani.
1: Jó, akkor most rákérdezek egy bizonyos dologra, ami már az eszembe jutott az imént, amikor érintette a Kádár korszakot. Ugye mondtuk, hogy Latinovits Zoltán sokszor nem hitt önmagában, nem hitt el, hogy ő tehetséges, és a külvilág is sokszor ezt sugallta. Viszont én megnéztem vele egy interjút, és az valamikor a 70-es évek első felében készülhetett. Azt mondja, hogy végre itt a jólét, és 3 millió koldus országából lett 3 millió demokrata paraszt országa, és ezt úgy mondta, mint aki el is hitte. Persze bekövetkezett valamiféle jólét vagy jobb élet az előző évekhez, időszakhoz képest, de ő ebben hitt.
0: Kapaszkodjunk meg, ezek az ő szájából akkor őszinte szavak voltak. Volt benne egy, hát hit nélkül, eleve bármilyen szakmai hit, vagy világnézeti hit nélkül nem lehet dolgozni. Az ember mindig hisz valamiben, legfeljebb nem mondja. De ő belelkesedhetett attól, hogy amikor ezt mondta, tényleg a 70-es évek elején hangzott el, akkor utalok egy ilyen politikai megjegyzésre, hogy állítólag az osztrákoktól származott, amikor a Krajszki kancellár működött, hogy Magyarországon 70-es évek elejére, mondja, még nem volt olajválság, nem volt áremelés, már szabadabb volt a világ, hogy Magyarországon Kádár titkos választáson is többséget kapna. Nem 99%-ot, mint a hazafias névfront, de abszolút többséget kapna. És ebben sok igazság volt. Sokan hittek ebben. Ő kimondta, kijött nyelvére. Ez nyomtatásban is megvan, és ezt utólag most idézik, meg a szemére vetik. Igen, ez így van.
1: Igazából a halála foglalja keretbe az ő egész életét. Ugye a halála körül is sok kérdőjel van. Hivatalosan ő ugye öngyilkos lett, de olyan legendák is terjedtek róla, hogy ugye ők gyerekkorukban vagy fiatalkorukban fölugortak a lassan megálló vonatra. Ez is előfordulhatott, hogy ő akkor ott hirtelen fiatalnak érezte magát és fölugrott a vonatra, ami nem sikerült neki. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy a halála sem a halála körülmény sem tisztázódtak, és úgy ez adja meg az igazi keretet az ő életének.
0: Az nem legenda, hogy gyerekkorukban valóban játszották ezt a Bújtorral, meg talán Frenreisszel. Akkor gondoljon bele, a vonatok sokkal lassabban mentek, és a állomás felé haladva lassítottak. Annál a kerékforgónál fölugrottak, és bevitették magukat 150-200 méter az állomásról, Szemesre. De hogy akkor pontosan mi történt, egyrészt a rendőrségi jelentés a könnyebb változatot választotta, kicsit meghamisították a tényeket, hogy széttárt karokkal, kezében egy újsággal szembe ment a vonattal, a másik változat meg az, hogy intett a vigília folyóirattal, és föl akart ugrani a valamelyik kocsinak a lépcsőjére, ami nem sikerült. Mondok egy komikus, tragikomikus esetet, hogy ez annyira részben megosztotta a közvéleményt, nem csak a közvéleményt. Rutkai Éva és Gundel Katalin ebben sem értettek egyet, hogy öngyilkosság vagy baleset. Én találkoztam, beszélgettem egy nyugdíjas vasutassal, aki odahazudta magát a gázoló mozdony vezető fülkéjébe, holott a jegyzőkönyv szerint nem volt ott, de hát ez annyira közismert és legendás esemény, hogy ott lenni azon a szerelvényen, amivel elgázolta a Latinovitsot, hát az esemény, hát ez nem volt igaz, mert tudtuk azoknak a nevét, annak a három embernek a nevét, aki ott volt. A könyvemben ezt le is írom egy kicsit, hogy a szememben ez hasonlít a Karenina Anna halálára, aki nem úgy indul el otthonról, hogy öngyilkos akar lenni, de olyan események zajlanak közben, a világról olyan benyomások érik már Tolsztoj Annáját, hogy szépen ahogy látjuk a filmeken, a jobb filmfeldolgozáson, hogy bele esik oda, bele zuhan, nem ugrik, vagy veti magát a mozdony elé. Én abban hiszek, mondjuk ilyen esetekben a hit az nem túl hasznos, hogy valóban az lehetett a teljes igazság, hogy ő föl akart ugrani. Rájött egy ilyen cselekvési mánia, hogy föl kell menni. Hát akik ismerik az utolsó nap történetét, hogy mennyi minden terve volt, föl akart ugrani a vonatra, hogy Pestre jöjjön. Ez a nagyobbik lehetőség.
1: Magyarán ön is megkérdőjelezi a hivatalos álláspontot.
0: Igen.
1: Azt hiszem, hogy ezt a történetet le is írja Vámos László. Meséli, hogy igen, hogyan zajlott az ő utolsó napja, és teljesen boldog volt, mai szóval azt mondanánk, hogy happy volt az utolsó napon.
0: Hát olyan betegsége volt, és a gyógyszerek hatására, hogy voltak fölívelő szakaszai a hangulatának, és voltak depressziós mélypontok. És ő ezen a napon egy fölívelő szakaszban lehetett.
1: Vámos László, az utolsó szerep, utójáték.
2: A kórházban néhányszor meglátogattuk dr. Malonyai Dezsővel, és május 11-én kezelőorvosával is beszéltünk. Az orvos véleménye az volt, hogy a visszatérő depressziós hullámok mindig enyhébb lefolyásúak, van remény a gyógyulásra. Zoli teljesen tiszta fejjel látta önmagát, ha nem fürdőköpenyben fogad minket, ő is inkább látogatónak, mint betegnek tűnt volna. Megnyugtattuk, hogy a darabot, amely összesen 8 előadást ért meg, nem játsszuk addig, amíg ő meg nem gyógyul, erre a szezonra le is vettük a műsorról. Május 31-én hétfőn egész váratlanul megjelent a színházban. Kijöttem a kórházból, lemegyek a hétvégén anyámhoz a Balatonra, és megpróbálok sporttal, úszással magamhoz térni. Várjatok még egy másfél hónapot, mondta Malonyainak és nekem, akkor egészen biztosan meg fogom tudni mondani, képes leszek-e fellépni vagy sem. És ezután mondott még néhány mondatot, nagyon egyszerűen minden póz és önsajnálat nélkül, félek a színpadtól, egész életemben féltem, azért ittam, pedig sohasem szerettem az italt, a málnaszörpöt és a tejet szeretem. Ha nem sikerül visszanyerni az önbizalmamat, kérek valamilyen dramaturgi vagy rendezői állást a Radnóti színpadon vagy a rádióban. Igazi kibékíthetetlen ellenségem, talán csak kettő van, azokat majd kikerülöm. Szomorú beszélgetés volt, amikor elment, úgy éreztem Malonyaival, hogy tanácstalanabbak vagyunk, mint valaha. Azon a héten pénteken, június 4-én reggel 8:30 cseng a telefon. Lacikám, heuréka, kezdi majd egy nagy fortisszimóban lélegzetvétel nélkül folytatja, ma éjjel sugallatot kaptam, és ledobtam magamról ezt az egész nyűgött, depressziót, betegséget. Ha nektek és a közönségnek valóban olyan fontos, hogy én ezt a szerepet játszam, akkor ez nekem is olyan fontos, mintha Hamletet játszanám. Légy szíves, add meg Fényes Szabolcs telefonszámát, a lemezt meg akarom csinálni. A Bodzi lemez tervezési stádiumában volt. Most indulok a Balatonra, Bújtor levisz anyámhoz, Éva vasárnap este értem jön Szemesre, hétfőre szeretném, ha Szabolcs megszervezni a lemezfelvételeket. Megígértem, hogy fél óra múlva visszahívom, mert nem volt kéznél a telefonszám. 10 perc sem telt belé, újra hívott, sürgetett, indulnia kell. Bemondtam Fényes Szabolcs telefonszámát, pár perc múlva a harmadik hívás, Szabolcs nyaral, kérlek intézkedj te, hívd fel a hanglemezgyárat, hétfő reggel, ha hazajöttem, jelentkezem. 10-re a színházba mentem, esős, viharos idő volt, a Hegyalja úton felvettem a buszmegállónál volt debreceni kollégánkat, Hankis Ilonát, aki Zoli után érdeklődött. Éppen most beszéltem vele, 3-szor hívott fél órán belül, bejelentette, hogy egészséges, játszani akar. De ez a váratlan fordulat és a túlspanoltság, ami Zoliból áradt, nagyon vegyes érzéseket keltett bennem. Másnap reggel, éppen 24 órával utolsó beszélgetésünk után telefonon kaptam a hírt is, Zoli tegnap este öngyilkos lett. Nem hiszem, hogy meg akart halni. Talán fel akart ugrani a vonatra, pillanatnyi elhatározásból vissza akart jönni Pestre, ez nagyon is elképzelhető a reggeli túlspanol hideg állapot után. Vagy ez már a halálhoz tartozott, ez az, amit Shakespeare úgy nevez, hogy utolsó fellobbanás? Nem tudjuk, nem tudhatjuk. Temetése bölcs előrelátással, előzetes bejelentés nélkül, a nagy nyilvánosság kizárásával, szűk családi körben, Balatonszemesen néhány nappal halála után volt. Ez a csöndes temetés nem tette lehetővé, hogy a végső tisztességet bárki is megzavarja. Izgága Jézusok című előadóestje bevezetőiben közönségének tanulságos és fájdalmas jó estét kívánt. Három évvel halála után, amikor még mindig sokan hajlamosak izgágasságát, anarchista jegyeit tekinteni élete követendő példájának, nem pedig az önmaga démonaival küzdő és démonaitól megszabadulni akaró embert, amikor még mindig érdekesebb téma a botrányhős, a társadalmon kívülálló, a közösséget katartikus erővel jobbítani akaró művésznél, ez a tanulságos és fájdalmas jó estét kívánás, motto és útmutatás Latinovics Zoltán egyszeri és megismételhetetlen személyiségének felidézésekor.
3: Kelecsényi László íróval beszélgetek Latinovics Zoltánról.
1: Mennyire volt egy könnyen befolyásolható ember?
0: Hát én nem tudok felelni, mert ehhez ismernem kellett volna őt, de nem hiszem, hogy annyira befolyásolható lett volna. Talán privát dolgokba igen, de abban sem. Én azt hiszem, hogy amit megismert, megtudott, abban makacs eltökéltsége volt, lehetett. Magánéletben pedig az javarészt az titok.
1: Úgy hívjuk őt, úgy emlegetjük őt, ráragasztottuk azt a jelzőt, nem tudom, hogy kitalálta ki, hogy színész óriás. Ez a jelző megállja a helyét?
0: Megállja a helyét. Ez mindjárt az első nap után, a halála után rákerült ez a jelző, de jobban szeretem Grécsi László nyelvész professzornak az anagrammáját, aki nagyon szerencsés módon a szó villantó titán, ugye ugyanazokból a betű nevének a betűiből összerakta ezt a kifejezést, ami rettenetesen találó, találó a titánság, találó a villanás, a villantásra való hivatkozás, és hogy a szó volt elsősorban az ő műfaja, mert ha valami, hát ez lehet zárszó is, ha valami maradandó belőle, mondjuk 50 év múlva itt ül ezen a helyen egy fiatal riporter és egy még öregebb szerző, hogy mi a maradandó belőle? A színészi alakításait már nem, szinte már ma sincs, a 70-esek, 80-asok még emlékeznek, a filmek elkopnak, gyorsan avulnak önmagukban is, de a versmondása, ahogy a magyar költőket ő megszólaltatta, azt hiszem az lesz ő belőle a legmaradandóbb.
1: Az lesz, ami felülmúlhatatlan?
0: Szerintem igen.
1: Ha már itt tartunk, hogy mi lesz 50 év múlva, itt a könyvében is szó van arról, és ez úgy bennem maradt, és úgy feltettem magamnak a kérdést, hogy ez igaz lehet, mert ha igaz, akkor nagyon szomorú, hogy a mai színi növendékeknek, azoknak, akik erre a pályára készülnek, nos, azoknak az ő neve már nem mond sokat, azt hiszem, hogy arról van szó a könyvben, vagy úgy írják, hogy gyakran összekeverik Latabár Kálmánnal, ami számomra abszurd.
0: Ez nem a színi növendégek között történt, hanem akkor megmondom, hogy hol a Vörösmarty gimnázium diákjai. Oda járt Latabár Kálmán, abban én is oda jártam ifjú korában, és ott a 15-16 gyerekek, a Lat-Lat, ugyanígy kezdődik a nevük. De a gond az, hogy a színi növendégek, meg hát hallok rendezőket, Aser Tamás és mások nyilatkozatát, hogy az, hogy nem tudnak valamit, az egy dolog, mert a tudást meg lehet szerezni. De voltaképpen nem is igaz ez jön le belőlük, nem is igazán érdekli őket. Én tanítottam a színművészetén is, de igaz, hogy a doktori iskolába, ahol már azok jöttek, akik hát valami 30-40-50 éves színészek, rendezők, mert többet akarnak tudni, meg van előéletük. De valahogy arra büszkék a gyerekek, hogy így mondjam, hogy mi majd előről kezdjük a világot, és nem érdekes, ami volt. Holott nem, én szerintem csak úgy tudunk tovább haladni, ha van mire építeni. Ha vannak emberek, akikre tudunk hivatkozni, akik belénk költöznek és segítenek bizonyos élethelyzetekben, akár Latinovics Zoltán is lehet ilyen.
1: Hogyha színi növendékeknek adna elő a Színművészeti Egyetemen, akkor mit emelne ki, mi az a két-három dolog, ami példaértékű volt Latinovics Zoltánban, vagy az ő életében, pályafutásában, munkásságában?
0: Hát az első talán az alázat, bármi különösen hangzik ez ővele kapcsolatban, alázat azok iránt, akiket megelevenít. Tehát a szerepek, meg az író, meg a költő iránt. A másik az a fölfokozott tűzgyújtó hajlam, hogyha elfogadta a szerepet, a figurát, akkor azért mindent megtenni, akkor azt a lehető legjobban eljátszani. Harmadik, nem hiszem, hogy ő az örökké valóságra kacsingatott volna, hiszen lényegében a pillanat művészete volt, amit főként művelt, mondjuk az írás nem, de hát annak a dokumentumai megvannak. De hát talán mégis ezt mondanám, hogy rögzíteni valamit, aminek nyoma van, nem illan el az időben, nem kopik el a hordozó, jó, a papír megmarad, meg könyvtárak nem égnek le, vagy nem pusztulnak el. Ez lenne a harmadik talán.
4: Fábri Péter mit csinálna? Mit csinálna most Latinovics Zoltán? Milyen szavak fornának most a torkán? Elnézni talán, hogy tombol a virtus, a nemzeti színház, az országos cirkusz. Miről írna Nagy László most, ha élne? Talán lefejezett rózsát becézne, csodát művelni nem tudván, csak nézne, s lovakra gondolna talán, meg a télre. Festene vajon angyalt, Kondor Béla? Vagy festett koronákra nézne, s néma konok szájjal és mozdulatlan kézzel ülne, nem is törődve már az egésszel? B. Nagy László látná, mi logikátlan a látvány, s hogy a szem most is hibátlan. Elmélet, jelszó, parancsszó nem számít, bármilyen meglepő, az van, ami látszik. Pár évtized alatt az ország szétfolyt, s most majd fölszárad, mint egy hűlő vérfolt. De az a vér mindig valaki vére. Mit csinálna Latinovics, ha élne?
3: Továbbra is Kelecsényi Lászlót, az Aki az életével játszott című könyv szerzőjét faggatom.
1: Hogyha azt kérné öntől valaki, hogy rendezzen egy filmet Latinovics Zoltánról, találna hozzá főszereplőt?
0: Nem akarok senkit kínos helyzetbe hozni. Épp tegnap vagy tegnap előtt kalandoztam az interneten, ahol egy nem túl ismert drámaíró beszél arról, hogy csinált egy életrajzi játékot, monológot Latinovicsról. És hogy akinek odaadta, most hirtelen Bubik István jut elsőként eszembe, akinek odaadta, az mind rövid időn belül meghalt. A többi név most nem jut eszembe. De azok is el tudták volna játszani, és jó színészek voltak. Senkit nem szeretnék ilyen helyzetbe hozni.
1: Kelecsényi úr, ez a Latinovics történet most már egy befejezett történet, vagy még elképzelhető, hogy lesz újabb kiadás, újabb folytatás?
0: Az én éveim, évgyűrűim is gyarapodnak, nem vagyok már egészen fiatal, talán agyban még igen, de jelen pillanatban úgy gondolom, hogy nem lehet már mit hozzátenni, és ötödik változatot már nem csinálnék. Talán lesznek még, vannak még más terveim, munkáim, de ez nem azt jelenti, hogy Latinovics Zoltánról többet az életbe egyetlen szót nem ejt. De könyvet talán már nem.
5: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A GDP 4,9%-ának megfelelő deficittel fogadta el a költségvetést a parlament. Brüsszelben tanácskoznak ma este a V4-ek miniszterelnökei. Többnyire borult, felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet 10 és 15 fok közé emelkedik. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Elfogadta a parlament a 2027-es állami költségvetést, a javaslatra 76 képviselő szavazott igennel, ketten tartózkodtak. Az ellenzéki képviselők nem vettek részt a szavazáson, tiltakozásuknak azonban hangot adtak. A teljes közszféra bevételei jövőre várhatóan 63 milliárd eurót tesznek ki, a kiadások pedig elérik a 71 milliárd eurót. Jövőre a GDP 4,9%-ára emelkedhet az államháztartási hiány. A költségvetés júliustól 8,4%-os béremeléssel számol a közszférában, az államadósság növekedésének megfékezéséhez azonban további konszolidációs intézkedésekre lesz szükség. Ha ivóvízhiány lépne fel, vagy kimerülnének a rendelkezésre álló kapacitások és vészhelyzet állna elő, az év végéig a hadsereg segíti a lakosság ellátását. A hivatásos katonák és a szükséges logisztikai támogatás alkalmazására vonatkozó javaslatot megszavazta a kormány. A javaslatot a Védelmi Minisztérium terjesztette be. Az anyagban az áll, hogy az állami szervek, az önkormányzatok vagy a megyék szükség esetén segítséget és logisztikai támogatást kérhetnek a hadseregtől. A belügyminisztérium 21 millió euróért vásárolna Beretta gépkarabélyokat és géppisztolyokat Olaszországtól a rendőrség számára. A beszerzésről szóló kormányzati előterjesztés tárgyalását a kabinet azonban megszakította. A dokumentum szerint az olasz ajánlat áfával együtt 21 millió euró, míg a cseh Česká zbrojovka áfa nélkül 17,5 millió eurós ajánlatot tett. Az amerikai Colt, amely a cseh fegyvergyártó csoporthoz tartozik, 21,8 millió eurót kért. A minisztérium összesen 3300 gépkarabélyt és 2100 géppisztolyt szerezne be. Az októberi önkormányzati és megyei választás megmutatja, van-e elég ereje az ellenzéknek ahhoz, hogy változást hozzon a városokban és a falvakban, és jelzést küldjön a kormánykoalíciónak arról, hogy vége van, mondta a TSR TV-ben Michal Simecska. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia elnöke hozzátette, pártjának célja, hogy legyőzze a Smert az összevont választásokon a megyék élén és a nagyvárosok főpolgármestereinek szintjén. Ma este Brüsszelben találkozik Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország miniszterelnöke, hogy összehangolják álláspontjukat az Európai Unió holnap kezdődő

0: 2 és plusz 8, napközben 12 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Sopornya és Vághosszú falu között egy kamion leszaladt az úttestről, Sopornya felül haladva 10 perces fennakadásra kell számítani. Nyitrán az Andrej Hlinka úton a Konstantin Filozófus Egyetem közelében a belváros felé két személyautó ütközött össze, a helyszínen egy sávot lezártak. A D2-es autópályán Jókút után Pozsony felé egy sötétkék Mercedesből mérik a sebességet a rendőrök. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Keresi az önnek való álomautót? Az érsekújvári AAA autóban folyamatosan széles, azonnal elvihető autóválasztékkal várjuk. Minden járművünk Car Vertical ellenőrzéssel, 10 napos cserélhetőséggel, akár 0%-os önrészsel és kedvező személyre szabott finanszírozással várja önt. Látogasson el hozzánk Érsekújvárba, a Komáromi útra, és válasszon még ma a legnagyobb kínálatból. Válassza a biztosat! AAA autó.
1: Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3.
3: Itt a Pátria Rádió, benne a nappali ismétlősávja. Ebben az órában a 80-as évek egyik vezető magyar botrányzenekara a Neurotic frontemberével, Pajor Tamással beszélgetek, aki akkor tájt az alkohol és a kábítószer rabja volt. Társai közül többen belehaltak ebbe az életvitelbe. Pajor megtért, radikális életmódváltás mellett rátalált Istenre. Ezt a folyamatot láthatjuk Xanthus János 1988-ban bemutatott Rocktérítő című dokumentumfilmjében. Pajor Tamás jelenleg az Ámen és az Összközmű zenekarok élén aradt sikereket egyéb munkái mellett. Tamás, mivel magyarázod azt, hogy a Neurotikról mindenki hallott már, kicsi és nagy, lélekben fiatal, fiatal egyaránt, miközben dalt a Neurotiktól már kevesen, vagy jóval kevesebben tudnak megemlíteni. Ezek szerint maga a zenekar nem a zenéjével hagyott nyomot?
4: Ez nagyon érdekes kérdés, ezt így még nem tették fel nekem, hogy én azért azt gondolom, hogy azzal is hagyott valamennyire nyomot, főleg a szövegi tartalmaival, mert ez azért részben az aforizmáiról, a ilyen velős mondásairól híresült el, de az is hozzátartozik a képhez, hogy a botrányhős mi volt az ügynek, az, ami a nagyobb hírvívő elem. Úgyhogy erre ez lenne a válaszom.
3: A Neurotic stílusa folyamatosan alakult ki. Amikor gimnazistaként zenekart alapítottál, akkor ez a folyamat hol kezdődött?
4: Hát ez átment egy fejlődéstörténeten. Én ugye gimnazistaként maximálisan a punk zene és kultúra hatás alatt voltam. Ennek volt egy olyan imidzse, hogy punk zenekarok csak 3 akkordot tudnak játszani, és ez a barbár attitűd, ez nagyon szimpatikus volt, hiszen ez is a botrányokozás és a mindennemű meglévő kultúra arculcsapásának a része volt. Persze ez nem volt igaz. A kezdeti punk zenekarok is nagyon professzionális zenészekkel vonultak be legalábbis a stúdióba. A más kérdés, hogy a hangszerelés az valóban barbár volt, de azt a barbár zenét azt profin játszották el. Ehhez képest mi aztán tényleg igazi punkerek voltunk, mert tényleg nem tudtunk zenélni, hanem tényleg a botrányokozás volt a kezdeti fellépési faktor, üzenet. Hangszerelésében viszont és arcpoétikájában azt a fajta darálós, torzítógitáros, magas tempószámú zenét igyekeztünk hozni, de igazából ez 1-2 év alatt gyorsan kifújt, és utána az egész elkezdett tolódni a 80-as évek fő árama, a New Wave zene irányába, és ennek is több hullámát élte meg ez a zenekar, amelyikkel végül is népszerűvé vált, ami a Rocktérítő című filmnek a soundtrackje volt, az már egy ilyen a kezdetiekhez képest kiműveltebb New Wave zene szerűség volt.
3: Tamás, már a kezdetén, a Neurotic elején elindultál lefelé a lejtőn, vagy ez később kezdődött?
4: Attól függ, hát tulajdonképpen a kezdete előtt is elindultam már, mert 14 éves koromtól én már nagyon nyitott voltam a buli kultúrára, és akkor még mondjuk alkalmankénti alkoholizálás és gyógyszerek kipróbálása folyt, meg dohányzás, és utána 17-18 éves koromtól kezdtem a kábítószerek felé fordulni.

0: Ez esett egybe a neurotik megalapításával, és ennek is egy ilyen negatív fejlődés története volt, mert az utolsó években már az intravénás drogok használata is előkerült, és nem is kis mértékben, és hát sterilizálatlanul és életveszélyes körülmények között.
1: És ekkor, amikor a végkifejlet volt, akkor már a Roktérítő című film forgott?
0: A Roktérítő című film akkor kezdett forogni, amikor én már ebben masszívan benne voltam, ezért is próbáltam a forgatás időtartama alatt egy kicsit prolongálni a függőséget. Ez nem azt jelentette, hogy abszinenciát tudtam tartani, hanem csak mondjuk mérhetetlen mennyiségű alkohollal próbáltam pótolni az ópiát függőséget, meg más drogokat is használtam paralel. Ezzel a nagyon hardcore részét kicsit sikerült tolni, de hát ez egy olyan mechanizmus, hogy a mélyében ennek azért megmarad az ópiát függőség, ami ugye ugyanaz az alapanyag, mint a heroin alapanyaga, tehát nagyon intenzív az addikció.
1: A 80-as években vagyunk, ebben az időszakban az ember úgy gondolja, vagy azt feltételezi, hogy nem is volt olyan könnyű droghoz hozzájutni, vagy tévedek?
0: Hát ezek a drogok akkoriban házilagos előállítás tárgyát képezték, tehát drogkereskedelem valóban nem létezett, hála Istennek, mert az még veszélyesebb távlatokat nyitott volna számunkra. Annál is inkább viszont létezett az, hogy házilagosan tulajdonképpen minden főbb drognak az alapanyagát elő lehetett állítani, és időnként hozzá lehetett jutni gyógyszertárban, meg kapcsolatokon keresztül ilyen piaci jellegű kábítószerekhez is.
1: Abban az időben többen azt nyilatkozták, hogy feltűnt egy karizmatikus fiatalember, egy tehetséges zenész. Éppen ebből eredően nehéz felfogni azt, hogy nem volt senki abban az időben, aki segítőkezet nyújtott volna, vagy te eleve nem fogadtad el a segítőkezet?
0: Hát én eleve nem fogadtam el a segítőkezet, mert ennek a attitűdnek, amit képviseltem, ez egy integráns része volt, hogy az ember minden és mindenki ellen lázadott, hiszen hát ugye maga a no future, mint a punk emblematikus mondata is ezt implikálta magába, hogy tagadjunk meg mindent, és jövő sincsen, és ez egy ilyen vakrepülés a végtelen buli kultúra tengerébe, és valamilyen teljesen kiszámíthatatlan végződésű történetnek indult ez. Persze, hát főként a családom próbált segíteni, pszichológus, rokonok, barátok, tanácsadók, szakértők mindenféle bevonásával, de hát én erre abszolút nem voltam nyitott.
1: Tamás, akkor tájt, hogyha valaki megkérdezte volna tőled, hogy mi ellen lázadsz, meg tudtad volna válaszolni ezt a kérdést?
0: Eleve már ezt a kérdést is túl polgárinak tartottam volna ahhoz, hogy válaszra méltassam, mert a kommunikációnak is volt egy érdekes stílusa, de hogyha mégis válaszolni kellett volna, akkor valószínűleg azt válaszoltam, hogy minden ellen, hiszen azért akkor egy olyan világban éltünk, ami azért kicsit generálta is ezt a lázadást, és nem csak azokban, akik elvakult, őrültek voltak, hanem szerintem a jobb érzésű emberekben is, hiszen a kommunizmus az egy betegesen hazug világot működtetett. Aki ebben megtalálta az otthonát, és jól érezte magát, és úgy érezte, hogy a kis nadrágszíj telkén elsütöget hétvégenként, és a Warburggal bejár dolgozni, és fusizik a munkahelyén, és így eljeldegéli az életet. Ez számomra ma sem egy vonzó életpálya, tehát kvázi azt is lehet mondani, hogy ez ellen ma is lázadok, természetesen nem olyan eszközökkel, mint ezt akkor tettem, mert az valójában nem is vezetett volna célra, hanem egy még rosszabb cél felé vezetett, mint ami ellen lázadtam.
1: Úgy fogalmaztál, hogy a kommunizmus egy beteges világ volt. A mai rendszer, a mai világ jobb, mert sokak szerint nem.
0: Hát igen, ezből logikusan következik ez a kérdés. Szerintem sem feltétlenül jobb. Hát bizonyos elemeiben mindenképpen jobb, mert az, hogy demokrácia van, és nem diktatúra, akármilyen sérült is, meg kifogásolható demokrácia, akkor se cserélném el semmiképpen egy diktatúrára. De a rossz valósága az természetesen itt is jelen van, és mivel egyik ponton a politikai választások frontján megkönnyebbült a rendszer, a rossz, mivel sajnos intelligens valóság az én bibliai világnézetem alapján, ezért talált magának más megvalósítási területet, ahol sokkal rafináltabban és perverzebb módon éli ki a valóságát, és ezért mégis csak az a válasz, hogy a rossz, mivel jelen van, vagy talán intenzívebben is jelen van, ez is egy nagyon hazug világ, amiben élünk. Így hát tulajdonképpen ez ellen is lehet lázadni, csak hát pont azért nem azokkal a módszerekkel lázadok, többek között azért nem, mert az nem vezet semmilyen eredményre.
1: Tamás, visszatérve a 80-as évekhez, hogy nézett ki akkor egy napod, egy átlagos napod, egy átlagos hétköznapod?
0: Egy átlagos hétköznapom, ez messze nem úgy nézett ki, mint ahogy az idő megszépítő volt, ezt megpróbálja heroizálni visszamenőlegesen. Tehát ez úgy nézett ki, hogy kitápászkodtunk reggel valamilyen ágyból, megpróbáltunk beszerezni valami alkoholt vagy anyagot a másnaposság leküzdésére, vergődtünk, döglődtünk valakinek a lakásán, mit tudom én, Delfin kiadványú könyveket olvasgattunk egy ideig, utána megpróbáltunk valamilyen bulit találni, és vagy közérti lopások által, vagy valamilyen tarhálás, kunyerbálás által biztosítani a következő bulira szóló alkohol, és vagy pedig elmenni beszerezni valamilyen kábítószert. Tehát tulajdonképpen ebben telt, ezeket a monotóniákat törte meg az, hogyha néha volt valami koncert, pláne hogyha mi is felléptünk, de általában ezek a koncertek is szinte kivételenül botrányba fulladtak, tehát nem a zenélésről szóltak, hanem erről a végtelenül hedonista, végtelenül dekadens életmódról, amit persze mi egyfajta ilyen elitkultúraként éltünk meg, és szánalommal néztünk azokra az emberekre, hajnalban, amikor mi jöttünk vissza a buliról, ők mentek a munkába, úgy éreztük, hogy mi vagyunk a szabad és valami elit kaszt tagjaihoz tartozó emberek. Ez egy mérhetetlen öncsalás volt, és hát pontosan ez vezetett oda, hogy én sodródtam a legveszedelmesebb végkifejlet felé.
1: Azért ez óriási kontraszt, még akkor is, hogyha, ahogy mondtad, ezek a koncertek nem voltak a hagyományos értelemben vett koncertek, de egyik nap mégiscsak fent álltál a színpadon, a másik nap, vagy pár órával később pedig azok segítettek rajtad, vagy azok adtak pénzt erre, arra, amarra, itt most elsősorban az alkoholra és a kábítószerre gondolok, akik ott álltak a színpad előtt, vagy valahol máshol.
0: De ugye ezt nem úgy kell elképzelni, ezt az alternatív, vagy underground kultúrán, mint a mai, főleg nem a kommunizmusban, mint a mai ilyen csarnokokat megtöltő sztároknak a rendezvényeit, bár kicsit, hogy azok közül is nem egy ugyanígy élt, például közelmúltban elhunyt Amy Winehouse is nyilván utána rászorult azok segítségére, akik konkrétan esetleg ott tomboltak a koncertjén, de azért főleg ezekben a kis kelet-európai méretekben, meg ebben az abszolút ilyen tényleg a szó igaz értelemben underground és üldözött és teljesen partvonalon kívüli világban, ezt nem így kell elképzelni, itt nem voltak sztárok, hanem inkább ez egy ilyen mindenki egy volt, egy ilyen kiírt a főáramtól, a társadalomtól, teljesen különálló és annak minden elemét tagadó világban, egy ilyen szubkultúr szigeten, ami mondjuk pár tízezer főt tett ki, mondjuk maximum egész 10 milliós országban, Magyarország esetében is, és ebben ugye majdnem mindenki ismert mindenki, tehát voltak azért, akik picit közelebb álltak a valamilyen értelme vett sztársághoz, de én igazából még ezekhez se tartoztam, mert mit tudom én, még a Menyhárt Jenőék, vagy mások azért egy épkézláb műsort össze tudtak állítani, mi meg még ezt se tudtunk fölnőni, hanem tényleg ilyen botrányba fulladás volt a legtöbb megmozdulásunk.
1: Értsem úgy, hogy hasonló beállítottságú emberek jártak a Neurotic koncertjére, mint amilyenek ti voltatok.
0: Persze, hát ez mind egy alomból való volt. Igazából ennek a népszerűsítése az pont a mi megtérésünk utánra tehető, amikor egyrészt a Rocktérítő című filmmel belépett a köztudatba egy olyan fogalom, hogy megtérés, ez egy materialista világban, ami a kommunizmusban önmagában felkavart az állóvizet, önmagában az is felkavarta, hogy egy abszolút underground világ egyáltalán létezik itt a szocializmusban, mert sokak számára ez is novum volt. Tehát meg a filmnek több olyan kultúrtörténeti eleme volt, ami egyenként önmagában is rendkívül kúrens volt, és így együtt pedig sokkoló volt. Ezért ezt 200 000-en látták csak a mozikban, utána milliókat különböző TV csatornákon keresztül. Ez felkavarta az állóvizet, és utána elmondható, hogy mivel ez egy alapvetően ilyen értelmiségi célzatú dolog volt, még akkor is, hogyha, mint ahogy az avantgard mindig is az volt, így elmondható az, hogy tulajdonképpen, és ezt én is évtek múltán tapasztaltam, hogy azokra hatott leginkább, akik vagy abban az időben, vagy 5 10-15-20 éves fáziskéséssel elvégezték a különböző típusú egyetemeket, bölcsészkart, filozófiát, médiát tanultak, vagy az üzletét más területen helyezkedtek el, és véleményformálókká váltak már a társadalomban. Úgyhogy én igazából ebben a körben vagyok népszerű pontosan emiatt, mert valamiként, és ezt én is csak fázi kívülről tapasztaltam meg, hogy ennek a utánam jövő generációnak az, amit én akkor csináltam, egy ilyen kulturális kiindulási ponttá vált.
1: Rövidesen erről is beszélgetünk, de muszáj megkérdeznem, ha már Amy Winehouse-t említetted. Ugye sokan mondják, hogy létezik a 27 évesek klubja, akik 27 évesen távoznak a mennyországba, vagy a pokolba, nem tudom hová mentek. 27 évesen te hol voltál?
0: Hát 27 évesen én már megtértem, én 24 éves koromban tértem meg, de pont ennek a 27 éves klubnak a kapcsán merült fel bennem az a gondolat, hogy valószínűleg én is ezekhez csatlakoztam volna, mert sokkal tovább nem biztos, hogy húztam volna. Nem okvetlenül azért, mert a kábítószer önmagában megölt volna, bár ez se kizárt, de nagy valószínűséggel olyan őrült életmódot éltem, mivel azt gondoltam, hogy a rock'n'roll, amit én kultuszként értelmeztem, az akkor autentikus, hogyha az ember állandóan kihívja maga ellen a sorsod, provokálja az embereket, őrült, groteszk, tébolyult életszituációkat vállal fel, ilyenek bővölködtek minden nap az életemben, sőt, amikor nem így éltem, akkor úgy éreztem, hogy egy beszürkült kispolgár vagyok, és nem vagyok méltó arra a titulusra, amiben élek. Hát ez egy óriási nagy céltévesztés volt a részemről.
1: Akkor, amikor nagyon alul voltál, akkor fölmerült benned egyáltalán az, hogy én hamarosan meghalhatok? Sőt, tovább megyek, én hamarosan meg fogok halni?
0: A halál perspektívája az minden drogos előtt ott áll, és igazából a drogosoknak egy jelentős részét ez a perspektíva nem is zavarja, mert úgy gondolják, hogy igaz, hogy meghalnak hamarabb, de így legalább sokkal többet élnek. Hát mondanom csak kell, hogy ez egy bődületes hazugság, olyannyira, hogy én nem csak, hogy nem többet éltem, hanem kevesebbet ezekben az időben, hiszen nem is emlékszem rengeteg történetre, amiket emberek mesélnek. Emlékszel, amikor ez és ez volt, és nem emlékszem. Tehát ebből is látszik, hogy itt nem arról van szó, hogy többet, hanem kevesebbet éltem ez alatt is. Úgyhogy ilyen önáltatások aztán a halál perspektíváját is kitolják, vagy relativizálják ebben az állapotban az ilyen típusú embereknél.
1: Megfigyeltem, folyamatosan több számot használsz. Ez azt jelenti, hogy a zenésztársakkal együtt mentél lefelé a lejtőn.
0: Hát persze, ez általában a nagy individuumok állandó hangsúlyozása mellett azért ez egy erőteljesen kollektív élmény. Ennek a fajta kollektivitásnak azért van jelentősége, mert általában itt a lelkiismeret feloldása az egy nagyon fontos eleme. Tehát ha én is csinálom, én is belőm a koszos injekciós tűt, vagy belőttem, de a másik is megtette, akkor az már kevésbé. Szóval közösen léptünk át egy olyan határt, egy olyan inger küszöböt, és toltuk egyre arrébb-arrébb, ami így közösen kevésbé volt fájdalmas, kevésbé volt visszatetsző, és ez feloldott nagyon sok gátlást. És ezért ennek a fajta kollektivitásnak van szerepe az ülés világában, a bulizás világában. Ez egy napi tapasztalat, nem csak nálam.
1: A Neurotiknak hagyományos hanghordozói nem nagyon voltak, azt hiszem egy műsoros kazettája jelent meg csupán, mégis bekerült a zenekar a 303 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvbe. Valóban hallania kell ezt mondjuk a mai 20 éveseknek? Vagy kiknek kell ezt meghallgatnia?
0: Hát nem csak ebbe került bele, hanem különböző meg 30-as listán is lett 11-edik, meg első 10-be is bekerült dal, szóval sokféle válogatásba bekerült az élvonalba, ami én is nagyon csodálkozom, mert még egyszer mondom, nagyon outsider kultúra volt, és talán pont ezért is futhatta be ezt az utat. Kell ezt hallani az embereknek, arról az én véleményem valószínűleg eltér azokétól, akik ezeket az összeállításokat csinálták, mert én például a saját családommal én ezt nem hallgattatnám meg. Ha pedig a sajátommal nem, akkor miért hallgattattassam meg mással? Tehát én minden esetben, amikor olyan megkeresés jön felém, hogy valamilyen kollaboráció jön létre a régi kapcsolatban, ezt mindig elutasítom. Sőt, azt is elutasítom, amikor esetleg előnyöm származott volna belőle anyagi. Én megmondom, hogy ez egy szabad préda, én már ebből kiszálltam, mindenki azt csinál vele, amit akar, nem érdekel a történet.
1: A mai 20 évesek, ha mégis találkozik a Neurotik dalaival, megértheti a lényeget?
0: Hát minek a lényegét?
1: Na, ez az.
0: Annak a lényegét lehet, hogy megértheti belőle például, hogy mit jelent az úgynevezett rock and roll kultusz, mit jelent az a dekadencia, amit képviseltünk, mit jelent az önpusztító életforma, ennek a lényegét megértheti, de kérdés, hogy ezt a lényeget meg kell leérteni. Szerintem nem, mert ilyen értelemben akkor most rengeteg negatív dolognak a lényegét kéne megérteni ahhoz, hogy teljes emberek legyünk, ami pedig mondjuk abszurdabb vonatkozásban most nem kell, hogy valaki a legsúlyosabb vírusnak az összes összetevőjét tanulmányozza, vagy a mondjuk a gázkamráknak a működési mechanizmusát, vagy más-más negatívumokat az életben. Nem kell, hogy feltétlenül megértse a lényegét ahhoz, hogy ő teljes ember legyen, és az egész létezésnek a lényegéhez közelebb kerüljön. Tehát ezért kérdeztem, hogy minek a lényegét. Egyfajta dolognak a lényegét megértheti, vagy közelebb kerülhet ez. Kérdés, hogy erre van-e szükség? Szerintem nem feltétlenül. De arra van szükség, hogy az ember megértse azt, hogy miért van itt a Földön, mi az életnek a lényege, és mit kell tennie ahhoz, hogy ez boldog legyen, beteljesedjen. Erre van szükség, hogy ennek a lényegnek a megismeréséhez kell a neurotik, erre inkább azt mondom, hogy nem.
1: Tamás, a te megtérésedet már olyan mesebeli történetnek nevezik.
0: Nem tudom, mindesetre valóságos, és az tény, hogy elég szokatlan és megdöbbentő, de ennek igazából én is inkább külső szemlélője vagyok, átélője vagyok, mert nem külső, átélője vagyok, mert ez tényleg Isten cselekszi velem, és nem én magammal. És ráadásul azt is látom, hogy évtizedek múltán is cselekszi tovább. Tehát nem arról van szó, hogy volt egy történet, amiről most is jó beszélni, hanem a napokban is történnek ezzel kapcsolatban események, hiszen azt látom, hogy az a magvetés, amiben akkor én belekezdtem, annak nagyon sok gyümölcse most jelenik meg. Most kezd elfogadottá válni például az, hogy van olyan, hogy keresztény rockzene, gospel zene, vagy Istennel kapcsolatos témák megjelenítése, vagy metafizikai, filozofikus témák megjelenítése rockzenébe applikálva, vagy a költőiség és a populáris kultúra ötvözete egy kulturális produktumban, vagy extrém kulturális tereknek a szimbiózisa, gondolok itt például arra, hogy mondjuk táncdalénekesek énekelnek egy alter zenekar repertoáriában. Tehát egy csomó olyan kulturális és szellemi magot vetettem el az évek során, meg évtizedek során, amelynek a termése, produktumai most kezdenek el megjönni, és most igazából a bőség zavara van, mert szinte minden nap keresnek mindenféle médiától, rengeteg lehetőségem van, hála Istennek, hogy ezt csinálják, azt csinálják, amazt csinálják, azt sem tudom, hogy melyiket csináljam, de nyilván majd Isten megmutatja, hogy melyikkel kell élnem, és melyikkel nem. Mindenesetre azt látszik, hogy az érdeklődés nő e felé, de ezt nem akarom szemelt, és hiszem, nem is fogom szem előtt érezni, hogy ez nem azért van okvetlenül, mert én ilyen tehetséges vagyok, hanem azért inkább, mert valahogy a mindenható Isten engem belevitt egy olyan élethelyzetbe, amit én is csak csodálok, hogy megmentette az életemet egy biztos haláltól, és utána pedig nem csak, hogy megmentette, hanem valahogy adott egy olyan tehetséget, és ezt úgy is fel is használta, hogy ez évek vagy évtizedek múltán is hiteles legyen, tehát hogy ne erodálódjon addig se, és ez például az is kellettek évek, évtizedek, amikor mondjuk nem hallottam ennyit magamról, vagy nem is voltak ennyire kíváncsiak rám. Talán voltak évek, amikor egyáltalán nem voltak kíváncsiak rám, de ezt nem bánom, mert ezek az évek nagyon is kellettek ahhoz, és nem azt vártam mindvégig, hogy majd egyszer kíváncsiak lesznek, hanem más dolgokkal is foglalkoztam. Például voltak olyan évek, amikor egyáltalán nem zenéltem, nem írtam szöveget, vagy mondjuk nagyon keveset. Nem ez volt a jellemző, hanem más szellemi fejlődési irányok voltak bennem, és ezek nélkül ma nem lenne ez a fajta érdeklődésem.
1: Hogyan és mikor került képbe a Híd gyülekezete?
0: Én 1987-ben látogattam el a Híd gyülekezetébe akkori legjobb barátaimmal. Tudni kell azt, hogy ezen életmód mellett, amit ugye az előzőekben elmondtam, mi eléggé az élet értelmét kereső és filozofikus beállítottságú emberek voltunk, szép irodalmat, filozófiai könyveket olvastunk, meg vallási könyveket is, és sokat beszélgettünk, elmélkedtünk a dolgok miben létéről, részben pozőrségből is, de részben őszinte érdeklődésből is, és ezek közepette egyre mélyülő módon a Biblia irányában is, sőt, ebben mondhatnám a prioritást azért a Biblia vitte el, valahogy éreztük, hogy ez kiemelkedik az összes többi vallás szentíratai és az összes filozófiai mű közül. Aztán, ahogy így teltek az évek, egyre jobban a Biblia a lelki ismeretemet egyfajta vád alá helyezte, amely alól nem tudtam kibújni emberi módon, hanem egész egyszerűen éreztem azt, hogy a Biblia mögött egy valóság van, a Biblia mögött Isten áll, és nem tudom azt mondani, hogy ez nem így van, nem tudom megbocsájtani, vagy meg nem történtén tenni a bűneimet. A bűneim nagyobbak, mint én magam, és legyőznek, és visznek lefelé, és ezt egyre jobban éreztem, és bárhol kinyitottam a Bibliát, mert mondom, időnként kinyitottam, akkor mindig ez erősödött bennem, és akkor utána ezzel párhuzamosan volt néhány barátom, például Ruf Tibor, filozófus barátom, aki megtért, és ez is óriási hatással volt arra, hogy én is megtérjek, és valahogy minden ebbe az irányba sodort, és ekkor mentem el a hídgyülekezetébe, amely akkor egy pár száz fős evangéliumi karizmatikus közösség volt. Én itt átadtam az életemet Istennek.
1: Ez a megtérés, ez folyamatosan történt, vagy beszélhetünk 180 fokos fordulatról egyik napról a másikra?
0: Beszélhetünk 180 fokos fordulatról egyik napról a másikra. Persze ennek a 180 fokos fordulatnak voltak megelőző eseményei, de ezeket már az iméntiekben elmondottam. Viszont a maga fordulat az tényleg egyetlen egy este alatt történt meg.
1: A mesebeli történetet tudjuk fokozni is, ha igaz az információ, az az információ, hogy a kedves feleséged is bekopogott a híd gyülekezetébe tőled függetlenül állítólag, amikor már nem is éltetek egy ideje együtt, ez igaz?
0: Ez olyannyira igaz, hogy teljes mértékben így volt, nem tartottuk a kapcsolatot már fél éve, hol együtt, hol külön éltünk, akkor már úgy nézett, hogy végleg külön, és hogy teljesen másik kapcsolaton keresztül jutott el a gyülekezetbe, ráadásul egy héttel korábban. Tehát pont egy hét volt a differencia, ráadásul még az is része történetnek, hogy azon a héten, amikor viszont én mentem ki Budaörsre megtérni, akkor meg ő nem jött. Nyilván ez is kellett ahhoz, hogy ne riasszon el, vagy ne történjen ebben egy zavar. És hát utána, amikor ez megtörtént, akkor ilyen másnap az első utam az végül is hozzávezetett, és azóta mi együtt vagyunk hűségesen.
1: Tomás, beszéljünk picit a másik zenekarodról is, az Amenről. Abban már teljes egészében, hogy úgy mondjam, a magad ura voltál, és ki tudtál benne teljesedni?
0: Vagy inkább azt mondanám, hogy már teljes egészében Jézus volt az uram, és így ki tudtam teljesedni, és ezt tényleg így is kell érteni, mert amikor az embernek Jézus az ura, akkor a kiteljesedés az azért egy más útvonalat ír le, mint amikor az ember a maga ura. Ugyanis, amikor átadjuk az életünket Jézusnak, akkor azért kicsit az is történik, és nem is kicsit, hanem nagyon, amit maga Jézus mond, hogy aki elveszíti az életét, én érettem, az örök életre megtartja. Aki pedig megtartja, az elveszíti. És ugye ennek az elveszítésnek is vannak azért folyamatai, sok esetben évei is. Persze ez nem csak úgy kell érteni, hogy egyszer elveszíti, veszíti, aztán visszanyeri, hanem ez egyrészt napi szinten is lejátszódik valamiképpen, de egy hosszabb folyamatban is lejátszódik párhuzamosan. De mindenképpen van olyan szakasza ennek, amikor inkább az látszik, hogy az ember kiüresedik abból, ami volt korábban. És ebben az esetben a környezet ugye csak ezt a kiüresedést, vagy azoknak az attribútumoknak a megszűnését érzékeli, amelyek miatt az illető érdekes volt számukra. És ennek így is kell lennie, és ezért ezt vállalni is kell, ez a kereszt botránya, hogy az emberre úgy reagál a környezete, hogy milyen megőrültél, és egy ilyen betagozódtál egy ilyen szektába, meg mindenféle ilyen szövegeket hall ilyenkor az ember, és akkor megszűntél egyéniség lenni, megszűnt az a vibráló, izgalmas Pajor Tamás, ilyeneket rengeteg ilyet hallottam természetesen, de hála Istennek, és ez tényleg hála Istennek, hogy ez egyáltalán nem érdekelt engem. Gondoljon mindenki, amit akar, hiszen én nem a semmiért változtam meg. Én megismertem egy olyan belső tartalmat, amit ők nem láttak, miközben ilyeneket mondtak. Ha láttak volna, nem mondtak volna ilyeneket.
1: Érdekes, amit mondasz, mert nem biztos, hogy mindenki észrevette ezt az üzenetet, amit most kifejtettél a zene mögött, és aki nem vette észre, az csak hallott egy szuper popzenét, rapzenét, hip-hop zenét, ma már hip-hop zenének neveznék, a 90-es évek elején, amelyre lehetett jót bulizni. És nem is biztos, hogy az üzenetet oda képzelte, vagy oda tettem mögé, mert lehet, hogy még nem volt olyan szinten, hogy ezt megértse. Kettő működött.
0: Ja, hát hallottam ilyen reflexiókat is, hogy bulizásra használták, hát erről már én nem tehetek, mert egy produktum kimegy, akkor mindenki arra használja, amire tudja. Ezt nincs módon befolyásolni, de természetesen nem ekként íródott. Persze hozzáteszem, hogy nyilván, mint a könyvzenei műfajban íródott produktum, természetesen kell, hogy rendelkezzen a szórakoztatás védjegyeivel, ismérveivel, és mint ilyen nyilván rendelkezett is, nem is kis mértékben, de hát szerintem az igényes szórakoztatásra az minden embernek szüksége van, mert maga a természet is szórakoztató. Tehát az is szórakoztatás, az ember elmegy kirándulni, és gyönyörködik a Magas Tátrában például, vagy az ott lévő madarakban, vagy növényvilágban, de ugyanúgy az ember által kreál dolgok is tudnak szórakoztató élmény nyújtani, igényesed is, és vannak igénytelen és káros szórakoztatások. Tehát én nem is tagadtuk soha, hogy az ámen azzal együtt, hogy egy nagyon komoly biblikus gondolatot és szellemet közvetít az emberek felé, emellett egy igényes szórakoztatás is magába foglal. Tehát ilyen értelemben, ha csak ezt a részét ragadja meg valaki, ennek se vagyok ellene, mert sose lehet tudni, hogy ennek a megragadása mikor vonja a másik elemet, vagy a másik típusú elemeket maga után.
1: Tamás, kinek az ötlete volt szerepet adni Zárai Mártának és Vámosi Jánosnak az Ámen egyik videóklipjében?
0: Hát nyilván az én ötletem volt, mint általában ebben a zenekarban, most ami a koncepcionalitást illeti minden, a zenét illetően pedig azért főként a Szentkirály Gyuri barátom és szerzőtársam ötlete, mert ő ennek a zenei agytrösztje. Emellett az évek során, és most már ez is több évtizedes távlatban, csatlakoztak hozzá más kiváló zenészek is, hangszerzenészek is, meg szerzőtársak. A szerzőtársak közül hadd említsem meg még Fejes Zoltánt és Ifjabb Balogh Ferencet, akik mind a ketten nagyon sok zenei tartalmi szerzeménnyel, hozzáadott értékkel, gyártási folyamattal járultak hozzá ennek a sikeréhez. De az koncepcionális dolgok azok azért mind szövegi, mind ilyen tekintetben tőlem származnak. Ez szerintem egy nagyon szellemes, vicces, és egyébként ahogy már korábban utaltam rá, hogy korát megelőző elem volt, hiszen azóta a különböző fesztiválokon külön színpad áll rendelkezésre az ilyen old school sztárok felléptetéséhez, és ezek nyilván egyfajta idézőjeles kontextusba kerülnek ezekben a buli közegekben. Mi az ő bevonásukkal, hát hogy mondjam, az abszurditás, a műfaji abszurditások, a műfajok egymás mellettiségének az abszurditása volt ennek az üzenete, miközben tulajdonképpen azt is meglátja az ember, főleg idősödve és az évek múlásával, hogy ez az egymás mellett abszurdnak tűnő elemek tulajdonképpen nem is állnak annyira távol egymástól.
1: Az érdekelne, hogy amikor felhívtad őket és bemutatkoztál, Pajor Tamás vagyok, akkor tudták, hogy ki vagy?
0: Természetesen nem, mert ugye azért én mindig is egy ilyen alternatív figura voltam, ők meg egy maximálisan a mainstream, azon belül is a táncdal, ugye hát az a maga szó, hogy táncdal is már humorosan hangzik bizonyos közegben, szó összefüggésben, de nagyon aranyosan reagáltak, és nagyon innovatívan. Ez is mondom, hogy azért nem áll olyan távol egymástól, tehát ők a maguk módján ugyanolyan innovatív emberek voltak, most azon nem is beszélve, hogy kiváló énekesek voltak, kiváló előadó művészek, de hogyha nagyon ilyen megkövültek lettek volna, akkor elutasítottak volna, ehhez képest azonnal nyitottá váltak, olyannyira, hogy amikor a Friderikusz showban szerepeltünk, akkor még a Friderikusz is próbálta őket így piszkálni, hogy most ez nem derogál nekik, hogy egy ilyen alter feltörekvő zenészelők összefognak, és mondta, hogy nem, Sanyikám, ez így, meg úgy, meg azért, meg ezért jó, szóval jól kiosztották a Friderikuszt is szépen, frappánsan megválaszolt az Zárai Márta, és nagyon innovatív, kezdeményező módon álltak ez a dologhoz.
1: És ha most téged fölhívna egy neve sincs, vagy számodra ismeretlen zenész, hogy szerepelj a videóklipjében, akkor gondolom először utána néznél.
0: Persze, hogy utána néznék. Ugye ez az én esetemben azért egy kicsit más, mert én számomra azért az Ámenem belül most is a prioritás nem feltétlenül és okvetlenül csak a művészi kritérium, mert rengeteg olyan művész van, akinek a művészi színvonalát nagyon-nagyon akceptálom, értékelem, de nem feltétlenül fítelnék vele, mert üzenetében, szellemiségében nagyon más képvisel. Ugyanez vonatkozik az ismertség fokától függetlenül mindenkire.
1: Tamás, arról mi a véleményed, és ez mennyire zavaró, hogy az Ámen, ugye amely mind a mai napig létezik, nem hagyott, vagy nem hagy akkora nyomot a zenei életben, mint a Neurotic. Holott itt sokkal inkább a zenén van a hangsúly.
0: Hát azért várjunk ezzel, most már azért kezd akkora nyomot hagyni, és éppen ezért mondom azt, hogy ehhez azért sokkal nagyobb siker, mert azzal, hogy öcsém, nyomd be a drogot, gyerünk bulizni, kajakra tedd oda magad, és égesd a gyertyát, ahol csak éred. Ez az üzenet, jó, mondjuk nem ilyen primitív módon megfogalmazva, hanem bravúrosan, frappánsan, úgy, ahogy azt régen én megfogalmaztam. Ez akkor is egy sokkal eladhatóbb üzenet, hiszen erre megy az egész világ. Most árnyalatokban vannak különbségek, van, aki ezt az élet, főleg ma, és főleg a nyugati világ, van, aki ezt az életmódot ötvözni tudja a top menedzseri létével, van, aki még akár a család apai minőségével is alkalomszerűen ezt ötvözni tudja, van, aki ennek teljesen odaadja magát, stb. Mindenféle árnyalata vannak, de azért így él ma a nyugati világ döntő többsége, és ezt tartja követendőnek, szimpatikusnak. Igazából ma ez a mainstream. Ami akkor volt a lázadó, ma az a mainstream. Ezzel szemben az ámen az igazán alternatív, mert az igazán szembe megy ezzel a buli kultúrával, a hedonizmussal, a valós is meg önmagadat bármi áron, az a lényeg, hogy érezd jól magad minél jobban, minél gyorsabban itt és most, ezzel maximálisan szembe megy, és az, hogy ez ennek ellenére a nagyon mindenből kilógó üzenet, és semmivel se kompatibilis volt a ellenére, kezd népszerűvé válni, ez egy sokkal, de sokkal nagyobb siker, mint az, hogy annak idején a korábbi zenekarom az lett ami.
1: Valahol azt nyilatkoztad, hogy az a legnagyobb siker az életedben, és itt most nem a zenélésre gondoltál, hanem arra, hogy prédikátorként és emberként egyaránt sikerült megmentened néhány embert attól, hogy a te régi utadat járja. Valóban voltak ilyen esetek?
0: Természetesen voltak, természet felett ilyen voltak, így van, és valóban ezek a legnagyobb sikerek az ember életében, hiszen a siker az az ember életben mérhető, az a személyekben, nem dolgokban mérhető, a személy az mindig több, mint a dolog. És az, hogy emberek élete rendbe jön, helyreáll, jó irányba megy, és a jó irány az én olvasatomban, az nem csak a föld értelembe vett jó irány, hanem az örök élet, az üdvösség, a bibliai üdvözülés. Hogyha ez megtörténik emberekkel, és ebben az irányban haladnak emberek, az a legnagyobb siker. Na most ez a típusú sikert nem választanám el, ebben én nem választanám a prédikátori tevékenységemet a dalszerzői, meg előadói tevékenységemtől, mint ahogy ez az életben sem válik el élesen. Egyik a másikat támogatja, segíti, de valóban részem volt nem egyszer, hanem azt mondom, hogy bizonyos értelemben napi, heti, havi szinten kapok ilyen típusú visszajelzéseket, és ez hát hatalmas nagy örömforrás a számomra.
1: És vannak, akik megkeresnek téged ilyen olyan problémákkal?
0: Hát persze, ugye én lelkészként is tevékenykedem, tehát már ebbéli hivatásomból fakadon is folyamatosan keresnek meg problémákkal, jelesül például kábítószer, de más típusú életproblémákkal is, és hát igyekszem legjobb tudásom szerint a Biblia alapján választ adni. A Bibliában mindenre van válasz. Az egy más kérdés, hogy mi ezt mennyire tudjuk a Bibliából kivenni, átvenni, valóra váltani, de hála Istennek, hogy ezen a területen is sok sikerélménnyel találkoztam én magam is, és a környezetemben is.
1: Ezek szerint lelkész vagy, prédikátor és pszichológus is?
0: Pszichológus nem vagyok, de nyilván pszichológiai érzékkel kell rendelkezni, de hát a pszichológia az egy tudományág.
1: Szereted Pestet?
0: Abszolút szeretem. Hát ugye Budapest az egy nagyon izgalmas, és most már a világ turisztikai célpontjai közül is egy rendkívül keresett és toplistás város, nagyváros, és nagyon örülök, hogy itt élhetek, nem is tudom máshol elképzelni az életemet, tulajdonképpen sehol. Budapest egyszerre egy kozmopolita város, meg egyszerre egy magyar város, Magyarország fővárosa. Nagyon érdekes ez a kettőnek ez az egysége, hiszen a magyarság egy olyan különleges státuszú etnikum, így a népek tengerében, amelyik azért nagyon speciális, mert itt él Európa közepén, de mégis egy olyan nyelvet beszél, amelyet maximum 15 millióan beszélnek összesen az egész világon, sajnos csökkenő számban, bár jó lenne, ha ez nem így lenne, de akkor is, ha még nőne is ez a 15 millió, sem valószínű, hogy annyival fog nőni, mint az angol nyelvet megtanulók száma. És mondjuk, ha már itt az angolnál tartunk, akkor a magyar nyelv mérhetetlenül gazdag. Hát nyilván az én angol tudásom az egy társalgási szintre elegendő, de annak megítéléséhez már kevésbé, hogy az angol mennyire gazdag, de amennyire én érzékelem, nagyon sok nyelv a magyarhoz képest leegyszerűsítő. Mi bonyolultan fogalmazunk, de ennek nem csak hátránya van, hanem benne van egy ősi olyan részletező, szenzitív árnyalatokat kifejezni képes készség, amely talán más nyelvekben és ezért más gondolkodásokban sincs, hiszen a nyelv leképezi a gondolkodást is benne, és ezért Budapest egy olyan különleges entitás, amely egyszerre hordozza magában ezt a nemzetközi kozmopolita világvárosi státuszt, meg a magyar nyelvet is, tehát azt a nagyon helyhez kötött, nagyon csak mi értjük, hogy ez mi, és ennek a kettőnek a szimbiózisa is hozzájárul Budapestnek a különlegességéhez.
1: Ez a Szeretem Pestet című dal az utóbbi évekbeli szerzeményeit közül a legsikeresebb, nálunk is többször hallható. Ön magától jött, vagy tekinthető ez válasznak azokra a dalokra, amelyekből az utóbbi időben egyre több van, amelyek, hát ha nem is azt, de szegről végről arról szólnak, hogy ők viszont nem szeretik Pestet.
0: Értem, mire célzol. Én azt gondolom, hogy Magyarországon az lenne egy bölcs politika, vagy kultúrpolitika, és ez szolgálja Magyarország érdekét, hogyha minden tekintetben Budapest lenne Magyarország fővárosa, Budapest jelentőséget nem lehet relativizálni, és nem lehet eliminálni Budapest jelentőségét más vidéki városok jelentőségének a növelésével. Ez körülbelül olyan mesterséges beavatkozás lenne az életben, mint ahogy az 50-es években kikiáltották, hogy Magyarország a vas és acél országát, soha nem lesz az, mert nincsenek ilyen adottságai. Hát bármennyire is szeretem egész Magyarországot, és rengeteget járom, de egyetlen egy olyan város sem tudok említeni, amelyik bármilyen vonatkozásban versenyre kelhetne. Tehát egy ilyen fajta konkurencia mesterséges feltámasztása, az szerintem egy elhibázott gondolat. Ebből fakadóan Budapest monopól helyzetének az erősítése szolgálna az ország érdekeit, hiszen akár gazdasági szempontból, akár kulturális szempontból, politikai, bármilyen szempontból Budapest húzza magával egész Magyarországot, ezt egyetlen egy vidéki városról nem lehet elmondani.
1: Elég termékeny vagy zeneileg az utóbbi években. Ez minek köszönhető? Vagy ez csak látszott régebben is, tehát az előző években is ilyen termékeny voltál, csak ezek nem kerültek felszínre, nem kerültek a középpontba ezek a dalok, vagy versek?
0: Voltak évek, amikor kevésbé voltam termékeny, de nem azért, mert nem tudtam volna az lenni, a potenciál azt gondolom, hogy mindig megvolt, vagy mindig is ezt éreztem, de nem mindig volt időszerű ennek a kiadása, főleg nem az ilyetén csúcsra járatása, mint ami ezekben az időkben lehet tapasztalni, de most úgy látszik időszerű, és most nagyon örülök, hogy gyakorlatilag, ahogy kifér a csövön, úgy jöhet ki belőlem. Igazából tényleg az a probléma, hogyha az összes olyan feladatot, ami az életemben más jellegű, menedzseri jellegű, szervezési jellegű, mit tudom én milyen jellegű, még átdelegálhatnám, ami persze most jelenleg nem reális, másokra, és tényleg kizárólag az alkotásra fordítanám minden energiámat, akkor ezt a jelenlegi szintet hatványozni tudnám. De nem kell most erről álmodozni, mert mindig azt kell csinálni, mint az ember tud csinálni, ami módjában áll, most ez áll módomban, de remélem, hogy eljön még, mert nagyon sok van még bennem. Tehát az a lényeg, hogy én úgy érzem, hogy nagyon rengeteg minden elmondat, itt sorakoznak az írásaim az iPhone-omban, amiken mindegyiken százféle irány is el tudnék kezdeni dolgozni, forgatókönyvtől, klipötleten át, szöveg, dalszöveg, angol nyelvű, magyar nyelvű, ilyen, olyan, amolyan ötletek, témák, kibontatlan dolgok, nagyon-nagyon sokféle, mind-mind foglalkozni kéne.
1: Jó, akkor megkérdem Pajor Tamás, hol fog tartani 10 év múlva? Mikor lesz elégedett? Hogyha 10 év múlva hol tart majd?
0: Nem tudom, mert az ember ugye mindig a jót könnyű megszokni, és az ember mindig többet szeretne, de ez nem szeretnék kapzsi lenni, sem a siker, sem a nem tudom milyen ismertség, vagy akár az alkotás miben létével kapcsolatosan sem. Én nagyon hálás vagyok Istennek azért, amit eddig megadott, azért, amit most ad meg, és igyekszem ezt úgy felhasználni, hogy ez az ő ügyét szolgálja, és inkább azt kérem Istent, hogy mindig annyit adjon, és úgy adja, hogy az ezt az ügyet szolgálja, mert csak az válik javamra. Én nem szeretném a világ minden kincsét megszerezni, nem szeretnék a legjobb fej, a leghíresebb, a leggazdagabb, a leg nem tudom milyen lenni, mert kivéve, ha Isten ezt akarja, akkor legyen. Ha nem ezt akarja, ne legyen, mert az embernek az a jó, hogyha saját bőrében él, és akkor tud passzentos lenni, akkor tud önazonos lenni. Úgyhogy én ezt kérem Istentől, hogy egy ilyen jó ívű fejlődést adjon továbbiakban is.
1: Több neves zenész is méltatta már a munkásságodat. Itt elsősorban Lukács Lacira gondolok, vagy Geszti Péterre. Te mennyire figyeled a mai fiatalokat? Mennyire követed a mai kor zenéjét? Te elsősorban a magyar zenére gondolok.
0: Hát nyilván szakmai szempontból követnem is kell, meg érdekel is. És nagyon sok tehetséges fiatalt látok. Ugye az én aspektusom azért más, mert én azért állok mindig kívül egy kicsit ezen az egészen, mert ugye bárhogy is vesszük, hogy a legesleg tehetségesebb emberek is, tehát ugye vannak olyan emberek, akiket művészeknek nevezné, és másodlagosan celebritások, mert megismerték őket, és élnek ezzel a lehetőséggel, adnak érdekében, hogy a művészetüket népszerűsítsék. Vannak inkább a sztárság és a celebritás irányába hajló emberek, akik viszont mégis sok igényes elemet is integrálnak magukba, és vannak mondjuk csak a celebek, akik hát kevés igényes dolgot csinálnak, viszont nagyon népszerűek. Az utóbbiakkal kapcsolatosan művészként nem nagyon van számomra közös kommunikációs platform, mert nem egy hajóba vezünk, de emberileg természetesen mindenki felé van, mert emberileg én Isten szolgája vagyok, és akarok lenni, tehát függetlenül attól, hogy valaki ki honnan jön, mi az iskolája, mi a kultúrája, mi a neme, milyen etnikumhoz tartozik, én nyitott vagyok arra, hogy vele beszéljek, és Isten üzenetét elmondjam, vagy egy-két szeretett szót, mondatot mondjak. Ennek nincsenek az én esetemben korlátai, de mint kulturális szereplő nyilvánvalóan vannak szegmensek, amivel én nem tudok egy platformra kerülni, mert akkor nem lennék önazonos. Az nálam is játszik, hogy megpróbálok populárisabb elemeket beépíteni, annak érdekében, hogy ez több emberhez eljusson, és ekként visszatérve a kérdésre, értékelem azokat is, akik több populáris elemmel operálva, de azért az igényességet szempontnak tekintve működnek, meg azokkal is, akiknek jobban dominálnak a művészi megvalósítás minősége, akinek ez jobban dominál, de mindkét esetben, vagy minden esetben, ugye számomra van egy olyan szellemi erkölcsi faktor, amiben én azért különállok az egésztől, mert én nekem nem egyszerűen az a célom, hogy rendkívül igényes művészetet, vagy ezt bizonyos értelemben a populáris kultúrával kombinálva jutassak el az emberekhez, mert ha csak ezt csinálnám, akkor nagyon rosszul érezném magam belül. És azért érezném magam rosszul, mert előtte már feltárult az örökké valóság perspektívája az, hogy az ember nem csak itt a Földön él, hanem lesz egy örökké való sorsa, és ha csak a földi életnek, a földi dimenziónak él, akkor ez az örökké való sors, ez elvész, ez a kárhozatba kerül, és ez a legnagyobb veszteség, ami az emberrel történhet. Ennél fogva én nekem nem didaktikus és nem ilyen oktrojatív módon, de feladatom az, hogy az embereknek Jézus Krisztusról beszéljek, és ezt azért is fogadják el sokan tőlem, mert látják azt, hogy én ezt nem egy ilyen alkalmazott művészet keretében ilyen didaktikusan, propagandisztikusan teszem a művészetemen keresztül, hanem a művészetemet is tisztelem annyira, hogy az maradjon művészet, tehát annak minden ismérőjével önálló életet tud élni, de nem rejtem véka alá sem ennek keretén belül, sem ennek keretén kívül, így hát most ebben az interjúban sem, hogy mi a hitem és a világnézetem.
1: Említettük a beszélgetésben, hogy 24 évesen tértél meg. Lehet, hogy furcsát kérdezek, és elképzelhető, hogy a választ sem adod meg rá, mert nem fogod tudni megválaszolni, de azért megkérdem, milyen volna Pajor Tamás, ha most lenne 23 éves, nem véletlenül mondom, hogy 23 éves, lázadna valami ellen?
0: Hát biztos. Hát én sok olyan fiatal, ilyen alter zenekart, meg annak a főhősét megnéztem a YouTube-on, akik kvázi az én egykori önmagamhoz hasonlíthatóak. Azt tudom mondani, hogy legalább olyan nehéz szerintem őket megszólítani, és őnekik bármit mondani, mint amilyen nehéz nekem lett volna akkor. Legalább olyan, Isten bocsássa meg, de olyan nagy adag cinizmust és olyan nagy adag önfejűséget érzek kisugározni egyesek személyiségéből, mint amennyi bennem is volt. De hát az élet az nagy tanítómester, a sors a kezelésbe veszi az embert, akkor persze ezt most nem azért mondom, hogy bárkinek rosszat kívánok, de ez nem is rossz, ez jó dolog.
1: De itt előjön a te feladatod lelkészként és prédikátor diktátorként, mert hogy ezeket a fiatalokat mégiscsak meg kellene szólítani.
0: Ez rajtam abszolút nem áll, tehát én, aki nyitott erre, azt én megszólítom, én elég nyitott ember vagyok, ezt mindenki tudja rólam, aki ismer, aki hozzám fordul, azon nagyon szívesen elbeszélgetek, sőt, magam is tulajdonképpen akár keresem is azt a lehetőséget, hogy bár nagyon nem kell keresnem, de teljesen nyitott vagyok arra, hogy megismerkedjek újabb és újabb, akár ilyen szereplőkkel a művészi alkotó társadalmon belül, és én erre teljesen nyitott vagyok, úgyhogy ez nem rajtam múlik. Én egyébként meg azért is csinálom a dalaimat, meg a nyilatkozataimat, hogy ez eleve is eljusson sok-sok emberhez, és el is jut, hála Istennek.
1: Három gyermeked van, sosem féltél, tartottál attól, hogy bekerülhetnek abba a zsákutcába, amelyben te is jó pár évig kerested az utadat?
0: Természetesen az ember sose lehet biztosít magában, de hála Istennek, hogy a gyermekeim nem ilyen irányba mentek, mind a három gyermekem hisz Istenben, Jézus Krisztusban, még ha van olyan is közöttük, akinek van több keresés, meg latolgatása gondolatvilágában, azért alapvetően jó az iránya, és hála Istennek nagyon bizalmi a kapcsolat közöttünk mind a három gyermekemmel, tehát most már inkább ilyen baráti, mert ugye felnőtt emberekről van szó, egy ilyen felnőtt baráti, mind a hárman azt mondom, hogy hallgatnak rám, hát nyilván nem ilyen kézivezéréses rendszerrel, meg ezt nem is gyakorlom, ez már elmúlt az ideje, de tanácsadóként, barátként igen, és ha valamit, azt gondolom, hogy ha valamit nagyon kérek, hogy akkor ezt azért semmiképpen ne, azt is meghallgatják.
1: A Pajor Tamással készült interjúnk után meghallgatjuk a zenész, a beszélgetésben is megemlített Szeretem Pestet című dalát. A 4 órai híreket követően a beszélgetős pentatomban az 5-tagú balassagyarmati Frantic Metal együttes 3 zenészét faggatom. Ha tehetik, maradjanak velünk!

csodák jelek kövessenek, ne fónák cselek, korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek. Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Boda, ahogy este örkénylik a Duma.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico szerint újabb európai hitelnyújtása van napirenden Ukrajna számára. Kék és fehér színnel különböztetik meg a szavazólapokat a jövő hét szombati választáson. Holnap változóan felhős, helyenként borult lesz az ég, a nappali csúcshőmérséklet 12-17 fok között alakul. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Robert Fico kormányfő szerint újabb európai hitel nyújtása van napirenden Ukrajna számára. Kijelentette, ha a tagállamok erről döntenek, Szlovákia az első hitelhez hasonlóan ezúttal sem venne részt a finanszírozásban. A miniszterelnök az Európai Tanács brüsszeli ülése előtt a Parlament Európai Ügyekért felelős bizottságában beszélt a tervekről. Elmondása szerint a csúcstalálkozó egyik fő témája az Európai Unió versenyképessége lesz, amelyről a visegrádi négyek közös álláspontot képviselnek. Robert Fico emellett bírálta a gáz és az áramárak összekapcsolását és a széndioxid kvóták rendszerének felülvizsgálatát sürgette. A miniszterelnök ma benyújtotta a Philip Kuffa környezetvédelmi miniszterré való kinevezésére vonatkozó javaslatot az elnöki palotának, tájékoztatott az elnöki hivatal. A jelöléssel kapcsolatban a köztársasági elnök ellenőriz minden szükséges információt, amihez funkciójából adódóan joga van. Ezek elbírálása hosszabb időt vehet igénybe, közölte a hivatal. Robert Fico elmondta, Andrej Danko az SNS elnöke a koalíciós szerződéssel értelmében arra kérte, Kuffát jelölje a környezetvédelmi miniszteri posztra. Színekkel különböztetik meg a szavazólapokat az október 24-i összevont önkormányzati és megyei választáson. Az önkormányzati választás szavazólapjai fehérek lesznek, a megyei választáséi kékek. A borítékok és a szavazóurnák is eltérő színűek lesznek, közölte a belügyminisztérium. A választók két borítékot és négy szavazólapot kapnak a szavazóhelyiségben, Pozsonyban és Kassán legfeljebb hatot. Mark Rutte NATO főtitkár arra kérte a szövetség tagállamait, hogy nyújtsanak több segítséget Ukrajna légvédelmének megerősítéséhez. Az észtországi sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a közelgő tél és az orosz támadások miatt még nagyobb támogatásra van szükség. Az orosz erők legutóbbi éjszakai csapásaiban legalább 7 meghaltak Ukrajnában, Kijev jelentős része pedig áram nélkül maradt. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közben arról beszélt, hogy a nyugati szövetségesek előzetesen nem figyelmeztették Ukrajnát a Kijev egyik erőművét ért orosz támadásra. Sziklákból és jégből álló lavina váltotta ki a vasárnapi villámárvizet Nepál középső részén, a Gorkha körzetben, közölte az ország katasztrófavédelmi hatósága. Az áradás a Budhi Gandaki folyó mentén pusztított. A legfrissebb adatok szerint továbbra is 5 embert eltűntként tartanak nyilván. A természeti katasztrófa jelentős anyagi károkat okozott, mintegy 200 házat sodort el a víz, emellett 5 híd is megrongálódott vagy megsemmisült.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan felhős, borult az idő, helyenként átmenetileg csökkenhet a felhőzet, elszórtan gyenge csapadék is előfordulhat. Holnap általában változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban -2

0: Az 53-as és az 50-es kilométer között a jobb sávot javítják, a forgalmat a bal oldali sávba terelik, a sávszélesség korlátozott. Vezessenek fokozott türelemmel.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
2: Olyan, mintha egy új, friss Moby Dick szólna. Mondta az egyik ismerősöm, miután végighallgatta a Frantic egy éve megjelent Tép szét a lelkem című stúdiólemezét. A hasonlóság nem véletlen. Az 5-10-es éveinek végén és 20-as éveinek elején járó fiatal közös kedvence példaképe a Moby Dick zenekar. A 2023-ban alakult balassagyarmati Frantic thrash metal együttes három zenészét faggatom könnyűzenei műsorunk beszélgetős változatában. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk, szép napot, jó szórakozást kívánok! A stúdióban a Frantic zenekar, sziasztok, üdvözöllek benneteket itt Pozsonyban.
3: Sziasztok!
4: Szia, köszöntünk mindenkit, mi is.
2: A Metallicának van a 2003-as nagylemezén egy ilyen című dal. Ismeritek?
3: Igen, de szerintem, hogyha nem ismernénk, amióta játszunk, biztos, hogy mutatták volna már ezren, szóval igen, találkoztunk már vele párszor mi is.
2: 2003-ban már éltetek?
3: Nem, senki.
2: Piszkosul fiatalok vagytok.
3: Igen, hát.
2: Hány évesek?
3: Én vagyok a legidősebb, 21 éves vagyok.
4: Mindenki más 18-19.
3: Igen.
2: Mert hogy 5 tagú a zenekar.
4: Így van.
2: Akkor kezdjük egy bemutatkozással, ki az, aki itt van?
4: Itt vagyok, Pleva Dániel. Én vagyok a zenekar dobosa.
2: Dobosa, igen.
3: Jakus Kristóf Adorján, én vagyok a zenekar énekese.
5: Tresó Boton vagyok, a ritmusgitáros.
2: És ketten hiányoznak, kik ők?
4: Így van, Völgyi Szabó Máté basszusgitáros és Táborszky Bálint szólógitáros. Ők szurkolnak nekünk otthonról, reméljük.
2: És honnan az együttes név?
4: Kár, hogy nincs itt a Máté.
2: Mert hogy ő tudja?
4: Hát nem, mi is tudjuk, csak ő találta ki. De pont a Metallica Frantic című.
2: Komolyan?
3: Hát köze van hozzá, mert nagy rajongó a srác.
4: Nagy rajongó, éppen azt hallgatta, azt a dalt, és akkor fölvetette, hogy mi lenne, ha ez lenne a zenekar név. Egy kis rövid, jó, megjegyezhető, és akkor mondtuk, hogy legyen.
2: Az idei budapesti Metallica koncerten járt?
4: Voltunk.
3: Mindannyian.
2: Ilyen volt, mert hogy csupa jót hallottunk róla, én nem voltam.
4: Te nem voltam.
2: Egyébként a hangmester kolléga, aki az imént beállított benneteket, ő is nagy Metallica rajongó, és ő is volt. És pórul járt, mert állítólag felajánlották neki és a családjának, hogy beülhet a VIP páholyba valakik ott a környéken, és ők ezt nem vették komolyan, és kiderült, hogy komolyan kellett volna venni.
4: Jaj, jó volt egyébként.
3: Hát szerintem szenzációs volt. Igen. Nyilván azért, hogy is mondjam, hatalmas érzés az, hogy mennyien voltak kint, 70 ezeren vagy valami ilyesmi. Annyi ember egyszerre felhördül, meg üvölt, meg minden, az nagyon durva.
2: Ráadásul érzés. 2x70 ezeren.
4: Így van.
3: 2x70 ezeren.
4: Így van.
2: Ez volt az eddigi legnagyobb koncertélményetek? Elmondható?
3: Igen, szerintem igen.
4: Ez.
3: Igen.
2: És a Metallica a nagy kedvenc az egész zenekar körében?
3: Hát mindenki szereti, de nem mindenkinek feltétlen a kedvence. De ez így összeköt minket azért, és mindannyian hallgattuk valamilyen szinten.
2: Kik állnak az első helyen, hogyha nem a Metallica?
3: Hát kezdhetem én.
2: Persze.
3: Nekem nagyon, én nem tudnék szerintem egyet mondani, nekem nagyon sokféle irányból jön a, hogy is mondom, hatás, de én nagyon egy Deep Purple-os vagyok, nagyon szeretem a Deep Purple-t, de egyébként meg a Suicide Silence-t is például, ami amerikai banda, szóval igen, nekem ez a kettő az, ami fő, leginkább.
2: A dobosnak?
4: Hát én is egyébként több stílusból állok össze, de én nagyon szeretem például, én hazai zenerajongó vagyok, én a Moby Dick, én azt mondanám, de szerintem az úgy mind az ötünknek az egy ilyen közös
3: az
4: pont, igen. Úgy gondolom.
5: Hát én inkább groove metalt hallgatok, Panterát, Lembovgadot, ilyeneket. Jobban.
2: Látom, a dobosnak ki van tetoválva az egyik keze. Többieknek nincs tetoválásuk?
3: Még nincs, de lesz. Már terve van.
2: Ezt mikor döntötted el, hogy...
4: Ez tavaly, nem tavaly, még idén. Idén januárban. Jó, hát tehát az elhatározás az előbb jött, de idén januárban.
2: És sokáig tartott, amíg kiválasztottad ezt a motívumot?
4: Vagy nem, mi ez pontosan? Egyébként nem. Hát én nagy Újpest rajongó
2: látom.
4: Vagyok.
2: Ja igen, és én azt olvastam, hogy Budapest, de nem Budapest,
4: nem
2: Újpest.
4: Nem Újpest, és ez jó formán az egész, illetve az aranycsapat, a magyar aranycsapatból.
2: Jé, komolyan.
4: Áll össze.
2: Most már látom.
4: Eddig még azért van, ami hiányzik. Igen.
2: Akkor nagy foci rajongó is
4: hát,
2: volt.
4: Hát, mondhatjuk, igen.
2: És most követed a Nemzetek Ligáját?
4: Igen.
3: Ajaj.
4: lesz majd még jobb is szerintem.

0: Legyen így. Egyébként utána néztem, tehát Frantic című lemeze Brian Ferrynek is van, ő egy angol zenész, nem tudom mennyire ismeritek őt, ez a lemez 2002-es keltezésű, és van egy ilyen című film is, Roman Polanski rendezte, Harrison Ford a főszereplője, 1988-ban mutatták be, hát ti akkor még hol voltatok?
1: Én azt láttam. Mármint nem a filmet, csak tudom, hogy van egy ilyen című film.
2: Hát még szerintem a szüleink is gyerekek voltak.
0: És, igen. Az internet nekem dobott ki ilyen és hasonló nevű együtteseket is, kettőt, Svájci, és volt egy hasonló nevű amerikai együttes is, az Frantic.
1: Igen, de az magyar is volt egyébként, én magyar úgy tudom, hogy volt magyar is. Valahova Borsod megye környékiek voltak, nem tudom megmondani, hogy pontosan hova valósiak, de volt egy ilyen zenekar.
0: Ezek szerint ők nem voltak olyan híresek, mint ti.
1: Ezt nem tudom.
2: Aha, nem merik az internet, azért jelenteni.
0: Az interneten nincs nyomuk.
1: Ezt nem tudom megmondani.
2: Uh-huh. De egyébként a nevük, onnan tudjuk őket, hogy felvetült a nevük a Nóniusznak a podcastjében. Igen. A Brucker Bencével beszélgettek róla, hogy turnéztak az AVS ezzel a zenekarra, és hogy elvileg ez a Frantic zenekar ezt tudja, hogy mi létezünk.
1: Igen.
2: És nem szeretik, hogy eloptuk a nevüket, hogy valami ilyesmi jött
1: nem,
2: szóba, vagy
1: tudom,
2: nem tudjuk
1: nem
2: pontosan.
1: Szeretik-e, de hogy küldözgették egymásnak, hogy na, lett még egy.
0: Ja. Ugye a Frantic magyarul örjöngő, így fordíthatjuk.
2: Igen.
0: Ez a nem így mondom, ez egy jellemző szó rátok? Úgy akartam kérdezni, hogy a legjellemzőbb, de nem. Uh-huh. Ez egy jellemző kifejezés rátok?
2: Szerintem abszolút egyébként.
1: Jellemző, de muszáj kordába tartani azt. Ja. Tehát vannak határok, amiket meg kell tartani, de ha éppen arról van szó, akkor abszolút.
2: Hát szerintem főleg az élőben jön ki.
1: Na, igen,
2: a koncerteken. Szóval van, hogy kicsit kaotikus a hangulat.
0: Nem sokára kiderül, hogy milyen zenei stílust képviseltek, akik még nem ismernek benneteket, és ott világossá válik, hogy azért ott kell az örjöngés.
1: Az biztos.
0: Bizonyos határokon belül.
2: Törni szózni nem szoktunk.
0: Hogyan alakult meg a zenekar? Mindenkinek ez az első zenekar, a túl fiatalok vagytok, talán igen.
2: Hát egyedül nekem nem.
1: Neked volt egy ilyen iskolás.
2: Hát volt még, azelőtt még egy volt.
1: Meg azelőtt
2: volt,
1: is volt. Igen, de négyünknek abszolút az első. Hogy alakultunk meg? A Boti kezdeményezte egyébként. Ő ismerte a Mátét, a basszusgitárosunkat, egy osztálybajának a mai napig.
3: Hát 13 éve egy osztálytársak vagyunk.
1: Igen. És akkor ott volt egy ilyen kapcsolat, én a Mátéval egy óvodába jártam, onnan ismertük egymást, és a Boti keresett meg aztán engem, hogy csináljunk egy zenekart. A Kristóf, illetve a Bálint, a szólógitáros, ők később kerültek be, nem sokkal később, egyébként néhány hónappal később, de így hamar egymásra találtunk, hál' Isten.
0: Azt még nem mondtuk el, hogy Balassa gyarmatiak vagytok.
1: Így van.
2: Igen.
0: Azon gondolkodtam, hogy ismerek-e Balassa gyarmati együttes, de nem. Milyen ott a zenei élet a környéken? Vannak azért zenekarok, előadók?
2: Hát vannak egyébként, de nem nagyon koncerteznek így a megyén kívül szerintem, szóval. De hogy igazán nagyon ismert zenekar szerintem nincs Balassa gyarmatról, vagy nem tudunk róla.
1: Balassagyarmatról nincsen. Másik zenekar, lehet, hogy most vannak egyébként balassagyarmati zenekarok.
2: De hát annyira aktívak szerintem
1: kisebb,
2: nincsenek.
1: De nem aktívak, én úgy tudom. Megyei szintre lebontva vannak zenekarok, de...
2: Az se sok egyébként.
1: Nem sok.
0: Ez egy kisváros. Hány lakosa van?
2: 14 ezer
0: körül. Volt ott 5 olyan fiatal, akinek egyforma a zenei ízlése? És akkor most elárulhatjuk, hogy milyen zenei stílus képvisel a zenekar, mert hogy ez réteg stílus.
2: Hát szerintem ezt kimondhatjuk, hogy thrash metalt játszunk. Szerintem ez a legegyszerűbb megfogalmazás, igen, de egyébként mindenfajta elemet szeretünk így vegyíteni. Tehát így a death metalosabb, deathcore-osabb vonalakból is szeretünk hozni dolgokat, de hát a legjellemzőbb az a thrash metal szerintem. És
1: annak hívjuk.
2: Hát igen, ez a legegyszerűbb. De, hát, hogy de tényleg sok mindent vegyítünk, és igazából ez volt az a stílus, ami mindegyikünknek tetszett, mindegyikünk szerette, vagy szereti, és ezért kezdtünk el ebben alkotni igazából, de nem is nagyon kellett megbeszélni, hogy most miért játszunk, egyszer csak úgy jött az egész, hogy
3: akkor... Egyértelmű volt.
2: Ja.
1: És volt 5 fiatal. Igen.
2: Igen.
0: Igen, rövidesen erről is beszélgetünk, de most eszembe jutott egy következő kérdés. Ugye a metalzenét mindenki ismeri, minden hallgató be tudja határolni, hogy mi az a metalzene. A thrash metal az miben különbözik a metaltól, vagy hogyan határolnátok körül a metalnak, milyen alfaja?
2: Hát a thrash metal szerintem az egyik legklasszikusabb ilyen metal vonal. Igazából azért, mert gyors, agresszív, mondjuk a vokál szinten annyira nem kell nagy dolgokat megmutatni benne, de...
3: Meg az egyik legkorábbi.
2: Igen, igen. Tehát ugye a heavy metal után az egyik legkorábbi ilyen hát extrémebbnek mondható metal műfaj igazából. Szóval szerintem a legjellemző az, hogy tényleg a gyors tempók, kicsit ilyen darálósabb zenei elemek.
1: Sport teljesítmény is kell hozzá.
2: Igen.
1: Nem csak zenei.
2: Igen, színpadon leginkább az kell, igen. Bírni kell a tüdővel.
0: Kondiban kell lenni.
1: Az biztos.
0: És mit teszel ennek érdekében?
1: Ennek érdekében? Pakoljuk a hangfalakat.
2: Dolgozunk.
1: Leföl a színpadról, kipakolni, bepakolni.
0: Melyik a nehezebb, kipakolni vagy lepakolni?
1: Ez érdekes kérdés.
2: Szerintem visszapakolni sokkal rosszabb. Már akkor már lement a koncert, ki vagyunk fáradva.
1: De mindig gyorsabban de megy, mert akkor csak szét kell pakolni
2: igen,
1: mindent.
2: Hát
0: de hogyha nagy a sikerélmény.
1: Ó, hát akkor lent vagyunk 5 perc alatt.
2: Ja, persze. Hát akkor nyilván beszélgetünk közben meg ilyenek, tehát nem nagyon veszük észre, hogy most fáradnánk, vagy ilyesmi, persze.
0: Tehát összejött 5 fiatal, akiknek elmondható, hogy azonos volt a zenei ízlése. Hogyan alakult ki a Frantic végső stílusa? Vagy a mostani stílusa mellett, hogy ez még alakul a jövőben?
2: Hát Boti, te kezdtél először dalokat írni, szóval.
1: És a mai napig is te írtad a zenéket. A szövegek azok hát úgy megoszlanak, hogy ki írja, de a legtöbb a zene az a Botié. Úgyhogy...
0: Ez érdekes, mert ilyen együttessel azért nem igazán találkozik az ember. Inkább az van, hogy a szövegíró egy, és a zenét közösen komponálják.
1: Na, nálunk pedig... ez valahogy megcserélődik.
0: Tehát a zenét a Boti hozza.
2: Igen, szöveget meg mindenki.
1: Hát most már azt lehet mondani, hogy mindenki szinte hozott szövegeket. Nyilván van, ahol én mondjuk többet, most a Kristóf elég sok szöveget írt, majd a jövőben megjelenő dalokhoz. De szerintem a zenéből a legtöbb a Boti.
2: Szerintem 80-90%.
1: Tehát tőled is van néhány, de a Boti a legtöbb.
0: Hogyan indul a komponálás?
3: Hát igazából van egy ötlet egy riff gitáron általában, vagy egy ütem, úgy eszembe jut, az feljátszom.
0: Otthon vagy a próbateremben?
3: Otthon szoktam a gépemen így összetenni.
1: De azért szövegre történik ez általában.
3: Hát attól függ, mert én úgy vagyok vele, hogy szövegre nekem nehezebb számot írni, mint egy
1: de mégis sikerül.
3: Hát igen, amúgy sikerülni szokott általában.
2: Igazából, hogy mondjam, sokszor van olyan, hogy mit tudom én, nekem is volt csomószor, hogy írtam mondjuk egy szöveget, és akkor elküldöm Botonak, hogy figyelj, erre kéne egy zene, megvan az ötlet nagyjából, hogy milyen legyen gyors vagy lassabb, és akkor ő megírja is ennyi. És akkor utána eldöntjük, hogy fenn lesz a lemezen, vagy nem.
0: Ez is ritkább változat, mert általában a zene szokott elsőként elkészülni, és a zenére íródik a szöveg. Ezek szerint a ti esetetekben, a legtöbb esetben a szöveg készül el elsőként.
2: Igen. A legtöbb dal szerintem így született meg.
0: A szöveg és a teljes szöveg, vagy csak szövegkezdemény, és aztán alakul.
2: Hát általában úgy van, hogy a teljes szöveget elküldjük Botinak, és akkor ő mondja, hogy jó lesz, megírom a zenét, aztán kész.
1: Meglátjuk, utána van, hogy alakul utána a szöveg.
2: Persze, van, hogy mondjuk
1: akkor csak minimálisan.
2: Mert mondjuk ritmikailag valami nem jön ki, vagy nincs ötletünk ahhoz a zenét írni, ahhoz a részhez, vagy ilyesmi, előfordulnak ilyenek.
0: Igen. És aztán jön a hangszerelés.
2: Igen, minden más utána, igen.
0: Az már közös munka? Mindenki hát hozzáteszi a saját részét?
2: Igen, abszolút szerintem. Persze, Bálint megírja a szólót, Bálint megírja a gitárszólót, azt mindig rábízzuk. Nekem maximum ilyen apró ötleteim voltak, hogy milyen elemeket rakjon bele, de egyébként a dobot is szerintem együtt rakjuk össze, a basszusgitárt is, szóval mindent.
1: Aztán meg az éneket a saját magad képére
2: formálod. Hát kitalálunk valamit igazából, igen.
1: Hát hogy a dallamot úgy értem, vagy a különböző technikákat.
0: Igen. Az énekes idézőjelben csak énekes, vagy játszik hangszeren is?
2: Hát így privátban, meg másik zenekarban játszok hangszeren.
0: Min?
2: Tudok gitározni is, meg leginkább basszusgitáros vagyok. A Frantic előtti zenekaraimban basszusgitáros voltam, meg ilyen háttérvokalista, úgymond. Alapszinten tudok dobolni is, szóval így picit úgy mindenhez értek. Aha. Igazából.
1: De így csak énekel.
2: Így csak énekel.
0: Hál' Isten. Hogy lett belőled fő énekes?
2: Hát ez egy érdekes dolog, mert hogy nekem volt egy gimis zenekarom, amikor elindult a Frantic, és én emlékszem, hogy láttam egyébként plakátokat a városban, hogy keresünk énekes, meg gitáros, nem is tudom, mi
1: az
2: volt.
1: Még előtte volt jóval.
2: Igen, és néztem, hogy fú, mondom, ez biztos valami nagyon kezdő, biztos nagyon rosszak lesznek, hogy valamit, tehát végig még kicsit, hogy el is ítéltem magam, pedig nem kellett volna, ez nagyon csúnya dolog. Azóta én vagyok az énekes, nem mindegy.
0: De hogy kerültél be? Hát, jelentkeztél?
2: Nem, az úgy kezdődött, hogy a gimis zenekaromat Dani látta Balassagyarmaton játszani a Mozi TH-ban, az egy ilyen nagy színpadi, ilyen kis klub igazából.
1: Igen.
2: Van egy nagy színpad ott, egy ilyen mozi mellett, és akkor ott felléptünk. És
1: több helyen is láttalak én benneteket.
2: Igen, játszottunk ott a környéken is, meg ilyenek, szerintem 2-3 koncerten ott voltál, de akkor csak úgy ismert ismertük egymást, hogy egy suliba jártunk. És kettővel alattam jártál.
1: Igen. Tehát ugye a személyes kapcsolat az megvolt.
2: Nagyjából. És akkor a lényeg az volt, hogy elmentünk közösen egy balassagyarmati koncertre, és ott kerestetek meg igazából.
1: Igen, ott kérdeztem meg, hogy jönne énekelni, de én nem tudtam, hogy ő tud énekelni.
2: Ja,
1: hát ott háttérvokálozgatott, ott a zenekar, de isteni sugallat volt, hogy én őt elhívtam énekelni.
2: Ja,
1: és jó, akkor... jó döntés volt.
2: Na. Hát egy koncertről volt szó, hogy volt a suliban egy ilyen tehetség nap, ahol mindenfajta emberke feléphetett, ott a diákok, meg minden.
1: Igen.
2: És hogy mondtátok, hogy ott indulnátok, és hogy akkor el kéne énekelni egy pár számot. Mondom, egy koncert, most persze bevállalom, szóval azóta itt vagyok.
1: Igen.
0: Most vettem észre, hogy neked ugye tetoválásod nincs, viszont milyen
2: side piercing?
0: Kettő
2: van.
0: Kettő darab?
2: Meg itt is van. Ez csak egy, is. Csak úgy van formában, vagy ilyen csiga alakú, és így néz
0: ki. Mindig rá akartam kérdezni azoknál, akik ilyet hordanak, hogy ez nem zavaró?
2: Nem, egyáltalán nem. Hozzá lehet szokni?
0: Uh-huh.
2: Abszolút. Uh-huh. Volt már, hogy mit tudom, hogy beleakad a villa, vagy a kaja, vagy valami, de előfordul, de nem olyan gyakori. Uh-huh. Meg lehet szokni.
0: Mindegy. Bizonyos tevékenységnél sem zavar?
2: Ja, ne, egyébként nem.
0: Ne, az akkor a Szóval összejött ez az öt fiatal, elkezdődött a zeneszerzés. Emlékezzünk vissza az első dalotokra. Az publikus, ismeri a közönség, vagy azt nem, azon nem dicsekedünk?
2: Nem. A legelsőt nem.
1: Nem. Kettő koncerten eljátszottuk, de nem került föl a lemezre, és nem is került ki sehova. Lehet, hogy Facebookon ilyen bejegyzés szinten meg lehet még találni a koncertfelvételről, de az
2: szerintem
1: nem publikus.
2: Sem.
1: De ott fönt van, azt hiszem.
2: Lehet.
1: De nem vagyok benne biztos. De nem.
2: Elmondhatjuk szerintem a címét, hogy
0: hát most már annyira felcsigáztátok a hallgatók érdeklődését, hogy biztosan megkeresik.
3: Én gondolkodtam rajta, hogy újra feldolgozni, átírni.
1: Egyébként nem lenne rossz ötlet, majd egyszer lehet.
3: Mert hogy az alapötlet, ez szerintem nem is rossz.
1: De abból így nem lett hivatalos fölvett dal.
0: Említettél egy lemezt, ez a Tépd szét a lelkem című lemez? Ez az első lemezetek, tavaly jelent meg. Végig hallgattam.
1: Na.
2: Ajaj.
1: Hát, ez egy jó hír.
0: Nagyon odamondogatós.
1: Az biztos.
2: Igen.
0: Kimondó, megkockáztatom, dühös fiatalok.
2: Abszolút.
1: Abszolút.
0: Igen, munkája.
2: Igen. Hát,
0: mennyire a közéletből és a politikából indultatok ki?
2: Az inkább csak maximum az ihletet adta meg, de nem, szerintem nem volt egyik dalnak, hogy a törzs ihletese az, hogy most mi a politikáról szeretnék írni számot, csak egyszerűen szerintem minden fiatal életében vannak olyan dolgok, amik frusztrálják így a világgal kapcsolatban, meg ilyesmi, amit nem értünk, vagy nem tudunk, vagy ilyesmi, és úgy voltunk vele, hogy ez hiányzik így a mai zenei közösségekből, meg szintérből, hogy nem nagyon mernek mondani olyan dolgokat, amiket mondjuk mi elmondunk. Lehet, hogy ezért mondjuk nem kapunk sok helyen platformot, de mi ezt képviseljük, ezt szeretjük csinálni. Mi ezeket a dolgokat valljuk, amiket elmondunk, így a dalokban leginkább. De igen, sokszor dühös, meg ilyesmi, mert egyszerűen nem tudom, ilyen a világ. Ezt tudnám mondani.
0: Az a kategória vagytok, ahol nem kell senkinek sem megfelelni.
2: Igen, ez abszolút így van. Nem is szeretnénk egyébként, szerintem, mert egyszerűen nem érezzük szükségét, úgymond.
1: Igen.
0: Most itt rákérdezek, de én nagyon nem szeretem ezt a témát. Mi a véleményetek napjaink tehetségkutató tévéműsorairól? Mert hogy múltkor belenéztem a Megasztárba, és a hajamat téptem, de szó szerint. És szégyeltem magam, hogy a zenét ilyen dolgokra használjuk fel. Semmi köze a zenéhez.
2: Igen, ennek ezt akartam mondani, hogy semmi köze.
1: Én meg szoktam nézni, de csak kíváncsiságból. Vannak benne ügyesek, azt meg kell hagyni.
0: És ez a baj, hogy
1: van.
0: Egy-két ügyes fiatalt, tehetséget
2: elvész.
0: Használunk fel arra, hogy
1: és amikor ők kiesnek, akkor így abba hagyom a nézését. De bennünket is hívtak egyébként.
2: Ja.
1: Hívtak, sőt, még nem is olyan nagyon régen. El is gondolkodtunk az egyiken, de azt mondtuk, hogy nem.
2: Hát egyszerűen az összes olyan, mint egy reality show konkrétan, hogy nem az számít, hogy mit teszel le az asztalom úgy zeneileg, hanem hogy mennyire vagy eladható. Ennyi az egész. És nyilván ezt is megértem, mert valamiből meg kell élni a tévének, csak ez szerintem szomorú, hogy a magyar társadalomnak talán erre van igénye, hogy ezt mondjam. Tehát, hogy de egyébként a külföldi műsorokat megnézzük, az is ez a sokkal másabb.
0: Sőt.
2: Igen, szóval nem tudom.
0: És az a legszörnyűbb az egészben, hogy a zsűritagok pedig szerepeket játszanak.
2: Igen. Tehát zeneileg nem sok mindent adnak hozzá egy emberhez, hogyha még tovább is jut, szerintem.
0: Ti nem ismerhetitek a Megasztár első sorozatát, vagy a másodikat, Presser Gábor, Soma, Piero.
1: Igen.
2: Az egy nagyon szép zsűri.
1: Igen.
2: Gárdon
0: ég és föld. Ég és föld.
2: Az biztos.
1: Szerintem az sem véletlen, hogy ilyen neveket ma már nem látunk zsűribe. De ez csak az én véleményem.
2: Hát mert egyszerűen nincs dráma, nem generálják annyira a nézettséget. És ez itt a probléma.
0: Beszéljünk erről a Tép C-t a lelkem című nagy lemezről. Hány dal szerepel rajta?
2: 12 plusz 1. Szeretem így mondani.
0: Hát 13. Egységes a lemez.
2: Igen.
0: Nagyon egységes. De hogyha meg kellene említeni a két végletet. Valamilyen szempontból ezt rátok bízom.
2: Szerintem a bónuszdalt ne vegyük hozzá, mert azt poénból írtuk.
1: De tehát nagyon szeretjük.
2: Van az utolsó dal, a plusz egy, az azért szeretem így mondani, mert az nagyon különáll szerintem attól, amit egyébként csinálunk.
1: Szöveg,
2: az,
1: világ és témáilag.
2: Igen, igen, mert próbáltunk kicsit úgy kiparotizálni azt a stílust, amit csinálunk szerintem, mert van a zenekarnak egy jó barátja, aki megálmodott egy ilyen jelenetet, és mondta, hogy erről írjunk egy dalt. És ez egyébként a Véres Bolták Húskampók című dalunk, ez egy ilyen kiparotizálása így a metálzenének, picit talán így mondhatnám. De hogyha mondjuk a koncepciót nézzük, hogy mondjuk van a Lélektalan az első dalunk, és a Viseldagyat az utolsó. A Lélektalan az inkább ilyen dühös, felháborodott, vagy hogy is mondjam, igen, agresszív dal, vagy kezdés. A Viseldagyat pedig már szerintem inkább egy üzenetet akar átadni.
1: Én tudok jobb végletet. A Vészharang című dal.
0: Milyen szempontból?
1: Hát azt az ember meghallgatja, meg meghallgatja utána a többi dalt, egy Lógni fogtok című dalt például. Akkor az teljesen különböző, már csak maga a téma is, zeneileg is, szövegileg is. Talán ez a két véglet, ez a két dal szerintem a lemezről.
2: Egységesnek mondható a lemez, de szerintem nagyon sokszor csapongunk még. Sokszor azt érzem, hogy még nem találtuk meg a saját hangunkat úgy igazán, és mindenki úgy próbálta mindenét beletenni, ami van, de szerintem a következő lemez az már sokkal egységesebb lesz.
0: Ez azt jelenti, hogy ha a Tép C-t a lelkem című lemez 2026-ban jelent volna meg, pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg.
2: Igen.
0: Ha egy évvel később jelenik meg, akkor az már teljesen más lemez?
2: Szerintem sokkal másabb lenne.
1: De ha jövőre jelenne meg, akkor is teljesen más.
0: Igen, és ez így van rendben.
1: Így van. Igen.
2: Nagyon sokat változunk, nyilván azért, mert fiatalok vagyunk, ilyenkor azért egy évben belül is nagyon sokat változik az ember. Igazából, amikor megíródott a lemez, sokan akkor kezdtünk el így zenélgetni, így komolyabban, így a zenekarból, főleg ti, és mi nem igazán tudtuk, hogy most akkor mit is kéne csinálni, de már voltak dalok. Szóval úgy voltunk fel, hogy fel kell venni, kell egy lemez csinálni, és kész.
1: A legelső dal, ami megjelent, a Vérben áztatott rózsa, az volt az első, amit meg is írtunk.
0: Akkor az volt az első, amit meghallgattam.
1: Na, az volt az első, amit megírtunk, és ki is jött. Na most ebben az volt az érdekes, hogy akkor azt gondoltuk a legjobbnak. Íródtak tovább a dolog, mindig a legújabbat gondoltuk a legjobbnak, mert már ott is egy ilyen fejlődési szint tulajdonképpen mutatkozott. Most a következő lemezünk megint egy olyan lesz, és azt mondanánk, hogy ezt a Tép C-t a lelkem lemezt már teljesen máshogy csinálnánk. Például. De lehet, hogy két év múlva, ha megjelenik egy lemez, azt öt év múlva ugyanúgy máshogy akarnánk majd csinálni.
0: De ezzel mindenki így van.
1: Igen.
0: Mindig az utolsó munkáját tartja a legjobbnak, és azt próbálja meg aztán túlszárnyalni.
2: Mert érezzük, igen, hogy fejlődünk talán ez, hogy zeneileg is, személyiségileg is írjunk, meg minden, az sokat hozzátesz.
0: Jó, akkor mondok én egy dalcímet. Említetted már, Lógni fogtok. Ez milyen lenne 2026-os változatban, összehasonlítva a tavalyival?
2: Én kicsit lelassítanám egyébként. Igen. Ilyen ugrálósabb legyen, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy jobban berántsa a közönséget talán az üteme. Picit lelassítanám a dalt, őszintén. Picit a szöveget átírnám. De igazából azon a dalon nem változtatnék ezeken kívül. Ez nem lenne ilyen drasztikus változás.
0: Bevallom, amikor én először megláttam ezt a dalcímet, azt hittem, hogy ez ilyen politikai hátterű dal, mert ugye most azért eléggé felkorbácsolódtak a politikai viszonyok, a politikai élet a választások előtt és után is megmaradt ez a hangulat, de ez nem politikai dal, ez azért másról szól.
1: Minden össze,
2: igen,
1: összejön.
2: Tehát igazából mindenfajta rossz emberről szól, tehát ez nagyon hülyén fogalmaztam meg, de ez a lényege. Hogy vannak olyan pozíciókban is olyan emberek, akik ilyen dolgokat csinálnak, mint a dalban leírjuk, és ez azért dühítő számunkra, szóval igen.
0: És nekik valóban lógniuk kell, vagy azért ezt nem kell olyan komolyan venni? Csak meg kell fizetniük azért, amit tettek.
2: Nyilván nem szeretnénk senkinek a halálát kívánni, szóval
1: nem azért hozzuk vissza a halálbüntetést.
2: Nem. Tehát azért nem gondolom magunkat radikálisnak, tehát nem vagyunk radikális nézetű emberek. Én úgy gondolom, hogy mindenki egyébként nagyon normális ember, és nyilván nem tennénk meg ilyen dolgokat. Ez szimplán szerintem a kivetülése, így mond a haragunknak, igen, az érzéseinknek.
0: Magyarán elvileg mindenkinek kellene vállalnia a tettéért a felelősséget.
2: Igen, az biztos.
0: Ez lenne a jó.
2: Igen, így gondoljuk.
1: De rengeteg rengeteg téma megfogalmazódik egyébként a lemezen, és én azt mondtam, amikor megjelent, hogy mindenki talál magának való dalt, én szerintem.
2: Igen.
0: Erre akartam kitérni, hogy zeneileg nagyon egységes, szövegileg viszont sokrétű.
1: Igen.
2: Hát ez abból is jön, hogy azért mindenki írt szerintem. De sokan írtunk arra a lemezre szöveget, és így sokuknak a gondolata belefonódik úgymond dalokba.
0: Ahogy említettem már, egy éve jelent meg. Milyen visszajelzések érkeztek a lemezzel kapcsolatban, vagy akár a különálló dalokkal kapcsolatban?
2: Hát elég vegyes volt. Szerintem ezt el
0: kaptatunk
2: mondani.
0: Hideget, meleget.
2: Igen, egyébként.
1: De több volt a pozitív igen, visszajelzés, ami abban is megmutatkozott, hogy nagyon sokan rendeltek CD-t,
2: igen.
1: Olyan városokból például, ahonnan nem is gondoltuk volna, hogy oda egyáltalán a hír eljutott.
2: Hát Zalaegerszegről,
1: Szombathelyről, tehát rengeteg helyről rendeltek CD-t.
2: Igen, és sokszor van olyan, hogy mondjuk elmegyünk koncertekre, és akkor oda jönnek teljesen idegenek, ami nekünk tök fura, mert kicsi zenekar vagyunk, hogy fú, ezt a számotokat tökre hallgatom, ezt nagyon szeretem, a kollégám
1: én
2: hallgatja.
1: A dalokat
2: igen, igen, olyan is volt. Igen,
0: nekünk
2: igen.
0: Osztatok CD-t?
1: Hát azt
2: basszus.
1: Nem.
2: Amúgy hülyék voltunk, kellett volna cuccokat hozni.
1: Az igaz.
2: Na mindegy.
0: Jó, hát valahogy megkapjuk majd a dalokat, hogy be tudjunk a CD-ről mutatni néhányat, bár egy-két dalt azért cenzúrázni kell.
2: Igen, igen, igen, az biztos.
0: Szóval itt van. Ott a kulcs.
1: Itt van.
2: Igen, igen, azért
0: nem
2: kell.
0: Nem készültek belőlük rádiós változatok?
1: Nem gondoltunk hát, mi akkor még ilyenre,
2: nem gondoltuk, hogy rádióba nem gondoltuk, hogy mi rádióba fogunk szerepelni ilyen zenével.
0: De nem nálunk debütáltok.
1: Nem.
2: Nem, nem. Rendes rádióban szerintem legutóbb a Strád rádióban szerepeltünk.
1: Meg voltunk a Rocker rádióban is, de azt hiszem az online formában
2: igen.
1: Létezik csak, de ott is
2: igen.
1: Voltunk.
0: És már hallottatok magatoktól dalt rádióban?
1: Igen.
0: Milyen érzés?
1: A Rocker rádiót azt akkor hallgattam, mikor leadták.
2: Igen.
1: Jó érzés volt.
0: Most nagyon. Ott sípoltak, vagy?
1: Nem.
0: Nem.
2: Ez még érdekes.
0: A véleményetek erről, mert néhány évvel ezelőtt, körülbelül 10-15 évvel ezelőtt én sokat vitatkoztam egy kollégával, aki azt mondta, hogy eljön majd az az idő, amikor azok a szavakat, természetesen nem obszén szavakra gondolok, hanem amiket azért itt-ott mi is használunk, mármint a magánéletünkben. Eljön majd az az idő, amikor a rádiók ezeket a dalokat leadják. Én Báltig állítottam, hogy nem fog eljönni ez az idő, nos ebben neki lett igaza, ma már azért az ember bekapcsol egy-két rádióállomást, és bizony egy az egyben szólnak ezek a dalok. Erről mi a véleményetek? Nagyon érdekel valóban a véleményetek, mert ti fiatalok vagytok, valószínűleg nem úgy látjátok ezt a témát, ahogy én 30-as.
1: Engem jobban zavar, ha ki van cenzúrázva egyébként.
2: Igen.
1: Vannak, szerintem... kerültek föl videóklippek nagyobb zenekaroktól, például a YouTube csatornájukra is, ahol cenzúrázva rakták ki, én azt nem szeretem.
2: Megakasztja nagyon a dal sokszor, mert van, hogy csak kivágják azt a szót, és nincs benne is, megakad a szöveg, megakad a dal, de egyébként nekem úgy különösebben így a káromkodással nincs gondom zenén belül, hogyha illik a zenébe. Tehát, hogyha nem, nem tudom...
1: Ha erőltetve van.
2: Igen, igen, igen. Szóval sok mai zenében, ami nem metal, hogyha mondjuk a könnyű, mondjuk a metal is könnyű zenének számít, de hogy mondjuk a pop stílusban, amik mondjuk populáris zenék tényleg mai nap, abban azért egyre többen használnak ilyen szavakat, és nekem az úgy sokszor nem tetszik őszintén, mert mondjuk nem feltétlen arról szól, hogy mondjuk valaki milyen csúnya rossz ember, hanem hogy mondjuk a nők tárgyasítása, meg ilyesmi, nekem az elég durva azért.
0: Tehát, szépen. Hogyha megvan a helye, illik a szövegkörnyezetbe, akkor elmegy.
2: Szerintem igen. Én így gondolom.
0: Mennyit koncertezik a zenekar ott a környéken, mert hogy sokan panaszkodnak manapság, hogy azért nincs már olyan sok fellépési lehetőség, mint 10-20 évvel ezelőtt, ráadásul a piac is jóval telítettebb, jóval több a zenekar, a fiatal tehetség, mint korábban.
1: Ez így igaz. Nagyon
0: ráadásul
1: sokan.
0: Ti réteg stílust képviseltek, bár voltak idők, voltak évek, amikor ez talán nem is számított annyira réteg stílusnak.
1: Nagyon sok a zenekar. Sokkal kevesebb a hely, ahova egy kisebb zenekar eljuthat, de hát itt azért mindenféle dolog közre játszik, hogy ez miért van, így nem is ebbe szeretnék belemenni. Sokat játszunk, úgy gondolom, idén 3 éves a zenekar, és nagyon sokat játszunk a környéken, hát környék, mi számít környéknek.
2: Hát ugye megyét mondjuk.
0: Ez Nógrád.
1: Nógrád megye, Balassagyarmaton, induljunk ki az idei évből, 3 koncertünk van, volt.
2: Tehát még egy van hátra.
1: Még egy van hátra, összesen 3, viszont a megyében nincs túl sok más hely, lehetőség. egy-kettő még van, ahol voltunk. Úgy mondanám, hogy a környéken sokat játszunk, viszont idén például minden városban elmegyünk vidékre, akkor jellemzően csak egyszer. Tehát évente egy helyen.
0: És ez hogyan történik? Ti veszitek fel a kapcsolatot a koncerthelyekkel, vagy már ők hívnak
1: be? Ez változó. Nagyon sok a saját szervezésű buli, azokat általában én szervezem. Amikor én keresem meg a helyet, a zenekarokat én intézem, de persze van olyan is, amikor egy másik zenekar keres meg bennünket, tehát meghívásos a buli. Van, amikor a hely is, az viszont ritkább, de általában ez a két dolog szokott. De több a saját szervezésű koncert. Idén is több volt, jövőre is több lesz.
0: Van olyan, amikor előzenekar vagytok?
1: Van.
0: És az jó dolog előzenekarnak lenni?
1: Hát attól függ. Mert például büszkén elmondhatjuk, játszottunk a Moby Dick előtt, játszottunk az Akela előtt.
2: És remélhetőleg szeretnek is minket, mert amúgy jó fejek voltak velünk.
1: Játszottunk az Alkohol előtt, tehát nagyobb zenekarok előtt játszottunk. Előttük természetesen megtiszteltetés játszani.
0: Hát mondtad, hogy a Moby Dick a nagy kedvenc. Igen. Milyen volt előttük szerepelni? Ez egy álom volt? Bakancslistás dolog?
2: Szerintem én annyira még nem izgultam koncert előtt.
0: Komolyan?
1: Mondhatjuk, hogy igen. Nem, igen.
0: De miért izgultál?
2: Legfőképpen azért, mert azért a Moby Dick az mindegyikünknek a zenekarban egy kedvenc. Én is, meg a többiek is ezen nőttünk fel, a Moby Dicknek a zenéjén, mert igazából ők a thrashnek Magyarországon a legnagyobb képviselői.
1: Így van.
2: És azért velük személyesen találkozni és játszani, az azért egy más élmény.
0: És figyeltek benneteket?
2: Igen. Figyeltek, végignéztük a koncertünket.
1: És mi így is készültünk rá, hogy azért miért nekik is játszunk.
2: Igen. Én főleg azért izgultam, mert basszus, hogy fognak minket látni.
1: Igen.
2: És egyébként rettentően jó fejek, nagyon jó emberek.
1: Segítőkészek.
2: Igen, igen, abszolút. Egyébként a gárdájuk is nagyon, azóta tartjuk a kapcsolatot, tartom én legalábbis az egyik ródjukkal a kapcsolatot. Együtt dolgozunk egyébként egy cégnél. És
1: emlékeznek igen. ránk, emlékeznek a nevünkre.
2: Igen.
0: És beiktattatok a koncertprogramba Moby Dick dalt?
1: Igen, sok van.
2: Elég sok Moby Dick számot
0: ott
2: tudunk.
0: Is? Elhangzott?
1: Nem.
2: Ott nem. Hát, ott direkt nem.
1: Ott nem, de nagyon sok a koncert.
0: Például?
1: Hál' Isten.
0: Milyen Moby Dick dalt játszotok?
1: Nagyon sokat. Nagyon sokat. Hasunkra ütünk Ugas kutya, azzal zárjuk a koncerteket. Keresztes. Például.
2: Keresztesítés. Kiképzés.
1: Sok van. Ja, sokat. Úgyhogy sokat koncertezünk, és hál' Istennek mondhatom, hogy a jövő év is most már majd, hogy nem decemberig összeállt.
0: Szuper. Nem tudnék olyan Moby Dick dalt mutatni, amit nem ismertek.
2: Szerintem nem.
0: Balassagyarmaton hol szerepeltek? Az egy klub vagy kocsma?
1: Presszó.
0: Presszó?
1: Presszó. Mivel sajnos más már aktívan nem működik ott gyarmaton.
0: Működött valamikor?
1: Működött, a Kristóf említette a mozi TH-t, ez rocktáncházként működött.
2: Igen, táncház, rocktáncház, igen.
1: De azóta hát egyszer-egyszer csak.
2: Ilyen nagyobb alkalom akkor nyit ki.
1: Igen.
0: Tehát táncház még van?
2: Csak nem aktív. Tehát, hogy régen minden hétvégén volt ott valami nagy koncert, tehát ott a tankcsapdától kezdve nagyon nagy zenekarok léptek fel. Igen. Oda mi is jártunk koncertekre, ott is láttuk a Moby Dicket, meg ilyesmi.
1: Ott volt a lemezbemutató koncertünk,
2: és igen,
1: egyébként tavaly. És
0: akkor minden, még tavaly működött.
1: Ha minden jól megy, akkor jövőre is. Ma miután megjelenik a lemez, ott lesz. Hát de ez de még szervezés kérdése.
0: Még manapság is csak.
1: Működik, de nem aktívan. Nem.
2: Uh-huh. Tehát csak ilyen alkalmakra kinyit.
1: Igen.
2: Mert igazából így helyi zenekarok közül szerintem a legaktívabbak mi vagyunk, aztán
1: igen.
2: Jobban vagyunk a vezetéssel, meg ilyesmi, ott a tulajjal, és ő megengedi, és megengedte, hogy tavaly megtartsuk ott a lemezbemutató koncertünket is, lejátszottuk az egész lemezt igazából.
1: Majdnem.
2: Majdnem. Egy számot kivéve.
0: A Frantic-nek?
1: Hármat.
2: Jaj.
0: Szóval a Frantic-nek közönsége van, vagy már rajongó tábora is?
2: Hát, elég nehéz erre válaszolni.
1: Nagy szavak.
0: Közönségem
1: kis
0: bizonyára
1: blokkjaink
0: van.
1: Vannak. És ezt nagyon jó látni, hogy elmegyünk az ország több pontjára, mondjuk először, és ott kialakul egy mag. Visszamegyünk következőre, ugyanaz a mag visszajön, meg még egy pár embert hoznak magukkal. Igen. És megismerjük őket, ők is minket, mondtuk, hogy jaj, de jó, hogy itt vagytok, tavaly is itt voltatok, tök jó. Tehát ilyen kis magok városonként kialakulnak, és egy ilyen kis zenekarként, egy kis városból jöve, ez csak így lehet, hogy kis blokkokat kell kialakítani mindenhol, és ez most már nagyon sok helyen van, és ők visszajárnak, és mondjuk látjuk őket különböző platformokon is, hogy jelen van
2: aktívak
1: a zenekari oldalon, stb. És akkor
2: kommentelnek, lájkolnak minket,
1: várják,
2: követnek.
1: Hogy mikor megyünk oda-vissza. Nagyon sok ilyen kis csapat kialakult. Hát,
2: Új Szilváson például, szerintem kiemelhetünk ilyeneket, Szexárdon nagyon szeretnek minket.
1: Hódmezővásárhely például, Debrecenben volt egy nagyon jó közönségünk, úgyhogy igen.
2: Meg nyilván otthon. Ott
1: mindig. Otthon az természetes.
0: Az otthoniak voltak eddig a legemlékezetesebb fellépések?
1: Hát, annak más a bája.
2: Igen, meg az mindig jó sikerül. Tehát otthoni bulink rossz, szerintem nem volt.
1: Nem volt. Emlékezetesebb, amikor elmegyünk otthonról 220 kilométerre, és ott van egy nagyon jó és egy nagyon aktív közönség. Az sokkal tovább megmaradt szerintem. Otthon más játszani.
2: Debrecen volt ilyen például.
1: Debrecen ott, egy ilyen volt.
2: Ott úgy, hogy három zenekar közül mi voltunk az első, igen. És velünk játszott még a Heartkiller és az Akela. Az Akela volt a fő zenekar. Ahhoz képest csomóan voltak rajtunk, és nagyon szerettek minket. Azt mondták, hogy tök jó volt az egész, és hogy jönni fognak még, szóval örültünk neki.
0: Dani, említetted már ezt a készülő második lemezt. Ez is érdekes, hogy ti még mindig egységes lemezben gondolkodtok, és nem különálló dalokban.
2: Szerintem az is fontos, hogy...
1: Ez
2: hogy...
1: az én mániám egyébként.
0: Igen.
2: De én támogatom azt, hogy egy-két dalt muszáj kiemelni, és akkor a klipet forgatni rá, meg ilyesmi, de ez nyilván régen
1: de
2: is így volt.
1: De az kerüljön rá lemezre is.
2: Igen, de hogy legyen egy egységes lemez, amit meg tud fogni az ember CD-n, vagy lesz kazettánk, vagy bakelit, vagy valami.
1: Ez milyen régi módiak vagyunk
2: igen,
1: ilyen
2: téren. CD-t is saját kezünkkel raktuk össze.
0: Jó hallani fiataloktól, 10 és 20 évesektől, hogy milyen érzés, amikor megfogom a CD-t, mert igen. Mi ezt éreztük, sőt a könyvbe is, amikor beleszagol az ember, annak igen. A jellegzetes illatát érezni. Ezek szerint nektek is fontos, hogy azt a munkátokat a kezetekbe vegyétek.
1: Igen. Igaz, hogy például anyagilag ez egy más kérdés, de én nem szeretem, mikor más zenekaroknál szoktam látni, hogy megjelent a lemezünk, és akkor kírják, hogy meghallgatható Spotify-on, meg itt, meg ott.
2: YouTube-on, meg ilyesmi.
1: És akkor nincs ami, tehát hogy nálad van, és tényleg megjelent, és itt van. Csak annyi, hogy meghallgatod.
2: Igen.
1: Én nem szeretem ezt.
2: Old school-ak vagyunk kicsit ebből a szempontból.
0: És milyen stádiumban van ez az album?
1: Ez olyan stádiumban van, hogy a dalok készen vannak, szövegileg, most már úgy tudom, hogy zeneileg is.
3: Nagy részt, igen.
1: Van, amit már rögzítettünk stúdióban, ami már kész van, van, ahol még csak demók vannak, illetve különböző grafikai ötletek és vizuális dolgok, tervek, klippekről, megjelenésekről.
2: Egy klipünk már van.
1: Egy klipet rögzítettünk, az most ugye, hogy szokták mondani, utómunka alatt áll.
2: Készülőben van, igen. Igen.
1: Úgyhogy szépen haladunk vele, hál' Istennek.
0: És ha összehasonlítjuk az első lemezzel, akkor mit tudunk elmondani?
2: Szerintem azt, hogy sokkal jobb.
3: Kicsit komplexebb is lett szerintem, meg kreatívabb ilyen.
2: Igen.
3: Igen.
1: Másabb lett a hangzás.
3: Igen, szerintem jobb lett amúgy sokkal.
2: Igen, mert az előző elég steril lett szerintem, ugye a hangzás tekintve, nem volt olyan vad vagy agresszív, nem is tudom. A következő sokkal nyersebb lesz. Mi azt szeretjük a metálnak, szerintem az a lényege, hogy nyers legyen. És mi már nagyon várjuk egyébként, hogy kész legyen az egész, mert sokkal egységesebb lesz. Szerintem.
1: És ha majd megjelenik egy újabb lemez, akkor még jobban fogjuk azt szeretni majd.
0: És mi lesz 30 év múlva?
1: Akkor meg azt mondjuk majd, hogy bezzeg a régiek.
2: 20. lemeznél majd így, hát ez nem lett már annyira jó srácok.
1: Bezzeg az első milyen jó volt. Én nagyon szeretem ezt a lemezünket egyébként.
0: Rendben, beszéltünk arról már, hogy mennyire telített a piac, és ugye minden rosszban van valami jó, szokták mondani, és ez valóban igaz. Ti már gondolom nem gondolkodtok abban, amiben 20 évvel ezelőtt a hasonló korú fiatalok még igen, hogy főállású zenészek legyetek.
1: De jó lenne pedig.
0: Igen?
2: Én azt szeretnék lenni, tehát gondolkozok rajta, és nem csak gondolkozok, hanem próbálok tenni is érte.
1: Jó lenne, hogy erre mennyi az esély, az egy másik kérdés.
2: Igen.
1: Mennyire az élő példa, az is másik kérdés. Jó lenne.
0: Mert hogy egyre kevesebb ilyen fiatallal találkozik az ember, mindenki úgy gondolja, hogy lesz egy főállása, és hobbi zenész lesz, amit szintén nagyon komolyan vesz. És az a jó dolog, hogy ilyenkor valóban nem kell senkinek sem megfelelni.
2: Igen.
0: Mert hogyha valaki csak a zenéből él, akkor ott már korlátok közé szorul, és azt kell néznie, hogy ebből eltartsa saját magát és a családját.
2: Szerintem ez azért van, mert sok ember nem meri azt bevállalni, hogy akkor most én főállású zenész leszek, mert ez egy nagyon rögös út. Ez régen is rögös út volt, manapság szerintem meg főleg. Így a 21. századot megnézve, amennyi zenekar van a piacon, meg ilyesmi, nem tudsz már újat sem nagyon alkotni, nagyon nehéz szerintem, és nagyra az esély, hogy nem fog működni, amit csinálsz. És ez nagyon szomorú egyébként, meg sokszor ilyen demagógnak hangzik, de ez a valóság. De attól függetlenül próbálkozunk, mert muszáj. Szeretnénk egyszer befutni, szeretnénk sok embernek játszani, sok embernek zenélni, mert szerintem minden zenekarnak ez az álma, hogy ebből éljen meg, meg ilyesmi.
1: Érdeklődés lenne rá, az már egy másik kérdés, hogy van-e érdeklődés az élő zenére.
2: Igen, nagyon nehéz elcsábítani az embereket koncertre. De egyébként az az érdekes, hogy a Facebook is, meg a közösségi média is már úgy működik, hogyha nem nagyon fizetsz hirdetést, akkor nagyon kevés ember látja azt, amit csinálsz. Ez a nehéz, szerintem. Hogy sokszor volt, hogy elmentünk koncert, és mondjuk kevesen voltak, és akkor mondták, hogy hát csak véletlenül találtak rá az eseményre, meg ilyesmi. És de amúgy
1: mi annak is többen örülünk, szoktak lenni.
2: Nagyon sok helyen volt olyan, hogy itt amúgy sokkal többen szoktak lenni, hát azon, hogy nem vagyunk előrébb sajnos, szóval.
0: És titeket valaki segít a háttérből?
1: Sokan, hál' Istennek.
2: Igen. Azok valakik, igen.
0: És kik ők?
2: Hát szerintem...
1: Csináljunk ilyen felsorolás igen. jelleggel?
2: Szerintem
1: akik sokat segítenek. Apudan. Hát édesapám.
0: Ő is zenész?
1: Nem, nagy rajongó, zenerajongó.
2: Zeneszerető.
1: De azért az ő nevéhez fűződnek olyan dolgok itt a zenekaron belül. Nélküle nem biztos, hogy létezne a zenekar, tehát a legnagyobb nem támogatónk, nagyobb. Tehát akár a felszerelést illeti, akár a kis buszunkat illeti, akár azt, hogy ő sofőrködik, és minden héten visz
2: most is
1: több száz kilométeren keresztül. Ő abszolút. Akkor akik még mögöttünk szoktak állni, Dudok Alex barátunknál készült a lemezünk, ő most technikuskodik nálunk koncerteken is. Segítsetek!
2: Hát
1: sokan.
2: Most a lemezt megnézzük, meg a borítókat, akkor Rózsa Hanna Réka, így ő volt van. A grafikus, úgymond ő csinált az összes grafikai munkát.
0: Mindenki ingyen és bérmentve?
2: Nem, persze, hogy nem. Tehát, hogy ha máshogy nem is, de valamilyen jelképes összeggel mindig tudtunk szolgálni, tehát azért nem vagyunk sajnos annyira eleresztve, de nem dolgoztatunk senkit.
1: Ő a grafikai munkákat, plakátokat csinálta. De és még akkor van rengeteg ember, akit nem
2: hát
1: sorol.
2: Szerepelnek föl. Mások is így
1: közreműködők a lemezen.
2: Vokál szinten, vagy ilyesmi háttérvokálokban.
1: Úgyhogy nagyon sokan. Hál' Istennek a család is nagyon támogató mindenkinél, szülők, barátnők jó viselik, hogy minden hétvégén megyünk valahová.
2: Ja.
1: Úgyhogy...
2: Van, hogy nehezebbek az időszakok, de
1: nagyon
2: túlélik.
1: Nagyon támogató mindenki.
0: Nagyon fiatalok vagytok, és ezt mondtam már, előttetek az egész élet. Remélhetőleg egy hosszú pályafutás. Az énekes már dolgozik, ti ketten pedig...
3: Én még középiskolába járok.
1: Én is dolgozok már.
0: Te is dolgozol már?
1: Igen.
0: Te pedig idén érettségizel? Vagy jövőre
3: tavaly érettségiztem, idén van a technikusi vizsga, ugyanígy van a Máté és a basszusgitáros,
1: meg
3: a szólógitáros is.
1: Ők még ráhúztak plusz egy évet.
0: Hogyan látjátok most a zene jövőjét a mesterséges intelligencia árnyékában?
1: Jaj, ez egy szomorú. Szomorú téma.
2: Szerintem egyébként a zenét, mint... Tehát a grafikai munkákat szerintem lehet félteni, mert már nagyon nagy zenekarok is megjelentettek olyan albumokat, ahol AI borító van, AI a klip, vagy ilyesmi, igen. Amit egyébként abszolút nem értek. Vagy miért pont nagy zenekarok? Igen, tehát mindenki kritizálja miatt ezeket a nagy zenekarokat, és nem értem, hogy kis zenekaroknál megérteném.
1: Kiszenekarok is átvették
2: igen,
1: most már.
2: De hogy megérteném, hogy több van ilyen. De nagy zenekaroknál is, most nem akarok neveket mondani, de nagyon nagy zenekaroknál, akik tényleg, mit tudom én, a stadionokat töltenek meg, vagy nagy klubokat töltenek, meg megcsinálják simán azt, hogy AI a klip. Pedig szerintem lenne rá büdzsé, hogy mondjuk csinálják egy minőségi klipet, és szerintem az emberek is jobban szeretnék.
1: A zenéket is megpróbálják most már mesterséges intelligenciával készíteni.
2: De szerintem magát a zenét...
1: És ez a legszomorúbb, illetve az is, hogy ezt nagyon jó megcsinálja az AI.
2: De egyébként szerintem még mindig nem tartunk ott, hogy ne legyen észrevehető, hogy valami AI.
1: És ki tudja, mi lesz pár év múlva.
2: De mondjuk, hogyha megnézed...
0: Ti észreveszitek.
2: Ja, biztos. Észre. Tehát egyből meghallja szerintem az ember. Meg amikor találkozol mondjuk egy ilyen AI zenével mondjuk az interneten, akkor a komment szekcióban az összes az, hogy mi ez az AI, és mi valami, tehát most nem akarok árunkodni, mert nem tudom, hogy szabad-e, de hogy nem szeretik az emberek. Mert hallják, hogy ez nem egy ember csinált, ez nem egy embernek
1: mi
2: az ötlete.
1: Szeretjük.
2: Mi sem szeretjük abszolút. Szóval én el is ítélem, úgy gondolom, hogyha valaki AI-jal csinál zenét, az ne nevezze magát zenésznek, tehát nem sok köze van hozzá.
0: Ez frappáns mondat. Aki AI-jal csinál zenét, az ne nevezze magát zenésznek.
2: Igen.
0: Ez akár, hogyha írott sajtóban lennénk, ez címnek is elmenne.
1: Az biztos.
0: A saját jövőteket hogyan látjátok?
2: Ködös.
0: Ködös?
2: Hát nem tudom. Egyébként annak örülünk, hogy nagyon sok új lehetőséget kapunk egyébként sok embertől, meg sok zenekartól.
1: Mint az például, élettől, hogy igaz, nagy szavakat használjunk.
0: És Carpe Diem, élünk a mának?
2: Egyébként szerintem igen. Tehát máshogy nem lehet felfogni, nem foghatjuk fel, hogy most ez egy munka, és akkor csinálni kell, mert akkor elvész az a
1: de tűz. Kell egy ilyen pici felfogás is egyébként.
2: Igen, hogy azért ez már komoly.
1: Tehát... Kell egy pici munka felfogás is, hogy azért ne úgy menjünk már oda egy koncert helyszínre, hogy lesz, ami lesz.
2: Ja persze, tehát azért komolyan vesszük.
1: Igen, kell egy ilyen, de nagyon fontos az, hogy élvezzük, amit csinálunk. És kell az előrelátás és az előretervezés. Muszáj.
0: Szlovákiában szerepeltetek már?
1: Voltunk már, igen.
2: Voltunk.
0: Hol?
2: Voltunk.
1: Ipolyságon voltunk, Párkányban voltunk.
0: És oda hogyan jutottatok el?
1: Az Ipolyság egy fesztivál volt, az a Chapter Fest nevezetű. Ott az ottani szervezők, a Chapter 5 zenekar hívott meg minket. Párkányban pedig a V2 Rock Pubban voltunk egy szlovák zenekarral.
0: Melyikkel?
1: A Totalikával.
0: Szlovákiai magyar. Hát
1: igen, szlovákiai magyar.
2: Ezt akartam mondani.
1: Éppen igen. Ott tavaly voltunk, az pedig egy saját szervezésű, azt én szerveztem.
0: Sokan voltak?
1: Hú, én már meg nem mondom. Régen volt.
2: Nem
1: volt, voltak, úgy emlékszem, voltak azért. Hát a Ipolyságon az egy másik történet volt, nagy betonplac, 41 fok, hát az ott egy kicsit.
2: Hát megszívtunk kicsit.
1: Kellemetlen volt. De voltak ott is, jó fogadtak minket, hál' Isten.
0: Rendben. Hát mit kívánok nektek a beszélgetés végén?
2: Sok sikert.
0: Erőt, egészséget.
1: Azt mindenki.
0: És ami a pályafutásotokat illeti.
1: Hát sok sikeres koncertet.
0: Mondjuk a 20, na, menjünk előre az időben, ti azt nem tudjátok elképzelni, hogy mi lesz 20 év múlva. Elárulom nektek, hogy az nagyon-nagyon gyorsan be fog következni, igen, szállnak az évek.
2: Hát az ifjú vándor nagyon... megpihen.
0: Hogyan?
2: A ifjú vándor megpihen.
0: De, hogyha 20 év múlva ülnénk le beszélgetni.
2: Hát akkor reméljük, hogy már egy befutott zenekar leszünk, és már meg tudunk élni belőle. Nekem az lenne a csúcs.
0: Legyen így, a dobos.
1: Hú. Én nem is tudom, mit kívánjak. Ami 20 év múlva ugyanitt fogunk így beszélgetni, hogy mi egy zenekar
0: legyen
1: vagyunk.
0: Legyen még több tetoválásod?
1: Hát az igazából, azt majd meglátjuk. De a 20 év múlva itt fogunk ülni, és zenekarként itt beszélgettünk, és azt fogjuk mondani, hogy 20 évvel ezelőtt az első lemezünket tárgyaltuk ki, akkor én már nagyon boldog leszek, hogy mi még zenekarként működő, aktív zenekarként itt leszünk, az biztos.
0: Az utolsó szó joga a gitárosé.
3: Hát én is nagyon örülnék neki, hogyha 20 év múlva még működne a dolog.
1: Ebben a formában egyébként, ebben a formációban. Isten, ez
2: kicserélve a 90%-at.
3: Igen. De nem tudok sok dolgot mondani, mert azt sem tudom, hogy jövőre mi lesz.
1: Hát ebben ez a nehéz.
0: Most ha bulvár sajtó lennénk, akkor ki is vághatnám azt az egy mondatot, hogy örülnék neki, ha 20 év múlva még működne a dolog.
1: Ilyeneket nem szabad mondani, Boti.
0: De mivel mi egy közszolgálati rádió vagyunk, természetesen nem élünk vissza az ilyenekkel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. További minden jót, és akkor mivel fejezzem be, találkozunk 20 év múlva.
1: Reméljük, hogy azért annál még előbb is. Köszönjük szépen a meghívást.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk.
0: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős Pentaton. Most belehallgatunk a Frantic repertoáriába. Az együttes Tép szét a lelkem című albumáról, a Találkozunk a pokolban és a Görbetükör című dalok szólnak.

0: A beszélgetős Pentatonban a 2023-ban alakult öttagú balassagyarmati Frantic Thrash Metal együttes három zenésze, Jakus Kristóf Adorján énekes, Pleva Dániel dobos és Tresó Bálint ritmusgitáros volt a vendégem. Majd meghallgattuk a Találkozunk a pokolban és a Görbetükör című szerzeményeiket a Tép C-t a lelkem című nagylemezükről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársaim Vasies Olivia és Kubányi Péter nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik már a Puha József.
1: Október 15-e az ölelés világnapja. Többek közt az ölelés fontosságáról is hallhatnak soron következő nappalinkban. Jöjjön egy kis rövid részlet egyik interjúnkból. Derján Szabó Tünde, mentálhigiénész szakértő.
2: Virginia Satir, amerikai pszichoterapeuta azt mondja, hogy napi 4 ölelésre van szükségünk a túléléshez, napi 8 ölelés kell a jóléthez, és napi 12 ölelés segíti elő a fejlődésünket, a gyarapodásunkat.
1: Récsei Noémi vagyok, számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére csütörtök délelőtt 9 és 12 óra között.
3: Hogyan kezdődött és mikor ért véget a Komáromi Jókai Színház örökös tagjának, Turner Zsigmondnak a pályája? Erről beszélgetett a 80 éves művésszel 2005-ben egykori kollégánk, Molnár László. Mindkettőjükre haláluk évfordulóján emlékezünk a Szalagtárban. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
4: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico szerint újabb európai hitelnyújtása van napirenden Ukrajna számára. Kék és fehér színnel különböztetik meg a szavazólapokat a jövő hét szombati választásokon. Holnap változóan felhős, helyenként borult lesz az ég, a nappali csúcsőmérséklet 12-17 fok között alakul. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Robert Fico kormányfő szerint újabb európai hitel nyújtása van napirenden Ukrajna számára. A miniszterelnök kijelentette, ha a tagállamok erről döntenek, Szlovákia az első hitelhez hasonlóan ezúttal sem venne részt a finanszírozásban. A miniszterelnök az Európai Tanács brüsszeli ülése előtt a Parlament Európai Ügyekért felelős bizottságában beszélt a tervekről. Elmondása szerint a csúcs találkozó egyik fő témája az Európai Unió versenyképessége lesz, amelyről a visegrádi négyek közös álláspontot képviselnek. Robert Fico emellett bírálta a gáz és az áramárak összekapcsolását, és a széndioxid kvóták rendszerének felülvizsgálatát sürgette. A miniszterelnök ma benyújtotta a Philip Kuffa környezetvédelmi miniszterré való kinevezésére vonatkozó javaslatot az elnöki palotának, tájékoztatott az elnöki hivatal. A jelöléssel kapcsolatban a köztársasági elnök ellenőriz minden szükséges információt, amihez funkciójából adódóan joga van. Ezek elbírálása hosszabb időt vehet igénybe, közölte a hivatal. Robert Fico elmondta, Andrej Danko, az SNS elnöke a koalíciós szerződés értelmében arra kérte, Philip Kuffát jelölje a környezetvédelmi miniszteri posztra. Színekkel különböztetik meg a szavazólapokat az október 24-i összevont önkormányzati és megyei választáson. Az önkormányzati választás szavazólapjai fehérek lesznek, a megyei választáséi kékek. A borítékok és a szavazóurnák is eltérő színűek lesznek, közölte a belügyminisztérium. A választók két borítékot és négy szavazólapot kapnak a szavazóhelyiségben, Pozsonyban és Kassán legfeljebb hatot. Mark Rutte NATO főtitkár arra kérte a szövetség tagállamait, hogy nyújtsanak több segítséget Ukrajna légvédelmének megerősítéséhez. Az észtországi sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a közelgő tél és az orosz támadások miatt még nagyobb támogatásra van szükség. Az orosz erők legutóbbi éjszakai csapásaiban legalább 7 meghaltak Ukrajnában, Kijev jelentős része pedig áram nélkül maradt. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közben arról beszélt, hogy a nyugati szövetségesek előzetesen nem figyelmeztették Ukrajnát a Kijev egyik erőművét ért orosz támadásra. Sziklákból és jégből álló lavina váltotta ki a vasárnapi villámárvizet Nepál középső részén a Gorka körzetben, közölte az ország katasztrófavédelmi hatósága. Az áradás a Budhi Gandaki folyó mentén pusztított. A legfrissebb adatok szerint továbbra is 5 embert eltűntként tartanak nyilván. A természeti katasztrófa jelentős anyagi károkat okozott, mintegy 200 házat sodort el a víz, emellett 5 híd is megrongálódott vagy megsemmisült.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan felhős, borult az idő, helyenként átmenetileg csökkenhet a felhőzet, elszórtan gyenge csapadék is előfordulhat. Holnap általában változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, hajnalban -2 és +8, napközben 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a D2-es autópályán a Lanfranconi hídon túl Malacka felé jelentős, mintegy 30 perces a menetidő növekedés. Az ellenkező, magyar határ felé vezető irányban is 15 perces torlódásra kell számítani. A torlódások miatt a Nemzeti Autópálya Társaság folyamatosan és szakaszosan lezárja a Szityina alagutat mindkét irányban. Báksejje bejáratánál Tornóc felől 15 perces araszolásra kell készülni. A D2-es autópályán Pozsony után Csehország felé az 53-as és az 50-es kilométer között a jobb sávot javít.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Bábel Ivett.
1: Egyre szorosabb együttműködés formálódik a PSZT és a Demokrati között. A hírek szerint a végéhez közeleg a két párt választási koalíciójának előkészítése, és már a listás helyeken osztozkodnak. Közben az SZSZ, a KDH és az Igor Matovics vezette Szlovenszko mozgalom saját listával indulna a jövő évi parlamenti választáson, hol a helye az ellenzéki együttműködésben a Magyar Szövetségnek, amelyet az SZSZ még mindig nem lát szívesen. Erről is kérdezem Tokár Géza politikai elemzőt. Úgy tűnik, a Progresszív Szlovákia felveszi a listájára a Demokrati pártot, a hírek szerint minden ötödik helyet a listán megkaphat a kisebbik párt, és a második helyen lenne a pártelnök Jaroszláv Nágy. Ezek egyelőre nem megerősített információk. A közös választási koalíció és lista egy felelősségteljes és szükségszerű lépés a PSZ részéről?
2: Hát abból a szempontból felelősségteljesnek mondható, bár inkább én racionálisnak vagy praktikusnak mondanám ehelyett, hogy a Demokraták pártja az ugye, hát mondjuk úgy, hogy az elmúlt időszakban a közéleménykutatások tanúsága szerint nagyon ott mozog az 5%-os határon. És abban az esetben, hogyha a következő választáson ez a formáció nem jutna be a parlamentbe, akkor kulcsfontosságú ellenzéki szavazatok veszhetnének el a kormányalakításhoz, és egy ilyen közös koalíció, egy ilyen közös lista, annak az esélyét, hogy ezek a szavazatok elvesztenek, egészen biztosan kizárja. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy praktikus lépés volt a Progresszív Szlovákia részéről, illetve hát ugye nem múlt időben fogalmazunk, hiszen még nem teljesen biztos az, hogy ezt a folyamatot sikerül elvinni a végéhez is, de mindenféleképpen egy racionális döntés megpróbálkozni egyfajta közös választási koalícióval. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy itt az egymással versengő ellenzéki környezetben ahány kérdést megoldhat egy ilyen szövetség, legalább annyi új problémát kinyit és új kérdéseket vet fel. Ezek közül a legfontosabb mindenképpen az, hogy a PSZ-nek és a demokratáknak a szavazói, azok miként viszonyulnak ehhez a koalícióhoz, és nem-e tartják azt az elveknek a elárulásának, vagy a pártok egyéniségének a feladásának, hiszen azért nem arról van szó, hogy ez a két párt ezt teljesen kompatibilis programmal indulna, vannak köztük nézetkülönbségek, van köztük egyébként egy eléggé komoly módszertani különbség is, ugye Jaroszláv Nagynak a pártja az sokkal inkább szereti a bombasztikus bejelentéseket, egy kicsit ilyen Szlovákia mozgalom jellegű politizálást folytat, míg a PSZ-nél sokkal szelídebb, szóval vannak itt azért potenciális aknák, amik az egyesülés után elriaszthatnak szavazókat, vagy az álláspontjuk átgondolására késztethetik őket.
1: Mert általában, ha egy nagyobb párt felvesz a listájára egy kisebbet, akkor ugye olyan pártokról beszélünk, amelyeknek a programja, elképzelése, értékrendje azonos, vagy legalább hasonló, és ahogy ön is jelezte, ez a PSZ is a Demokrati esetében nincs teljesen így hát a PSZ automatikusan nem is számolhat a Demokrati választóinak minden szavazatával?
2: Ebben a pillanatban, hogy az egyesülés végben megy, egészen biztosan lesz egy olyan csoport, ami azt fogja mondani, hogy ő erre a listára nem szavaz, legyen az akár PSZ-es, akár demokrati szimpatizáns is. Ugyanakkor ugye egy ilyen koalíciókötés idő előtti bejelentésének az az előnye, hogy ennek a formációnak lesz még nagyjából egy éve, hogyha ugye a választásokat nem tartják idő előtt, de nagyjából egy éve lehet arra, hogy meggyőzze a tétovázó választókat arról, hogy ez mégiscsak egy jó ötlet, és mégiscsak érdemes erre az együttműködésre szavazni. Ez igazából egy nagyon turbulens környezet, és itt ugye látni kell azt, hogy az ellenzéki pártok azért legalább annyira küzdenek egymással, és boxolnak gyakorlatilag abban a kis pocsolyában, ami az ellenzéki választókat szólítja meg. Tehát legalább annyira küzdenek egymással, mint a jelenlegi kormánypártokkal és Robert Ficoval, és ebben a pillanatban az ő közös platformjuk, beleértve egyébként a PSZ és a Demokrati közös platformját is, az elsősorban az, hogy mind a két párt egyetlen dologban biztosan meg tud egyezni, az, hogy abban, hogy Robert Fico kormányfőnek mennie kell, és jelenlegi kormányt le kell váltani. És vannak olyan szavazók, akiknek ez pont elég.
1: Az SZSZ, a KDH és a Szlovenszko mozgalom azt deklarálja, hogy külön listán szeretnének indulni, viszont nem csak a Demokrati van veszélyben, hanem a KDH is, amely a felmérések alapján szintén az 5%-os határ körül mozog. Miben bízik a KDH?
2: Hát a KDH-nak a helyzete ez egy kicsit más a demokratákhoz képest. Elsősorban azért, mert a Demokrati egy viszonylag új párt, és meglehetősen nagy a fluktuáció a Jaroszláv Nagy pártjára szavazók és az ingadozók között. Nagyon könnyen elképzelhető az, hogy ez a párt az akár 3%-ot fogna önállóan a választáson, mint ahogy az is, hogy simán bejutna a parlamentbe. A KDH az Szlovákiának az egyik legrégebbi és legkomolyabb tradíció

0: akkor rendelkező pártja. Egy, hát idézőjelben egy hagyományos keresztény demokrata pártról beszélünk, amelynek nagyon sok a törzsszavazója. Ezek a törzsszavazók, ezek jellemzően hát Észak-Kelet-Szlovákiában élnek, ugye fontosnak tartják a keresztény konzervatív értékeket, viszont az egyetlen óriási probléma velük, hogy nincsenek azért annyira sokan. És most a KDH szempontjából valóban egy kulcsfontosságú kérdés az, hogy sikerül-e mozgósítani az ő törzsszavazóikat, mert hogy az ingadozó szavazók közül túlságosan sokat nem tudnak megszólítani, és ezzel együtt vannak külső tényezők, amiket egyébként a magyar érdekképviselet is jól ismerhet, például az, hogy mennyire magas a választási részvétel, mennyien mennek el az szavazni, és hogy egyébként mik az alternatívák, tehát hogy lesznek-e kisebb kereszténydemokrata pártok, akik megpróbálják elhalászni ezeket a választókat. Viszont ebből kifolyólag ugye a KDH sokkal óvatosabb a koalíciókkal. A párton belül lehet egy olyan általános vélemény, hogy az 5-6%-os mag az továbbra is mozgósítható, az megvan, és ebből kifolyólag érezhetik azt a párton belül, hogy itt nem a koalíciókötést várja el tőlük az ő saját szavazói rétegük, hanem azt, hogy ők konzekvensen képviseljék a kereszténydemokrata értékeket, ezzel lökhetik át magukat ezen a képzeletbeli 5%-os határon. Én személy szerint arra számítok, hogy ez nem is fog változni. Egyetlen kivétel lehetséges, ami a KDH-t a koalíciókötésre késztetheti, hogyha a közvéleménykutatások konzisztensen, tehát kivétel nélkül 5% alá kezdik őket mérni, nagyjából a 4%-os határ közelébe, de ennek egyelőre nincs jele.
1: Az ellenzéki összefogásnak a Magyar Szövetség is szeretne a részese lenni, viszont az SZSZ ezt eléggé ellenzi. Ugye a napokban Branislav Gröning pártelnöknek voltak olyan kijelentései a november 17-i ellenzéki rendezvény kapcsán, hogy ő nem szeretne egy színpadon állni Gubik Lászlóval. Mivel magyarázza az SZSZ-nek ezt az ellenszenvét a Magyar Szövetség irányába?
0: Hát én úgy gondolom, hogy ezeken a kijelentéseken túl elsősorban ilyen stratégiai helyezkedésről, meg mozgolódásról van szó az ellenzéki pártok között. Mindegyik pártnak van a puszta kormányváltáson túl egy másik agendája, vagy egy ilyen célkitűzés csomagja is, és ebben a pillanatban az SZSZ-nek nem csak és kizárólag az a célja, hogy leváltsa a kormányt, hanem az, hogy egy saját önálló, ilyen nagyon értelmezhető profilt kialakítson. Az nyilván egy másik kérdés, hogy ennek milyen járulékos kárai vannak. Tehát az egy nagyon érdekes probléma, hogy a Magyar Szövetségnek a 3-4-5%-nyi szavazója, az mennyire kell most jelenleg az ellenzéki pártoknak. Az én személyes véleményem szerint egyébként meglehetősen nagy szükség lenne rájuk. Viszont az SZSZ és Branislav Gröning szempontjából Gubik Lászlónak a bírálata, a Magyar Szövetségnek a bírálata, ami ugye formálisan még nem az ellenzéki együttműködés része, mert hogy hivatalosan nem vették be ebbe a csoportba, miközben azért látszik az, hogy a Magyar Szövetség vezetése erre ambicionálja magát. De hogy ez a fajta kritika, ez abból a szempontból ártalmatlan az SZSZ szempontjából, hogy vannak olyan ellenzéki szavazók, akik tényleg rossz szemmel nézik a Magyar Szövetséget. Ugye az Orbán Viktoros búroknak a pengetése, ez megint csak meg tud szólítani pár szavazót, és az SZSZ az egy sokkal határozottabb vagy karakteresebb pártnak tűnhet az ő szemükben, mint mondjuk a Progresszív Szlovákia, ahol ezeknek a szavazóknak egy része van. Tehát ez egyfajta belső vetélkedésnek a része, ez a kijelentés csomag, és ezek a kijelentések, amiket még fogunk nagyon sokszor is hallani, és elsősorban arról van szó, hogy az SZSZ a tétovázó, illetve a más pártoknál levő ellenzéki szavazók egy részét szeretné magához édesgetni vagy csábítani ezekkel a merev elhatárolódásokkal.
1: És mennyire próbálja az SZSZ megszólítani a magyar választókat, például Hamran Istvánon keresztül?
0: Hát igyekszik, próbálkozik vele, de itt ugye van egy alapvető probléma, ami folyamatosan felmerül, hogyha a magyar választók megszólításáról beszélünk. Az ugye az, hogy a magyar választóknak valamit konkrétan ígérni kell. És Hamran Istvánnak a személye úgy önmagában nem túlságosan nagy ígéret, hogyha nem párosul valamiféle konkrétabb célkitűzéssel, tehát akár déli régiófejlesztési célkitűzésekkel, akár kisebbségi jogokkal, aminek ugye nyomát sem lehet megtalálni, sem az SZSZ, sem pedig más magyar képviselőket magukból olvasztó szlovák pártok tekintetében. Egész egyszerűen hiányoznak a magyar témák a szlovák pártoknak a felhozatalából, és ebben a pillanatban az SZSZ arra számít, hogy néhány, mondjuk úgy, hogy magyar nemzetiségű politikusnak a listára vételével és az Orbán kormánynak a bírálatával teljesíti a szükséges minimumot ahhoz, hogy szerezzenek maguknak magyar választókat. Én azért nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, kapcsolatban, hogy ez mennyire működhet, vagy nem. Erre ugye például a Magyar Fórumnak a tevékenysége az elmúlt időszakban, ami egyébként szintén az SZSZ-nek egy ilyen partneri pártja, vagy társult pártja, és minden egyes választáson láthatjuk, hogy ennek a pártnak a választói bázisa ezzel a mondani valóval néhány ezer főre tehető, és ez nagyon nem sok.
1: Említsük meg Igor Matovicsot is, aki szintén szerepelt a hírekben a napokban. Ugye ő nyáróta járja az országot, lakossági fórumokat tart, és arra biztatja az embereket, hogy jöjjenek vele vitázni. Legutóbb pedig Nagybicsin történt egy incidens, amikor egy idős ember, aki szintén részt vett ezen a vitán, nem verekedésbe, de volt valamiféle dulakodás a rendőrökkel. Matovics azt állítja, hogy ez a férfi alkoholos befolyás alatt volt, és rátámadt a rendőrökre. A ellenzék és koalíciós képviselők szerint azonban Matovics provokál a férfit. Mit gondol erről a fajta politizálásáról Matovicsnak, ezekről a lakossági fórumokról, és ezek az incidensek nem csak inkább így reklámnak szolgálnak neki, hogy még láthatóbbá tegye a pártját?
0: De ez egyértelműen reklám, meg láthatóság, meg ugye az idézőjelben a politikai show-nak a része még akkor is, hogyha nem túlságosan sok köze van a történteknek a jó érzéshez, meg a politikai kultúrához. Ugye az előző választások előtt is történt, meg konkrétan az, hogy Matovicsnak valamelyik képviselőjelöltje keveredett verekedésbe egy ellenszimpatizánssal, és az egészet lefotózták, levideózták. Mondhatjuk azt, hogy ez a fajta idézőjelben ilyen cirkuszi látványosság, ez hozzátartozik az egyszerű embereknek a választási stratégiájához és a taktikájához, és van egy bizonyos választói réteg, amit ezt egyáltalán nem riaszt el Matovicsnak a választásától, vagy úgy gondolja, hogy itt szembesül a való világgal, és nem a parlamentben, meg a parlamenti padsorokban. Most nyilván lehet arról moralizálni, hogy ez mennyire jó vagy nem, de attól még ez szomorú tény, hogy Matovics azért csinálja ezt, mert ez hatékony, és mert úgy gondolja, hogy ő saját maga ezzel szavazókat fog nyerni. És hát az ő megnövekedett aktivitásából meg ugye látjuk azt, hogy az egykori miniszterelnök az visszatért az elemébe. Matovicsnak volt egy ilyen kicsit passzívabb időszaka 2023-24 között, amikor úgy tűnhetett a külső szemlélőknek, hogy egy kicsit belefáradt a politizálásba, hogy nem tud újat mondani a saját választóinak sem, meg kifelé sem képes megújulni, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakoknak az eseményei azok egyértelműen bizonyítják, hogy már pedig de, hogy Matovics továbbra is úgy érzi, hogy van politikai jövője, és egyáltalán nem szándékozik távozni a politikából.
1: Erre az említett incidensre a belügyminiszter is reagált, ez azzal függ össze, hogy a Robert Fico ellen elkövetett merénylet óta a törvény értelmében ilyen rendezvényeken kötelező a rendőri jelenlét. Matos Utajestok pedig jelezte, hogy amennyiben az adott politikus, tehát itt például Igor Matovics, direkt provokálja az embereket, megváltoztathatják a törvényt, és a miniszter megvonhatja a rendőri védelmet az adott politikustól. Erről mit gondol?
0: Hát ez egy politikai üzengetés sorozatnak a része. Én úgy gondolom, hogy az a kormánykoalíció számára is nagyon-nagyon súlyos következményekkel járna, hogyha ezt a rendőri védelmet szándékosan megvonnák, és aztán történne valami komoly egy ellenzéki politikussal egy ilyen összetűzésen, mert ugye nagyon vékony sokszor a határa a bajkeverő meg a mártír között. Ezt akár maga Robert Fico is elmondhatja magáról, aki ellen ugye merényletet követtek el konkrétan. Én azt gondolom az elmúlt időszakok eseményei alapján, hogy az utolsó dolog, amit akár Robert Fico, akár a jelenlegi kormánykoalíció szeretne, hogy látványosan a kamerák előtt terrorizáljanak ellenzéki politikusokat, mert akkor rögtön jönnek azok a hangok, hogy Szlovákiában valójában diktatúra van, hogy a jogállam levette a kezét az ellenzékről, szóval rengeteg rizikó van abban, hogyha a rendőrség valóban nem vesz részt az ilyen események biztosításában.
1: Térünk még vissza az ellenzéki együttműködésre, ugye említettük, hogy az SZSZ nem szeretné ebbe az együttműködésbe a Magyar Szövetséget, és a Igor Matovics mozgalma kapcsán is más az álláspontja az SZSZ-nek, mint például a PSZ-nek, mert Grőlingék elfogadhatónak tartják Matovicsot, és szeretnék, ha ő is részese lenne ennek az ellenzéki együttműködésnek. Ezt mivel magyarázza az SZSZ-nek ezt a véleményét, vagy hozzáállását Matovicsékhoz?
0: Hát ez az eltérő politikai stratégiáknak a megnyilvánulása, ugye, hogy melyik párt, melyik partnerével szeretne szövetkezni. Azért ugye, hogyha belegondolunk, hogy miről szólnak a választási kampányok, és hogy mit ígér egy-egy politikai párt a saját szimpatizásainak, akkor végeredményben mindig oda juthatunk ki, hogy kell egy hiteles kormány, vagy kell egy kormánytöbbség, és az a kormánytöbbséghez pártok meg számok kellenek. És most nagyon leegyszerűsítve a két egymásnak egy kicsit ellentmondó ellenzéki ígéretet, vagy az SZSZ-nek meg a PSZ-nek a vízióját. A PSZ ugye azt mondja, hogy hát mi nekünk sikerülhet a parlamenti többség összehozása Igor Matovics bevonása nélkül is, jobb őket ignorálni egészen addig, amíg nem lesz rájuk feltétlenül szükségünk, és más különféle erőknek a becsatlakoztatásával, például ugye a demokratákkal kötött koalícióval, például a Magyar Szövetség bevonásával és beemelésével elegendő ellenzéki szavazat összegyűlhet ahhoz, hogy kormányt tudjunk alakítani Matovics nélkül is. Teszem hozzá, hogy ennek a közvéleménykutatások szerint azért nincs túlságosan nagy valószínűsége. És erre jön ugye az SZSZ-nek az ellenajánlata, amelyik azt mondja, hogy itt érdemes letisztítani a politikai palettát, hogy nem foglalkozni a Magyar Szövetséggel, keményen odamondani a Fico rendszernek, és ebben Igor Matovics is partner lesz a számunkra, így alakulhat ki a koalíció. Amit teszem hozzá, hogy matematikailag egy kicsit könnyebben megvalósítható, de aztán az SZSZ is keveset beszél arról a fontos dologról, ami minden Matovicssal kötött koalíció esetén ott lóg a levegőben kérdésként, hogy meddig bírja ki egy együttműködés a volt miniszterelnökkel. Nagyon jól látszik azt, hogy neki milyen módszerei vannak, és hogy mennyire lehet, vagy pontosabban nem lehet vele együtt kormányozni. És egy átlagos ellenzéki választónak a két vízió közül kell majd választania. A Matovicssal való nyílt közösködéssel és az instabilitással vegyített SZSZ víziót kell választaniuk, vagy pedig a PSZ-nek ezt az idézőjelben illedelmesebb elképzelését, ami lehet, hogy légvárakra épül.
1: Egyre szorosabb együttműködés formálódik a PSZ és a demokrati között. A hírek szerint a végéhez közeleg a két párt választási koalíciójának előkészítése, és már a listás helyeken osztozkodnak. Közben az SZSZ, a KDH és az Igor Matovics vezette Szlovensko mozgalom saját listával indulna a jövő évi parlamenti választáson, hol a helye az ellenzéki együttműködésben a Magyar Szövetségnek, amelyet az SZSZ továbbra sem lát szívesen. Erről is kérdeztem Tokár Géza politikai elemzőt. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm, további kellemes napot kívánok.
2: Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.
1: Alexosz Grinkevics tábornok, a NATO Európai Szövetséges erőinek legfelső parancsnoka egy haditervet mutatott be arról, hogyan érhetne el a szövetség gyors győzelmet egy esetleges kelet felül érkező támadásnál. A tábornok a három lépcsős haditervet a Varsói Biztonsági Fórumon ismertette. A témáról Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőt kérdezem. Nyilván a NATO-nak eddig is volt terve arra az esetre, ha támadás érni Európát. Ez a mostani dokumentum, amely a győzelem elmélete címet viseli, miben más?
3: Mostában azt, hogy nyilvánosságra hozták, és hogy nyilvánosságra hozták egy fórumon, és nem egy katonai közegben, ugye ez már egy teljesen más jellegű hozzáállást mutat a NATO részéről, hogy elismerik, fölismerik, használják, hogy a közvélemény mennyire fontos, hogy tájékozott legyen, és hát ugye így üzennek az oroszoknak, ugye, ha titkosak a tervek, akkor is sok mindent meg tudnak róla az oroszok, nyilván hírszerzők által, de így sokkal hatásosabb az, hogy elmondják, hogy mit akarnak csinálni. Ez pont az ellenkező, mint amit korábban szoktak csinálni katonai tervekkel, ugye akkor szigorúan titkos tervek voltak, most pedig éppen azért, hogy az elrettentés működjön, odaadják gyakorlatilag a potenciális ellenségnek. Maga a tervnek a tartalma is új, ugye, hiszen alkalmazkodni kell a világhoz, és a világ az viselés különösen nagyon sokat változott, folyamatosan változik, nagyon sokat változott az elmúlt években, nem kismértékben pontosan az orosz-ukrán háborúnak a tapasztalatait is beépítették ebbe a tervbe, ami az a fontos, hogy két nagyon fontos, azt gondolom, változást kell látni ebben a tervben. Az egyik az, hogy szimmetrikus választ adnak, tehát nem arról van szó, hogyha az ellenség megtámadja kis lépésekkel a NATO-t, akkor ugyanilyen kis lépésekkel ezek fog válaszolni rá, hanem az, hogy a támadást olyan módon veri vissza, hogy tulajdonképpen ellehetetlenítse, vagy legalábbis elvegye a kedvét az ellenségnek attól, hogy ezt a taktikát folytassa. A másik pedig, hogy ugye ki is mondta a főparancsnok, hogy nem stratégiailag legyőzni akarják az oroszokat, ugye ez nagyon nehéz lenne, hiszen egy nagyon erős országgal, nagyon nagy területű országgal és egy nukleáris hatalommal állunk szemben, hanem amit egyébként az amerikai jelenleg a honvédelmi államtitkár még korábban, mikor még szabad volt neki publikálnia, meg is írt egy könyvében, hogy az a cél, hogy olyan helyzetet teremtsenek, amelyikben az ellenségnek be kell látnia, hogy a céljait nem érheti el katonai eszközökkel. Ehhez nem kell az, hogy nagyon megverjék őket, hogy stratégiailag legyőzzék őket, hanem egyszerűen világosra váljon az, hogy nem érhetik el a céljaikat. Kicsit erre azt tudnám mondani, hogy ez ilyen fordított Clausewitz, ugye Clausewitz azt mondta, hogy a háború, a politika folytatása más erőszakos eszközökkel, itt egy kicsit a fordítottja van, hogy a politika lesz a háború folytatása más nem erőszakos eszközökkel.
1: Azért is fontos ez a haditerv, mert az utóbbi időben megszaporodtak azok a vélemények, melyek szerint az Egyesült Államok vezetősége egy esetleges támadásnál hezitálna az 5. cikk alkalmazásával?
3: Hát alapvetően az a probléma, hogy az utóbbi időben egyre több jel tart arra, és nem csak nyilatkozatok, mert ugye az nem kell most már lassan komolyan venni orosz részről, de tettek is, hát ugye drónokat küldenek Lipcsébe, bolgár vizeken hajókat súlyesztenek el, és így tovább, hogy Oroszország tesztelje a NATO-nak az elszántságát, és a képességeit is egy kicsit talán, vagy nagyon is, hogy ellen akar-e állni Oroszországnak. Ennek persze része az, hogy az Egyesült Államoknak az elkötelezettségével problémák vannak. Én egy kicsit szárnyalnám, mert az Egyesült Államok azt gondolom, mint állam, mint ország, és az amerikai establishmentnek a nagy része elég erőteljesen nagyon NATO-párti és szorgalmazza az 5. cikke alkalmazását. Sajnos az elnök és a körülötte lévő mondani, hogy szakértők, de nem szakértők, mert az körülött elévő emberek ugye nem ezt szólják, úgy Donald Trump az utóbbi napokban egyértelműen orosz gallat politikát folytatott, eddig is támogatta inkább az oroszokat, mert most egyértelműen világossá vált, hogy az oroszokat támogatja, ilyen nyilatkozata is voltak, bár ugye azt azért hozzá kell tenni, hogy ha Donald Trump mond valamit, akkor várni kell egy-két napot, mert lehet, hogy akkor más fog mondani, de minden esetre vannak ilyen kétségek, hogy az Egyesült Államok mennyire lenne hajlandó beszállni Európa védelmében Oroszország ellen. Éppen ezért van az, hogy az európaiak most elkezdték már hát 2-3 éve legalább nagyon komolyan venni azt, hogy kialakítsanak olyan európai védelmi kapacitásokat, amelyek Oroszországgal szembe tudnak szállni, akkor is, ha az Egyesült Államok csak nagyon korlátozott mértékben segíti ebben Európát.
1: De azért a veszélyek ellenére még mindig vannak olyan tagállamok, amelyek nem akarnak több forrást fordítani a védelemre.
3: Igen, hát mondjuk azt ne vegyük rossz néven a kormányoktól, hogy ilyen népszerűtlen intézkedéseket nehezen hajtanak végre, de persze a szükség azért meggyőzi őket, azért nagy ellenállás volt a 2%-os kötelezettségvállalással szemben is, és azért végül mégiscsak sikerült elérni, gyakorlatilag minden, talán egy kivételével minden tagállam elérte ezt a célt, és hát azért jellemző az, hogy a 2%-os kötelezettségvállalásnak az elfogadása sok évig tartott, amíg a NATO erre képes lett. Az 5%-ot, amit Donald Trump keresztül vett, az jókat is csinál Donald Trump, az hónapok alatt sikerült ezt keresztül vinnie, ugye, mert hogy az államok elkezdik belátni, hogy nem 2%, hogy 2%-ból semmit nem lehet igazából tenni, pedig 5 évvel ezelőtt még úgy tűnt, hogy ez a 2% nagyon magas, ma meg már az 5% is, hát éppen csak, hogy elég itt 5%-os kötelezettségvállalásra is van egy komoly probléma, hogy a kompromisszum elérése érdekében NATO döntés az úgy szól, hogy ezt 10 év alatt kell elérni ezt az 5%-ot, hát nincs 10 évünk, arra 10 hónapunk van talán, hogy fölkészüljünk, vagy talán még annyi sem, nem tudjuk, hogy mennyi. Mindenesetre lényeg az, hogy elkezdtek nagyon komolyan fölkészülni az európai országok arra, hogyha szükség van, akkor szembeszálljanak Oroszországgal, és ezt úgy tegyék, hogy az Egyesült Államoknak a részvétele, hát legalábbis kétséges, hogy milyen mértékben fog ebben Európa mellé állni. Ugye ez nehezíti, ugye az a helyzet is, hogy rájöttünk, hogy nem elég, hogy a háború minden valószínűség szerint két szempontból nem olyan lesz, mint amit gondoltunk korábban. Egyrészt nem lesz gyorsan vége, aminek ugye az a következménye, hogy a felhalmozott készletek nagyon gyorsan elfogynak, ha nincsenek olyan készletek, amit hosszú évig elegendőek, vagy olyan gyártókapacitások, amik hosszú évig ki tudják elégíteni a szükségleteket, és ezek jelenleg nincsenek, hogy most kezdik őket kialakítani, ugye Magyarországon is. Ugye most kezdtünk el komoly modifikációs gyártás lőszert például, gyártást létrehozni. Másik pedig, hogy a háború, ha lesz, akkor minden valószínűség szerint nem ez a tradicionális módon fog szólni, hogy a frontvonalon összecsapnak az erők, hanem sokkal lényegesebb része lesz. Ugye Ukrajnában látjuk, hogy a Donyec-medencében folyó, mondhatni a frontvonal mentén folyó háborúzás katonai műveletet tulajdonképpen majdnem, hogy lényegtelenek a háború kimenetele szempontjából. A lényeg az, hogy ki tudja előbb annyira szétrombolni a másik országnak a civil infrastruktúráját, hogy az ne bírja erővel, és ki tud előbb annyi katonát megsemmisíteni, hogy ne legyen elég utánpótlás, és erre kell felkészülni. Erre csak megjegyzem, erre a NATO főparancsnoknak a haditerve erre nem adott választ, hogy ezt hogyan gondolja kell megvalósítani, és azt gondolom, hogy ebben jelenleg még sokkal nagyobb feladatok vannak, mert sokkal kevésbé vagyunk erre felkészülve, mint a tradicionális hadviselésre.
1: Alexus Ginkevics tábornok, a NATO Európai Szövetséges Erőinek legfőbb parancsnoka egy haditervet mutatott be arról, hogyan érhetne el a szövetség gyors győzelmet a keleti szárnyát érő esetleges támadás esetén. A tábornok a három lépcsős haditervet a Varsói Biztonsági Fórumon ismertette. A témáról Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőt kérdeztem, köszönöm a beszélgetést.
3: Szívesen, minden jót viszont!
2: Pátria Rádió. Fülkete Reves. FM 106,7.
1: A soros uniós elnökséget betöltő Írország a napokban mutatta be a 2028-2034-es időszakra vonatkozó uniós költségvetés keret dokumentumát, amely több mint 140 milliárd euróval faragná le a kiadásokat. Ez csak egy kiinduló pont, de több tagállam már jelezte, hogy a számokon változtatni kell. A témáról Máté Réka Zsuzsannát, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársát kérdezem. A 8%-os csökkentés ellenére mennyire fogná vissza a kiadásokat az ír javaslata a mostani állapotokhoz képest?
4: Ez attól függ, hogy kit kérdezünk. Például, hogyha Németországot és a német kormányt és a német vezetést, akkor ők elégedetlenek ezzel a számmal. Hogyha például a Szlovákia kormányát nézzük, akkor az általános új kép és az elrendezés sokkal megfelelőbb, mint a korábbi költségvetési tervezet. Szóval ez így egy olyan alap, ami további tárgyalást fog igényelni, és szerintem még hosszú ideig fognak erről tárgyalni a kormány, illetve államfők.
1: Mert hogy a költségvetés kapcsán, mintha két tábort alkotnának a tagállamok, vannak ugye a déli-keleti országok, amelyek például ellenzik a mezőgazdasági támogatások, a regionális kifizetések csökkentését, míg az úgynevezett takarékoskodó országok pedig még tovább faragnának a költségvetésen. Hogy lesz ebből kompromisszum?
4: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem hosszú idő fog kelleni. Tehát Németország meg az úgynevezett takarékos országok a 2 billiós Európai Uniós költségvetés teljes összegét körülbelül 400 milliárddal szeretnék csökkenteni. Ehhez képest az ír elnökség által javasolt csökkentés nagyon-nagyon kis összeg. És ahogy a szerkesztő asszony is említette, az úgynevezett keleti, illetve déli országok, fogalmazunk úgy, hogy a kohézió barátai, azok azt szeretnék, hogy a hagyományos Európai Uniós politikákra megmaradjanak azok az összegek, amelyek például az idén is rendelkezésre állnak. A korábbi tervek szerint az agrárpolitikára, illetve a kohéziós politikákra jelentősen csökkent volna ez a tervezet. A legújabb ír javaslat mindössze 3%-kal csökkenteni a kohézió, illetve az agrártámogatásokra szánt alapokat, ami már sokkal jobb helyzet a kohézió barátai számára, de itt jön egy csavar. Az európai költségvetés a struktúráját teljesen át szeretnék alakítani, és úgynevezett nemzeti és regionális partnerségi alapot hoznának létre. Ebben az agrártámogatásokat, a kohézió, migráció kezelése, határvédelem, klímacélok és energetikai célokra különféretett programokat összevonnák, és a regionális alapok helyett fölött is tulajdonképpen a központi kormányok döntenének. Tehát ezzel tulajdonképpen nagyon erős szubszidiaritási kérdések merülnek fel, ami tovább feszíti ezeket a tárgyalásokat. Tehát nem csak a kérdés merül fel majd 15-én és 16-án, hogy mennyi is legyen az az annyi, hanem az, hogy ezt hogyan osztják el. Tehát még azok a tagállamok is, amelyek mondjuk elégedettek lehetnek a jelenlegi legújabb ír javaslattal, amely csak a 3%-kal csökkentené az agrár, illetve kohézió támogatások alapjait, azok nem elégedettek a finanszírozás módjának javaslataival. Nehezen lesz itt kompromisszum.
1: Említette ezt az október 15-ét és 6-át, és azt, hogy még lesznek tárgyalások. Mennyire kötelező jellegű ez az írországi javaslat, és hogyan zajlik majd maga a folyamat, aminek a végén megszületik a reális költségvetési tervezet?
4: Nem kötelező elfogadni. Tehát ez egy, ahogyan az ír elnökség is javasolta, ez egy tárgyalási alap, amely valóban közelebb hozza a különböző felek álláspontjait. Mint ahogy említettem, rengeteg olyan kérdés van, amely további tárgyalást igényel, úgyhogy én nem hiszem, hogy október 15-én, 16-án sikerül megegyezni. További tárgyalások során novemberben, illetve decemberben várható, hogy még tovább fognak közeledni ezek az álláspontok, és az Európai Tanács elnöke szerint, és az Európai Bizottság törekvései szerint, hát mindent megpróbálnak, hogy még idén, tehát 2026-ban megszülessenek a legfontosabb politikai megállapodások. Nem biztos, hogy ezek sikeresek lesznek, ezek a törekvések, de ahogy említettem, úgy a tanács elnöke, mint a bizottság elnöke mindent megtesznek ennek érdekében.
1: A hírek szerint az Európai Parlament sem elégedett a javaslattal, és azt bírálja, hogy nem növelnék az úgynevezett saját forrásokat, vagyis a tagországi hozzájárulásokon túl az EU által beszedett pénzeket. Meg tudná magyarázni, hogy pontosan mi tartozik ebbe a csoportba?
4: Igen, az Európai Parlamentnek részben jogosak az aggályai, hogy azok a költségvetési tételek, amelyek így létrejöhetnek, kevés mozgásteret biztosítanak. És ami így felmerült korábbi beszélgetések, illetve tárgyalások során, ez az úgynevezett új adók kivetése, amely az európai közös kalapba menne. Jelent ez tulajdonképpen. Tehát jelenleg az Európai Uniónak vannak úgynevezett saját forrásai. Ezt úgy kell értelmezni, hogy ezt tulajdonképpen a tagállamok szedik be, valamennyi összeget visszatartanak a kezelési költségek, munkaköltségek, stb. Révén, és azt természetesen a szerződések értelmében átutalják egy közös kalapba, amiből aztán majd gazdálkodnak és szétosztják. Most ez az összeg viszonylag és relatív alacsony, ahhoz képest, hogy milyen terveik lennének, például az Európai Parlamentnek, illetve egyes politikai erőknek. És ehhez képest szeretnének új adókat kivetni. Tehát itt ami felmerült, az például, hogy az e-hulladékra vetnének ki bizonyos adókat, azokat az vállalatokat adóztatnak meg, amelyeknek a nettó bevétele 100 millió felett van, vagy a különböző dohánytermékekre. Csak itt fontos megemlíteni, hogy az Európai Uniónak nem lehetnek már olyan kivetett adói, amelyeket a tagállamok már kivetettek, mert akkor kétszer adóztatnak meg. Tehát itt a dohánytermékeknél, itt első több országban is van, akik dohánytermékekre kivetett adók, tehát itt például felmerül olyan cikkekre merülnek fel, mint például a vépek vagy az e-cigaretták, illetve ami még felmerült, mint az Európai Unió saját jövedelme, az a különböző kriptovalutákról nem fizetünk amúgy adót, tehát ezt szednék be a tagállamok az Európai Unió javára. És itt fontos, hogy az Európai Unió javára szednék be. Tehát egy másik fajta adó, ami az Európai Unió számára menne, és így ötletszerűen nem merült fel. Ezek a különböző kibocsátási rendszerek, azok a környezetvédelmi, fenntarthatósági lépések, amelyek ezt segítik elő, csak hogy ennek a hátulütője az, hogy az európai vállalatok kevésbé lennének versenyképesek, hogyha nagyon szigorú adókat kell megfizessenek, illetve nagyon szigorú előírásoknak kell megfeleljenek. Szóval ez is igencsak vitatott kérdés, és végül ami a legvitatottabb az az, hogy a szerződések szerint jelenleg szabályozva van, hogy az Európai Unió milyen típusú adókat vethet ki, tehát ehhez képest új adókat kivetni felveti a demokratikus deficit kérdését, és az, hogy ha közvetlenül nem képviselik az Európai Bizottságban az egyéneket, akkor milyen jogon vethetnek ki újabb adókat, hiszen a szerződések ezt nem írják elő. Szóval ez is egy olyan kérdés, ami valószínű, hogy még hosszabb ideig lesz egyeztetés alatt a különböző felek között.
1: Maradt még egy kis időnk, említette, hogy az év végéig szeretnének megegyezni a költségvetésről. Ez összefügg azzal, hogy jövőre több kulcsfontosságú uniós tagországban is választásokra kerül sor?
4: Pontosan. Tehát elsősorban ugye a franciaországi választások miatt van ez a hatalmas nagy sietség, de amúgy szokás, hogy tehát a következő költségvetés 2028-ban, január 1-én lépne hatályba. Tehát szokás amúgy is, hogy tehát az előtte lévő egy évben már csak a részleteket kelljen pontosítani és elfogadni, megszavazni a jogszabályokat, és szokás amúgy két évvel előtte, úgy decemberig a nagy körvonal akarat meghúzni és a nagy politikai egyezményeket megkötni. De ez most a szokásjogon felül azért is sürgős, mert Franciaországban lehet, hogy igencsak erős politikai változások lesznek, és hát a Marine Le Pen pártja az nagyon éles változtatásokat szeretne ehhez a költségvetési tervhez képest, és az Európai Unió működéséhez képest. Ráadásul a most aktuálissá vált előrehozott spanyol választások is lényegesen megváltoztathatják az Európai Unió prioritásait, úgyhogy a jelenlegi vezetésnek az az érdeke, hogy mielőbb megszülessenek a nagy politikai megállapodások.
1: A soros uniós elnökséget betöltő Írország a napokban mutatta be a 2028-2034-es időszakra vonatkozó költségvetés keret dokumentumát, amely több mint 140 milliárd euróval faragná le a kiadásokat. Ez csak egy kiinduló pont, de több tagállam már jelezte, hogy a számokon változtatni kell. A témáról Máté Réka Zsuzsannát, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársát kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
2: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kilencven másodperc tudomány Kovács Tücsi Mihállyal.
5: Macska boldogság. Vajon közvetlen összefüggés van-e a macskák jelenléte és az emberek általános elégedettsége között? Ezt vizsgálta egy nemzetközi kutatócsoport 93 ország adatait elemezve. A kutatás célja az volt, hogy kiderítse, az egyfőre jutó macskák magasabb száma együtt jár-e a lakosság magasabb boldogság szintjével. A vizsgálat során a szakértők a World Happiness Report a világboldogsági jelentés felméréseit hasonlították össze a kedvtelésből tartott állatok globális demográfiai adataival. Az eredmények meglepően összetett képet mutattak. Bár egyéni szinten köztudott, hogy a házi állatok tartása csökkenti a stresszt, mérsékli a magányérzetet és javítja a mentális egészséget, nemzeti szinten a statisztikai mutatók nem igazolták a közvetlen lineáris okokozati kapcsolatot. A tapasztalatok alapján az országok, ahol több a macska, nem feltétlenül végeztek a boldogságlisták élén. A boldogság szintet jobban meghatározza az anyagi biztonság, a társadalmi bizalom, a jó egészségügyi ellátás és a személyes szabadság. A macskatartási szokásokat ugyanakkor a kulturális hagyományok, a lakhatási körülmények és a helyi életmód sokkal erősebben befolyásolják, mint maga az általános közérzet. Tehát a több macska nem jelent automatikusan boldogabb társadalmat, de a doromboló kedvencek továbbra is felbecsülhetetlen örömforrást jelentenek.
6: A GDP 4,9%-ának megfelelő deficittel fogadta el a költségvetést a parlament. Brüsszelben tanácskoznak ma este a V4-ek miniszterelnökei. A NATO főtitkára szerint több segítségre van szüksége Ukrajnának a légvédelem megerősítéséhez. Holnap közepesen, helyenként erősen felhős idő várható, a hőmérséklet délután 12 és 17 fok közé emelkedik.
2: Napzárta. Kis Balázsa.
6: Kérem, hallgassák meg a mai nap eddigi legfontosabb híreit. Elfogadta a parlament a 2027-es évi költségvetést, amely a háztartási hiány közel 5%-os arányával számol. A javaslat kormánypárti többséggel 76 szavazattal ment át, míg az ellenzék nem járult hozzá a szavazáshoz, amelyet felelőtlennek és alkotmányellenesnek tart. Gazsik Viktória összefoglalója.
7: A parlament által jóváhagyott költségvetés értelmében az államháztartási hiány jövőre a GDP 4,94%-át teszi ki, amely 0,5%-kal túlmutat az idei elvárásokon. A 2027-es költségvetés 27 milliárd 911 millió eurós bevétellel és 35 milliárd 666 milliós kiadással számol. A törvényt a kormánypártok összes képviselője támogatta, ahogy a Rudolf Hulyak idegenforgalmi és sportminiszter köré tömörült képviselők is ketten tartózkodtak a szavazástól. Az ellenzéki képviselők, bár jelen voltak az ülésteremben, nem járultak hozzá a szavazáshoz. A szavazás után Robert Fico kormányfő úgy nyilatkozott, hogy ez egy helyes lépés, amit jó időben fogadtak el.
8: Podľa môjho názoru veľmi správne rozhodnutie. Jedno z najsprávnejších rozhodnutí a správny čas.
7: Véleménye szerint nincs helye a kritikának, mivel sem adókat, sem járulékokat nem növeltek. Matus Utajestok belügyminiszter és a koalíciós LASZ-párt elnöke úgy véli, hogy a 2027-es költségvetés kialakítását konstruktív párbeszéddel hozták létre, zárt ajtók mögött úgy, ahogy annak lennie kell. Kiemelte továbbá, hogy megmaradnak a 13. havi nyugdíjak és a családokat is támogatják. Andrej Danko, parlamenti alelnök és az SNS párt elnöke úgy véli, az elfogadott tervezet elősegíti Szlovákia fejlődését, és arra figyelmeztette az ellenzéket, hogy a jelenlegi javaslat kevésbé veszélyes, mint egy el nem fogadott költségvetés. A szavazástól távol maradó ellenzék az ötnapos vita során több jelzővel is illette a törvénytervezetet. Mihály Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke, a szavazás után alkotmányellenesnek nevezte a költségvetést, és előrevetítette, hogy ennek kapcsán az alkotmánybírósághoz fordulnak. Ez a költségvetés valójában államcsődhöz vezet, nyilatkozta Branislav Gröling, az SZSZ vezetője, aki szerint a jelenlegi kormány ahhoz igazította a költségvetést, hogy a következő választási ciklusban is hatalmon tudjon maradni. Milan Majerski, a KDH vezetője szerint pártja azért nem tudott egyetérteni a törvény elfogadásával, mert az árt a jövő nemzedékének. Az ellenzéki Szlovensko mozgalom az államadóság mértékét hangsúlyozta, amelyet szerintük az új költségvetés új szintekre emelt. A parlamenten kívüli Magyar Szövetség gazdasági szakemberei szerint felelőtlen a 2027-es költségvetés. A párt nyilatkozata szerint az előkészítés során a kormány arrogánsan viselkedett az ellenzékkel és a lakosokkal is. Legnagyobb problémának az államadóság növekedését tartják, amin három konszolidáció sem tudott enyhíteni.
6: A miniszterelnök ma benyújtotta a Filip Kuffa környezetvédelmi miniszterré való kinevezésére vonatkozó javaslatot az elnöki palotának, tájékoztatott az elnöki hivatal. A jelöléssel kapcsolatban a köztársasági elnök ellenőriz minden szükséges információt, amihez funkciójából adódóan joga van. Ezek elbírálása hosszabb időt vehet igénybe, közölte a hivatal. Robert Fico miniszterelnök közölte, Andrej Danko, az SNS elnöke a koalíciós szerződés értelmében arra, arra kérte, Filip Kuffát jelölje a környezetvédelmi miniszteri posztra. Színekkel különböztetik meg a szavazólapokat az október 24-i összevont önkormányzati és megyei választásokon. Az önkormányzati választás szavazólapjai fehérek lesznek, a megyei választásié kékek. A borítékok és a szavazóurnák is eltérő színűek lesznek, közölte a belügyminisztérium. A választók két borítékot és négy szavazólapot kapnak a szavazóhelyiségben, Pozsonyban és Kassán legfeljebb hatot. Az októberi önkormányzati és megyei választás megmutatja, van-e elég ereje az ellenzéknek ahhoz, hogy változást hozzon a városokban és a falvakban, és jelzést küldjön a kormánykoalíciónak arról, hogy vége van, mondta a TSR TV-ben Michal Simecska. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia elnöke hozzátette, pártjának célja, hogy legyőzze a Smert az összevont választásokon a megyék élén és a nagyvárosok főpolgármestereinek szintjén. A kormány 2032-ig szóló határigazgatási stratégiája a határellenőrzés korszerűsítését, az illegális migráció kezelését, a határokon átnyúló bűnözés visszaszorítását és az emberi jogok védelmét célozza, Mezőszállási Márk összefoglalója.
9: A szlovák kormány szerdán elfogadta az ország 2027 és 2032 közötti időszakra szóló integrált határigazgatási stratégiáját. A Matúso Tajestok belügyminiszter által előterjesztett dokumentum célja a határellenőrzés hatékonyságának növelése, az illegális migráció kezelése és a határokon átnyúló bűnözés visszaszorítása. A stratégia kiemelt feladatként határozza meg az ukrán határ és a nemzetközi repülőterek műszaki fejlesztését, valamint az ellenőrzési rendszerek korszerűsítését. A kormány emellett fejlesztené a kockázatelemzést és a válsághelyzetekre való felkészülést, különös tekintettel a migrációs nyomás hirtelen növekedésére és a hibrid fenyegetésekre. Hatékonyabbá tennék az illegálisan az országban tartózkodó külföldiek visszatérését is. A dokumentum hangsúlyozza az embercsempészet és az emberkereskedelem elleni fellépést, a határrendészet személyállományának megerősítését, valamint az alapvető emberi jogok védelmét, a stratégia konkrét intézkedéseit, határidőit és finanszírozását egy külön akcióterv határozza majd meg, amelyet a következő hetekben terjesztenek a kormány elé.
6: A kormány leváltotta Peter Moldát a bősi vízerőműért felelős kormánybiztosi posztról. Utódja Andrej Kaszana lesz, aki korábban ideiglenesen a vízgazdálkodási építővállalat, a Vodohospodárská víztávba vezetését is átvette Moldától. Peter Molda azután került ki a vállalat éléről, hogy Tomás Tarabát felállították a Környezetvédelmi Minisztérium Bársony székéből. Taraba távozását követően több hozzá köthető vezető is elveszítette tisztségét. Marek Forgácsot nevezte ki a Kassai Főegyházmegye új érsek metropolitájává 14. Leó pápa. A kinevezést Nikola Girasoli, szlovákiai apostoli nuncius jelentette be ma a Kassai Szent Erzsébet dómban. Marek Forgács ünnepélyes beiktatását november 28-ára tervezik. Girasoli történelmi pillanatnak nevezte a kinevezést, amely biztosítja az egyházi vezetés folytonosságát. A pápa elfogadta Bernard Bober érsek lemondását és kinevezte utódját a Kassai Főegyházmegye élére. Robert Fico miniszterelnök szerint újabb európai hitel nyújtása van napirenden Ukrajna számára. A kormányfő kijelentette, ha a tagállamok erről döntenek, Szlovákia az első hitelhez hasonlóan ezúttal sem venne részt a finanszírozásban. A miniszterelnök az Európai Tanács holnapi brüsszeli ülése előtt a Parlament Európai Ügyekért Felelős Bizottságában beszélt a tervekről. Elmondása szerint a csúcs találkozó egyik fő témája az Európai Unió versenyképessége lesz, amelyről a visegrádi négyek közös álláspontot képviselnek. Robert Fico emellett bírálta a gáz és az áramárak összekapcsolását és a széndioxid kvóták rendszerének felülvizsgálatát sürgette. Ma este Brüsszelben találkozik Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország miniszterelnöke, hogy összehangolják álláspontjukat az Európai Unió holnap kezdődő csúcstalálkozója előtt. Mark Rutte NATO főtitkár arra kérte a szövetség tagállamait, hogy nyújtsanak több segítséget Ukrajna légvédelmének megerősítéséhez. Az észtországi sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a közelgő tél és az orosz támadások miatt még nagyobb támogatásra van szükség. Az orosz erők legutóbbi éjszakai csapásaiban legalább 7 meghaltak Ukrajnában, Kijev jelentős része pedig áram nélkül maradt. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közben arról beszélt, hogy a nyugati szövetségesek előzetesen nem figyelmeztették Ukrajnát a Kijev egyik erőművét ért orosz támadásra.
10: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
11: Ma este is 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. A Slován a címvédő Paris Saint-Germain otthonában elszenvedett 6-1-es vereség után a Stuttgartot fogadja 21 órakor az új téglamezei stadionban. 2 évvel ezelőtt is Pozsonyban a BL főtáblán találkozott egymással a 2 együttes, és a nagy esélyes németek nyertek 3-1-re. A további szerdai műsor 18.45-től Feyenoord Como, Linz Liverpool, 21 órától Róma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Bodø/Glimt Dortmund, Manchester City Paris Saint-Germain, Betis Sevilla Porto és Donetsk AEK Athén. A meccs Londonban lesz. Vendéggyőzelmek születtek a labdarúgó szlovák kupa 4. fordulójának ma délutáni mérkőzésein. Kosztolnék Racsani Zsilina 0-5, Povaszká Bisztrica Košice 0-2, Mijava Ruzsomberok 0-3, Lokomotíva Trencsin 0-1, Piestjani Tanava 0-2 és Vranov Banská Bisztrica szintén 0-2. A Tatjana Kukulková, Natália Bajor szlovák lengyel női páros bejutott a negyeddöntőbe a Ljubljanai Asztali Tenisz Európa bajnokságon. A Tereza Mihalíková, Olivia Nichols szlovák brit kettős 6-4-2-6-5-10-re kikapott, a 8. helyen kiemelt Sara Errani, Jasmin Paolini olasz duótól a Wuhani női tenisztorna páros versenyének 2. fordulójában. Kisorsolták a női kézilabda Európa Kupa 3. felvonásának párosításait. A dunaszerdahelyiek a holland bajnokság élovasával, az Unirekkel, a vágsejjeiek a Feröeri Festmannával, a legutóbb döntős Nagy Mihályak pedig az izraeli Bnot Herzliával mérkőznek november 7-én vagy 8-án idegenben, egy héttel később pedig hazai közönség előtt. Budapest komoly esélyekkel indulhat a 2036-os olimpia rendezéséért folyó versenyben Sophie Loran, a 2024-es Párizsi játékok nemzetközi igazgatója szerint.
10: Időjárás.
6: Túlnyomóan felhős, borult az idő, helyenként átmenetileg csökkenhet a felhőzet, elszórtan gyenge csapadék is előfordulhat. Holnap általában változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban -2 és +8, napközben 12 és 17 fok közötti hőmérséklet várható. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta, a Pátria Rádió adászáró hírműsora. Vasiesó Líbia hangmester nevében is köszönöm a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor jelentkezünk legközelebb. Ha tehetik, tartsanak csütörtökön is velünk, mi számítunk a figyelmükre. További szép estét kíván a hírszerkesztő Kis Balázs. A viszonthallásra!
12: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
13: Október 15-e az ölelés világnapja. Többek közt az ölelés fontosságáról is hallhatnak soron következő nappalinkban. Jöjjön egy kis rövid részlet egyik interjúnkból. Derjen Szabó Tünde, mentálhigiénész szakértő.
14: Virginia Satir, amerikai pszichoterapeuta azt mondja, hogy napi 4 ölelésre van szükségünk a túléléshez, napi 8 ölelés kell a jóléthez, és napi 12 ölelés segíti elő a fejlődésünket, a gyarapodásunkat.
13: Récsei Noémi vagyok, Számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére csütörtök délelőtt 9 és 12 óra között.
15: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.
16: Počúvate Rádio

vám vlaky, po vtákoch ani stopy. Kopec, dolina, kopec.

Čo si to spravila? Čo je ti? Greg,